0: És én ezt azóta csinálom, és egyébként nagyon szeretem.
1: Hát nagyon izgalmas
0: munka. Nagyon izgalmas, meg nagyon-nagyon sokrétű. Megfogadtam, hogy soha nem mondom ki ezt, hogy szeretek az emberekkel foglalkozni, de ez
1: de mondd ki nyugodtan. Hát ha ez az igaz, nem kell szégyelni.
0: Ez azért változó. A napoktól függ, hogy szeretek-e, vagy nem szeretek, de hogy egyébként nagyon érdekes és nagyon változatos ez a munka. És akkor ugye az évek során úgy nyilván elkezdett más dolog is érdekelni, a vezetőképzés nagyon vonzott, hogy hogyan lehet valakiből jó vezető, azután a coaching, azt tanultam, akkor ezt elkezdtem gyakorolni. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle érdekes szakmai kihívás volt, és van is egyébként az életemben. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem egyébként. Nyilván ez nem egy tipikusan 8 órás munkakör, ez azért kicsit több, de azért rugalmas, szóval azért...
1: Aha.
0: Kicsit elfoglaltan tartja az embert, de tényleg szépsége is van sok a hátrányai mellett. És ahogyan kanyarodjak oda, hogy hogyan lett belőlem.
1: Hát ahogy érzed.
0: Szolgáló gyülekezetben. Felnőttként tértem meg, tehát nekünk a családban nem volt jelen a hit egyébként.
1: Egyáltalán? Vagy csak ilyen langyosan? Vagy hogy volt ez?
0: Langyosan, ez elég érdekes dolog. Langyosan volt jelen. Emlékszem, hogy anyukámmal néha mentünk templomba. De...
1: És reformátusok voltatok?
0: Hát anyukám katolikus, apukám református.
1: Aha.
0: És akkor katolikusba voltunk néha.
1: Jó, nem azért csak kíváncsi voltam. Mert mindegy.
0: Mindegy, igen.
1: Igen.
0: Ezt tudjuk, de hogy nem volt jelen, nekem az apukám viszonylag korán meghalt,
1: igen.
0: Meg a nagymamámnak mind a három fia, szóval ott értem is, hogy úgy kicsit nem
1: ez volt. Sány éves voltál, amikor apukám
0: 17.
1: meghalt?
0: 17.
1: Júj.
0: Igen. Úgyhogy ez gyerekkoromban nem volt jelen, és akkor tényleg felnőttként egy barátnőmmel szerettünk volna templomba járni, és akkor elkezdtünk közösséget keresni.
1: Ez hogy? Egyszer arra ébredtél, hogy de jó lenne elmenni templomba.
0: Igen,
1: de most ez komoly?
0: Nem így volt.
1: Hány éves voltál?
0: Hát ilyen nyilván krízis után történt minden.
1: Azt ne kérdezzem meg, ugye?
0: Megkérdezheted a válásom után.
1: Jój.
0: Igen, a válásom után nyilván az ember... Nem nyilván, de...
1: Összetörik.
0: Igen, meg úgy keresi az útját, meg a miérteket, és hogy... Tehát nem volt tőlem idegen a hit, de mondom, ez nem volt gyakorolva, és akkor így hála az úrnak egy barátnőm is hasonlóan érzett, hogy ő is ilyen néha templomba járó volt, és akkor ne keressünk egy közösséget. Ekkor még Zuglóban laktam.
1: Aha.
0: És pont ahol laktam, ott mellettünk volt egy református templom, de bementünk, meghallgattuk, kijöttünk. És akkor voltunk néhány templomban, tényleg így a város szerte.
1: Azt a mindenit.
0: És akkor egy szép vasárnapon besétáltunk a Szilágyi Dezső térre.
1: Akkor ez itt a reklámhelye.
0: Ez itt a reklámhelye.
1: Első kerület, Szilágyi Dezső tér 3.
0: Így van, ajánlom mindenkinek
1: szembe
0: bátran.
1: Szembe a parlamenttel, nagyon szép piros körtemplom, gyönyörű.
0: Igen.
1: Okay. Na szóval besétáltatok.
0: Besétáltunk oda, okay. Rossz helyre ültünk a padba, mert egy néni szólt, hogy az ő helye, úgyhogy arrébb ültünk.
1: Komoly.
0: Igen.
1: Nem mondod.
0: Igen.
1: Még ilyen még van.
0: Hát azért már ez...
1: És hány éves voltál akkor?
0: Hát 30 pár.
1: Aha.
0: 30 pár éves. És nagyon megfogott az Isten tisztelet. Nagyon szép volt, és meghatározó volt a prédikáció, és akkor elkezdtünk oda járni, igen. És nagyon-nagyon szerettem, és egy idő után rosszul esett, hogy én nem megyek úrvacsorázni, vagy aha, nem mehetek. És akkor indult felnőtt konfirmációs csoport, és akkor oda jelentkeztem, és jártam, és nagyon szerettem, egy szuper közösség volt,
1: aha,
0: és akkor felnőttként keresztelkedtem és konfirmáltam.
1: Aha.
0: Nem olyan sok évvel ezelőtt.
1: Hűha.
0: Igen. Igen.
1: Akkor te egy gyors karriert futottál be, így. Hogy nem olyan sok évvel ezelőtt keresztelkedtél, de most már te vagy a gyülekezetben a diakóniai fővannak.
0: Így van. Húha. Húha. Hát igen. Amióta beszéltünk erről, hogy majd erről beszélgetünk, sokat gondolkodom a miértben.
1: Na, engem is érdekel.
0: Engem is érdekel. Hát a Szentlélekre gyanakszom, de lehet még az is, hogy olyan ügyes vagyok nemetmondásból. Még ez nem dölt el. De hogy tényleg úgy én sodródom. Én nagyon sok mindenben bízom magam feltétlen nélkül az Úrra. Tehát, hogy jó, csinálom, menjünk, mutasd, és én gondolok valamit, hogy ő azt mutatja, és akkor megyek arra. És ez nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ugye jártam oda, keresztelkedtem, konfirmáltam, és szerintem ez ilyen természetesen jön a közösségben, hogy akkor szolgáljunk, csináljunk valamit, vagy segítsünk, vagy hol lehet valamit tenni, és ez így alakult, és akkor jöttek szolgálatok.
1: Na, mik jöttek?
0: Hát először a Budatéka jött, hogy könyvet árulunk a mai napig egyébként a gyülekezetben, azt szerintem éppen akkor alakult, amikor én is elkezdtem szolgálni, és hogy ugye a csoportokon, a házi csoportokon keresztül ugye terjedt ennek a híre, akkor az egyik csoporttársam szolgált, és akkor szólt, hogy van-e kedvem, és persze volt kedvem, és nagyon-nagyon izgalmas volt, és ezt a mai napig szolgálok ott, és nagyon-nagyon szeretem, és olyan jó volt úgy tenni valamit, vagy úgy ott lenni, vagy úgy másképp ott lenni, mint csak besétálni.
1: És a barátnőd nem jelent?
0: Ő nem jár olyan sokat.
1: Aha.
0: Jár de még, járogat, igen. Aha. Igen. Járogat, de én többet vagyok.
1: És barátnőd meg?
0: Igen.
1: Na, ez jó.
0: Igen, de én több időt töltök ott, ez biztos. És akkor utána, teltek múltak az évek, nem olyan sok év, telt múlt, és...
1: Jó, azt nem fogom megkérdezni, hogy most hány éves vagy, úgyhogy ez maradjon
0: titok. De nem azért, mert hogy hány éves vagyok, nem emlékszem, tehát hogy így pont most kellett, hogy melyik évben konfirmáltam, és fogalmam sincs.
1: Jó, nem baj. De nem az örökké valósághoz képest.
0: Így van, igazán semmiség ez a pár év. És akkor jött egyszer egy telefon, amikor az akkori vezető lelkész meg ott volt, de már nem volt ott, jött egy telefon, hogy gondoltak rám, hogy van-e kedvem presbiternek lenni. És az azért volt érdekes, vagy vicces, mert azt mondtam, hogy persze, hát ez mennyire megtisztelő, nyilván nem tudtam, hogy mivel jár. Tudtam, hogy kik a presbiterek, meg hogy mit csinálnak, de hogy azért úgy nem látja az ember az ő dolgaikat.
1: Igen, most a katolikus testvéreknek közbeszúrom, lehet, hogy ők nem tudják, mi az a presbiter, szóval az egyház elnökség. Igen.
0: És nagyon megtisztelő volt, és akkor volt egy bizottsági beszélgetés, ami így hívtak, hogy mikor tudok menni, Isten tisztelet előtt, után valahogy beszéljünk már egy pár percet a bizottsággal, mondom, persze, mondtam is nekik, hogy oké, én tudok jönni Isten tisztelet előtt, de bocsi, de nekem ki kell pakolni a Budatékát, úgyhogy ha lehet, akkor tényleg siessünk, úgyhogy rendkívül szimpatikus lettem a számukra, és akkor volt egy bizottsági beszélgetés, aztán jött egy telefon, hogy mégiscsak több a jelölt, mint a hány hely van, hogy nem a baj, ha mégsem mondom, de hogy is a felkérés fantasztikusan megtisztelő volt, és nagyon szépen köszönöm. Le is zártam az ügyet, majd jött meg még egy telefon, hogy akkor pótpresbiternek akkor.
1: Aha.
0: Csak jöjjek, úgyhogy ez valahogy így oda vezetett a Szentlélek, vagy oda keveredtem, a mai napig nem tisztázódott ez a dolog, de hogy része lettem a presbitériumnak, ennek a közösségnek, pótpresbiterként. Ez egyébként, ez a ciklus volt, tehát hogy...
1: És most is az vagy?
0: Nem, mert hogy nagyon hamar elment az egyik presbiter, és ugye őt a presbiterekből pótolják, népsor szerint B betűs vagyok, én jöttem a sorban.
1: Hoppá!
0: Úgyhogy így lettem presbiter, és ugye közben Csenki Zsuzsa, akkori diakóniai gondok.
1: Hát az gondok. Ő nevét érdemes megemlíteni, mert Hát nehéz szuperlatívuszok nélkül a Zsuzsáról beszélni tényleg.
0: Nem is.
1: Ő volt az elődöd, ugye?
0: Így van.
1: De hát megvan. Ő még mindig egy energiabomba.
0: Elképesztő.
1: Én sokszor csodálom, hogy tényleg... mert ugye elárulom a hallgatóknak, hogy én is oda járok a Szilágyi Dezső téri gyülekezetbe, és hát most ez tényleg csak egy zárójel, de Zsuzsa megérdemli, bár volt már a műsoromban, hogy csodálom azt, hogy mennyi mindenre van energiája, ereje, úgy, hogy nagy családja van, gyereke, unokái, rengeteg szolgálata van, és ugye azért is adta le a szolgálatot, mert ugye most már 70 pluszos, tehát úgy érezte, hogy na mindegy,
0: de sokkal...
1: beszállva, térjünk vissza Zita hozzá.
0: Nem tudunk visszatérni hozzám, anélkül, hogy én ne szólnék pár szót a Csenki Zsuzsáról, mert hogy én őt tátott szájjal figyeltem, hogy mit csinál.
1: Én most is.
0: Nyilván, és így futok utána. Egyébként szerintem ez egy megfelelő kép az én szolgálatomról a mai napig, és hogy nagyon érdekes volt, hogy valamiért úgy éreztem, hogy én az idősekkel szeretnék foglalkozni. És ugye ő volt a diakónai gondnok, és hogy vele elkezdtünk el beszélgetni, hogy milyen szolgálati lehetőségek Aha. vannak az idősek Csak körül. És akkor ez így szépen alakult, hogy mentem, segítettem szeretett vendégségeken, koncerteken, stb. És valahogy így egyszerű is úgy érezte, hogy lehet, hogy...
1: Lesz kinek átadni, mert lehet, hogy sokáig úgy érezte, hogy muszáj Herkulesként maradt ott, hogy nincs, akinek átadja.
0: Uh-huh. Szerintem is ezt mondta is ő. Köszönjük, Zsuzsa. Reméljük, hogy...
1: Mert nagyon sokáig csinált
0: nagyon,
1: ezt. Nagyon.
0: Nagyon sokáig. 20 plusz évig.
1: Azt a mindenit.
0: És igen, és egyébként a mai napig.
1: Hát most is csinálja, pedig csak most már egy címe hozzá.
0: Igen, ez nem zárult le ez a folyamat. És akkor vele beszélgettünk erről, hogy lenne kedvem ehhez.
1: Szerintem itt álljunk meg, és most kérünk szépen egy szép zenét, és utána folytatjuk innen.
0: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Bakó Zita református gyülekezeti gondnokkal, gyülekezeti diakóniai gondnokkal beszélgetünk, aki elismert HR munkája mellett vállalta az önkéntes szolgálatot. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, a technikát Mocsári László úrtól kapjuk, és köszönjük szépen. Na, Zita, ott tartottunk, hogy te gyülekezeti gondnok lettél, diakóniai gondnok, úgyhogy közben 30-valahány évesen keresztelkedtél, meg konfirmáltál, tehát felnőtt megtérő vagy, és aztán nagyon gyors karriert futottál be egy gyülekezetbe, ha ezt szabad karriernak nevezni, mert végül is ez is egy hivatás a karriernek. Nem kell a pejoratív rossz hangzását, hanem hát tényleg ebben a hivatásban nagyon gyorsan felpörögtek az események. Akkor innen folytassuk. Jó, na, hogy akkor ugye te a idősekkel való foglalkozás, hát ez is nekem nagyon tiszteletre méltó, mert ugye az emberek által, jaj, fiatalokkal, gyerekekkel, az idősek, nem? Na, akkor ez hogy volt?
1: Most jöttem rá, pár hete, hogy ez miért van. De tényleg, nagyon na, érdekes volt, hogy tényleg ez vonzott, és nagyon jó volt a Zsuzsával együtt szolgálni. Nagyon-nagyon-nagyon kedves időseink vannak, nagyon jó velük beszélgetni, nagyon-nagyon szeretem őket. És most van egy beteglátogató képzés, amit végzek, és gyakorlaton voltunk Török Bálinton, és akkor ott beszélgettünk a betegekkel együtt. És hogy kell...
0: Ja, a református pulmonológián?
1: Igen. Enikőnél. És kellett mondani, arról szólt az áhítata Enikőnek, hogy a példaképek, meg a hőseink, meg nem tudom, és akkor így, hogy nekem ki volt a példaképem. És hogy elgondolkoztam, hogy így a szolgálatom szempontjából, hogy idősek, és akkor nyilván tetszen ki Zsuzsa, és ott volt a lánya, úgyhogy mondtam, hogy nem veszem el az ő kenyerét, hogy a példaképéről tudjon beszélni, és tényleg akkor villant be, és ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt.
0: Mert neki is az anyukája példaképe.
1: Ő is mást mondott, hogy ne beszéljünk annyit az
0: Zsuzsáról. Helyes.
1: Egymásnak átengedtük, csak túl udvariasak voltunk. És akkor jutott eszembe az én anyukám, aki már most nyugdíjas egy pár éve, ő idősek otthonában dolgozott, gondozónő volt.
0: Opa.
1: A keresztanyukám pedig az intézmény vezetője egyébként a mai napig. És nagyon érdekes, nagyon sokat voltunk ott. Nyilván aha, ment náluk, suli után nem tudom, bementünk, beszélgettünk, csókolom, mindig köszönni kellett, meg ott végigmenni a folyosón, meg mindenkinek hangosan csókolom ott, mert majd mit szólnak. Nem voltak túl jó emlékeim, és akkor egy idő után jó volt bemenni, meg aranyosak voltak az öregek, meg beszélgettünk, meg bementünk, és hogy ez jó, ez így elmúlt, már nem jártam be, és valahogy itt jöttem rá, hogy erről beszélgettünk, hogy az anyukám tényleg példaképem abban, hogy az idősekkel bánt.
0: Aha.
1: Hogy van egy történet, igen, róla, szerintem ez nagyon-nagyon vicces, hogy egy demens nénivel ült másfél órát a folyosón, és várták a buszt, mert a néni mondta, hogy busszal hazamegy az anyukájához, és az anyukám pedig ott ült vele másfél órát,
0: that's
1: és várták
0: okay,
1: a buszt. Úgyhogy ezek nagyon... tudod, amikor utólag jössz rá, hogy vannak ilyen meghatározó történetek a fejedben leghátul, és akkor így összeáll végül, hogy tényleg akkor én lehet, hogy azért szeretem ezt, vagy ezért érzem magam.
0: És ezt anyukádnak fontosan elmondtad?
1: Majd most meghallgatja. És
0: ja, de jó.
1: Meglepetés. És hogy de tényleg, ezt mondom, ezt most tudtam így megfogalmazni, és egyébként tényleg így van, hogy valahol ez úgy ragadt rám, csak nem vettem észre, hogy ez a dolog, ez így ragad. És hogy azóta pedig, de tényleg, tehát hogy fantasztikusak az időseink, tehát hogy annyira szép történetek, hitvallások, nagyon-nagyon jó közöttük lenni. Kétszer van egy évben szeretett vendégség, idősek szeretett vendégsége a csúcspontja számomra a szolgálatnak. Hogy aha, ott vannak, jönnek, beszélgetünk, sütizünk, áhítat van, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó velük lenni. Emellett nyilván vannak más szolgálatok is. belekeveredtem beteglátogatásba is. Aha. Korányiba jártam ki.
0: Jój.
1: Sokáig a vastüdősökhöz, szintén Nakatos Enikő által egyébként, ami de nem tudom megfogalmazni, hogy mennyit adott.
0: Aha.
1: Nagyon nehéz sorsú emberek, nagyon nehéz történetek, de valahogy, és nagyon nehéz volt oda menni. Nagyon nehéz volt oda menni.
0: És mit csináltok, amikor ott vagytok?
1: Beszélgetünk.
0: Egyedül mész, vagy többen mentek?
1: Egyedül.
0: Aha.
1: Már most nem járok egyébként, mert már nincs ott, akihez jártam, és sajnos elhunyt. Aha. De hogy beszélgetünk, imádkozunk, aki ezt fogadja, vagy szívesen fogadja.
0: Aha.
1: Akkor Bibliából olvastam, együtt imádkoztunk, és nagyon jókat beszélgetünk, nyilván aki aha. Nem vallásos arról, az a másról, de így próbáltam kapcsolódni velük is, és nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük.
0: És hogy jött ez a gondnokság, hogy egyszer a Zsuzsa elkapott, vagy hogy volt ez?
1: Szerintem igen.
0: Mert ugye most már tudom, hogy presbiter vagy.
1: Igen.
0: Ugye abból előre léptél a pót presbiterségből.
1: Igen, nagy lépéssel előre léptem, és akkor a Zsuzsa...
0: És akkor hogy jött a gondnokság?
1: Beszélgettünk erről, igen, hogy már ő szeretné leadni. És akkor, hogy úgy látja, hogy talán én ezt tudom majd csinálni, de igyekezni nagyon tudok, hogy ez továbbra is úgy működjön. Tényleg ki kell emelnünk az ő szolgálatait. Nagyon-nagyon sokat, ugye nagyon sok éve, nagyon jól ismeri az egész gyülekezetet. Fantasztikus, amit a diakóniával művelt itt a gyülekezetben.
0: Meg ő is felnőtt megtérő, ezt nem titkolja, úgyhogy ez igen. Nem pletyka, hogy nem szabad pletyka. Elmondani.
1: Igen.
0: Igen.
1: És nagyon szép szolgálatokat végez.
0: Hát ő se egy hívő családból jött, tehát így kicsit hasonló is az életutatók, tehát hogy ő is teljesen felnőttként csöppent bele a hit világába. Igen, zárójelbe zárva.
1: Igen, a Szentlélek úgy is oda.
0: Igen, és oda akkor mondta neked, és akkor ezt
1: mondta
0: hogy
1: fogadtad? Mondta nekem, és akkor biztos, hogy azt mondtam, hogy biztos, hogy nem tudom csinálni.
0: Pláne munka mellett.
1: Munka mellett sok, egyébként nagyon sok, és nagyon sokszor van elkismert fordulásom, hogy szeretnék többet szolgálni, és többet ott lenni, de... Zsuzsával azért még most is együtt csináljuk.
0: Ő tehát is
1: azért, abszolút, szóval, hogy ilyen szépen fokozatosan lettem bevezetve a szolgálatokba, illetve ez még tart is, tehát hogy azért ő nagyon-nagyon-nagyon sok mindent csinál még a mai napig a gyülekezetben. És akkor itt tanulgattam, és tanulgatom a mai napig, hogy hol van az, ahol lehet szolgálni. Nyilván vannak dolgok, amiket én másképp.
0: És mióta vagy diakóniai gondnok?
1: 2 vagy 3 éve.
0: Aha, és nem bántad meg?
1: Nem. Megbánni nem bántam meg. Van sokszor...
0: Mert ez hatalmas leterhelés azért.
1: Van is lelkismert fudalásom, hogy ezt biztos, hogy többet kéne ezzel törődnöm, mint amennyit tudok.
0: Na jó, de hát... Szerintem pont, meg ezt mondjuk hangsúlyozhatnád is, akár egy istentiszteleten el is mondhatod, hogy hát egyedül nem megy, szóval egyedül ezt nem tudod. Tehát a te feladatod a koordináció, és hogy ami tőle telik, azt megteszed, és egyébként meg uram, hát...
1: És nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert fantasztikus önkéntesek és szolgálók vannak a gyülekezetben. Fantasztikusak, igen. Aha. Igen, és ami nekem nehéz kérni.
0: Na.
1: Igen, nehéz. De gyakorlom, de nehéz. És azért jó páran, és már most tudok.
0: Hát tudod, a kócsok tanítják a delegálást.
1: Nem tudja.
0: Én is kócs vagyok.
1: Erről már beszélgettünk, hogy milyen, magunkra nézve, milyen ügyesen tudjuk ezt igen alkalmazni, de hogy fantasztikusak az önkéntesek, és néhányuk már ismer annyira, hogy nem kell kérnem, hanem csak szól, hogy jövök, úgyhogy de már gyakorlom, és már most sokkal könnyebb kérnem.
0: De kell kérni.
1: Könnyebb kérnem.
0: Tudod, van ez a Nagy László vers, hogy igaz az Istennel kapcsolatos, hogy nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérek. Szerintem ez olyan butaság, hát Istennel kapcsolatban is, de mondjuk még Istennél még talán elmegy, mert Isten mindent tud. De emberekkel hát most senki nem gondolatolvasó.
1: Igen, és ez hosszú és rögös út volt ezt megtanulni, és azóta nagyon büszkén mondogatom másoknak, hogy vagyok gondolatolvasok, de igen. Ez
0: aha.
1: Igen, nem olyan könnyű ez. Önkéntesekről beszélünk, és mindenki a szabad idejében szolgál. És szerintem ez egyáltalán nem könnyű, hogy hol vannak a határok, vagy hol húzzuk meg a határokat. Én meddig kérhetek, ők mikor mondhatnak nemet, vagy tudnak-e nemet mondani. Szóval vannak ebben izgalmas dolgok a szolgálatban is.
0: Aha. Hát szerintem pedig ugye a magyarországi diakonisszáknak az volt a jelmondata, hogy jutalmam, hogy tehetem. Az én jelmondatom nem ez, hanem inkább az, hogy én ezt sokszor megfogalmaztam az életem során, meg néha kollégáknak is mondtam, hogy hatalmas kitüntetésnek éreztem mindig, hogy lelkész lehetek, és hogy egyáltalán Isten megtűr a térképen, és például a kollégáim, ugye én kábítószer függő fiatalokkal foglalkoztam egész életemben, a hivatásomban, mikor mondták, hogy nyafogtak, hogy mit tudom én, ezek a bűnözők milyen, mit rosszalkodnak, meg milyen balhésak, vagy stb. És akkor sokszor azt mondtam, hogy figyeljetek, minél hülyébb valaki, annál nagyobb megtiszteltetés, hogy Isten ránk bízta. És hogy ez nem egy szlogen volt, hanem én tényleg sokszor ezt nagyon mélyen átéltem, mikor valaki egy iszonyatosan gáz, nem csak az élete volt katasztrófa a köbön, hanem egyáltalán gondolkozásmódja, az értékrendje. Szóval valami totálizés. És akkor sokszor én nagyon mélyen átéltem, hogy édes Istenem, most én itt vagyok. Lehet, hogy ennek az embernek ez az élete utolsó utáni esélye, és hogyha én most azt mondom, hogy széttárom a kezem, akkor mi lesz? Szóval, hogy
1: és érted, annyi áldás van ezen, és annyi áldás van a szolgálaton, és annyi mindent kapsz, amikor szolgálsz, hogy összehasonlíthatatlan azzal, amennyit beleteszel. Tehát ennyit beleteszel, és százszor annyit kapsz.
0: Különben most, ha kitágítjuk ezt egy picit, már nem sok időnk van, de még van egy pár percünk, 4 perc, a makroszintre, szóval szerintem az emberek rettentő boldogtalanok lettek attól a értékrendtől, ami ugye most ez a közbeszéd, hogy mert megérdemlem, meg elfajta marhaságok, miközben például Bagdi Emőkétől elkezdve mások is, rengeteg kutatás igazolja és bizonyítja, hogy aki szolgál, másoknak segít, ahogy a Biblia mondja, hogy aki más felüdít, maga is felüdít. Jung azt mondja, hogy ha nagyon szomorú vagy, akkor vigasztalj meg valaki mást, és gyógyulni fog a lelked. Tehát, hogy miközben a lelki egészség és a boldogság egyik titka a jóság. Hogy a jónak lenni jó, hogy ez nem csak egy szlogán, hanem tényleg. És nagyon sajnálom, hogy erről nincs több beszéd, akár a gyerekeknek, vagy a fiataloknak, akik ugye a nem tudom hányadik öngyilkossági kísérlet, igen, meg depresszió, meg mit tudom én mi, és akkor még egyszer se próbált senkinek segíteni. A segítő szakokon, meg az egyetemen azokat a baromságokat tanítják, hogy nem bevonódni, meg mit tudom én milyen ökörségeket, amik igen, csak nem úgy, ahogy ők tanítják.
1: Igen, tehát, hogy
0: na mindegy, zárójel bezárva. Szóval még van 2 percünk, akkor kerekítsd már ezt a történetet. Akkor most hogy vagy? hogy állsz ebbe, mint diakóniai gondnok? Mi a vágyad? Mi a három kívánságod?
1: Büszkén és boldogan, és nagyon nagy hálával a szívemben az Úrnak, hogy tehetem, mert tényleg jutalmam, hogy tehetem. A diakoniszák tudtak valamit, hogy ezen tényleg rengeteg áldás van. Nagyon sok tervünk van, nagyon szeretnék még több önkéntest a gyülekezetünkben, hogy tényleg, és ezért, hogy megtapasztalják, hogy mennyi mindent lehet kapni a szolgálaton keresztül, és szerintem ez a Szentlélek munkája tényleg fantasztikus.
0: Mi lenne a három kívánságom?
1: Három kívánságom.
0: Mint gyülekezeti gondnak.
1: Legyen több időm, többet tudjak ott lenni, és minden idősünket tudja valaki látogatni.
0: Hát ez szép, és magadnak mit kívánsz?
1: Egy kis szabadságot.
0: Júj. Hát nem tudom, és akkor ki a példaképed végül is? Mert azt mondtad, hogy nem azt mondtad, hogy Zsuzsa, hanem akkor kit mondtál?
1: Az anyukámat mondtam. Az anyukámat mondtam, igen, az anyukámat mondtam, de szeretnék a Csenki Zsuzsa nyomában érni egy a 10 éves tervemben benne van.
0: Hát igen, több példaképünk is lehet.
1: Igen.
0: Különben ez hatalmas ajándék, hogy az anyukád a példaképed, mondjuk ez...
1: Igen.
0: Nem sokunknak adatik meg. Hát a Zsuzsa
1: én
0: nekem is a példaképe.
1: Én se régen jöttem rá.
0: Igen. Hát nekem a Teréz anya volt mindig Igen. a példaképem, de a Zsuzsa is ott van a példaképek között. Jaj, kedves hallgatóim, én nagyon sajnálom, de sajnos a műsoridőnek a végére értünk. Úgyhogy Zitától elbúcsúzunk.
1: Köszönöm
0: ha akarsz
1: szépen.
0: Mondani valamit, akkor még mondjál. De 4 hét múlva remélem találkozunk itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
2: Függő Kérdések Erdős Eszter református lelkész műsorát hallották.

Szászoris, végül is. Szászoris, végül is. Szászoris, végül is. Szászoris.

Somlyó Zoltán ima az emberért. Istenem, nagy harcokba keveredtem. Te látod? Te hallod, hogy feljajdulok naponta? És iszony torzítja arcom, mit oly gonddal önképedre teremtettél, szépnek akartál, s szülőanyám is, és rút vagyok. Mert minden rútság, mellyel a lelket, az élet megkeni, feljön a mélyből, s az arcra vetül, s ott ül a száj vonalában, és a szemekből keserű mandula lesz, és tompa és tömpe az orr, és így, ha az arc belefúl a sötétlő lélekmocsárba, és moszattal keveredik, eldurvul a lélek lenge harangja, a hang is. És Istenem, így kicsúfolva, hova leszek? Utcán járhatok, kelhetek, elkerül engem az ember, és szívdobogást kap a régi, a kedves barát, meg nem kérdi, hogyan vagyok, s merre visz utam, hisz látja, hogy sírból jövök, s hogy semmi jót se tudok. Istenem, vedd ezt az átkot, e harcot le rólam. Add, hogy szívemből kifolyjon a béna harag. Mindet, ami rossz, s szomorító, jónak fogadjak. Úgy sincs megnyugvás, minden hiába való. Istenem, add, hogy sok-sok embert a földön lányom s fiamként figyeljem, s szeressem. Talán akkor megenyhül a lélek, s arcom, melyet oly gonddal önképedre teremtél, kiszépül. Ima az emberért, Somlyó Zoltántól.

Vörös Sándor, Zsoltár. Kínok árnyékaiból. Kínok árnyékaiból szólok hozzád, Istenem. Kín mar, sújt, temet, józan eszemet, vakveszélyben, láncos mélyben, ne hagyd elveszítenem. Senki sem tör káromra. Senki sem tör káromra. Bensőm fordul ellenem. Örök vihar ront. Nincs egy biztos pont se mögöttem, se fölöttem. Dög pusztít lelkemen. Törd meg kevésségemet. Törd meg kevésségemet. Mély megbánást adj nekem. Nyársat nyeltem én. Derekam kemény. Miért nem szabad súlyod alatt meghajolnom, Istenem? Száraz zokogás tipor. Száraz zokogás tipor, és a szemem könyvtelen. Utam hajlatán ördögles reám, vár nehezen, a két kezem törrel indult ellenem. Legyen meg akaratod. Legyen meg akaratod, ha vesznem kell. Jól legyen. Tán kárhozásom áldás lesz máson. De ha én rám kincset bíztál, ments meg immár, Istenem.

Íme tenyeremre rajzoltalak téged, falaid előttem vannak szüntelen. Sietnek építőid, rombolóid és pusztítóid pedig kivonulnak belőled. Azért nagyon kedves nekem ez az idézet, mert érzem az életemen az Úr kezenyomát, érzem a segítségét, a szeretetét, azt, hogy nap mint nap velem van a nehézségeimben, és hogy sokszor kihozott belőlük, megszabadított egy rossz házasságból, és nagyon szerető, gyógyító közösségeket adott nekem. És önmagát adja nap mint nap a Szentírásban, az Eukarisztiában, a Szentmisén, úgyhogy rá kellett jönnöm, hogy nagyon-nagyon nagy szükségem van az Úrra. És az, hogy tegyétek tanítványokká a nemzeteket, ez egy olyan kérés, ami ha az ember tényleg szereti az Istent, és szereti az embereket, akkor ez belső vágyá is lesz. Szeretnéd ezt az örömöt továbbadni, amikor látod a csügget, pessimista embereket, akkor szeretnéd továbbadni nekik is ezt a tüzet, ezt a lángolást, amit az ember az Úr iránt tud érezni.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Uram, hallgass meg engem nagy irgalmasságod szerint.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, hűséged szerint segíts rajtam. Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, irgalmad bőségében tekints rám.
1: Az alázatosak látják ezt és örülnek, keressétek Istent, és szívetek újra éled. Mert az Úr meghallgat minden szegényt, és foglyait nem hagyja magukra.
2: Dicsérje őt az ég, a föld és a tenger, és bennük minden élőlény.
4: Részvet Szent Máté könyvéből. Jézus mondja: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A testvilágossága a szem. Ha a szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora?
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
4: Mária, béke királynője, magyarok magyarszonya, világ győzelmes királynője.
3: Könyörögj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

felszabadító találkozás. Rendkívül felszabadító élményt jelent, amikor egy másik emberrel anélkül találkozunk, hogy valami végleges címkét akasztanánk rá. Ez a kapcsolat szüntelenül mélyülhet. Nyitott az út a másik felé, feltéve, ha nem zárjuk körbe előítéletekkel. Amikor nyitott szellemmel indulunk a másik felé, ki tudjuk használni a találkozás minden alkalmát és körülményét, amelyek új fényben mutatják meg őt. Annyira más vagy, mint amilyennek elképzeltelek. Ha azt akarjuk, hogy dialógusaink valóban nyitott találkozások legyenek, amelyek, értelmes módon, lehetővé teszik egymás megismerését és egymás gazdagítását, feltétlenül meg kell szabadulnunk minden előítélettől. Hogy a másikat olyannak fogadjuk el, amilyen, olyannak kell lennünk magunknak, mint egy üres edény. Ha a szellemed nyitott, nem vagy rabja saját véleményednek, akkor mindig valami újat fogadhatsz be. Pontosan úgy találkozol a másikkal, mint ahogyan az ember egy zenedarabot hallgat. A figyelmed egyszerűen követi a hangokat, nem akarod másnak hallani azokat. Hagyod, hogy olyanok legyenek, amilyenek, annélkül fogadod őket, hogy bármit követelnél, vagy elvárnál. Amikor két beszélgető a meghallgatás magatartását tanúsítja egymás iránt, a párbeszéd a csend légkörében tud zajlani. A kölcsönös nyitottság által létrejön csendben a felek teljes kinyitottsága, jelenléte a másik számára. Az ilyen párbeszéd valódi találkozássá válik az én és a te között. A mély csendből fakadó szavak boldoggá teszik mind a beszélőt, mind az őrá hallgatót.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Radio. Szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretett szolgálat félóráját hallják.
1: Mai vendégem Korniluk Margit nővér, akivel egy rendhagyó beszélgetésre készülünk. Azért ez különleges, mert van bennünk valami közös, de remélem erre majd az adás végére a hallgatók is rájönnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki amen.
1: Kedves Margit nővér, nagy szeretettel köszöntünk téged itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Előtted abban a székben már két ferences nővér is ült, de nekik más volt a habitusunk. Igen. Te Ferences Mária missziós nővér vagy. Mit lehet tudni a rendről? Miben más, mint egy más ferences rend?
2: Missziósok vagyunk. Missziós a rend, azért más, nem barna habitusban járunk. Annak idején még fehér. És más, a világ más részén is fehérben járok. Mások vagyunk, hogy 71 országban szerintem jelenek vagyunk.
1: Amikor valaki belép ebbe a rendbe, ő már akkor tudja, hogy biztos, hogy nem a hazájában fog szolgálni, hanem valahol, bárhol máshol?
2: Nálunk ez a feltétel, igen. Ezzel a hozzáállással kéne belépnünk, hogy készek vagyunk bárhova menni. Mindenütt kontinensen vagyunk, úgyhogy tényleg ez a bárhova, az szó szerinti.
1: És akkor, ha te elmész egy misszióba, te ott maradsz életed végéig, vagy lehet az, hogy helyezgetnek, mint más
2: régen így volt, tényleg, amikor egy küldetést, missziós küldetést kapott a nővér, akkor ahova ment, ott is marad, mert más volt a világ. Most nem feltétlenül. Lehet, és sok példa van erre, hogy több országban szolgálta adott nővér.
1: Mikor gondolkoztál, hogy belépsz a rendbe, akkor az vezetett inkább, hogy szeretsz utazgatni, szeretsz világot látni, vagy volt valami más is a háttérben?
2: Akkor nem gondoltam, hogy utazgatni szeretek, és gondoltam, hogy éppen ez a rend jó, mert tényleg mindenhol vannak a közösségei. Akkor az Istennek lesz lehetősége, hogy küldjen. De most mai szemben nézve nevetek magamon.
1: Lengyelországból érkeztél. Hogy látod Magyarország egy missziós terület? Én így nem misszionáriusként úgy gondolnám, hogy a missziós terület egy olyan hely, ahol háborúk dúlnak, éhezés van, de mindez, hál' Istennek, Magyarországra még nem mondható el. Mégis missziós terület Magyarország?
2: Magyarországon, ugyanúgy, mint Lengyelországban is vagyunk, nem gondolná valaki, hogy ez missziós terület, mégis, mert az emberek életében valamiért hiányzik az Isten országa, hiányzik a szeretete, és akkor ezt prédikálni kell, odavinni, mert az Isten szeretete buzdít minket, hogy olyan módon, ahogy tudunk, hogy mutassuk, hogy Isten szereti ezeket az embereket.
1: Nem lenne egyszerűbb a lengyel emberekhez eljutni, ahol már ismered a nyelvet, a kultúrát, a környezetet, mégis egy másik országba kell elmennetek, ahol olykor nehéz megtanulni a nyelvet, más kultúra van. Miért nem elég Lengyelországban missziósnak lenni?
2: Mert az Isten szeretete nagyvonalú. Az Isten fantáziája is nagyvonalú. És akár Szent Gellértet például úgy küldte, hogy máshova indulni akart, teljesen más nemzetiségű, más világból való, ide érkezett, és hát ide adta az életét, és nem volt egyedüli. aki így élte az életét. És gondolom, hogy ezt egy kicsit Isten szeretetének a titka, hogy miért nem tudom. Én se terveztem. Én se gondoltam, hogy kisgyerekként nem álmodtam, hogy Magyarországra majd jövök. De gondolom, hogy ez Isten szépsége is. Hogy ennyire mondhatnám, hogy ennyire szeretim a magyarokat, hogy egy lengyel lányt kiválasztott, és mondja neki, na akkor te gyere ide. Magyaroknak fog szolgálni, és ez neked boldogságod lesz majd. Ebben boldogságot találsz, ez lesz a missziód, stb. Nem csak rólam szól ez a kis sztori.
1: De ki tudja, lehet, hogy úgy, mint Szent Gellért, egy egész nemzet sorsát fogod megváltoztatni azzal, hogy ide jöttél.
2: Ja. Igaz, hogy Szent Gellérttel több közös pontom van, mert én is remeteségre vágytam, megkóstoltam, hogy mit jelent remete életet, sőt, Magyarországon is. Visszajöttem, úgyhogy nekem szoktam mondani, hogy csak hordó hiányzik a történetből, de az Isten az, aki valójában az Isten az, aki végbe viszi a dolgokat. És csodálatos ezt nézni és szemlélni, ahogyan ez történik. Úgyhogy én egy kicsit néző vagyok. Inkább néző vagyok ebben, mint cselekvő.
1: Mi a konkrét feladatod itt Magyarországon missziós nővérként?
2: Mivel ide küldöd az Isten, akkor különösképpen magyarokért élek és imádkozok. De mint tevékenység, nagylelkűen a szentkóti ferencesek elfogadtak, hogy segítsek nekik pásztorációban. Úgyhogy alkalmanként és szükség szerint járok oda besegíteni, búcsúnapokon fogadni zarándoktáborokat, kísérni egy lelki gyakorlatot, vagy találkozót, vagy más dolgokban, és azon kívül havonta egyszer készítek egy-egy podcastot. Azon kívül még ez még szervezésben van és készületben van, hogy Apostol TV-ben lesz még egy kolléganőmmel egy beszélgetős műsorunk, hogy ez remélhetőleg nem sokára indul, aminek a címe életízesítő. Remélem, hogy ez tényleg ezzé válik.
1: Említetted a podcastokat, igen, beszélgető műsorokat. A médiát lehet missziós területnek tekinteni? És ha igen, akkor hogyan?
2: Akár tetszik, akár nem. Figyelj, most mindenki ott van. Én is, te is, gondolom, ugye? Hát akár tetszik, akár nem lehet. Másképpen boldogok, akik megmaradtak a nem digitális világban. De az emberek többsége ott van, és ezzel együtt, ez természetesen, hogy lennünk kell ott is.
1: Hogy indult a te életedben ez a médiázás, média misszió? Volt egy sugallat, hogy már pedig én képernyő előtt akarok szerepelni, és milyen jó lesz, vagy volt valami más indítatásod?
2: Ez folyamatnak mondanám. Igaz, hogy gyerekként színésznő akartam lenni, az más. Lehet lehetséges, hogyha Isten nem hívna, akkor ez lennék, vagy énekesnő és színésznő egybe, ki tudja, de hál' Istennek nem valósult meg. Emellett még Lengyelországban

0: élet. De akkor írogattam, és erősödtem benne ebbe, hogy ez tényleg fontos. Azon kívül még kiderült útközben, hogy szeretem hallgatni az embereket, kíváncsi vagyok az emberekre, és ez még jobban szeretem, mint magamat mutatni. Úgyhogy ezzel a szerepléssel nem igen így van, hogy én most fellépek és mutatom, hanem szeretem mutatni az emberek szépségét, az Isten dicsőségét életükben, és ebben egy kicsit gyakoroltam nem médiásként, hanem akkor, amikor dolgoztam a fagyatékos lányokkal. Színházat szerveztünk. Kiderült, hogy lányok szeretnek énekelni, és némelyek is tudnak is, és én megláttam, hogy valóban ezek a lányok szépek lehetnek. Van bennük szépségük. És mennyire még szebbek lettek akkor, amikor emlékszem, amikor először szépen felöltöztük őket valami bálra, vagy ilyesmi, és ők maguk megnézték. Meglátták, hogy milyen szép vagyok. Teljesen megváltozott a magatartása, a másrány. Nagyon élvezetes nekem volt ezt meglátni. Nagyon megkívántam, hogy ezt mutatni akarom az embereknek. Úgy nem csak sajnálattal és írgalommal kell fordulni a lányokhoz, hanem nekik is van gazdagságuk, szépségük, amit meg tudnak osztani az emberekkel, úgynevezett normális emberekkel. És ez sikerült, mondhatom úgy, dicsekedem, úgy sikerült, és igen, és valamiképpen missziómnak éreztem, aztán más körülmények között, már úgynevezett normális emberekkel, amikor találkoztam, volt lehetőségem interjút vezetni itt-ott amut, és kiderült, hogy valószínűleg Isten adta nekem ezt a kíváncsiságot, hogy mutassam az emberekben az Isten működését és szépségét.
1: Említetted a fogyatékossággal élő fiatalokat. Volt olyan, hogy őket és a médiát össze tudtad hozni valamilyen úton, módon, és ha igen, akkor hogyan?
0: Természetesen. És még pedig nagyon segített, mert mi már működtünk, mint színház, úgyhogy megszoktak a fellépésekre. Olyan sztárok lettek a lányok, hogy ez nagyon élvezetes volt amúgy. És ebben, hogy médiában kerülünk, jobban kerüljünk, az volt, az segített. Na egyrészt, hogy még visszamegyek, hogy rájöttem, hogy akár tetszik, akár nem, ez a fogyatékosok otthonában dolgoztam. Ott is laknak mai napig a lányok. Akár tetszik, akár nem, márkát kell csinálni. Bocs, de ilyen a világ. És akkor a social media ez a legjobb terület, ingyen, csak egy kicsit munka kell hozzá, és úgy, hogy Facebookon csináltam nekik, és fejlesztettem a weboldalt, hát nem weboldalt, hanem profilját, és az volt az első, és akkor például olyan, mint fényképek, mint kisfilmek, milyen jó ott lenni, mert egy kis reklám is kellett, hogy aztán a szülők, vagy mások, akik keresnek ilyen helyeket a lányuknak, akkor ezt is látják, lássák. És pontosan a COVID volt, ami segített ebbe, hogy még jobban kerültünk a médiába, mert én lányoknak nem mondhatom, hogy hiába készültünk, sehova nem megyünk. Sőt, amikor már túl voltunk, mert az első bolond időszakunk, az tényleg, az úristen, hogy mi volt, ezzel szerintem minden országban hasonló volt, de ilyen intézményekben az még rosszabb volt. Amikor már túléltük ezt az egészet, és egy kicsit enyhült a levegő, akkor gondoltam, hogy most mit tegyünk, sehová nem mehetünk. Hát, akkor forgassunk egy filmet belőle. És akkor a kertben különböző helyek,

0: ereken, és akkor megszoktattam a lányokat, most megyünk forgatni. Most így forgassuk, úgy forgassuk, még ismételjük, még ezt nem csináltad jól, még egyszer, még százszor. És aztán persze én nem tudtam, de hát gyorsan megtanultam vágni, úgy, ahogy. Vágtam, és lett belőle pár film lett belőle.
1: Ahogy így hallgatott, nagyon sok területét érinted a médiának, akár a fényképezés, akár a kis videókészítés, említetted a vágást, ahogy így beszéltél a színdarabról, úgy tudom elképzelni, hogy ilyen forgatókönyvíróként is részt vettél. Ezeket tanultad, vagy ez csak így jött belőled?
0: Jött belőlem. Nem tanultam. Egyébként mindig gyengének érzem ebben, hogy nem tanultam rendesen. A tanulásról mondhatom, hogy teológus vagyok, tanult teológus, azon kívül semmi nincs. És valahogy élet hozott különböző dolgokat, és mivel a Jóisten előre tudta, hogy majd ezzel kell foglalkozom, hogy előre beültetett egy-egy tehetséget, és valahogyan, igen, mai napig próbálkozok felhasználni.
1: Hoztál egy képet, igen, a mai adásra. Miért pont ezt választottad? Ez Máté Verebély Szentkút, igaz?
0: Természetesen. Ennek több oka van. Egyrészt, hogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, és megtiszteltetésnek érzem mai napig, hogy ott dolgozhatom, fogadhatom. Egyébként nagy a víz, hogy amikor az zarándok táborokat fogadom, akkor én lengyel létemre fogadom a magyar gyerekeket, és kegyhely, nemzeti kegyhely ismertetést tartom nekik. De pontosan ez Isten fantáziája és szeretete benne van. Szóval azért, mert különösen kedves nekem ez a pillanat, amikor a testvérek szentségimádást tartanak. És minden nap imádkoznak az Úr Jézus előtt, és ez hihetetlen lelki erőt jelent. És nem csak jelent, ez van, ez létezik, és működik, csak láthatatlan. És nekem az mindig olyan elragadtató. Én mindig megállok, hogy mennyire ez a láthatatlan erő, láthatatlan szépség működik, anélkül, hogy észrevennénk. Én egy kicsit ezt a lelki oldalát, a Mátra Verebély Szentkútnak lelki oldalát szeretnék még jobban médiás világba, média világba bevezetni. Nem, mutatni inkább ezt. Ha valóban katolikus üzenetet, katolikus világot be akarom vezetni a médiába, muszáj, hogy ez a titok legyen benne. Ez a mélység, amit tapasztalunk akkor, amikor pontosan legjobban tapasztalunk szerintem, amikor az Úr jelenlétében vagyunk. És ez a két nagyon különböző világ kell, hogy kapcsolódjon össze.
1: De nem ellentmondás ez, hogy egy titok, amit valószínűleg mindenki személyesen él át, azt hogyan tudod a médián keresztül mindenki felé közvetíteni? Vagy kell egyáltalán? Vagy hogyan tudod?
0: Persze, hogy ellentmondás, de pont ez az izgalmas, hogy... És másképpen gondolom, hogy ez egy kicsit művészet, mint a zene is. Ez egy nyelv. Szerintem a média is egy nyelv. Azon kívül, hogy egy terület, de ez egy nyelv. És akár magyarul, akár lengyelül, akár a zene nyelvével, mindig van ez a törekvés, hogy ebből a titokban, ami kimondhatatlan, mégiscsak mondjak valamit, mégis osszam ezt mással. És ugyanúgy van itt még jobban, mert ez a mi kincsünk tulajdonképpen, ez a mi életünk. Viszont ha lemondunk róla, és legyünk csak médiások, akkor ugyanolyan lesz a média, a katolikus média, mint minden más. És mondjuk, hogy nem mindig vagyunk professzionálisok ember. Sőt, még vannak, akik sokkal jobban csinálják a dolgokat ezen a területen. De azon kívül, hogy ezt a két világot valahogyan össze kell kapcsolni, mondhatom, hogy szerencsénk van, bár egy atya nemrégen mondta, hogy nincs szerencsét, kegyelmed van. És ezt gondolom, hogy ez jó gondolat. Szerencsénk van azért, mert ez az erő, ez a világ már működik, csak engedni kell. És ennek példájául mondanám, hogy én nem vagyok képzett médiás, még mindig tanulok, keresek, próbálkozom, és még mindig bárminek nekiállok, tehetetlennek érzem magam. Van ilyen pont, amikor mindig tehetetlennek érzem magam. Úristen, most mit tegyek? Hogyan tovább? Nem mondhatom vissza, nem tudom, hogy merre, hogyan. És mindig ugyanaz a forgatókönyv megy velem. Mert mivel naponta legalább fél órás szentségimádást kell végeznünk, akkor az Úr Jézus előtt vagyok. Na és ezekkel a kérdésekkel. És mindig az ő irgalma olyan nagy, hogy jönnek az ötletek, a megoldások, a kérdések az interjúhoz, sőt a személyek, akik után kéne futnom. Szóval minden jön. És aztán mondják, jaj, te olyan tehetséges vagy, jaj, megy nekem, dehogy megy, dehogy tehetséges, tehetetlen vagyok. De ő valahogyan működik, és ez nagy dolog tényleg.
1: Ez lehet jó ötlet, majd én is kipróbálom interjúkat.
0: Nagyon ajánlom. Én mindig jól járok. Még nem volt olyan, hogy rosszul jártam volna, úgyhogy.
1: Social media tud kedves és kevésbé kedves is lenni. Te szoktál visszajelzéseket olvasni, kommenteket. Mit kezdesz azzal, hogyha így negatív kommenttel találkozol? Saját magadra vonatkoztatva.
0: Nem tudom, hogy miért, de utolsó időben, illetve utolsó években nem láttam túl sok negatív komment. Nem nagyon kommentálnak az emberek, de emlékszem, amikor indultam a blogozással, az még, mondom neked, hogy nagyon ősi idő, az majdnem jégkorszak volt, mert ez, kérem szépen, 2008 talán körül volt, 7-8, akkor indultam. És akkor még másképpen egy kicsit működött az internet, fórumok még voltak, ilyesmik, és ott megtapasztaltam, és nagyon jól megtanultam, hogy mit jelent ilyen forgó vitába találni magam, és most mit tegyek, és valakinek, mondjuk én akkor, mint teológus, adtam a válaszokat, és valakinek, hát ő valaki egyszerűen mindentudó volt, született mindentudó, és én neki voltam butacska legalább. És hogy meglepetésemre inkább megfigyeltem, hogy mi van velem, bennem, mit ébreszt, mennyire indulok egy-egy válasz után, és nekem nagyon meglepő volt, mondom, ez nem, mert ez nem valós. Nem is ismerjük egymást ezzel a valakivel akkor. Emlékszem, aztán még volt ilyen, hogy emellett, hogy blogoztam, még volt rendes foglalkozásom, úgy mondanám, és egy-egy kérdés után, amikor tényleg lelkiismeretesen válaszoltam valakinek, hogy nem így van, hanem ez, az, pontról pontra, és nagyon komolyan dolgoztam, nagyon komolyan tartottam. Aztán láttam, hogy hiába, és ez egy kerek, aminek nincs értelme, és volt ilyen időpont, ilyen pont, amikor kikapcsoltam a kommenteket a blogomnál. Nem azért, mert nem akartam kapcsolatba lépni az olvasókkal, de magamon látom, hogy ez nekem a blogozás mellékvágány volt, és ennyi időbe elkerült, hogy ezt nem lehetett tartani. Más dolog, hogy amikor az ember öregszik, ami nagyszerű egyébként, imádom, akkor nem minden olyan élvezhető benne, de meg lehet tanulni, kezelni. Viszont ami jó, az, hogy ez az egészséges távolság a többiektől, ami egyre inkább erősödik évről évre, és igen, hát a negatív kommentek, jó, hát legyenek. Inkább legtöbbször valaki saját magáról beszél, saját magát nyilvánítja ki, mint hogy bemocskoljon valakit más, vagy ilyesmi.
1: Lassan lejár a műsoridőnk, de azt még muszáj megkérdeznem tőled, jó, hogy sokszor látunk téged a riporter, a kérdező székében ülni, most viszont egy másik székben ülsz, hogy hogyan érezted így magad? Remélem nem egy vallatószékhez hasonlítod majd.
0: Mostani beszélgetésünk? Jó, köszönöm szépen. Nagyon jól éreztem magam. Jó volt veled beszélgetni. Hála Istennek, hogy már egy kicsit belejöttem a magyarba is, mert egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt visszajöttem Magyarországra, és akkor egy kicsit elfelejtettem a magyar nyelvet, és nagy stresszben voltam, amikor interjúkat készítettek velem. Emlékszem, hogy nagyon. Most hála Istennek, az Isten ebbe is segít. Jó, de tudod, gondolom, hogy te jól tudod, még mindig jobb ezen a más széken ülni is, és valaki más mutatni, kérdéseket feltenni. De köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon örülök, hogy rám gondoltátok.
1: De most legalább így a hallgatók is, meg a nézők is így jobban megismerhettek téged, nem csak a kérdéseid által. Úgyhogy, kedves Margit nővér, köszönöm ezt a beszélgetést, hogy megosztottad velünk, hogy hogyan is munkálkodik benned a jó Isten a te életedben, hogyan tudod a médián keresztül elvinni Isten evangéliumát mindenkihez. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalain, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket is a következő évben is.
2: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat fél óráját hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgulottam dühösen az ágyon, nem jött az álom, hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Azt, amit írtam, lázasan merett rám, izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba, le, föl, inkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy, álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Hát csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam, te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Lógodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult rájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, mint a lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra! A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla. De fönn, barátom, ott fönn a derűség, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja. Az a kék volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem. S felém hajolt az, amit eltemettem rég a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, a mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint távol, homályból, gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a furfangosan lánguló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájt átváltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelm ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön, mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél, mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét, szóval bevallom néked megtörötten. Földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az úrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és görönyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

Vörös Sándor, nem nyúlsz le értem. Nem nyúlsz le értem, Istenem, kezem, hiába tartom. De én mindig szólítalak, mint gerle, hívó hangon. Remény hiány is várlak én, mint a keserű tenger csapkodva kopár partomat nem földi gyötrelemmel. Csak hívjalak, csak várjalak, te nem fogadsz el engem. És nélküled por és penész gazdálkodik a szívemben. Lennék rettentő fegyvered, vagy szelíd esti lángod, de látom, nem kellek neked. Nincs számomra csak átkod. Csak hívjalak, csak várjalak. Tudom, nem jössz el értem. Míg holtig érted, zúgok én a hasztalan sötétben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat innen a budapesti Goggol utcai stúdióból. És az első, amit a mai nap szeretnék elmondani, megosztani veletek, az egyben egy kérés is. 2008-tól 2011-ig a Mária Rádió vezetője volt Úri Ipoly atya, akinél két napja jártam, súlyos beteg, és kéri az imátokat. Imádkozzunk mi hamarabbi felgyógyulásáért. Amikor beszélgettem vele, folyamatosan szinte csillogott a szeme, amikor a Mária Rádióról beszéltünk, és én akkor tőle tudtam meg, hogy volt a Mária Rádió vezetője, és elmondta, hogy a mai napig szeretettel gondol vissza arra az időszakra, amit itt közöttetek, veletek eltölthetett. Imádkozzunk érte, és kérjük a mindenható Istent, hogy adjon neki gyógyulást, és segítse meg őt, hogy azt a keresztet, amit kap, azt a szenvedést képes legyen holdani, képes legyen elviselni, átalakítani, képes legyen igazi Mária szeretőként a kezedből, Szentfia kezéből, a mi Úrunk Jézus Krisztus kezéből elfogadni az ő betegségét. Segítsd meg őt, kérünk, Uram! Mai alkalommal a dicsőséges rózsafüzéről szeretnék elmélkedni. Ugye a dicsőséges rózsafüzér azért is oly csodálatos, és számomra oly sokat mondó, mert olyan titkokat rejt magába, amit majd megtapasztalunk, amintha végig megyünk, akkor bepillantást nyerhetünk a Szentháromságos Egyisten létébe, ugye a harmadik titok által, de bepillantást nyerhetünk a mennyek országába, hogyha a negyedik vagy az ötödik titkot vesszük, de az első titok által, valamint a második titok által pedig abban a csodában, hogy az Isten, a Jézus Krisztus hogyan támad fel, hogy megy a mennybe, mit bíz ránk itt maradókra, mi a mi feladatunk, és nem csak nekünk papoknak, hanem mindannyiunknak, Krisztus követőként, keresztényeknek mit kell tenni ahhoz, hogy mi is részesülhessünk majd az ő irgalmából és kegyelméből, a mennyek országa látásában, hogy mi is ott, akik számára maga Jézus Krisztus lakóhelyet készít, hogy mi megpillantsuk, bepillantsunk abba az örömbe, abba a boldogságba, a végtelen szeretetbe, ami ott fogad majd minket. Ugye először is dicsőséges rózsafüzér. Most ha azon kezdenénk el gondolkodni egyet, hogy mit jelent az, hogy dicsőség, ugye? Hát akkor gondoltunk arra, hogy milyen dicsőség kitűnő tanulónak lenni, milyen dicsőség olimpiai bajnok lenni, egy foci meccset megnyerni, kijutni a VB-re. Tehát ilyen, amikor a dicsőségről beszélünk, akkor ilyen emberi tettek által elért, itt a földön boldogságot tapasztalt győzelemről beszélünk tulajdonképpen. Pedig Szent Pál is azt mondja, hogy mindez a földi dicsőség csak hiába való. Ez nem az igazi dicsőség. Az igazi dicsőséget a mennyben lehet megtapasztalni.
Az igazi dicsőség, a belső harmónia, a szeretet kiteljesedése, a teljességet megélni csak a mennyek országában lehet. Természetesen ezek a dicsőségek se hiába valóak olyan értelemben, hogy előbbre viszi az életet, hiszen egy foci győzelem, egy kitűnő tanuló ezen dicsőségek által előbbre viheti az életét. Tehát segítheti a életének a kiteljesedését. De mégis az igazi dicsőség az oda át, a mennyek országában tapasztalható meg. Na, de álljunk neki tizedenként a dicsőséges rozsdafüzérnek a elmélkedésében. Az első titok, Jézus föltámad a halálból. Na most ugye, hogy idáig is tettük, csukjuk be szemünket, testi szemünket, nyissuk ki lelki szemünket, és menjünk el Jeruzsálembe, és álljunk meg még a kereszt lábánál. Jézus meghal a kereszten. Vége mindennek. Előttünk van, ahogy eltemetik. Ha becsukom a szemem, látok egy barlangszerűséget, és elé egy hatalmas követ hengerítenek, és ott van Jézus. Nincs tovább, mondhatnánk. Sírdogálunk, szomorúak vagyunk, mint minden egyes temetésnél. Édesapámat, mikor koporsóstól engedték le a sírgödörbe, emlékszem, szívemet csak úgy maldosta a fájdalom. Mert elment, és azt gondoltam, hogy vége. Tehát itt ennek most vége. És Jézus temetésénél az apostolok ugyanezt érezhették. Itt most vége. Pedig azt gondolták, hogy ahogy beszélt, amiket véghez vitt, csodákat vitt véghez, hogy tényleg ő a megvált, aki majd elhozza a szabadulást, és most mit látnak, mit tapasztalnak? Elengedítik a követ, és Jézust eltemetik. Ha csak ez a sötétség válna ránk, akkor összeroppannánk a fájdalomtól. Ha édesapám temetésénél, mikor leereszték a koporsót, és utána csak úgy döng, ahogy a földet holdják, vagy a földet szórják rá a koporsóra, és az a sötétség, ez lenne, akkor borzalmas lenne. Tehát akkor nincs értelme szinte semminek. De ez a sötétség nem örök. Ez a sötétség nem tart örökké. De nézzük csak meg, hogy ott az apostolok is úgy érzik, hogy mindennek vége, bezárkóznak. Egyedül Mária Magdolna az, akit annyira hajt a Jézus iránti szeretet, hogy hajnalban, még napfelkelte előtt kimegy. Elhív magával néhány asszonyt, ahogy halljuk Márk evangélista leírásában, Johannát, Jakab anyját, Máriát és Szalomét. Mert reménytelenségében úgy érzi, hogy még egy apró dolgot, valamit tenni kell, egy utolsó szeretett gesztussal ki kell fejezni Jézus iránti tiszteletét, szeretetét, és meg akarja kenni a testét legalább illatos olajjal. És amikor megérkezik, nagy meglepetésben van része. Hogy lehetséges ez? Elhengerítették a követ. És keresi Jézust, és nincs ott. Megijed. Pedig
ő is ott volt, hallotta, amint a tanítványoknak Jézus megjövendőli halálát, és azt is hozzátesz, hogy de harmadnapra föltámad, de a kereszt halál borzalma miatt nem tud józanul gondolkodni. Mint ahogy a kezdeti pillanatokban édesapám temetésén nem tudtam józanul hittel gondolkodni, mert csak a fájdalom volt az, ami átjárta a testemet, és nem az a Istenbe vetett végtelen szeretett hit, amely átjárja későbbiek folyamán a lelkemet. Tehát az a bizonyosság, hogy van ugye a feltámadás, van az örök élet, és hogy édesapám jó helyen van. Nem, akkor csak a fájdalmat érzékeljük. És ugyanígy Mária Magdolna is csak a fájdalmat érzékelt, és ezért nem is kapcsol, keresi az Úr Jézust. És egyszer csak, ugye ismerjük a történetet, ott áll előtte Jézus személyesen. Jézus feltámadt. Na most legyünk ott ennél a jelenetnél, amikor megjelenik Mária Magdolnának. Lépjünk oda mi is. Menjünk oda, érintsük meg a feltámadott testet, a feltámadott Jézus Krisztust. És ha elképzelem, akkor bizony mondhatom azt bátran, hogy Jézust még sose láttam ilyennek. Csodálom őt. Teljes lelkemmel imádom. Hiszen legyőzte a halált. És ezáltal mi is feltámadunk. Nem a sötétség, hanem a fény, ami elönti a lelkemet. Nem a sötétség az örök, hanem a fényesség, amely mindent megvilágít, amely megélteti velem az élet, a földi lét szépségét, mert ha úgy élem életemet, hogy Krisztust követem, meglátom a szépséget, meglátom a jóságot, meglátom, megismerem a szeretetet, és akkor ebben a szépségben, amiben élek, ezt még megtetőzi, kiteljesíti, hiszen a földi létem után eljuthatok egy olyan hazába, amit elgondolni se tudunk. Annyira csodálatos, annyira szép. És Jézus, a feltámadott Jézus látja a mi szívünket. Látja a ti szíveteket. Mindannyiunk szívét, hogy mennyire szomjazzuk azt a szeretetet, amit ő tud nekünk adni. Hogy mennyire szomjazzuk azt a szeretetet, amely által megvilágosítja értelmünket, hogy fiam, lányom, ne félj, én örök életet adok neked. Én szeretlek téged. Amikor odalépek és látom a feltámadottat, egyből az a gondolat jár az agyamba, hogy milyen jó itt lenni. Milyen csodálatos Jézust, a feltámadott Jézust látni. Milyen csodálatos, hogy én is feltámadhatok. Milyen csodálatos, hogy a földi létem után Jézusnak hála, az örök dicsőségben részesülhetek. De még egy pillanatra gondoljuk végig ezt, hogy Jézus feltámadását, és amikor a titokról elmélkedünk, azért eszembe jut egy asszony, akiben nem volt sötétség, akinek nem kellett kimennie az üres sírhoz, hogy elhiggye, hogy Jézus feltámad. Ez az asszony pedig nem más, mint Mária, akinek lelkét fájdalmas török járták át, aki látta fiát meghalni, látta szenvedni, meghalni. Ott volt a keresztövénél. De ő tudta, ő hitte, mert már benne akkor világosság volt, hogy
Jézus, az ő fia harmadnapra föltámad. És neki nem kell oda menni az üres sírhoz. Mert ő tündököl. Az ő szeretete, az ő hite egyszülött fiában, az egy végtelen erős hit. Na, amikor az első tizeden elmélkedünk, Jézus feltámadását ünnepeljük, mi is kicsit csatlakozzunk a szűzanyához. Ne legyen bennünk se sötétség. A földi lét az időszakos. Amikor el kell válnunk szeretteinktől, akkor köszönjük meg az Istennek őket, köszönjük meg, hogy itt lehettek velünk e földi létben, és imádkozzunk értük, hogy eljuthassanak ők is abba a csodálatos hazába, a mennyek országába. Mert a második tized nem más, mint ugye Jézus mennybe menetele. Szintén egy csodálatos tized, ugye? Na, legyünk ott az olajfák hegyén. A 11, az apostolok csüngenek a szavakon, hiszen megbízza őket az evangélium terjesztésével. Kiadja a missziós parancsot. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És most figyeljetek, és íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Majd fölmegy a mennybe, de előtte áldást oszt. Megáldja a 11-et. Ha becsukom testi szemem, és kinyitom a lelki szemem, és nézem, szemlélem ezt a pillanatot, milyen csodálatos lehet. Annyira szeret minket, hogy föltámad, megy föl a mennybe, elmondja kerek perec, hogy mi a teendőnk, de még mielőtt eltűnne a szemünk elől, áldásra nyújtja kezét. Mi hogy vesszük a papok áldását? Elgondolkoztunk már azon, hogy mindig, amikor a szentmise végén a felszentelt pap, miután bemutatta a legszentebb áldozatot, mielőtt útra bocsájt bennünket, ugyanúgy széttárja a kezünket, széttárja a kezét, és megáld bennünket. És ezzel az áldással mehetünk haza otthonunkba. Előfordult, hogy szoktam így embereken szétnézni, és azt látom, hogy így vettik a keresztet, de hát nem tudják, nem tudjuk, sokszor én magam se, hogy milyen csodálatos dolog, amikor egy paptól a szentmise végén akár áldást kapunk. Hogy mit jelent az az életembe? Az apostolok, amikor megkapják ezt az áldást, vidáman télnek otthonaikba. Értitek ezt? Vidáman. Tehát ugye, amikor valakitől elválunk, édesapám meghalt, megvolt a temetés, tudom, hogy föltámad, tudom, hogy van örök élet, hiszem, hogy jó apám a mennyek országában van, de nem vagyok még boldog. Nem tudok mosolyogva hazamenni. Emlékszem tisztán, anyukám, nővérem odajött, sildogáltunk egy kicsikét, és úgy téltünk haza. Az apostolok boldogan télnek haza. Na most, hogy? Miért? Tudjátok, hogy miért? Mert az Úr Jézus megáldja őket, mielőtt elmegy. Egy olyan áldásban részesülnek, ami által érzik, hogy
el tudnak mindent viselni. Ugye későbbiek folyamán János kivételével véltanú halált halnak. Mindent elviselnek. Na, ezt jelenti az áldás, és a pap áldása is ezt jelenti a mise végén. A szentmise véget ért, menjetek békével, nem csupán az, hogy jó, hát Istennek legyen hála, befejezte, mehetünk haza, ebédelhetünk, aztán kezdődjék a hét. Nem. Hanem, hogy azt az áldást, Jézus áldását vigyük magunkkal, mert jön a hétfő, a kedd, a szerda, jönnek a munkanapok, jön a fájdalom, jön a kereszthordozás, jön a szenvedés, és ugye ehhez kapjunk erőt. És erre kapjuk az áldást. Hogy Isten szeretetét, az ő jóságát, az ő írgalmát, az ő segítőkészségét a hétköznapokban tudjuk megélni. Hogy amikor elmúlik a vasárnap és hétfőn hajnalba kelni kell, és nincs erőm, nincs lelkesedésem, akkor jusson eszem, hogy Istentől kapott áldásban részesültem, és úgy kezdhetem a napomat. És milyen csodálatos, ugye, amikor reggel fölkelek, és nem az van, hogy jaj Istenem, a panasz, hanem keresztet vetek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, kérlek, kísérj végig a mai napomon, légy velem. Csak egy fohász. De hogy az ő áldásában tudjam a napomat megélni. És Jézus így megy a mennybe. Oda, ahol helyet készít számunkra. Mária, a boldogságos szűzanya medjugorjei üzenetében egyszer ezt mondta. Drága gyermekek, ne fogadjátok felszínesen a pap áldását, mert Jézus áld meg benneteket személyesen. Legyetek hálásak érte. Ezt Mirjanának mondta 2006. decemberében. De hozzáteszi, és a boldogságos szűzanya teszi hozzá, drága gyermekek, anyai áldásomat adom rátok, de a papok áldása nagyobb, mint az enyém, mert az ő keze kenet által lett felszentelve. Azt mondja a szűzanya, a szeplőtelen anya, a végtelenül szerető anya, mindannyiunk égi édesanyja, hogy ő megállt bennünket, de a papok áldása még nagyobb hatalmú, még csodálatosabb. Na, ez az, amit még mi papok sem fogunk fel. Hogy mit jelent, hogy áldást adunk. Amikor a második tizedet imádkozzuk, és Jézus mennybe meneteléről elmélkedünk, köszönjük meg neki, hogy mielőtt a mennybe ment, megáldott, mert nem csak a 11-et, hanem mindannyiunkat, megáldott és áldását adta ránk, és az apostolainak és az apostol utódoknak, így nekünk papoknak is megadta azt a csodálatos ajándékot, hogy mi

Mária ott imádkozik velük, buzdítja őket, hogy imádkozzatok. És hirtelen megpillantunk lángnyelveket. De nézzük csak meg az apostolok cselekedeteit, így én. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek, majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Megint csak milyen csodálatos látványban lehet részünk. A Szent Háromság harmadik személye, a Szentlélek az Atyát és a Fiút egyesítő szeretet. Aki eljön, a bénmálás szentség által megkapjuk a Szentlélek 7 ajándékát. És ő segít nekünk, hogy ugyanabban az isteni szeretetben éljünk, és annak örvendezzünk. Hiszen Jézus maga mondja, szeressétek egymást, hogy én szerettelek benneteket. Isten lelke felbecsülhetetlen értékű ajándékot szerez nekünk. Pál apostol így szól, szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, hűség, szelídség, önuralom. Ennyi minden ajándékot kapunk a Szentlélektől, ezt a Galatákhoz írt levelében írja. Mennyire csodálatos, milyen hatalmat kapunk, milyen az élethez, a boldogsághoz vezető utat mutatja meg nekünk a Szentlélek. A kiáradása által eltölt bennünket a szeretet, eltölt bennünket a jóság, a türelem, a kedvesség, és még sorolhatnám. Ajándékokra kapunk bölcsesség, értelem, tudomány, erősség, tanács, jámborság, úrfélelme. Ha csak az ajándékokat elmélkedünk, már akkor csak is köszönettel tartozunk a Szentléleknek, hogy kiárad ránk, eláraszt bennünket, és ajándékot, ajándékot és ajándékot kapunk tőle. De hogy mit is nyújt a Szentlélek, ezt most hallgassuk meg a pünkösdi szekvenciából az énekkel, hogy mi minden csodálatos ajándékkal halmoz el bennünket a Szentlélek Úristen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A dicsőséges rózsafüzér titkaidól elmélkedünk. Innen a Mária Rádió budapesti Gogol utcai stúdiójából köszöntelek benneteket sok szeretettel. És a negyedik tized Mária mennybe vételéről elmélkedünk. Sajnos már csak röviden ma az időnk, megint elszaladt. Mi is menjünk a helyszínre, mint ahogy mindez idáig tettük. Most is csukjuk be testi szemünket, és nyissuk ki lelki szemünket, és most teszünk ám csak egy igazán érdekes utazást, mert most a mennybe kell mennünk. Képzeljük el a szűzanya érkezését a mennyországba. Elképzelem, amint megérkezik a szűzanya, odalép Szent Fiához, itt vagyok, fiam. Jézus pedig átöleli. Ott vagyunk a mennyországban, és látjuk ezt a csodálatos pillanatot. És ebben az ölelésben, ebben minden benne van. Jézus szeretete, a szűzanya szeretete, Jézus megváltó műve, a boldogságos szűzanya igenje, minden. Csak úgy sugároznak. És tudjátok, mi a csodálatos, hogy amit én úgy el tudok képzelni, mikor erről a titokról elmélkedek. Hogy én magam is, ahogy nézem őket, egy belső béke, egy belső szeretet tölt el. És ahogy ők megölelik egymást, azt látom egyre inkább, hogy messzebbre nézek, egyre inkább látok embereket, akik mosolyogva lépnek oda. Ott látom édesapámat. Ott látom édesanyámat. Elhunyt szeretteimet. Ők is odalépnek, és egy ilyen hatalmas kört alkotva átölelik egymást. És Jézus Mária kinyújtja a kezét, és hívnak engem. Na ez vár ránk. A mennyek országába ez vár ránk. Ha úgy tudjuk élni életünket, ha bele tudunk kapaszkodni a boldogságos szűzanya kezébe, ha meg tudjuk szorítani a rózsafüzért, ha el tudjuk imádkozni a titkait, akkor megérthetjük, hogy mi is oda vágyakozunk. Abba az ölelésbe vágyakozunk. Mindannyian azt várjuk a leginkább. A földi elmúlás egy mennyei születés. És ez a mennyei születés, nem értjük, ez igaz. Én sem éltem, szeretném ezt megélteni, nem fogom, de látom. Látom lelki szemeimmel, hogy ez egy csodálatos érzés. Félünk a haláltól, mint ismeretlentől, de megszületünk az örök életre. És ez vigaszt nyújt nekünk. És az ötödik titok. Jézus Máriát megkoronázza, királynőként lesz teszi, ő a mi királynőnk.
Hát ez a legcsodálatosabb dolog. Nem egy uralkodásra vágyó, nem egy lenéző, nem egy eltipló, nem harcok által megszerzett. Egy olyan királynőnk van, aki nem más, mint a végtelen szeretet. Aki mindannyiunkat át akar ölelni. Aki azt akarja, hogy oda jussunk fiával egyetem a mennyek országába. Hogy ott teljes boldogságban lehessünk. Szeretetben, egyetértésben. Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, és a dicsőséges olvasót mondjuk, jussanak eszünkbe ezek a boldog pillanatok. Hogy Jézus feltámad, mert számára a halállal, a földi léttel nincs vége, mint ahogy számunkra se. Fölmegy a mennybe, de áldást adja mindannyiunk számára, és becsüljük meg a papok áldását. Elküldi a Szent Lelket, a vigasztalót, hogy megértsük, és képesek legyünk őt követni emberi gyallóságaink ellenére is, hogy megértsük, milyen fontos az egyház szerepe a mai világban, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, majd megnyitja számunkra egy pillanatra legalább lelki szemeink előtt a mennyországot, ahogy a boldogságos szűzanyát felveszi, és ott királynőként hódolhatunk, tisztelhetjük, királynőként tisztelhetjük a boldogságos szűzanyát, mindannyiunk égi édesanyját. Mondjuk tehát a rózsafüzért, imádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért, és elmélkedjünk Jézus és Mária végtelen szeretetén. Meg szeretném köszönni hangtechnikusunknak, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsor, és természetesen meg szeretném köszönni hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit imacsoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindkétel kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
5: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Izaiás próféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadzó gyökér, a tikkat szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kínjainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó, nem is vettük hát semmibe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisekből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya! S arcul ütötték. Jézus szenvedése konkrét történeti alapot öltött abból kifolyólag, hogy a vének a főpapok és az írástudók elvetették, és kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott az emélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
9: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisekből koronát fontak, Jézus fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköpenyben kijött eléjük. Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária,
6: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
6: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmatra.
9: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simon, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet, majd kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Emberi akaratával elfogadta Jézus, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltó tettként fogadta el, vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozva.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozva.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztottak ruháin, sorshúzással döntve el, kire mi jusson. A 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítette 2 rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednem gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
9: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindenkorra. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel. A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 24-e. Kevésnek tartom. Izajásnál olvassuk ezt a 49. fejezet 6. versében. Kevésnek tartom. Mit tart kevésnek az Úr?

0: Második ilyen éneket. Mit tudunk erről a szolgáról? Az Úr minden nemzethez elküldte elhívott szolgáját. Távoli népekhez is. Egészen a szigetekig. Izajás próféta, az Ószövetség evangelistája, aki mindenkinek szólóan hirdette Isten szeretetének örömhírét. Mert Isten szeretete egyetemes. Erre az áldott egyetemes feladatra hívta el az Úr az ő szolgáját, akinek éppen az üzenet egyetemessége miatt kellett a legtöbbet szenvednie, sok harcot felvállalnia. Ezt jelképezi a második versben felidézett kard. Az egyetemesség nem az üdvösségre vonatkozik, ez Isten szuverén ügye, hagyjuk meg ő neki, hanem arra, hogy az Úr szolgája mindenkire csak az üdvösség reménységével tekinthet. Mint akiket szeret, mint akiket hív, mint akiket megvált az Isten. Ez volt Isten népének eredeti küldetése is, ahogy a Mózes első könyve 12. fejezete 3. versében olvassuk. Kevés az ítélet hangja, nagyon kevés. És kevés minden igei kioktatás is, akármennyire igei is az, olvassuk a 6. versben. Ez az ige szakasz sok buzgó keresztény szolga ítélete, mert az Úr kevésnek tartja a szolgálatukat, öntelt kegyességüket és szükkeblűségüket. Ezek nem a föld végső határáig tekintenek, hanem mindenféle piti, belterjes klikkesedéssel foglalkoznak. Jézus Krisztus nem ilyen. Ő nem erre váltott meg bennünket. Joggal mondja az Úr, hogy fárasztja őt ez a képmutató és gőgös lelkület. Nem bírja elviselni. Az Úr szenvedő szolgája ehhez a küldetéshez, ehhez a szenvedéshez erőt kapott. Az Úrnál van az ügye, és ezért ez az ügy győztes ügy. Nincs ennél nagyobb méltóság, mint hirdetni az Isten szeretetét, megváltó irgalmát mindenkinek. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott

Engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás próféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk. Engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.

Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét, nehogy elmenjek, és átokkal sújtsam a földet.

0: Krisztust, aki előhírnökként küldte maga előtt Jánost, hogy előkészítse az Úr útját, kérjük bizalommal. Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból. Te, aki Jánost újjongással töltötted el Erzsébet méhében, add, hogy világra jöttödnek, mindig örvendezzünk.
1: Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból.
0: Te a keresztelő szavával és életével megmutattad nekünk a bűnbánat útját. Hajlíts szívünket országod törvényeihez.
1: Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból.
0: Te azt akartad, hogy emberajkak hirdessenek. Küld el az egész világra evangéliumot hírnökeit.
1: Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból.
0: Te úgy akartad, hogy János kereszteljen meg a Jordánban, és ezáltal mindent megtegyél, ami elő van írva. Segíts, hogy mi is megadjuk mindenkinek azt, ami kijár neki.
1: Jöjj el hozzánk felkelő napunk a magasságból.

0: Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte a résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
1: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
0: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögötte strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva el kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedést serkentik, gyakran súlyosbítják a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába. Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély- és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vám akadályok akadályozzák, a fegyvereket nem, idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római FAU székház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatnak a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAU közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől, inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézménye a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
1: It is a concrete expression of international solidarity.
0: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak, és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túlépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakban. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtthaladásra buzdításnak kell vezérelvé válnia, utalt Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAU római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. mindezen szereplők kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szentatya. A felhívás hatékony végrehajtásával csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel,

0: Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögötte sokainak kezelését is. Valójában az élelmezésbiztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is. Sürgeti a Szent Atya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el, vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szent Atya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét, és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszéljét a Szent Atya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézett hétfő délután. Jesus Christ, you are my life. Leó pápa gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a 6. pár alában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett, tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
1: Non è necessario avere in mano.
0: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni, de mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek, és a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobiliát nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak,

0: szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk, egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra. Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkora térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is, velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított. Használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a útközben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
1: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
0: Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári tábor résztvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Szent László nap a győri Káptalandombon. Időpontja 2026. június 26-a péntek. Helyszíne Triangulum Galéria, Győr, Gutenberg tér 2, Fridládak szobor felől. 16 és 17 óra között. Szentek és szakrális művészet a középkorban. Tematikus tárlatvezetés, a tündöklő évszázadok, vallás, kultúra és művészet a középkori győri egyházmegyében című időszaki kiállításban. A vezetés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a középkori győri püspökök életébe, politikai egyházkormányzati működésükbe, mecenatúrájukba, megismerkedhetnek a hívek vallásosságával, zarándoklási szokásaikkal, valamint az egyházmegye középkori művelődésével, oktatásával és írásbeliségével. 16 és 18 óra között kézműves foglalkozás. A kreatív kézműveskedés központi témáját a lovak király Szent László ihletti meg. Életkortól függetlenül bárki részt vehet. 17 és 18 óra között Szent László kultusza és mítosza. Ismeretterjesztő előadás a lovak király koráról. Szent László a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége. A legnépszerűbb magyar szentek egyike, a gyengék védelmezője, akinek számos legenda is őrzi emlékét. A programokon a részvétel ingyenes. Szent László búcsú, búcsú Szent Lászlón. Az időpont 2026. június 28-a vasárnap 11 óra. A helyszín Kegytemplom, Búcsú Szent László, Arany János utca. A program 11 órakor szentmise és gyermekek megáldása. Az ünnepi szentmisét vezeti Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök. A szentmisén közreműködik a Kegytemplom kórusa és a Zalabrász fúvós együttes. Szeretettel hívják a gyermekeket szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. Az idén 150 éves évfordulóját ünneplő Keresztény Múzeum 2026. július 1-én megnyitja kapuit a látogatók előtt. Esztergomban a Mindszenty Herceg Prímás tér 2 szám alatt. A Keresztény Múzeum 2025. szeptember 1-től 2026. júniusáig felújítás miatt zárva tart. A megújult intézmény világra szóló gyűjteménye korszerűbb és látogatóbarátabb módon lesz megtekinthető a közelgő nyitás napjától. Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások, kutatószolgálat, fotórendelés levélben kérhető az alábbi e-mail címen: kereszténymúzeum@gmail.com. Addig is az Erdélyi Zsuzsanna gyűjtemény nyitva 2026. március 15-től június 28-áig, szerdától vasárnapig 9 órától 16 óráig látogatható. A Vallási Élet tárgyai című állandó kiállítás a Szent Adalbert központ épületében, Esztergom, Szent István tér 9 szám alatt.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új rendtagokat avatott a Máltai Lovagrend a budavári Nagyboldogasszony templomban. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Jönnek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebő Kezmin Florentinát hallják. Új rendtagok beiktatását ünnepelte a szuverén Máltai Lovagrend június 21-én patrónusra keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódóan, közölte a Magyar Kurír. A lovagrend vezető káplánja Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt annak a szentmisének a főcelebránsa a budavári Nagy Boldogasszony templomban, amelynek keretein belül avatták fel a két új rendtagot, Sumicki Máriát, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat önkéntese magisztrális dámaként, illetve Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára magisztrális káplánként nyert felvételt a rend harmadik osztályába. Az új rendtagok a most megkapott köpenyt és a keresztet Krisztus nevének megvédésére, a hit terjesztésére és a szegények és betegek szolgálatára viselik. Június 17-én adták át a Hajdúdorogi Főegyház megye új szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón, tudósít a Magyar Kurír. A kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára kialakított épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Az ünnepélyes átadót házszenteléssel kezdte, amelyben Seszták István főhelynök és Szakálas Csaba püspöki szertartó segítették. Az áldás nem csak a bajok elkerülését jelenti, hanem az Úr Jézussal való találkozást is. Itt a pihenésen kívül lesz lehetőség gazdagodni, gyarapodni, fejlődni és töltekezni is Jézus szeretetében, mondta köszöntőjében a metropolita. Teldik János pasztorális helynök, a fenntartó iroda lelki igazgatója köszöntőjében kiemelte, reméli, hogy az új ingatlan lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy itt is növekedhessenek hitben, reményben és szeretetben. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe, és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja a javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet érdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebő Kezmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Íme tenyeremre rajzoltalak téged, falaid előttem vannak szüntelen. Sietnek építőid, rombolóid és pusztítóid pedig kivonulnak belőled. Azért nagyon kedves nekem ez az idézet, mert érzem az életemen az Úr kezenyomát, érzem a segítségét, a szeretetét, azt, hogy nap mint nap velem van a nehézségeimben, és hogy sokszor kihozott belőlük, megszabadított egy rossz házasságból, és nagyon szerető, gyógyító közösségeket adott nekem. És önmagát adja nap mint nap a Szentírásban, az Eukarisztiában, a Szentmisén, úgyhogy rá kellett jönnöm, hogy nagyon-nagyon nagy szükségem van az Úrra. És az, hogy tegyétek tanítványokká a nemzeteket, ez egy olyan kérés, ami ha az ember tényleg szereti az Istent, és szereti az embereket, akkor ez belső vágyá is lesz. Szeretnéd ezt az örömöt továbbadni, amikor látod a csügget, pessimista embereket, akkor szeretnéd továbbadni nekik is ezt a tüzet, ezt a lángolást, amit az ember az Úr iránt tud érezni.

dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm kedves hallgatóinkat innen a Mária Rádió Miriam Komáromi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánok, Berta Péter vagyok, indítsuk együtt a mai reggelt a következő közel másfél órában. Indítónkat kezdjük a napi evangélium meghallgatásával, Lukács evangelistától. Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön és fiút szült. Történt pedig, hogy a 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak nevezték. De az anyja így szólt, semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni. Erre azt mondták, de hiszen senki sincs a rokonságban, akit így neveznének. Intettek tehát apjának, hogyan akarja őt nevezni. Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt és magasztalta Istent. A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt addig a napig, ami nyilvánosan fel nem lépett Izraelben.

Most pedig hallgassuk meg Barsi Balázs atya gondolatait a mai evangélium kapcsán. Isten mindnyájunkat személyesen szeret, és mindnyájunkat anyánk méhétől hív. Kereszténységünk próbája, hogy miként viszonozzuk az ő szeretetét, és a szereteten belül válaszolunk-e hívására. A Teremtő Isten hívása megelőzi azt a pillanatot, amikor mi ezt a hívást felfogjuk, mert ő létezésünk első pillanatától kezdve magának teremtett bennünket, és egy bizonyos küldetést is kijelölt számunkra. Mindez ugyanakkor nem rombolja le szabadságunkat, hiszen Isten végtelen szeretete az emberi szabadság igazi területe. Láthatjuk, hogy csak a szentek szabadok, akik válaszoltak Isten szeretetre, és vállalták a rájuk bízott küldetést. Nagyon fontos megértenünk, hogy itt két mozzanatról van szó. A személyes szeretetről, hogy az Úr hívott engem az anyaméktől fogva, anyám méhétől fogva emlegette nevem, illetve egy feladatról, megbízásról. Kevés az, hogy szolgám légy, a nemzetek világosságává teszlek. Csak akkor tudjuk meg, hogy mi a hivatásunk és mi a küldetésünk, ha előbb személyes szeretetére válaszolunk egész lényünkkel. Annak, aki csak úgy általában vallásos, akinek Krisztus nem személyes megváltója, Istene, barátja, mindene, hiába vár arra, hogy valami isteni jel megmutassa neki, hogy mi a hivatása. Családalapítás vagy papság, szerzetesség. Ha ő a maga langyos életével, nem egész szívvel az isteni, egyik hivatás sem fogadta el, és egyik küldetésre sem alkalmas. Mert két akarat csak a legnagyobb szeretetben tud egyesülni. Ha Isten életünk igazi és egyetlen főszereplője lesz, szeretete egészen biztosan kijelöli utunkat, és világosan meg fogja tudni, mi is a küldetésünk. Megváltó Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked a hívást, melyel anyánk méhétől fogva szólítasz bennünket. Szíts fel bennünk kegyelmedet, hogy egész lényünkkel válaszoljunk hívásodra, senkit és semmit elébe nem helyezve a te személyes szeretetednek. Ha pedig hivatásunkban krízist tapasztalunk, adj nekünk erőt, hogy azt szeretetünk próbatételeként értelmezzük, s tudjuk ismét téged választani, nem elhagyva helyünket, hanem megújítva irántad való szeretetünket. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya gondolatait hallottuk a mai evangélium kapcsán.

Kedves hallgatóink, ma június 24-e van, ez az év 175. napja. Az évből még 190 nap van hátra. Ma az Ivánok ünneplik névnapjukat. Az Iván férfi név, a János név szláv formájából, illetve a régi magyar Jovános, Ivános változatból származik. Hagyományainkhoz híven most következik három rövid válogatás a teljesség igénye nélkül. A június 24-éhez kapcsolódó eseményekről az elmúlt évszázadokból. Első körben következzenek az ehhez a naphoz kapcsolódó események. 1812-ben Bonaparte Napóleon serege átlépi az orosz birodalom határát. 1859-ben a Solferino-i ütközetben az osztrákok vereséget szenvedtek a francia piemonti haderőtől. 1941-ben Spanyolországban döntést hoznak az önkéntes kék hadosztály felállításáról a Szovjetunió elleni háborúra. Most pedig pillancsunk rá, hogy kik is látták meg a napvilágot június 24-én az elmúlt évszázadokban. 1386-ban Kapisztrán Szent János, itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a Nándorfehérvári diadal hőse, Magyarország és a tábori lelkészek védőszentje. 1890-ben látta meg a napvilágot Baktai Ervin, magyar festőművész, művészettörténész, író, fordító, ázsiautazó, orientalista. 1890-ben Holota János, csehszlovákiai magyar ügyvéd, politikus. 1906-ban Manga János, magyar folklorista, néprajzkutató. 1911-ben Orsós Ottó, magyar biológus. 1947-ben Helena Vondrácskova, cseh énekesnő, színésznő. 1950-ben Tócsvai László, Kossuth-díjas magyar zeneszerző, előadó művész. 1987-ben pedig Lionel Messi, argentin válogatott labdarúgó. Most pillancsunk rá, kik is hunytak el június 24-én. 1519-ben Lukrécia Borgia, 6. Sándor pápa leánya. 1979-ben hunyt el Örkény István, Kossuth-díjas magyar író, drámaíró. 2001-ben pedig Kis Dezső fizikus, az MTA tagja, a részecske és magfizika kutatások kiemelkedő alakja. Végezetül pedig a néphagyományban a mai napot megelőző éjszaka tartották a Szent Ivánét, kapcsolatban nyilván a Szent János naphoz. Ez Szent János születésének híruladása a ünnepel katolikus egyházunkban, és az ezt megelőző estét hívták Szent Ivánének. Ehhez különösen az északi országokban, valamint a szláv kultúrkörben különböző néphagyományok és ünnepségek kapcsolódtak, talán még a kereszténységet megelőző korokból. Nyilván a nyári napforduló az néhány nappal korábban történt, valószínűleg itt a naptárreformok kicsit megváltoztatták ezt a dolgot, hogy nem esik egybe a napfordulóval, viszont a néphagyományban ez volt a nyári napforduló ünnepe. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő aktualitások és események. Műsorunk folytatódik, maradjanak velünk!

0: szíve és az irgalmas béke. Ugye a békesség évében vagyunk, lépkedünk tovább a témákon, a mai témánk pedig ezt a kérdést fogja körüljárni. Próbáltunk valamelyest készülni erre a témára, különböző véleményeket fogunk meghallgatni, és a technika segítségével Lóránt atyát is majd meg fogjuk szólaltatni hamarosan. Ugye a béke önmagában is egy viszonylag egyszerű fogalom, és ezt szétbogozni különböző témákban nem olyan könnyű. Én is bevallom, mikor ezt az aspektust így megláttam, akkor elsőre visszahőköltem, azért kaptunk hozzá némi segédanyagot, ami segít egy kicsit szétbogozni ezt a történetet, vagy pontosan hogy is van ez. Azért belehelyezkedni nem annyira egyszerű, most azért mondhatom így nagyon pongyolán fogalmazva, hogy ilyen mély katolikus fúrást végzünk, ugye a Jézus szíve tisztelete azért az már a katolikus egyház berkeinek a sűrejéből való áhítatos forma. Réka, te mit szóltál, mikor megláttad a témát, amiről beszélgetni fogunk?
1: Mint ahogy mondtad, ez egy nagyon mély téma, ami mindannyiunkat érint. Én egy kicsit kíváncsi lettem, mert legalább így kicsit rákényszerültem, hogy utána nézzek jobban a dolgoknak. Ugye június van, ez Jézus szíve ünnepe, és azt tudjuk, halljuk akár a szentmiséken is első péntekekre hirdetve, hogy gyóntatás van ilyenkor, az első péntek miért fontos, illetve június hónap miért fontos, de valójában bevallom, nem voltam teljesen tisztában, hogy azzal, hogy mik ennek az eredetei, mik a fő gyökerei, és legalább egy kicsit utána nézhettem a dolgoknak, és elgondolkoztam, és ha más nem, úgy érzem, hogy talán a én kis életemre ez is befolyással lesz, és bízom benne, hogy a hallgatóiba is.
0: Majd ki fogunk faggatni, hogy mire jutottál, meg a kicsit a személyesebb megélésedre majd kíváncsi leszek, de nem most. Kicsit később, majd néhány perc múlva. Igen, kedves hallgatóink, valószínűleg találkoztak minden tisztességes katolikus templomban azért valamilyen formában, akár szobor, vagy akár kép formájában. Jézus szíve alakja azért megjelenik, többfajta megjelenítésben, többfajta módon. Első körben most a technika segítségével ide idézem Lépes Lóránt atyát, aki megosztotta velünk a gondolatait, még ha személyesen nem is tud itt lenni.
2: Gyermekkori emlékeink között talán ott van egy Jézus szíve kép a nagyszülők házában, vagy a templom egyik oltárán álló szobor, amelyen Krisztus a szívére mutat. Sokszor néztük ezt a képet, de talán nem mindig gondolkodtunk el azon, mit is akar vele mondani nekünk Jézus. Jézus miért éppen a szívére mutat? A szív a szeretet jelképe. A Biblia nyelvén a szív nem csupán az érzelmek helye. A szív az ember legbensőbb valósága, döntéseinek, vágyainak, gondolatainak központja. Amikor tehát Jézus szívéről beszélünk, valójában arról beszélünk, hogy milyen Isten szíve, milyen Isten legmélyebb érzülete az ember iránt. Sokan úgy gondolják, hogy a béke azt jelenti, nincs konfliktus, nincs probléma, minden rendben van. De az élet gyorsan megtanít bennünket arra, hogy ilyen állapot ritkán létezik. Családi gondok, betegségek, bizonytalanságok, emberi csalódások újra és újra megjelennek. Mégis vannak emberek, akik ezek között is békésnek látszanak. Nem azért, mert könnyebb az életük, hanem mert megtalálták a béke mélyebb forrását. Jézus szíve erre a forrásra mutat. Egy alkalommal Jézus ezt mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Figyeljük meg, nem azt mondja, hogy megszüntettem minden nehézségeteket, nem azt mondja, hogy többé nem lesz kereszt az életetekben, hanem azt ígéri, hogy nyugalmat ad a léleknek. A keresztény béke mindig belülről indul. Eszembe jut egy idős ember, akit évekkel ezelőtt látogattam meg a kórházban, súlyos beteg volt. Emberileg nézve sok oka lett volna a keserűségre. Mégis, amikor beléptem a szobába, mosolyogva fogadott. Megkérdeztem tőle, hogy van. Azt válaszolta, a testem rosszul van, de a lelkem békében van. Nem felejtem el ezt a mondatot, a testem rosszul van, de a lelkem békében van. Ez az ember nem saját erejéből volt békés. Sokszor beszélt arról, hogy minden nap Jézus szívére bízza magát, nem azért, mert nem félt, hanem azért, mert tudta, kinek a kezében van az élete. Talán éppen ez az irgalmas béke titka. Nem az, hogy tökéletesek vagyunk, nem az, hogy minden sikerül, hanem az, hogy Jézus szeretete erősebb a gyengeségeinknél. Jézus szíve sebzett szív. A kereszten átszúrták az oldalát. A feltámadás után is megmaradtak a sebei, mintha azt akarná mondani, nem szégyellem a sebeimet, mert ezek a szeretet jelei. És talán a mi sebeinkkel is így van. Az irgalmas béke nem abból születik, hogy nincsenek sebeink, hanem abból, hogy ezeket a sebeket Krisztus kezébe tesszük. Ferenc pápa egyszer azt mondta, Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba. Mi fáradunk bele abba, hogy kérjük. Milyen sok nyugtalanság születik abból, hogy nem tudunk megbocsátani magunknak vagy másoknak. Hordozzuk a múlt terheit, régi sérüléseket, kimondhatatlan fájdalmakat. Jézus szíve azonban az irgalom forrása. Azt mondja, gyere hozzám úgy, ahogy vagy. Nem akkor, amikor már tökéletes leszel. Nem akkor, amikor már minden rendben lesz. Hanem most. A béke nem jutalom a tökéleteseknek. A béke ajándék azoknak, akik megnyitják a szívüket Isten irgalma előtt. Amikor Jézus szívére tekintünk, azt látjuk, hogy Isten szeretete nagyobb minden félelmünknél, nagyobb minden bűnünknél, nagyobb minden sebünknél. És ebből a szeretetből születik meg a béke. Kívánom minden kedves hallgatónak, hogy találjon időt arra, hogy egy rövid imában Jézus szívére bízza önmagát, családját, örömeit és gondjait. És kérjük együtt, Jézus szelíd és alázatos szíve, alakít szívünket a te szíved szerint, és ajándékozz nekünk az irgalmas békét.
0: A szív egy fontos szimbólum. Azt hiszem, ez talán következik az emberek megfigyeléséből is, hiszen ma már tudjuk a modern anatómiából, hogy a keringési rendszer központja a szív, gyakorlatilag a vér folyamatos pumpáló motorja. Ha a szív megáll, akkor az élet is eltávozik nagyon-nagyon gyorsan. Egy éltető szerv, bár minden szervünk éltető, de a szívnek valóban kulcs szerepe van az egész szervezet működésében, összekapcsol mindent. És ennek a fontossága különböző kultúrákban különböző módon ki is fejeződött. Viszont van egy különbség, például az ószövetségi gondolkodásban a szív nem egészen azt jelenti, mint nálunk. A mi nyugati világunkban a szívhez az érzelmeket kapcsoljuk, ugye a szívből jövő szeretet is az érzelem helye. Az ószövetségi zsidó szerzők inkább a gondolkodást kapcsolták a szívhez. Ha jól tévedek, akkor ott a vese volt inkább az érzelmek meg a szándékoknak a helye, de ezt pontosabban ennek a kifejtését meghagyom a biblikusoknak. Viszont a mi nyugati kultúránkban is a szív egy központi szerepet játszik. Egy kicsit kitérő és talán morbid módja ennek, hogy ugye a szív az összefogja az egész embert, és Dél-Amerikában is, hogyha valami erőset akartak áldozni az isteneiknek, akkor voltak dél-amerikai kultúrák, akik a feláldozott embereknek a dobogó szívét nyújtották a napistenük felé. Hát nyilván ez nem egészen ugyanaz, mint nálunk, tehát a Szentmisében is ott van, hogy emeljük fel a szíveinket, de nem úgy gondolják, mint az asztékoknál történt. Tehát, de hogy kifejezi azt, hogy valami a lényegünk belsejében, valami összefoglaló hely a szív, ami összefogja az egész lényegünket. És azt hiszem, hogy ugye ez Jézusra is kivetíthető, tehát Jézus szíve az valaminek nagyon-nagyon a központja. És ugye Jézus is megtestesült és vállalta az emberi létezés. Számomra egy ilyen szimbólumpár volt fontos. Ugye a passió jeleneteiből ismerjük azt a vége felé, mikor már a megholt Jézus szívét átszúrták a láncsával, megbizonyosodva arról, hogy valóban halott, hogy hát ha valakinek átszúrod a szívét, utána már nem kérdés, hogy halott lesz az illető. És ebben az volt, hogy ugye a szívből vér és víz folyt ki. Egyrészt az is izgalmas, hogy a modern anatómia mit mond, hogy mi volt ennek a két folyadéknak az eredete, de ezt most nem nyitom meg, csak zárójelben jegyeztem meg. De én ebben érzek egy szimbólumpárt azzal, hogy szintén a keresztre feszítés jeleneteiből ismerjük azt, mikor Jézus meghalt, akkor ketté hasadt a templom függönye. Ez nekünk talán egy nyugati embernek annyit nem mond, hát néha vannak függönyök a templomban, nagy úgy ketté szakadt. Egy ókori zsidónak ez nagyon-nagyon mást jelentett, ugyanis a szentévek mi volt a legszentebb része? Hát nem más, mint ahol a Frigyládát őrizték, egy elzárt helység, a Szent Sátorban is, később a templomban is, ahol maga a Frigyláda volt, amiben az Istentől kapott kőtáblákat őrizték, egy nagyon mívesen kialakított dobozban, és annyira szent volt, hogy egyetlen egy ember, a főpap léphetett be oda egyszer egy évben, és ott a és egy nagyon díszes, vastag függöny takart el a templom többi részétől, ahol bemutatták az áldozatokat az arra felavatott papok, de csak a főpap léphetett be abba a szentélybe, és ő is évente egyszer mehetett oda be, és akkor elsuttoghatta a tetragramból, a négy betűből az Isten igazi nevét, de mondom, ez évente egyszer. Na most Jézus kereszthalálával valami nagyon-nagyon megváltozott. Gyakorlatilag ugye megszüntette ezt a határt a legszentebb és a földi valóság között, tehát megnyitotta, és azt hiszem annak is szimbolikus jelentősége van, hogy Jézus szíve is gyakorlatilag megnyílt a külvilág felé.
1: Én is keresgéltem ennek a jelentését, tulajdonképpen már Lóránt atya is, és te is említetted a szívnek a jelentését. Én időnként bevallom, a szimbólumokkal bajban szoktam lenni, nem vagyok ez a nagyon szimbólumokban megélős típus, én úgy szeretem a dolgokat úgy, amíg lehetséges, tudattal felfogni és a jelentés mögé nézni, de igazából ember rájön, hogy vannak dolgok, amik másképp nem működik. És igen, én is ezt találtam egyébként, amikor egy kicsit a történeteknek utána néztem, hogy a Szentírásban tulajdonképpen a szív az, hát én forrásaim szerint, amit találtam, tulajdonképpen az egész embert jelenti, tulajdonképpen egy egész emberi fogalom, úgy egyszerre fejezi ki azt, ami testi és lelki valóság az emberben, és amikor Jézus szívéről beszélünk, akkor tulajdonképpen magáról, az ő mi voltáról beszélünk, mind Isten és ember egységben. A Lóránt atya, amikor hallgattuk a Lóránt atya elmélkedését, nagyon megfogott az a gondolata, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba, mi vagyunk azok, akik egy idő után belefáradunk. Miért is fáradunk bele? Talán már szégyeljük magunkat, vagy már nem is akarjuk, vagy már erőnk nincs hozzá, vagy talán egyik legnagyobb hiba, ha elhisszük, hogy nekünk már, számunkra már nincs megbocsátás, mivel úgyis mindig visszaesünk ugyanabba, és időnként az ember lehet, hogy megél hasonlókat, de ez a hatalmas az egészben, hogy tényleg sosem fárad bele, mindig nyitva áll előttünk. És mint a beszélgetésünk elején ugye már említettük, hogy próbáltam egy kicsit utána nézni Jézus szíve ünnepének a kiinduló pontjáról, annyit talán érdemes megemlíteni, legalábbis én most így ezt megtudtam, hogy a fő ünnep napja tulajdonképpen a pünkösd utáni második vasárnap. Idén ez ugye most a héten péntekre, június 12-ére fog esni. Továbbá ugye egész hónap az ő szívének van szentelve, illetve minden első pénteken is Jézus szentséges szívét ünnepeljük. Hogy honnan is ered ez? Ugye Alakói Szent Margit látom a másaihoz kötjük. Már korábban is voltak említések arról, hogy Jézus szívére különleges módon is emlékeztek az említett szentírási részből kiindulva, ugye a Passió történetének, az átszúrt szívnek a történetéből kiindulva. Ugye 16. században főként a jezsuiták körében terjedt el a tisztelete, aztán a 17. században élt ugye Szent Margit, aki a hagyomány szerint, a leírások szerint ugye egy szentségimádás közben tapasztalta meg, hogy Jézus egészen közel jött hozzá, hogy ő maga mindig is félt attól, hogy nehogy tévedésbe essen, nehogy saját gondolatait hallja, vagy valami más dolgoknak a gondolataira higgye azt, hogy Isten szól hozzá, de hogy abban a pillanatban teljes egészében biztos volt abban a szentségimádás közben, hogy Jézus szólítja meg, és Jézus tulajdonképpen megmutatta neki az ő szívét, beengedte az ő szívébe, hogy beletekintsen, és ha jól emlékszem, azt fejtette ki, hogy a legeslegjobban az emberi hálátlanság fáj Jézus szentséges szívének, és arra kérte, hogy engeszteljen, és az ő tisztelői engeszteljék a bűnért, a saját bűneikért, illetve mások bűneiért, illetve a gyónásra és a szentáldozásra kért, és aztán innen ered ugye az első péntek hagyománya is, ugye 9 hónapon keresztül a hónap első péntekén érdemes ugye meggyónni és a szentáldozáshoz járulni, és nagy kegyelmeket ígért az Úr. A Szent Margit látomásai alapján az ábrázolások azért nagyon hasonlóak. Ugye a megnyitott, lángoló szív, amelyből egy kereszt nő ki, és ez tulajdonképpen a szeretetből vállalt halál jelképe. Mindehhez még hadd fűzzem hozzá, bár egy kicsit más ünnep, meg egy más névhez kapcsolódik, Szent Faustina nővérhez. Itt is találkozunk egy hasonló tematikával, ugye az irgalmas Jézus képe sokak számára egy ismerős és megható történet számomra legalábbis. Ha belegondolok, ez a kép az, ami igazán kiváltja bennem azt az igazi, hát, hogy fejtsem ki, talán ilyen keresztény megtörtséget, azt az alázatot kiváltja, amikor úgy igazán érzem, hogy igen, ugye ez a képet, ugye előttünk van, Jézusom, bízom benned, ez a felirat található, a feltámadt üdvözítő fehér ruhában, a sebeit láthatjuk, és ugye a egyik kezét áldásra mutatja, a másik pedig a szívére mutat, és onnan is ugye két sugár jön ki, egy fehér, egy világos és a piros, és tulajdonképpen ez is, amiről beszéltünk, a vizet és a vért ábrázolja. Tulajdonképpen a vér az, ami élteti a lelket, a víz, ami megtisztítja. És hát tulajdonképpen itt a Mária Rádió kápolnájában is, a Szent Anna kápolnájában is, ha bemegyünk, az ajtóból mindjárt szembe az oltár mellett pont egy ilyen irgalmas Jézus szobor található, ami előtt igen gyakran megállok, szinte olyan, mintha élne ez a kép, és ilyenkor úgy elhiszem azt, amit sokszor talán Valamiért nem merek, hogy igenis, nekem számomra is van bocsánat, és tudom, hogy mindig visszaesek ugyanazokba a vétkekbe, és néha úgy érzem, hogy méltatlan vagyok én ahhoz, hogy egyáltalán kereszténynek mondhassam magam. De mégiscsak ott át tudom élni ezelőtt a kép előtt azt, hogy Isten irgalmas, és kell egy kicsit érezni azt a fájdalmat is a bűneink miatt, de közben ezzel együtt jön egy hatalmas feloldozás. Én így ennyit szerettem volna hozzá szólni ehhez a történethez.
0: Folytatódik beszélgetésünk. Jézus szíve is az irgalmas, béke a témánk. Megosztanék én is egy személyes történetet. Lehet, hogy itt már a rádió hasábjaim különböző formában erről beszéltem, de nem tudom megállni, hogy ne hozzam ide. Ez pedig az első medzsugorjai lelki gyakorlatomon való részvételhez kapcsolódik. Ez valamikor kb. 4-5 éve történt, amikor először lejutottam Medzsugorjébe, az ottani ifjúsági akcióra augusztus elején, a Mládi Fest nevű történetre. És több erős megélésem volt Medzsugorje kapcsán, és az egyik tanítás, ami nagyon szíven ütött, mondjuk kb. 3 ilyen dolg voltat. Az egyik, ami nagyon megérintett, az pont Jézus szívének és a békének a kapcsolata. Ugye az egyik titulusa a Medzsugorjében az bizonyának a béke királynője, ezt elég sokszor hangsúlyozzák, aminek van értelme. Nyilván ez a Balkán közepén érdekesen hangzik, de talán pont ez húzza még inkább alá, hogy mennyire is szükség van a békére, és miért is egy elég vérzivataros régió kellős közepén jelent meg a béke királynője, és adja tovább az üzeneteit. És hát, ha belegondolunk, azért az életünkben nem nehéz minket kibillenteni a mi saját békénkből, a mindennapi élet ad bőven okot arra, vagy mi találunk bőven okot arra, hogy felrúgja a saját külső és belső békénket. Az élet zajlik, emberekkel vagyunk kapcsolatban, történnek velünk dolgok, aztán olyan dolgoknak is súlyt tudunk adni, ami egyébként mondjuk lehet, hogy nem olyan fontos, de azért a saját békénket ezt meg tudja lódítani. És bizony én is hajlamos vagyok aggódni, meg túl gondolni dolgokat sokszor, meg végigjátszani akár felesleges dolgokat is. És pont a medzsugorjai tartózkodásom vége fele volt, ugye én

0: mondjuk két csata között, vagy két vihar között. Az Isten békéje az valami sokkal mélyebb és sokkal több, és ennek a békének a forrása az nem más, mint ami Jézus szívéből jön. És erről beszél a szűzanya, és erre mutat rá, ennek a békének a forrása az Jézustól jön. És ez az üzenet így elmondva nem túl erős, akár logikusan le is vezethető, viszont ha ez leér az ember szívéig, ahogy velem történt, akkor ennek átütő és elementális ereje van. Na ott meg tudtam tapasztalni ezt a békét, az Isten békéjét, ami Jézus szívéből érkezik. A mai napig is igyekszem kapaszkodni ebbe az élménybe, vagy visszatalálni ebbe az állapotba, hogy belehelyezkedni az Isten békéjébe, hagyni, hogy ez meg tudjon érinteni. Ezért én is bíztatok mindenkit, hogy ezt megéri kérni az imában, megéri keresni. És itt van egy másik gondolat, talán Teréz anya mondta különböző formákban, hogy a világ az tele van konfliktussal, meg háborúban, és ha békét akarunk kezdeni, akkor azt a saját belsőnkkel tudjuk kezdeni, aztán a környezetünkkel, ami logikus is, mert ha bennünk nincs rend és nincs béke, akkor hogy tudunk mi békében is rendezetten létezni a körülöttünk élőkkel? Ha a körülöttünk élőkkel nincs rend, akkor a társadalom következő szintjeire is kisugárzik, és így tovább, és így tovább. Tehát ha a világot egy kicsit jobban akarjuk tenni, akkor a saját békénket kell megtalálni, sőt nem csak a saját békénket, hanem az Isten békéjéhez kell kapcsolódnunk. A kettő között nagyon nagy különbség van. Az ember képes arra valamelyest, hogy a maga körüli dolgokat valahogy elrendezze és teremtsen egy illékony, viszonylagos békét, viszont az Isten békéje, mint mondtam, az valami teljesen más. Érdekes beszámolókat olvasni olyan keresztényektől, akiket ropogtatott vastagon a világ, akár vértanuktól, és ők is tudtak kapcsolódni az Isten békéjéhez. A földi pokol kellős közepette tudtak valamit megélni, ami sokkal több, mint a világ múlandó békéje, és tudtak kapcsolódni ehhez. És ez úgy, azt úgy megértettem akkor abban a pillanatban. Réka is mondta, hogy ugye Jézus szívéből vér és víz fakadt, és ez a béke is azt hiszem innen tudott kisugározni ebből az áldozatból, ebből az erőből, hogy Jézus szívébe tudjuk magunkat is belehelyezni, vagy a saját szívünkben is tért adunk, hogy át tudjon minket hatni az onnan kiáradó béke, és részesé tudjunk lenni ennek az egésznek. Az Isten békéje az nagyon másképp működik, és más logika szerint. Ugye ott van, nekem megint egy ilyen kicsit szimbolikus eset ugrik be. Most az evangéliumokat olvasom és hallgatom napról napra, és nemrég jött elő egy ilyen, mikor ugye ott vannak a genezáreti tavon, Jézus előre küldi a tanítványokat, ők eveznek a csónakban, kitör egy irdatlan nagy vihar, és Jézus utánuk jön, elegánsan a vízen sétálva, és a viharban is bepánikolnak a tanítványok, és egy alakot meglátva a viharostó vízen sétálva nem csökkent a pánikjuk érthető módon, de ez is mutatja talán azt, hogy a külső békétlenség az Jézus nem érintette meg, ő több volt, mint a körülötte lévő körülmények összessége, és aztán a vihar is lecsendesült, meg a tanítványokat is megnyugtatta. Tehát erre így rávilágít, hogy a külső fizikai világnak a különböző hullámvetései, különböző megmozdulásai, azok nagyon másikon mozognak, mint az Isten belső lényege, és amiből ad nekünk. Tehát Jézus jóval több, mint a körülmények összessége. Tehát azt akarom mondani, hogy aki tud kapcsolódni ez az isteni békéhez, aminek a forrása Jézus szíve, az a legnagyobb vihar, vagy a legnagyobb harcok közepette is meg tud találni egy békét, amit emberi számítás szerint mi nem tudnánk megtalálni pont a körülmények miatt. Tehát ezt javaslom mindenkinek, hogyha tényleg ropogtatja az élet, akkor kapaszkodjon ebbe a békébe, és kérje ezt a békét, mert az Isten ezt meg tudja adni, ha mi kellően nyitottak vagyunk rá, és kellően őszintén kérjük.
1: Ami még Jézus szívéhez köthető, azt hiszem, van még egy, ha már evangéliumokról beszéltünk, ugye Máté evangéliumában található az az idézet, ami azt hiszem sokan számára kedves: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Ez a mondat tulajdonképpen hetente egyszer elhangzik,

0: számomra. Méghozzá van egy imacsoport, az Édesanyák Imái, már a rádiónkban is többször szóltunk erről, hogy itt édesanyák imádkoznak a gyermekeikért, az oltár elé hozzuk a mindennapi gondjainkat, saját felelősségeinket, azokat, akikért felelősek vagyunk, de ugyanakkor lerakjuk a saját bűneinket is, mert tulajdonképpen mi az, ami leginkább le tudja fárasztani az embert, hogy mondjuk egy anyát, hogy így szűkebb rétegről beszéljünk, ami közös mindannyiunkban az, hogy aggódunk a gyermekeinkért, testi-lelki egészségükért, akik Istenbe kapaszkodunk, és mégiscsak rettegünk attól, hogy a mai világ nagyon sokfelé szét akarja őket szaggatni, és hogyan védhetnénk meg őket. És van egy kis imafüzetünk, amiben azt hiszem, hogy mindannyiunk lelke bele van írva, mindannyiunk szíve, terhei, gondjai, gondolatai és háláink is ugyanúgy benne vannak. És valóban ez a mondat, ez a jöjjetek hozzá mindnyájan, akkor olvassuk fel, mikor az imáinkat felolvastuk, átelmélkedtük, és van egy ilyen kis rituálé, hogy ilyen kiskorongokra ráírjuk a gyermekeink, illetve a férjünk nevét, illetve persze kereszt gyerekeink nevét is, illetve atyákért is imádkozunk, és mielőtt ezt kihelyezzük az oltárra egy ilyen kis kosárkába, ez a mondat hangzik el, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet hordoztok, és én felüdítelek benneteket, és ilyenkor ezt így mindannyian leborulunk, és odaadjuk az Úrnak, Jézus szent szívének, az ő teljes valójának, átadjuk magunkat, gyermekeinket, és azt hiszem, hogy ott akkor ezt a békét időnként igen erősen át tudjuk élni, és jobb esetben is haza tudjuk vinni, legalább egy hétig tartson ki, míg újra találkozunk.
1: Hát az ember keresni a frappáns végszót, akkor azt hiszem Szent Ágostontól tömörebben ezt nehéz átadni, hát nem hiába az angyali doktor azért tudott, és sok ajándékot kapott, tőle származik ez az ismert mondat: nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Nyilván az Istenre gondol, és valóban a béke nem akkor kezdődik, amikor minden rendben van körülöttünk, amikor megtaláljuk a helyünket a szeretetben, és ennek a szeretetnek pedig nem más a forrása, és ennek a békének, mint Jézus szíve.

0: Vas Albert látható az Isten. Hőben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, amikor ne lenne látható az Isten.
1: Hírek, hitéleti aktualitások, események.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston sírjánál mondott homíliát Leó pápa. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Szent Ágoston példáját helyezte beszéde középpontjába Leó pápa paviában. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ige liturgián vett részt Leó pápa a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal a Szent Ágoston sírját magában foglaló Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikában, paviában szombaton, ahová egy napos látogatásra érkezett. Adja hírül a Vatican News. A liturgia során Leó pápa imádkozott a hippói szentpüspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya beszédében hangsúlyozta, a keresztény közösségeknek képesnek kell lenniük a megújulásra anélkül, hogy megosztottá válnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lényegre, azaz a Krisztussal való egységre és az evangélium tiszta örömhírének hirdetésére összpontosítsunk. A pápa kis közösségek hálózatainak szervezésére hívott, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznának, ugyanakkor az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és a földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegyék. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szent Atya Pávia lakosainak találkozásával a város központi terén az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébánia különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételükkel a város életét, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet és egyetemes értékekhez kötődik. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: 8 óra. A Nap Szentje című műsor következik.
1: Keresztelő Szent János, születését ünnepeljük ezen a napon. 6 hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte Gábor angyalt a jeruzsálemi templomba az utolsó próféta Keresztelő János születésének örömhírével az öreg paphoz, Zakariáshoz. Az angyal elmondta neki, hogy ez a gyermek már anyja méhében betelik Szentlélekkel, azaz még születése előtt megtisztul az áteredő bűntől. Az egyház hagyománya e megtisztulást a két édesanya, Mária és Erzsébet találkozásához köti, ezért repes a magzat Erzsébet méhében. És ezért ünnepeljük az Úr Krisztus és a boldogságos szűz földi születése mellett Keresztelő Szent János születésnapját is. Amikor megszületett János, 8 nap múlva Zakariásnak akarták nevezni. Ám apja egy írótáblára ezt írta, János legyen az ő neve. Ugyanis mivel nem hírt Gábor angyalnak, büntetésül megnémult. De most, a gyermek születése után, ebben a pillanatban megoldódott nyelve, és dicsérni kezdte az Istent. Hálaénekét így kezdte. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Sokszor eszembe jut, hogy ezeket a szavakat hallotta Mária, Jézus édesanyja, aki szív alatt hordozta az isteni gyermeket. Jánosról pedig így profétált Zakariás. Téged pedig gyermek a fölséges profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük, Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket fölkelő napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Keresztelő János születésének híre futótűzként terjedt el Júdeában. Miután fölnevelkedett, a pusztába vonult, és a régi próféták szigorú életét élte. Öltözete teveszőrből volt, ágyékát bőrövvel vette körül. Eledele az ehető sovány sáska és erdei vadméz volt, lakása a puszta. Isten úgy akarta, hogy ez az ember legyen az ő fiának, Jézus Krisztusnak az előfutára és útkészítője. Néhány hónappal az Úr föllépése előtt János megjelent a Jordán folyó partján. Beszéde rövid volt, de sokat mondó. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Készítsétek az Úr útját. Oly hatalmas, vonzó és lebilincselő volt, hogy szavai meghallgatására, valamint az úgynevezett jánosi keresztség fölvételéért odazarándokolt egész Jeruzsálem, Júdea és a Jordán környékének lakossága. Amikor pedig a nép vezetőit János maga előtt látta, akiknek gonoszsága közismert volt, haragjában így támadt rájuk. Viperák fajzata, minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és a tűzre vetik. A fejsze már a fák gyökerére van téve, és felszólított az irgalmasság cselekedeteire, akinek két köntöse van, egyiket adja oda annak, akinek nincs. A zsidók azt hitték, hogy János az eljövendő messiás, de ő így felelt. Nem vagyok az, s aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Én csak vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel fog keresztelni. Arra sem vagyok méltó, hogy sarusziját megoldjam. Maga Jézus is nyilvános föllépés előtt fölkereste Jánost a Jordán partján, és kérte, hogy részesítse a bűnbánatra hívó és megtérést sürgető keresztségben. Nem mintha neki erre szüksége lett volna, hanem hogy jó példával járjon elől. Ekkor mondta híres szavait, rámutatva az alázatos Krisztusra, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Az Úr első tanítványai közül kerültek ki. János pedig örült ennek. Így beszélt, nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. Erre igen hamar sor került. A galileai királynak, Heródes Antipásznak senki sem merte szemébe mondani a nemzet sérelmét, azt, hogy elbocsátotta feleségét és a Rómában élő féltestvérének, Fülöpnek a feleségével élt, aki máskülönben unoka húga is volt. János azonban Heródes szemébe mondta bűnét. De az erkölcsre nem sokat adó király ezzel nem törődött, hanem ágyasa Heródiás kívánságára Makeros várába záratta Jánost. Ez a holtenger partjától keletre feküdt, ahol Heródesnek gyönyörű palotája volt. Megöletni nem merte, mert félt a néptől, s ő maga is babonásan tisztelte. Időközben Jézus nyilvánosan föllépett, és János a fogságban hallotta az általa végzett csodákat. Kételkedő tanítványaira való tekintettel elküldött kettőt Jézushoz, hogy ő maga erősítse meg őket. Amikor a jánosi követek elmentek, Jézus szép dicséretet mondott Jánosról. Profétánál is nagyobb ő, s az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nálánál. János életének vége emberileg tragikus volt. Heródes születése napján nagy lakomát rendezett. Ágyasának, Heródiásnak a lánya, Szalomé, keleti tánccal szórakoztatta vendégeit. A királynak annyira megtetszett, hogy eskü alatt ígérte meg, bármit is kérjen, azonnal teljesíti. Akkor következett az ördögi húzás, egy erkölcstelen asszony bosszúja. Heródiás azt tanácsolta lányának, hogy kérje János fejét. A könnyelmű király elszomorodott, de a kívánságot teljesítette. Tanítványai fájó szívvel temették el Jánost, és a szomorú hírt tudatták Jézussal. Jézus után az egyház is a legnagyobb tisztelettel veszi körül keresztelő Szent Jánost. A szentek rangsorában Szűz Mária után következik. Jánosnak nem csak születését ünnepeljük, hanem fejvesztését is augusztus 29-én. Magyar népünk pedig június hónapját róla nevezi el Szent Iván havának. Minden szentmisében a szent áldozás előtt János szavait imádkozzuk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János születésének ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára.
0: A Napszentje című műsort hallották.

0: A felvidéki magyar katolikus iskolák küldöttsége ma Palástón gyűlik össze, hogy közösen adjon hálát a mögöttünk álló tanévért. A Patrona Nostra, a felvidéki magyar katolikus iskolákat összefogó szervezet évről évre lehetőséget teremt arra, hogy az intézmények ne csupán oktatás, hanem lelki közösségként is megerősödjenek. A mai Te Deum, vagyis a tanévzáró ünnepi szentmise egyszer a hálaadás, a visszatekintés és az újrakezdés reményének ünnepe. Arról, hogy milyen küldetést tölt be a Patrona Nostra, milyen eredményeket és kihívásokat hozott az idei tanév, valamint mit jelent a közös hálaadás a katolikus iskolák életében, dr. Madarász Roberttel, a Komáromi Mariánum Egyházi Iskola Központ igazgatójával beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves igazgató úr, elsőként mutassuk be a hallgatóknak a Patrona Nostra Egyesületet, milyen céllal jött létre, és milyen szerepet tölt be a felvidéki magyar katolikus iskolák életében.
1: A Patrona Nostra 2017-ben alakult azzal a céllal, hogy a 6 különböző egyházmegyébe szétszóródott felvidéki magyar katolikus oktatási intézményeket és közösségeket összefogja, és közös rendezvényekkel, szakmai együttműködésekkel erősítse azok munkáját. Jelenleg 10 ilyen iskola, oktatási intézmény tartozik a hálózatunkba, óvodák, kisiskolák, teljes szervezettségű alapiskolák és iskolaközpontok is vannak Szlovákiában, amelyek mind a hitre, tudásra és a szeretetre épülő nevelést szolgálják.
0: Milyen programokkal, találkozókkal vagy szakmai kezdeményezésekkel segíti a szervezet az iskolák működését, illetve milyen területen tudnak így együttműködni az iskolák?
1: Különféle irányultságú programokat szervezünk ezeknek az iskoláknak, amelyek, mivel különböző egyházmegyékben vannak, tulajdonképpen nincs olyan fölöttes szervünk, ami lehetőséget nyújtana arra, hogy Dunaszerdahelytől mondjuk Szepsig ugyanazokon a rendezvényeken ott tudjunk lenni. Egy kicsit szét vagyunk forgácsolódva, és ezért ezt átlépve, ezt a lelki határt átlépve a Patrona Nostra az egyrészt szakmai segítséget is nyújt, tehát vannak olyan országos programjaink, amelyek a oktatásügy, a hitoktatás, a diákokkal való foglalkozásnak a szakmai oldalát próbálja bebiztosítani, és aztán vannak olyan programjaink is, amelyek például a keresztény kultúrát próbálják az egyes régiókba megerősíteni. Igazából az a feladatunk, hogy teret adjunk a találkozásnak és a közös ünneplésnek, amelyben minden egyes ilyen intézmény tevékenyen részt vehet.
0: Melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyekkel ma a felvidéki magyar katolikus oktatásnak szembe kell nézni? Gondolom, ez egy élesbe vágó kérdés, de talán csak itt néhány mondatban, ha röviden ezt érinthetnénk.
1: Ezt két szóval is össze tudom foglalni. Az egyik a kevés diák, tehát a közösségeinkben egyre kevesebb gyermek születik, ami nem csak az állami iskoláknak okoz kihívásokat, hanem hát az egyházi intézményeknek úgy szintén. És igazából azokon a vidékeken, ahol állami iskola nem tudott megélni, hanem egy egyházi kisiskola vagy egy egyházi óvoda működik, ezeknek az intézményeknek a létét is tulajdonképpen a kisdiák létszám és a kevés megszületett gyermek az veszélyezteti. A másik ilyen probléma az a szekularizáció, tehát maga az egyházi iskolarendszer az egy olyan milliót próbál teremteni, ami nem csak a hétköznapi napról napra meglevő kihívásokra próbálja a diákokat fölkészíteni, hanem az örök életre is. Tehát ilyen szempontból eléggé speciális a nevelési tervünk, és hát ez is tulajdonképpen az állami gondolkodásnak, vagy közgondolkodásnak a terjedésével egy kicsit háttérbe szorul a mai világban.
0: Igazgató, hogyan értékeled a mögöttünk álló tanévet, milyen eredményekre lehetnek büszkék a katolikus iskolák, illetve ha a jövőben nézzük, mit tartasz a legfontosabb feladatnak a katolikus nevelés területén?
1: A katolikus iskolarendszer Szlovákiában egy sikeres évet tudhat maga mögött. Mindegyik intézményünk működött, mindegyik intézményünk sikeresen működött. Diák létszámokra se volt igazából idén panaszunk. És hát azt is el kell mondani, hogy a Patrona Nostra által szervezett különféle eseményeken is sikeresen részt vettek ezek az intézmények. Én optimista vagyok a jövőt illetően is. Nagyon sok intézményünkben a szlovák iskolatörvény által most bevezetendő reformokat is be fogjuk vezetni, de az mellett ugye kihívás lesz, hogy a iskolának a lelki programjait is sikeresen a továbbiakban is meg tudjuk valósítani. Én optimista vagyok attól függetlenül, hogy több olyan kis iskola van, egyházi kis iskola, akik ténylegesen a létükért küzdenek, de ez elsősorban a diák létszámból adódik.
0: Tehát ma ugye Palástón tanévzáró Tedeumot ünnepeltek. Miért éppen Palást ad otthont az idei ünnepségnek, illetve ez ilyen körforgás módon minden évben más iskola vagy templomot helyett ennek az évzáró szentmisének?
1: Igen, valóban idén a Palásti Szent György templomban lesz a Felvidéki Magyar Tannyelvű Katolikus Oktatási Intézmények országos tanévzárója Tedeuma, ahol ugye szentmise keretében adunk hálát a elmúlt tanév örömeiért, gondjaiért és minden kapott áldásért. Ez a rendezvényünk, és egyébként majdnem minden rendezvényünk, az minden évben máshogy valósul meg, hogy ez is a felvidék különböző vidékein élő magyar katolikusok összetartozását hangsúlyozzuk. Gyakorlatilag minden egyes helyszínen megjelenik az összes felvidéki magyar katolikus iskola képviselete, elvisszük zászlóinkat, és tulajdonképpen ezzel próbáljuk azt megmutatni, hogy összetartozunk, az, hogy az ő gondjaik, a mi gondjaink is, hogy megpróbálunk odafigyelni a kisebb iskolákra is, a kisebb közösségekre is, és a magunk eszközeivel, vagy a magunk eszközei mellett még imákkal, segítségekkel, jó szóval is megpróbálunk kiállni az egyes nehezebb helyzetben lévő intézmény mellett. Palást erre nagyon-nagyon jó példa, nagyon-nagyon sok szükségük van a segítségre, a megmaradáshoz, és ezt mi mai nap folyamán ki is fogjuk nyilvánítani.
0: Igazgató, személy szerint miért tartott fontosnak, hogy a katolikus iskola ne csupán tudást adjon át, hanem közösséget és hitet is építsen?
1: Hát erre most mondhatnék egy általános választ, de hagy mondjak egy speciális választ. Mai nap folyamán díjakat fogunk kiosztani. Tehát a Tedeum után fog következni egy olyan rész, ahol az egyes intézményekből fogunk pedagógusokat, vagy nem pedagógusokat, és diákokat is díjazni. És hát ezek a díjak, ezek nem eredményekhez kapcsolódó díjak. Nem teljesítményeket fogunk díjazni, legalábbis nem a hétköznapi értelemben vett teljesítményeket, hanem azokat fogjuk díjazni, akikre mindig lehet számítani. akik a közösséget megtartják, akik példát adnak mindannyiunknak helytállásból, emberségből és hitből. Azokat fogjuk ünnepelni ma, akik imádságukkal, áldozatvállalásukkal és szelíd jelenlétükkel teszik szebbé a mindennapokat. És hát tulajdonképpen egy egyházi intézménynek ez az elsődleges feladata. Igen, iskola vagyunk, oktatási intézmény vagyunk, tanítunk, nevelünk, próbálunk eredményeket elérni, próbáljuk elérni azt, hogy a diákjaink minél sikeresebbek legyenek, de az mellett próbáljuk ezt a szelídséget, ezt a imás lelkületet, az áldozatvállalást, a megtartó csendességet is beleplántálni a diákjainkba, és hát tulajdonképpen azokat a pedagógusokat, a közösséget megtartó embereket próbáljuk kiemelni, akár a mostani Tedeum munkáltal is, akik ebben leginkább partnereink tudnak lenni.
0: A tanév végén a katolikus iskolák szervezet nem csupán lezár egy időszakot, hanem hálát ad mindazért, amit Isten kegyelméből megélhetett a Palástón megtartott Tedeum erre a háladásra, és az összetartozás örömére hívja a felvidéki magyar katolikus iskolák közösségét. Kedves testvérek, az elmúlt percekben dr. Madarász Robertet, a Komáromi Mariánum Egyháziskola központ igazgatóját hallották, akivel a Patrona Nostra szervezet küldetéséről, a tanév tapasztalatairól és az ünnepi szentmise jelentőségéről beszélgettünk. Köszönöm a beszélgetést, jó Isten áldjon benneteket, minden jót kívánok!
1: Köszönöm szépen én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt indíthattuk ezt a mai reggelt. Nem maradt más hátra, mint hogy áldott szép napot kívánjak önöknek. Búcsúzik önöktől Berta Péter. Vigyázzanak a hőséggel, és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér homíliáját hallhatják, amelyet Szent Antal ünnepén mondott július 13-án a Csíksomlyói kegytemplomban.
1: Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Föltámadás után Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Evenbe ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, s ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus mitán szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Úr jobbján, ők meg elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus az Atyával való közösséget, mennyek országa dicsőségét fölvállaltotta, hogy eljön közénk, és Názáret Poros utcáin, Kafarnaumba, Szentföldön hirdesse az evangéliumot, hirdesse az örömhírt. Jó jónak lenni, jó szeretetbe élni. Isten szeret bennünket, Isten meghívott az ő országába. És Jézus nem csak ő maga, hanem küldte a 72 tanítványt, az apostolokat. Menjetek! Hát tudjuk, például a garadai ördöngös meggyógyult. Menj, tégy tanúságot, hogy mennyire szeret téged az Isten. Küld! Az örömhír nem lehet vele csendbe bujocskázni. És Páduai Szent Antal is az első ferencesek példájára ezt tette. Napról napra, városról városra, faluról falura ment, és főtereken, templomokba, Ravennába, például egy kikötőbe, ahol érte, hirdette az evangéliumot. Nem a saját dolgaival foglalkozott, hanem Szent Ferenc atyánk példájára, az apostolok példájára, mindent hátrahagyva emberek halásza akart lenni. És az is volt. Páduai Szent Antalt a vándor prédikátorok védőszentjének tekintsük. Igen, annak idején mi is gyerekekkel volt úgy, hogy egész hétre elindultunk. Emlékszem, egyszer Szovátáról mentünk, ott a nyárád remete, Köszvényes, abba az irányba. Faluról falura, minden nap egy-egy faluba megérkeztünk, bementünk a templomba, 50-60-an is voltunk gyerekekkel, és pliválosul megáldott, persze meg volt az előre beszélve, imádkoztunk, és akkor elindultunk a falut körbejárni. Minden embert, minden családot meghívni az esti szentmisére. Mondtam a gyerekeknek, kollégáknak, ráírunk, nem kell kapkodni. Ha valahol láttok valakit, hogy dolgozik a mezőn, vagy a ház körül, menjetek oda, és kérdezzétek, hogy segíthettek? Persze, mondtam, úgy kell jelen lenni, segíteni, hogy hívjanak meg utána vacsorá, vagy ebédre, mert mi nem hoztunk ételt. És hogyha tényleg szorgalmasak vagytok, és kedvesek vagytok, akkor biztos meg fognak hívni szállásra is. És ti is mindenkit hívjatok meg, este 6-tól lesz a szentmise, 5 órától a gyerekekkel játsszunk a templom kertben. És ha hiszik, hanem mindig megtelt a templom, jobban, mint karácsony éjszakáján. És szentmise végén mondtam, hogy hát ezek a fiatal misszionárusok, ha bejöttek, hát a munkás méltó a maga bérére, mindenki egyet, kettőt, hármat vigyen haza, adjon vacsorát, s reggel várjuk itt a templomnál. Másnap reggel a templomnál megint áldást kaptunk, és elindultunk gyalog a következő faluba. Hát gyönyörű, szép történetek voltak. Ugye Jézus, amikor elküldte a 72-t, azt írja a Szentírás, hogy odahaza várta őket. Nem írja a Szentírás, hogy ők mennyi hétig, kettőig, mennyi ideig voltak ugye az evangéliumot hirdetni, de mikor visszajöttek, azt írja a Szentírás, hogy egymás szavába vágva mesélik, hogy milyen nagy dolgok történtek, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk az Isten. Olyan szép, mert Jézus egy darabig hallgatja, és ekkor van az, hogy feláll, felújjunk örömébe, és elkezdi magasztalni a mennyei atyát, aki jónak látta kinyilatkoztatni a kicsinyeknek az örömszerzés örömét. Igen, ez az egyetlen hely, ahol Jézus örömébe felújjunk. Mert örved, mert látja azt, hogy megértettük azt, hogy nem csak magunkról szól ez az élet, hanem jó elmenni a másikat, meglátogatni. Jó szóval, szeretettel. Igen, testvérem, a mai ember úgy begubózott, hogy ő is a televíziója, a telefonja, és aztán kész. Merjünk kilépni, merjük egymást meglátogatni. Nagyon egész életem nekem igazából erről a vándor prédikációról szólt. Ezelőtt egy pár évvel volt, hogy na, szállás keres a Szent Család télen. És advent első napjától, hát elmentem én Budapestre, vándor cirkusz. Elkértem a cirkusztól egy 2 autót, lámát, mindenféle állatokat, ruhát, szednészem ruhát, ugye mi Szent Családok volt, és faluról városra, ahol gyerekeink voltak, mindenhova elmentünk. Mondtam, na gyerekek, itt van egy kis síró gyerek, ki fogadja be? Ki szeretne olyan máriás lelkülettel igen mondani az életre? Hát mindig volt, és akkor hát a gardróbból elévettük Mária szép ruháját, felöltözött, odaült, de Mária egyedül milyen szomorú. Hát József lelkületű férfiak vannak-e itt, akik bajba lévő anyákat, gyermekeket felvállalják, és mindjárt jelenkezett valaki. És így tovább, és románs, magyar városokban, emlékszem Petrozsémben, ott állt a polgármester is, egy jó román ember, hát mondtam, na hát, ki akar hódolni Szent Család előtt, itt vannak a napkeleti bölcseknek a szednészem ruháját, a cirkuszból hoztuk el, tényleg nagyon jól néztek ki. Hát mondom, polgármester úr, nem akar. Aztán a plébános is beöltözött napkeleti bölcsnek. És ugye volt egy olyan mozgó, hát olyan oltárszerűség, ahova ők fel tudtak úgy állni, és az egész város ott volt, és aztán énekeltünk karácsonyi dalokat. Persze pásztoroknak is beöltöztettem az embereket. Igen, az evangélium hírrel nem szabad helybe maradni. Szent Antal halálos betegen is ment, és hirdette az örömhírt. Nem igaz az, hogy a sötétség győz. Nem igaz az, hogy az emberiség farkasfok vetemény, és muszáj egymást háborúba itt-ott elpusztítsuk, élve a másikról, szánkkal lereágni a húst, a becsületet. Nem igaz, nem erre születtünk, hanem arra jó testvérekként szeretetbe éljünk. Nagyon sok izgalmas dolog történik egy ilyen út során. Emlékszem, hogy elmentünk gyerekekkel, és hát ugye nyárát Szeredába, ott a döngön téglát vetnek a cigányok. És kimentünk azok is, hogy hirdessük az evangéliumot. És hát egy család, nagyon aranyosak voltak, és gyerekekkel segítettünk nekik, hogy igen, téglát vetni, ősi mesterség. Beszélgettünk. Aztán végül ők eljöttek velünk a templomba, mi elmentünk hozzuk, és megvettünk a háromkatlan téglát, ugye kiégetve, és szovátai házunk nagyrészt abból épült. Igen, jó dolog oda menni a másikhoz, jó dolog vele találkozni, szóba állni. Merjük egymást megszólítani. Árkoson van egy anya otthon. Hogy született? Utaztam a vonaton, késett a vonat, és én egyedül nem akartam kávézni. Hajléktalanokat. Megszólítottam. Nem akarnak velem egy kávét meginni. És volt köztük egy nő is, nagy hasa volt. Kérdem, mikor kell szüljön? Hát mondta valamikor, októberben, vagy mikor. És mondom, mi lesz a gyerekkel? Hát az felneveli. Hol? Hát még a 90-es években volt, hát az itt az állomásban. Itt van a fürdőszoba, vécse. Megfürdeti a gyerekét ott. Aztán ugye megittuk a kávét, megjött a vonat, elmentem, és gondolkoztam, Istenem, hát vajon ez tényleg normális? 2000 évvel ezelőtt Krisztus megszületett egy istálóba. De vajon tényleg ez így kell legyen? És volt egy

0: 100 ilyen anyukát fogadtunk be, ferences nővérek mai napig is szépen dolgoznak. Az ember begubózik, akkor nincsenek ötletek, nincsen, leáll az élet körülötte. Gyerekeket direkt elvittem fel a retyezádba. Van ott egy gyönyörű, szép vízesés, és hát, hogy több 50-100 méter magasom, bucskázik lefelé a víz, köveken minden, és akkor leír, gyönyörű kristálytiszta, merítettem, na kóstoljátok meg, és nagyon finom volt az a víz. Mondtam, gyerekek, ezt a vizet hazavisszük, és a legdrágább kristálypohárba letesszük, egy hét múlva meg fog posadni. Nem fogod tudni meginni. És a te testednek 75-80% víz. Vajon nekünk nem kellene mozogjunk többet? Vajon Jézus Krisztus parancsára, Szent Antal példájára, vajon nem kéne nekünk is felálljuk és elmenjünk és meglátogassuk egymást? Biztos, hogy nagyon fontos, hogy a szenteket tiszteljük, de még fontosabb a szenteket követni. Az ő életük egy olyan út, ami a mennyek országába vezette őket is, és azon az úton megyünk, hát akkor mi is oda fogunk jutni. Pádua és Szent Antal, vándor missziósok, prédikátorok, példaképe és védőszentje. Könyörögjön érettünk, hogy mi is. Ugye Jézus azt mondja, ne vigyetek magatokkal csomagot, terhet. Amikor elmész valakihez, ne vidd magaddal a panaszaidot, a gondjaidot, a sértődöttségedet, a haragot, hagyd otthon. Kíváncsi legyél, legyen nyitott a szemed, hogy vagy, mit csinálsz, mivel küzdesz, tudok-e segíteni. Gyerekekkel mentünk, és mondtam, néni, nézd meg ottan, mossa a patakba a szőnyeget, segítsetek neki. A másik néni ottan szedi a szilvát, kibagozza, felviszi a padlásra, asszalja, segítsetek neki. Menjetek oda, jó móka. Emlékszem egy helyet, hát a házat tapasztották. Ugye, hát vájuk házat, azt közbe-közbe, hát riktolni kell, és magyarországi vendégek is voltak velem, és hát ugye szénamújhát, az agyagot jól össze kell keverni, és akkor van egy olyan, hát hogy mondjam, a lótrágya, ami igazából az egésznek jó tartást ad. Na de ezt kézzel jól össze kell dolgozni, és jó pofa volt a, hát a cigány néni, mert hát az agyaggal, a szénával még valahogy ment, de utána mondta, most kisasszonyok, ezt én megcsinálom. Hát mondták, hogy végig akarnak segíteni. Igen. És akkor szép, sima volt a házudala, és tovább mentünk. Nem prédikáltunk, de én azt hiszem, egy életre szóló prédikáció volt a néninek is, nekünk is, és megmarad az örök életre. És gondolom, a jó Isten az égben mosolyogva nézte, hogy az ő gyermekei egymás felé fordulnak, és együtt, közösen valamit, bármit csinálnak. Adja az Isten, hogy ne csak csodáljuk Szent Antalt, hanem kövessük is, legyen példaképünk. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér homíliáját hallották, amelyet Szent Antal ünnepén mondott június 13-án a Csíksomlyói kegytemplomban.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Örmény és székely ételekkel vendégelték meg a híveket a Gyergyó-Szentmiklósi Keresztény Zene Fesztiválon. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtott a Dél-Szudánban. Jönnek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebbők Jázmin Florentinát hallják. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Június 18 és 21-e között tartották Gyergyó-Szentmiklóson a Feltöltő Keresztény Zene Fesztivált. A romkat.ról cikke szerint a rendezvény vasárnapján egy közös örömfőzést tartottak a résztvevőknek. A hagyományos székelyfogások mellett az örmény katolikus közösség sátra vonzotta a legtöbb érdeklődőt. A látogatók itt megízlelhették az évszázados recept alapján készülő csurutosz, pacallevest és a homokban főzött örmény kávét. A csurút egy különleges, zöldfűszeres erjesztett tejtermék. A sátor szervezői elmondták, hogy ez a fűszeres étel nem csak gasztronómiai élményt jelent, ez a sokat üldözött örmény nép túlélésének a szimbóluma is. Emellett az identitásukat és a keresztény hitben való megmaradásukat is jelképezi. A gyergyói rendezvény jó példa volt arra, hogy hogyan kapcsolódhat össze a kulturális hagyományok ápolása egy keresztény könnyűzenei találkozóval. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási rítus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásáért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a szent szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Egyházunk a mai napon keresztelő Szent János születését ünnepli. Szentmisénket hálaadásul ajánljuk föl. Szentmise elején imádkozunk a békért, Kalkuttai Szent Teréz szavaival. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyom, a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged. Magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Halljátok szigetek, és figyeljetek távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva emlékezetében élnevem. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl és tegzébe rejtett engem, és ezt mondta: szolgám vagy Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm, aki ezt mondotta: kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza: hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál. Hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál. Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek. Gondolataimat messziről is ismered, szemmel tartott jártomat, kertemet, jól látod minden utamat. Hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál. Egész bensőmet te alkottad, anyám méhében te szőttél egybe engem. Magasztallak, hogy oly csodásan alkottál, csodálatos minden műved, lelkem jól tudja mindezt. Hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor létrejöttem a rejtekölén, és megformáltál az anyaföld mélyéből. Hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol a pizidiai Antiohiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt és beszélni kezdett. Isten Dávidot támasztotta királyul. Róla így nyilatkozott. Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat. Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt. Nem az vagyok, akinek engem hisztek, de íme itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai és ti, istenfélők, az üdvösség híre nekünk szól. Ez az Isten igéje. Alleluja, alleluja. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr erőt jársz egyengetni az ő útját. Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett lélekben, erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Ismerjük a viccet. Miképpen gondolkodnak a férfiak, és miképpen gondolkodnak a nők. És a legtöbb férfi megkérdezi a feleségét, hogy hogyan kell gondolkodnia. Hát nagyjából az evangélium erről szólt. Milyen legyen a gyermek neve, mi legyen egyáltalán a gyermek neve. Humorosan úgy mondhatnánk, hogy majd ha Erzsébet megmondja, akkor majd Zakariás is lemeri írni. A valóság azonban a humoron túl János születésének ünnepét üljük egyházunkban. Ritkán ünnepeljük születésnapot, Szűz Máriáit, Jézusét ünnepeljük, és majd fogjuk nyár végén találkozunk keresztelő Szent János vértanúságával is. János, mint látjuk, kivétel. Már Szent Ágoston is elmondja, hogy Krisztus születését és keresztelő Szent Jánosét ünnepeljük, Akkor még Mária születése nem volt elterjedve, annak az ünnepe. Ezért beszél Szent Ágoston csak a kettő kiemelkedő személy születésének ünnepéről. János az a hajnali fény, amely már jelzi nekünk a napot, vagyis Jézusra utal. Mondhatjuk azt, hogy ő a hold, aztán majd fölkel a nap is. Mai három szentírási szakasz egy évet mutat be nekünk. Mit kezd az Isten a csenddel, a megújulással és a fáradtsággal? Ha figyelünk, észrevehetjük, ezek a régi mondatok a mi válságainkról, nehézségeinkről szólnak. Izaiás próféta az olvasmányban egy olyan belső állapotot fogalmaz meg, amit a teljesítmény kényszeres mai világunk jól ismer. A kiégés szélén állva így panaszkodik, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ki ne érezte volna már ezt egy nehéz időszakban, munkájában vagy akár családjában is. Amikor értéktelennek érezzük magunkat, Isten nem egy újabb feladatlistát ad nekünk, hanem emlékeztet bennünket a kezdeti kegyelemre. Anyám méhétől fogva, emlékezetében él nevem. Becses lettem az Úr szemében. A mai világ azt hangoztatja, annyit érsz, amennyit föl tudsz mutatni, amennyit keresel, amilyen sikereid vannak. Isten logikája azonban úgy néz ki, megfordítva működik. Azért vagy értékes, mert vagy. Mert az Isten akart. Ő akart, hogy létezz. Az ő szeretete megelőzi a mi teljesítményünket. És a próféta szerint Isten őt éles kardá, kiválasztott nyillá tette, de tegzébe rejtette. A nyila tegezben, sötétben van, nem látja a célt, tétlennek tűnik. Sokszor érezzük magunkat mi is ilyen sötét, tegezben lévő időszakban, amikor egy betegség, egy krízis, egy kényszerű várakozás úgy tünteti fel az életünket, mintha nem is lennénk, akiknek van céljuk, akiknek van küldetésük. Isten azonban nem hagy bennünket sötétben, nem felejtett el bennünket. Ott a csöndben is formálni akar. Élesíti, oltalmazza az ő keze árnyékában élőket. A várakozás ideje Istennél sohasem elvesztegetett idő. Végül, amikor a szolga úgy érzi, még a kicsi rábízott feladatot sem tudja teljesíteni, Isten megdöbbentő módon nem csökkenti, hanem növeli a tétet. Kevés az, hogy szolgám légy, a nemzetek világosságává teszlek. Isten nem beszűkít. Nem a kudarcainkat akarja hangosítani, hanem gondoskodik rólunk, hogy kiemelkedjünk ebből a helyzetből. Ahol mi zátonyra futást látunk, ő ott új távlatokat nyit számunkra. Amikor saját erőnk elfogy, akkor tud belépni az ő ereje. Az evangéliumban egy olyan családi történet közepébe csöppenünk, amely tele van feszültséggel, csodával és örömmel. Egy idős, addig gyermektelen házaspárnak, Erzsébetnek és Zakariásnak fia születik. A rokonok és a szomszédok összeülnek, ahogy lenni szokott. Megvan a maguk határozott elképzelése a gyermek jövőjéről. Zakariásnak kell hívni, mint az apját. Legyen olyan, mint a régi, folytassa a családi hagyományt, illeszkedjen be a megszokott keretekbe. Zakariás miután kételkedett az angyal szavában, hónapokra elnémult. Nem tudott beszélni. Ebben a kényszerű némaságban azonban Zakariás megtanult figyelni. Átértékelte az életét. A csöndben megújult Zakariás, és nemet tud mondani, mindarra, ami korábban az ő életének is része volt, azokra a sémákra, azokra a meghatározott elképzelésekre, amelyekkel körül akarták őt venni. Írótáblát kér. Leírja az engedelmesség szavait, János a neve. Ami azt jelenti, Isten irgalmas. Ebben a pillanatban Zakariás elengedi azt a kényszert, elengedi mindazt, amit korábban sémaként a családjáról, a gyermekéről elképzelt. Igent mond Isten tervére, és a nyelve megoldódik. Visszakapja a hangját, már nem vitatkozik, nem magyarázkodik, hanem mi az első dolga? Magasztalja az Istent. Mi is akkor kapjuk vissza valódi belső szabadságunkat a mai világ nagy zajában, ha képesek vagyunk a csöndre, képesek vagyunk fölülírni a magunk elképzeléseit, környezetünk merev sémáit, és Isten irgalmára akarunk építeni. A mai világban rengeteget beszélünk, kommentelünk, vitatkozunk, magyarázkodunk, és újabb zajt csapunk az életünkben. És közben pont a lényeg veszik el, Isten hangjára leszünk süketek, a belső békénk pedig teljesen elnémul. A mai ünnep segítsen bennünket, hogy ezt a csöndet megtaláljuk, hogy az Isten hangja újra kezdjen el bennünket vezetni, és merjük leírni azt az isteni szót, János legyen a neve. Legyen az, amit az Isten akar. Nem amit Erzsébet akar, nem amit a környezet akar, hanem amit az Isten. Ahhoz azonban csöndben kell lennünk, képesnek kell lennünk arra, hogy meghalljuk azt az isteni szót, amely éppen ma akar hozzánk szólni, bennünket akar megerősíteni, bennünket akar felemelni, bennünket akar az átonyunkról, a süketségünkből, az elzártságunkból, Isten szabadságának világába vezetni. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egyúrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberi. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették. Kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk és példáját kövessük.
1: Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass!
1: Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass!
1: Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését. Hallgass meg, Urunk! Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, te idő teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz, és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük te hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké.

Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségeddől kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek ital. Áldott legyen az Isten.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javán. Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, hogy méltóképpen ünnepeljük keresztelő Szent János születését, aki a világ üdvözítőjéről megjövendölte, hogy hamarosan eljön, és rá is mutatott, amikor eljött Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő előhírnökében, Szent Jánosban, fölségedet dicsérjük, akinek az asszonyok szülöttei között szent küldetés szántál. Már anyja méhében repesbe fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömöt szerzett. S a próféták közül ő volt az egyetlen, ki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiomló vérével tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged. Fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zenjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség, Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldottak jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal, Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered. Akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békétben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk, bőséges áldásoddal lesz az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tisztelete méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybeneteléről és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézz kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzünk meg, Urunk, szolgáidról, mik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis, bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk! Te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztegyetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldog avatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Mennyei atyánk, megerősödtünk fiadnak, az Isten bárányának lakomáján. Add, hogy egyházad, keresztelő Szent János születését ünnepelve, új örömre keljen, és Krisztusban fölismerje újjászületésének szerzőjét, akinek érkezését a keresztelő előre hirdette, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.

Vevre Sándor, Máriás irálma. Nem tudtam a búról. Most a bú megölel, halvánsággal belehel. Jaj, nekem én fiam, égi virágszál. Igen, elváltoztál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek törik a csontodat, facsarják izmodat. Jaj, én fiam, feketülő vérrel csimbókos a hajad. Az éjjel álmomban kicsi baba voltál, fürdettelek téged egy nagy tekenőben. Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt. Jaj, én fiam, két szemed is kék volt. Gonoszok lándzsája szúrja át a melled. Gyere vissza, jaj, én fiam, maradj anyád mellett. Álmomban csókoltam apró dundi lábad, mosolygott a csöpp szád. Jaj, én fiam, hadd menjek utánad. Véred hullása, szemeim sírása, szép arcodnak hervadása, szívem szakadása. Gőgicsélbe heverésztél, két karomba dőlve. Hull, csak hult az ápor könnyem a nagy tekenőbe. Rászegeztek a keresztre. Nem igaz, nem, nem. Jaj, nekem megfulladok. Fogjatok föl engem. Szíved fárad, karod is kiszárad. Éjféltájban sötét hollók tépázzák a vállad. Jaj, nekem, én fiam. Jaj.

0: Enciklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: 42. rész. A nők szerepe. Az egyház tudja, hogy a remény evangéliumának szolgálatához milyen különlegesen tudnak hozzájárulni a nők. A keresztény közösség történelme tanúsítja, hogy a nők mindig megtalálták a helyüket az evangéliumi tanúságtételben. Emlékezzünk csak rá, mennyit tettek, gyakran csendben és rejtekben, Isten ajándékának elfogadásával és továbbadásával. Akár a testi és lelki anyaság, akár a nevelés, akár a hitoktatás és a nagy karitatív tevékenységek, akár az imádságos és kontemplatív élet, misztikus élmények és evangéliumi bölcsességgel teljes írások révén. A múlt nagyon gazdag tanúságtételeire támaszkodva az egyház bízik abban, hogy a nők ma is hozzájárulnak a remény növekedéséhez minden szinten. A mai európai társadalomnak vannak olyan jelenségei, melyek a nők sajátos képessége számára kihívást jelentenek. Kihívást jelentenek arra, hogy szeretetben, kitartóan és ingyenesen elfogadjanak, megosszák kincseiket és életet adjanak. Gondoljunk például az általános tudományos technikai mentalitásra, amely háttérbe szorítja az emberi érzelmi életet. Gondoljunk az ingyenesség hiányára. Gondoljunk az új életekkel kapcsolatos általános félelemre. A kölcsönös kapcsolatok és a másik elfogadásának nehézségeire. Ebben az összefüggésben az egyház a nőktől a remény új áradásának éltető hullámait várja. Negyvenharmadik szakasz. Hogy mindez megvalósulhasson, ahhoz mindenek előtt az egyházban meg kell becsülni a nő méltóságát. Hiszen a nő és a férfi méltósága azonos. Azonos a férfi és a nő méltósága, mert mindkettő Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. És mindegyikük a maga ajándékait hordozza. Miként a szinódus hangsúlyozta, kívánatos, hogy a nőknek az egyház életében és küldetésében való teljes részesedése érdekében jobban becsüljük meg sajátos ajándékaikat, azzal is, hogy a jog által a laikusoknak fenntartott egyházi feladatok

0: feladatokat vállaljanak. Ugyanígy értékelni kell a nő házastársi és anyai küldetését és a családi életben végzett szolgálatait. Az egyház szüntelenül fölemeli hangját, hogy tiltakozzék a nők ellen elkövetett jogtalanságok és erőszakosságok ellen, bárhol és bármely körülmények között is történjenek. Az egyház kéri, hogy valóban alkalmazzák a nőket védő törvényeket, és hatásos eszközökkel lépjenek föl a reklámok nőket megalázó képei és a prostitúció csapása ellen. Az egyház óhajtja, hogy az anyák családon belüli szolgálatát, éppen úgy, mint az apákét, úgy tekintsék, mint a közjó szolgálatát, pénzbeli elismeréssel is.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Olyan világban élünk, amikor az emberek azt gondolják, hogy a külső dolgok megváltoztatásával minden rendbe fog jönni. Vonatkozik ez a politikai életre, vonatkozik ez nemzetünkre, közösségeinkre, vagy éppen a családjainkra. Nagyon sokat vádoskodunk. Másokat hibáztatunk azért, ami rossz. Nyilván megvannak az objektív tények, ezt nem is akarom kétségbe vonni. Mégis nagyon fontosnak tartom, hinni kell abban, hogy nem a külső világ, a politika, a társadalomnak az összetettsége fogja megváltoztatni a mi életünket. Nem az fogja megadni a belső harmóniát. Nyilván küzdenünk kell azért, hogy az emberi igazságosság, az emberi méltóság ne legyen sértve. Mégis hinnünk kell abban, hogy bennünk, a szívünk mélyén kell megteremteni azt a békét, amit csak Isten segítségével tudunk megteremteni. Ő adja hozzá a kegyelmet. Az ő igéje, a Szentírásnak a tanítása, szenteknek az élete nagyon sokat tud segíteni abban, hogy valóban meg tudjuk szerezni azt a békét, ami után vágyódjunk. És én úgy gondolom, nagyon fontos. Hagyjuk el az ítélkezést, a vádaskodást. Tanuljunk meg mi magunk felelősséget vállalni. Persze vannak külső tényezők, de hogy hogyan és miképpen viszonyulunk ezekhez a tényezőkhöz, ez kizárólag csak rajtunk múlik. A Szentlélek Úristen töltse be életünket, szívünket, lelkünket, hogy ezt meg tudjuk érteni.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új rendtagokat avatott a máltai lovagrend a budavári Nagyboldogasszony templomban. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Jönnek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallják. Új rendtagok beiktatását ünnepelte a szuverén máltai lovagrend június 21-én patrónusa keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódóan, közölte a Magyar Kurír. A lovagrend vezető káplánja Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt annak a szentmisének a főcelebránsa a budavári Nagyboldogasszony templomban, amelynek keretein belül avatták fel a két új rendtagot, Sumicki Máriát, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat önkéntese magisztrális dámaként, illetve Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára magisztrális káplánként nyert felvételt a rend harmadik osztályába. Az új rendtagok a most megkapott köpenyt és a keresztet Krisztus nevének megvédésére, a hit terjesztésére és a szegények és betegek szolgálatára viselik. Június 17-én adták át a Hajdúdorogi Főegyház megye új szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón, tudósít a Magyar Kurír. A kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára kialakított épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Az ünnepélyes átadót házszenteléssel kezdte, amelyben Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó segítették. Az áldás nem csak a bajok elkerülését jelenti, hanem az Úr Jézussal való találkozást is. Itt a pihenésen kívül lesz lehetőség gazdagodni, gyarapodni, fejlődni és töltekezni is Jézus szeretetében, mondta köszöntőjében a metropolita. Teldik János pasztorális helynök, a fenntartó iroda lelki igazgatója köszöntőjében kiemelte, reméli, hogy az új ingatlan lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy itt is növekedhessenek hitben, reményben és szeretetben. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe, és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja a javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet érdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
0: Híreinket hallották!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel üdvözlöm a Mári Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer 061-374-0904. No, az én jegyzetem szerint a 309-esnél fejeztük be, de mintha ezt már mondtam volna. Tehát kellett titkot tartani a gyóntatónak, feltétlenül meg kell tartani a szentségi, tehát a, igen, a szentségi titkot. De hát azt lehet mondani, hogy nem pusztán a szentségi titkot, egy papnak különleges módon is meg kell tartani egyáltalán a diszkréciót. Mindenféle szempontból. És hiszen nagyon sok mindent nem gyónásban hall az ember, hanem egyszerűen csak beszélgetésben, négy szem közti beszélgetésben, és kvázi, mint egy olyasmi, mint egy gyónási titok valami, így viszonyulnak az emberek a pappal való beszélgetéshez éppen, ezért ezek nagyon-nagyon tényleg diszkréciót követelő beszélgetések, információk, amik elhangzanak egy-egy ilyen beszélgetésben. Természetesen a szentségi gyónásban elhangzott dolgok, azok a legeslegmesszebb menőkig. Igen, igen, szomorú éppen ezért az, hogy amikor lehallgatják egy ontatószéget, lásd a kommunisták, hogy a liberálisok még fogják megtenni, az jó kérdés, hogy mikor teszik meg, hiszen látjuk, hogy minden totalitárius eszme előbb-utóbb rátámad az egyházra, és akkor megtámadja a hívőket, ellehetetleníti a papságot. Igen, az is egyébként egy módszer, a totalitárius eszméknél, hogy a püspökséget megrontani. Hogyan? Lásd például a Szép Fülöppel indul el, ugye a 14. század, indul el a gallikanizmus a mai Franciaország területén, ahol hát azt mondják, hogy az állam az lényegében fölötte van az egyháznak. És éppen ezért a francia király az, aki kinevezi a püspököket, és hát ott definitíve nem az volt a lényeg, hogy a püspök milyen szent életűek legyenek, hanem hogy engedelmesek legyenek nem Istenhez, hanem a királyhoz. Na ez vezet ahhoz az abszolutizmushoz, ami a végén egyrészt csodálatos művészeti emlékeket termel ki, másrészt pedig egy végtelen züllöttséget az általános francia arisztokráciában. És ez gyakorlatilag elvezet ahhoz, hogy az egyház nem tud már többé kritikát gyakorolni az állam felett, ami neki joga és kötelessége, hanem kiszolgálja az aktuális királyt, aki eljátsza a bazári mai 14. Lajos, vagy 15. Lajos, aztán 16-at meg lefejezik, és gyakorlatilag elkezdődik a felvilágosodás tökéletes sátáni elsötétülése. Isten legyen hozzánk irgalmas. Valóban egész apokaliptikus hangulata van az embernek néhány dolgot látva. Például akár holnapi utáni, nem holnap utáni, szombati eseményeket hát előre gondolva. Igen, tehát a plébánián biztos, hogy valami imádságot fogunk tartani, kifejezetten engesztelésül a dolgokért, és nem, az emberek nem tudják, mivel játszanak. Nem tudják, mivel játszanak. Ezután szeretném elmondani mindenkinek, hogy Alácsi atya lefordította a Damiani Szentpéternek a Gomorra könyve című művét, 11. században íródott, és hát ez ide vonatkozik számunkra, Ádám és Béla szent házassága és szép szerelme kapcsán ír Damiani Szentpéter, aki mindent megtett a 11. században azért, hogy a pápa kegyetlenebbül lépjen föl a papi homoszexualitás ellen. És végül is elérte, tehát valóban fölléptek ez ellen. De látni kell, testvérek, hogy ez nem egy téma a sok közül. Ugye újra is újra elmondták a történelemben, hogy ez egy olyan bűn, ami tönkreteszi az egész társadalmat. Tehát abban a pillanatban, hogy ez valamiféle polgárjogot kap, az egész társadalmat tönkreteszi, mert égbe kiáltó bűn. Ami még érdekes volt ezzel kapcsolatban, ha már itt tartunk, hogy a Chad Ripperger atya, ez az amerikai ördögűző, ő kifejezetten említi azt, hogy bizonyos bűnökkel együtt a homoszexualitás kísértése is bekúszik az ember életébe, olyan emberek életébe, akik életükben nem gondoltak erre. És Asmodeus, démon, a felelős, a legfőbb felelős az ilyenszerű bűnökért. Tehát itt természet, tehát megint Szent Pállal együtt mondjuk, hogy nem természetes, hanem természet fölötti hatalmakkal van küzdelmünk, Krisztus segítségével győzni tudunk, de tegyük hozzá, egy természetes küzdelmünk is van, hiszen hát Freud Zsiga, alias Sigmund Freud, a késői korszakában úgy gondolta, hogy a Ádám és Béla kapcsolata tökéletes alternatíva, tehát van, aki a kávét szereti, van, aki a teát szereti, hát ez ugyanilyen dolog. Egyetlen baj van, ennek bizony köze van a sátánhoz, és hát ez is egy rossz hír természetesen a liberális katolikusok számára is, hogy van sátán, vannak angyalok, van sátán, tehát ez nem kárán erre múlik, hogy van vagy nincsen, hanem ezt a jóisten ügytörténetiből tudjuk, és ehhez jó, ha tartjuk magunkat. Nem mindenféle moderneknek hallgattunk az aktuális örök eszméjére, hanem a kinyilatkoztató Istennek az örök és isteni tekintélyére hallgatunk. No, ez csak így egy apró pici kitétel volt, mert természetesen az én gondolataimat is foglalkoztatja ezt, hogy hogyan züllött el az ország, és igen. És végülis azt mondom, hogy az egész posztkeresztény elsötétült civilizációnak, dekadenciának a legesleg alapvetőbb bajának azt tartom, hogy magában a katolikus egyházban is háttérbe szorult az ősbűn, áteredő bűn tanításának a legesleg komolyabban vétele. Tehát nem idézzük a dogmákat, nem foglalkozunk vele, ma már kellemetlen, és az emberek fülének akarunk, az emberek fülét akarjuk csiklandozni, és nem pedig az isteni kinyilatkoztást képviselni, akármennyire is, hát ez népszerűtlen a mai magukat értelmiségnek gondoló sötét lelkűeknek a gondolataiban. Tehát Isten nem lehet megszavazni. Tehát ilyen nincsen, hogy vagyunk 8 milliárdan, de nem baj, majd a liberális kormányzat elintézi, hogy lesz 9 milliárd szavazat arra, hogy Istennek nincs igaza. A Jóisten ez nem érdekli. Ő nem papírból dolgozik. Ő a gondviselő, teremtő, üdvözítő Isten. Vagy engedelmeskedünk a kinyilatkoztásnak, vagy nagyon-nagyon rossz lesz az élet. Ezt kell így elgondolni. Tehát én mondtam sok-sok éven keresztül, mondtam a kedves testvéreknek, hogy drága testvérek, nem jó. Nem jó az, ami történik. Az embereknek egyre több pénzük van, én tudom, az a mitológia, hogy ezt elszegényedtünk teljesen. Én nem ezt látom. Teljes tönkrement Magyarország. Ennek ellenére lassan nem lehetett már a horvát tengerparton se kapni egy szabad szállást, mert olyan szegények voltak a magyarok, hogy már csak oda tudtak kimenni, és templomban nem jártak. Templomban nem járnak az emberek. És édesapám sokszor elmondta, és én sokszor elmondom a kedves testvéreknek, hogy a gazdagság sosem vált az erkölcsök javára. És az emberek itt Magyarországon is meggazdagodtak, egyre nagyobb autókkal egyre messzebb elmentek, és egyre nagyobb lett az arcuk. De templomban nem mentek. Mert poénra veszik az Istent. Majd én megmondom az Istennek, hogy én mikor, hova megyek. Meg ő úgyis az a foglalkozása, ahogy ezt ugye Jean-Paul Sartre mondta, ez a pokolfajzat, hogy minek imádkozzak. Ha van Isten, úgyis megbocsájt, ez a foglalkozása. Szóval ezen azért el kell gondolkodni. Tehát testvérek, a teremtő és gondviselő és megváltó Istenről van szó, aki a saját fiát sem kímélte, hanem értünk mindnyájunkért kínhalára adta. De nem azért, hogy gúnytűzünk belőle. Tehát álljon meg a fákás menet. Tehát az egyszerűen az ősbűn, áteredő bűn tanítását és annak a következményeit poénra veszik. Abszolút poénra veszik. És nem építenek rá, pedig mindent, bocsánatot kérek, arra kell építeni, hogy a teremtésben mi volt, ehhez képest mi lett az ősbűn után, és ezek után hogyan emelt ki bennünket az Úristen az üdvösség rendjében, megtanítva bennünket arra, hogy kicsoda ő, és hogy hogyan engedelmeskedjünk neki az Ószövetség pedagógiájával. Hogyne? És ez nem szabadon választott gyakorlat. Ez előírt gyakorlatok vannak a katolicizmusban, hangsúlyozom a katolicizmusban, mert a többit azt nem tudom, hát a többi az meg fantázia szülemény, tehát az minden hamis vallás, ezt ne feledjük el. A hamis vallás, vagy pedig mindenféle eretnekségekkel tűzdelt ingyom-bingyom, egyetlen igaz, szent, tévedhetetlen vallás van, úgy hívják, hogy katolicizmus. A többi az nem tetszik a jó Istennek. Ezt nagyon-nagyon fontos megszemlélni. Lehet, hogy szubjektíve az ember nem tud mit csinálni, mert ott született, stb. Azt a jó Isten látja. Objektíve egy darab igaz vallás van, a katolicizmus. És ez nem azért, mert ez a rögeszme, hanem azért, mert ezt hirdeti az Úristen. Az Úristen. Itt még hadd térek vissza, erre is beszéltünk már az elmúlt években, hogy többször felmerült. Mert én nagyon megcsodálkoztam rajta, hogy még Ratzingernél is olvastam egy alkalommal ezt, hogy hallottam, azt hiszem olvastam tőle, hogy vajon Isten katolikus-e? És erre azt mondta, hogy hát ezt ilyet nem lehet mondani. Az én kérdésem, micsoda? Tehát a mi Urunk Jézus Krisztus, az Isten fia, ő az Atya képmása, aki emberé lett, akinek emberi természete az Isten emberi természete. Emberségében az Isten mutatkozik meg. Ő alapította a katolikus egyházat, nem az ortodox egyházat, a katolikus egyházat, nem a buddhizmust, nem a katolikus egyházat, aki az, mint az ő jegyese, aki hordozza az ő gondolatait, az ő mentalitását, ahogy Szent Pál ezt írja, meg a katolikus egyház katekizmusa, akkor tehát, ha ő az egyház Krisztus jegyese, misztikus teste, mint egy vele azonos, akiben a történelem során itt van köztünk, megszentel bennünket, vezet bennünket, tanít bennünket, akkor és az egyház Krisztussal egységben van, és Krisztus pedig az atyával, akkor az atya miért nem katolikus? Tehát nem értem a gondolatmenetet. Tehát hallottam én ezt már egyszer-kétszer, ezt a tagadást, csak nem értem. Tehát ha a Szent Háromságból, meg a krisztológiából, meg az ekleziológiából indulok ki, és nem egy modernista ökumené szelleméből, akkor ki kell jelentsük, hogy a katolikus egyház, Krisztus egyetlen egyháza, misztikus teste, misztikus jegyese, és az Úristen katolikus. Mert ez az egyetlen egy intézményes, személyes, Szentlélektől éltetett közösség az, amely hordozza őt, átadja őt, hatékonyan, stb. Na jó, térjünk vissza. Tehát 310-es pont, melyek a szentség hatásai, mármint a szentgyónásnak, a bűnbánat szentségének hatásai a következők. Kiengesztelődés Istennel és a bűn megbocsátása. Tehát ez első és legfontosabb dolog, Istennel való kiengesztelődés. Látjuk megint csak a nagy szocializmus, kommunizmus, liberalizmus és demokrácia szellemében borzasztó előre tört az emberi közösség, mindent el kell követnünk, hogy az emberi közösségtől bocsánatot kell kérni 200 000-rel. És valahol eltűnik az, hogy wait a minute, itt mindenek előtt az mindenható Úr Istennel szemben vétkeztünk, mert ő adta a természetemet, ő adta a tudásomat, stb. Tehát ő váltott meg, és üdvözíteni akar. Éppen ezért minden egyes napunk, mindenek előtt az Úr Istennel szembeni vétkekkel terhelt. ami természetesen egyben az emberi rendet is megbontja, és az én saját életemnek a rendjét megbontja. De az első az Úristen. Ez nagyon fontos dolog. Tehát, és ugye elgondoljuk azt, hogy mintegy 8 milliárdan vagyunk a Földön, mit tudom én, őszintén nem számoltam meg. És gondoljuk el, hogy az emberek milyen bűnöket követnek el, és mennyit minden áldott nap. Csak úgy szorozzuk meg, és akkor azt mondjuk, hogy mit tudom én, 184 milliárd szor sértjük meg az Úristent a világban minden áldott nap. Vagy valamilyen sok-sok ezer milliárdos számokat tudunk kihozni belőle. És az Úristen szeret minket. Biztos, hogy ezzel szórakozni kell? Tehát biztos, hogy az ételt adó kezet meg kell harapjuk? Mint a kutya, amelyeket agyon ütnek? Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba megy. És ezért mondom azt, hogy Magyarországnak nagyon-nagyon savanyú a jövője. Tehát ugye erre szokták azt mondani, hogy édesfiam, ha te vagy a jövő, akkor a jövő nagyon sötét. Mert Isten adott nekünk egy kegyelmi időszakot, hogy fel vannak újítva a templomjaink, a plébániáink, és egy relatív gazdagság köszöntött az országra, felépültek falvak, faluközpontok, mindenféle ez az amaz, de változás kell. Okay. Ja. Nézzük meg. Drága testvérek, nézzük meg, hogy mi változott. Így van. Tehát nagyjából a 300 hazai oligarcha helyett döntöttünk 3000 nemzetközi oligarcha mellett. Meglátjuk, imádkozunk szépen, adja a lényeg, hogy mindig az Úristen kezében van az életünk, és ezt az életet elveszítjük, szelávi, de az örök életet ne veszítsük el, és abból a szempontból kell kiértékelni, a dogmák szempontjából az életet. Szóval kiengesztelődni Istennel, ezt hozza a szentség hatása, Isten megbocsátja bűneinket. Tehát nem az Atya, o jó Isten, csak az Atya a látható, hallható jele. Kiengesztelődés az egyházzal, ahogy mondtam, ez a második. Az egyházzal, az egyház közösségével is kiengesztelődünk. Ez hangsúlyozott, nagyon fontos, hogy az egyházzal engesztelődünk ki. Miért? Azért, mert az egyház tanításának fényében tartunk bűnbánatot. Tehát nem a városi szabadkőes páholy erkölcsi elképzelései szerint, hanem a katolikus egyház erkölcsi elképzelései szerint. Nem Luther szerint, nem Calvin szerint, a katolikus egyház erkölcsi tanítása szerint tartunk bűnbánatot. Ezért a katolikus egyházzal engesztelődünk ki, miközben minket csodálatos gazdagsággal tudnak továbbra is gyűlölni. Tehát félrejtés ne essék, lásd a múlt vasárnapi evangélium, vagy pedig a most vasárnapi, következő vasárnapi evangéliumban Jézus a hegyi beszéd után hát elküldi az apostolait és ördögöt űzni, gyógyítani, és biztosítja őket róla, hogy gyerekek, minden rendben van, üldözni fognak benneteket, éjjel-nappal jobbról-balról, előről, hátulról, alulról, fölülről, de tartsatok ki, én legyőztem a világot. Tehát ez így néz ki, és nem békét hoztam, hanem kardot hoztam, ahogy a következő vasárnap lesz. No, és szembeállítom apát, az embert apjával, a lányát az anyjával, a menyet anyósával, stb. Meghallgatjuk szépen hozzá a prédikációt. Tehát igen, kiengesztelődés az egyházzal. Az elveszített kegyelmi állapot visszanyerése. A kegyelmi állapot, ez a bizonyos grácia habitualis. Tehát nem a grácia actualis. Nem a grácia actualis az az akaratot erősíti, az akarat aktusát, amely meggyengült az ősbűn következményeképpen, a segítőkegyelem meg természet fölötti módon erősíti a jóra, hogy a jó mellett döntsön. A megszentelőkegyelem az nem az akarat és az értelemnek a megerősítése, hanem az egész ember megszentelése. Mind a testnek, mind a léleknek, az egész emberek, az emberi természetnek, a test és szellemi lélek emberi természetnek a megszentelése. Tehát a megszentelett állapot. Tehát akkor, amikor az ember alszik, akkor remélhetőleg tud aludni, és nem a fejében szaladgálnak a gondolatok, álmodik, akkor tisztul az agy, és az akaratnak nem kell működnie. De az nagyon fontos dolog, hogy tehát akkor is a megszentelő kegyelem állapotában van. Tehát jó lehet, akarata nem működik, az értelem kalandozik össze-vissza a benyomások múltbeli világában, de nem kell döntenie, ott most a segítő kegyelem legfeljebb abban segít valami titokzatos módon, hogy az akarat álljon le, az értelem álljon le, és tentik ilyen a jó ember, hogy az agya az legközelebb másnapra ugyanúgy jól tudjon működni. De a megszentelő kegyelem az ott van, mert az egy állapotbeli kegyelem. Tehát meg szent, ő Isten gyermeke, és Isten méltó gyermeke. Vannak neki bocsánatos bűnei, de azzal együtt méltó gyermeke. Ha ezt elveszíti az ember halálos bűnnel, el kell menni gyónni. Mert ha így éri őt a halál, az ellenjavalt, ahogy a doktor úr szokta mondani. Az ellenjavalt. Tehát nem szabad ezt halogatni. Isten gyermeksége az egy olyan természet fölötti végtelen ajándék, amit eljátszani és könnyedén hagyni, szaladni, az vakmerőség. Az természet fölötti vakmerőség, és nem természetes. Úgyhogy ezt elnyavalt. A következő dolog, tehát megkapjuk, visszakapjuk a kegyelmi állapotot. Istennek szent gyermekei vagyunk, akit ő vár, atyai szeretettel a mennyek országába, az ő szentháromságos társaságába. A halálos bűnökkel kiérdemelt örök büntetés teljes, és az ideig tartó büntetések legalább részleges elengedése. Tehát van az örök büntetés, a kárhozat, ez eltörlődik. Az ideig tartó büntetések, azok még várnak az emberre a gyónás után is, de minél őszintébb és mélyebb a megtérése az embernek a bűnbánat szentsége alatt, tehát valóban fölkészült rá, meggyónta, annál jobban tud részesedni a megszentelő kegyelemnek, a visszanyerésének az érzelmeiben, tehát a kegyelmi tartalmában, és erősebb lesz, mint volt a bűn előtt. Tehát, és az ideig tartó büntetések éppen ezért nem kell, hogy alkalmazódjanak, tehát megtisztult sokkal mélyebben, és is azokból is elenged. Majd a búcsuknál foglalkozunk ezekkel az ideig tartó büntetéseknek az elengedésével. Tehát ezek ugye a bűn következményei. A lelki ismeret békéje és nyugalma, ez is a szentség hatása. Tehát egyszerűen a lelki ismeret kap egy olyan természet fölötti megnyugvást, amelyben természetesen ott van, ott kell lennie. Most már egy nyugalommal, hogy hát igen, én marha, igen, nagy marha. De édes jó Isten, köszönöm, hogy megint lehetek veled, és tényleg igyekszem így gondolkodni, és így élni, és elkerülni a bűnevezető alkalmakat. Kérlek, segíts meg. Tehát még jobban odaadom magam az Isten gyermekség állapotának, az atyai szeretetnek. Tehát a lelkiismeret békéje és nyugalma, és a lelki vigasztalás. Tehát az egy nagy vigasztalás, hogy az embernek ismét van lehetősége. Ez Isten üdvözülni. Nagyon fontos dolog. Sokszor el szokták mondani, hogy hát a katolikusok úgy vannak vele, hogy vétkezek, azt elmegyek gyónni, és akkor megint vétkezek, megint elmegyek gyónni. Testvérek, egy pillanat, ez nagyon fontos dolog, hogyha valaki eljön a gyóntatószékbe, meggyónja ezt, azt, amazt, de igazából nincsen benne. Tehát tételezzük fel, hogy ez az ateista, liberális vád valakire tényleg illik. Hogy eljön a gyóntatószékbe, és egyáltalán nincsen benne az, hogy megváltozik. Hogy tényleg komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a bűnétől megszabaduljon. A gyónása érvénytelen. Tehát valamilyen szinten, tehát nem valamilyen szinten, hanem alapvetően értelemmel és akarattal, nem érzelmileg. Én elhiszem, hogy továbbra is még erre-arra vágyakozik, de értelem és akarattal át kell gondolja, el kell határozza, és ez nem lehetetlen dolog, hogy ő valóban szakít a bűnös életmóddal, gondolkodásmóddal. De ha ezt ő nem csinálja meg, tehát szószorosítem, egyáltalán nem, mert úgy van vele, hogy hát, majd egy hét múlva megint eljövünk, Ha ezt nem csinálja meg, az érvénytelen szentgyónás. Mert ő azt mondja, hogy erősen fogadom, hogy megjavulok a bűnt, és a bűnövezető alkalmat elkerülöm. Most erről lehet mondani, hogy Józsi bácsi, ilyet ne mondjál, mert Jóisten látja a lelket. Én a gyóntató pap nem, mert én nem vagyok pia atya. De a Jóisten látja. És ez így nem lesz jó, mert hogyha az ő ajándékából visztet csinálsz, az életed a pokolban rosszabb lesz, mint ha belső mentél volna gyónni. Tehát erre azért érdemes elgondolkodni, és lehet persze minket vádolni, hogy tartok katolikusok is, hát ott milyen életet élnek. Hát valóban így van, hát nem vagyunk egy matyó hímzés. Sőt, az ember minél jobban tudja, mi a jó. Tehát egy tudományos mélységekben, teológiai mélységekben annál jobban el tud zülleni. Hogyne. De hangsúlyozott, hogy a hívek, akik eljönnek gyónni, és őszintén ki beszéljen erről, hogy nem egy pap. A hívek őszinte szándékkal szoktak eljönni. Vannak. Biztos, hogy vannak problémás dolgok. Erről a ferenceseknél az egyik atyát kell megkérdezni, találom bármelyiket, ő biztos többet tud róla, mert többet gyóntatnak, mint én. De hát azt mondom, hogy én is láttam, hallottam egy-két dolgot. A katolikus hívek, akik jönnek gyónni, azok nem úgy jönnek el gyónni, hogy nincsen bennük az őszinte szándék. Az nem. Ezt én garantáltan ki tudom jelenteni. Hát persze, vádolni, hazudozni lehet, tehát honnan tudjuk, hogy liberális hazudik, mozog a szája. Sajnos ez így van, és erre lehet azt mondani, hogy Gábor atya viccelődik, a baj az, hogy nem vicc. Ez a baj. No, a következő dolog, tehát igen, a lélek erőinek növekedése, tehát akkor, amikor a keresztény küzdelemhez, tehát amikor az ember őszintén meggyónt, akkor a visszakapott megszentelő kegyelem, és ezzel együtt segítő kegyelmek megerősítik, hogy még mélyebben, még erősebben ragaszkodjon az értékekhez, még mélyebbre jusson lelkében az őszinte bűnbánat által a bűnnek a megbánása és a jónak a szeretete. Hiszen erről szól tulajdonképpen az a bizonyos dolog, hogy felkészülök a szentgyónásra, hogy elgondolom azt, hogy el kell menjek gyóni, mert ez így szúnya dolog, amit csináltam. Ez nem volt szép dolog. Nem volt szép, mert Jóisten nem ezt hagyta ránk, ő nem így viselkedett ebben a szellemben velünk, hanem megváltott bennünket, amikor mi gazemberek voltunk a paradicsomban. Elutasítottuk, megbántottuk, stb. Tehát egyrészt, másrészt az embertársaimat is megbántottam, ez se volt korrekt, hiszen a Jóisten, amikor megbántottuk őt, akkor ő nem megbántott bennünket, hanem megváltott bennünket. Tehát éppen ezért ez így megint csak felülbíráljuk a dolgokat, és az ember így értelmével szépen tehát feltámasztja az érzéseket is, hogy nem kívánom a bűnt, nem akarom kívánni a bűnt, és akkor utána jön, hogy akkor hogyan tudom elkerülni a bűnövezető alkalmat. Tehát így megy az ember a lelkélet útján, és aztán megszabadul a bűneitől. Hát apu mondta, figyelj, ha az ember nem szabadul meg a bűneitől, előbb-utóbb a bűnök szabadulnak meg őtől. Ugye a bűnök hagyják el őt. Igen, mert az ember megöregszik, és jó esetben egyre több az Isten félelem, és egyre inkább olyan talantelen lesz, tehát, hogy már erre is képtelen, arra is alkalmatlan, stb. És a betegség felkészít bennünket a halálra. Tényleg, megalázza az embert. És ez így van jól. A Jóisten így rendelte, akkor ez így van jól. Fájdalmas, mindenki fél tőle, aki nem fél tőle, az ostoba, vagy életében nem gondolkodott el semmin. Én nekem valaki azt mondja, hogy egyszer pillanatok alatt azt fogom érezni, hogy elmúltam 55, nos hát akkor, és már nem csak 55 múltam el, akkor én is azt mondom, hát ez még nagyon rég, nagyon soká lesz. De ha így megy tovább, akkor pillanatok alatt leszek, nem tudom mennyi, mert kérdés, hogy Jóisten mit enged meg. Igen, meg hogyha most behoznák majd a GMO takarmányt, meg ezt, azt, amazt, és nem fogjuk tudni akár egy-két hónapon belül, hogy a szalámiban, a lisztben és az egyebekben mi van, mert most már kukacot is lehet beletenni, és mindenféle egyebeket, hát most őszintén a gyanútlan egyszerű ember bemegy a közértbe, megveszi a szokásosat, nem érzi a fűszertől, hogy mi van benne, azt megeszi a genetikailag módosított szemetet. Ez van. Ez van. Igen. Tehát, következő. Kiszolgáltatható-e ez a szentség bizonyos feltételek mellett általános bűnvallomással és általános feloldozással? Ezt már erről beszéltem már nem olyan régen, csak azt nem tudom, hogy itt vagy pedig a plémánián. Súlyos szükség esetében, például közvetlen halálveszélyben, a kiengesztelődés közös ünnepléséhez lehet folyamodni, általános gyónással és kollektív feloldozással megtartva az egyház szabályait. Tehát ez az a dolog, amiről én valahol nem régen beszéltem erről, hogy ezt az első világháborúban találták ki a pápa. Az első világháború volt az a helyzet, ahol szó szerint egy napra a másikra százezrek haltak meg. És lehetetlen volt végiggyóntatni ennyi embert. És nagyon sokan a lövészárokban tértek meg. Vagy az előző napi hullák összeszedése közben gondolkodott el arról, hogy tulajdonképpen neki is meg kéne változtatni az életét. Nagyapám az első világháborúban a front közelében volt, éppen ezért hát fronton volt, és hát mondta, hogy igen, ott azért sokan megtértek. Sokan megbolondultak, és sokan megtértek. Úgyhogy, és a Jóistennek valóban vannak ilyen gondolatai, amint látjuk a történelemben, hogy jobb az embernek a lövészárokban üdvözülni, mint a jólétben elkárhozni. Ezeken el kell gondolkodni, drága testvérek, ezek nem kegyes szavak, én nem akarok kegyes szavakat mondani, az szép dolog, ez is kegyes szó, egyébként kegyelem van benne. Felvilágosítja az embert az életnek a brutalitásáról, mert jelen van a sátán és az emberi ostobaság. Hát el kell gondolkodni ezeken a dolgokon. Szóval a front. És ekkor volt, azt hiszem ez vagy 15. Pius, 15. Benedek, 15. Benedek, vagy 11. Pius volt, aki bevezette ezt a, nem, akkor 15. Benedek kellett legyen, aki bevezette ezt a dolgot, hogy van általános feloldozás a fronton. Tehát kifejezetten egy olyan helyzetben, ahol az Anyaszentegyház mindenkinek a javát akarja, tömegek javát akarja, de hangsúlyozott, ha túléli az ütközetet, az első adandó alkalommal el kell menjen a katona fülgyónáshoz járulni, első adandó alkalommal, és mindent meg kell gyónni, amit a legutolsó fülgyónás óta elkövetett. Tehát ez a történetnek a feltétele. Éppen ezért a második világháborúban szintén ez alkalmazódott, azóta nem alkalmazódott, kívül a Covid idején. A Covid idején megint Ferenc pápa föltámasztotta ezt a dolgot. Igen sokan bírálták, hogy ennek azért, ez azért mégis egy másik világháború, mindegy, szelevi, megengedték, de hangsúlyozott ebben az esetben is, hogyha valaki általános gyónás, általános feloldozást kapott, tehát hogy nem kellett fülgyónásban elmondani a bűneit, az első adandó alkalommal el kell mennie, remélhetőleg el is ment, el kellett mennie fülgyónáshoz, és mindazt meggyónni, amit a legutóbbi fülgyónás óta elkövetett halálos bűnt. Tehát ez itt nagyon-nagyon fontos kis dolog, ezért megtartva az egyház szabályait. Ez az egy sajnálatos dolog, én odakint Angliában találkoztam ezzel a dologgal, hogy akármilyen liberális a püspök, ennek ellenére már beszólt a papjainak, hogy nem kéne ezt az általános feloldozást adni, de van, aki a mai napig ezt adja. Tehát a Covid azért már odébb van, lassanként várhatjuk, hogy egy másik vírust fognak kitenyészteni számunkra. hogy megint bezárjanak minket és kiírtsanak bennünket, de még mindig a Covid-ra hivatkozva ő általános feloldozást ad. És továbbra is általános feloldozást ad, és a püspöki nem függesztette fel. Ezek az általános feloldozások már minden indokot nélkülöznek, és tökéletesen érvénytelenek. Tehát ezt azért tudni kell. No, a következő. Igen, tehát itt is van, tehát elhatározza, hogy a súlyos bűnöket a megfelelő időben egyénileg meggyónják. Tehát ez itt van, itt is le van írva itt a 311-es pontban. Mit jelentenek a búcsúk? Na, hát legközelebb fogjuk ezt venni, csak most bevezettem, mert van még 2,5 percem. Tehát a búcsú Isten színe előtt, amely a megbocsátott bűnökért járó ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer önmaga vagy a megholtak számára az egyház segítségével, amely... menjünk vissza. Tehát a búcsú Isten színe előtt, amely megbocsátott bűnökért járó ideig tartó büntetések elengedése. Tehát mindenek előtt. Van az örökbüntetés, attól az ember megszabadul, amikor a gyónásban megkapta a feloldozást. Ez az örökbüntetés, ez az örök kárhozat. A halálos bűnökért. Tehát nagyon fontos, hogy egy, azaz egy darab aktuálisan elkövetett, meg nem bánt, halálos bűn, miért mondom, hogy meg nem bánt? Tehát, hogy el akar menni gyónni. Éppen menne be a Ferenciek terére. De, mit tudom én, a Bolond Józsi nem állt meg az Ebránál, és pont ő rajta ment át. De menne éppen, épp megy. Isten látja az ő lelkét, nem fogja kárhozatra vetni. Mert tudja, hogy valóban feltett szándéka volt meggyónni förtelmes bűneit. Tehát a Jóisten az intézményeket adta az élő embereknek. A halott emberek pedig az ő színe előtt a szándékuk szerint lesznek megítélve, ha az a szándék ott van, akkor minden rendben van. Jó, hát úgy látszik, hogy eltelt az időm, úgyhogy a 312. pontnál fogjuk folytatni legközelebb. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sepestyén Eszter, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja a javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet érdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási ritus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta a fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásáért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!

0: erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Mohos Gábor püspök atya papszentelésen elhangzott homiliáját hallják.
2: Eminenciás bíboros úr, excellenciás püspök urak, főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő diakonusok, kedves szerzetes testvérek, kedves szentelendők, Krisztusban kedves testvérek, egy nagy ünnepre jöttünk össze, amelyben együtt veszünk részt ma itt, ebben az impozáns bazilikában, egyházmegyénk székesegyházában. Eljöttünk, hogy együtt ünnepeljünk, osztozzunk szentelendő testvéreink ünnepében, vagy éppen jubiláns paptestvéreink hálaadásában, abban az örömben és ajándékban, amelyben ők részesülnek, amelyet Istentől kapnak, de nem önmagukért, hanem egész hívő közösségünk javára. Ünneplésünk oka az isteni élet kiáradása, amelyről Jézus azt mondta, hogy bőségesen, túlcsorduló mértékkel akarja adni nekünk. Ebben az új életben már a keresztelésünkkor részesültünk mindannyian, akkor lettünk a mennyei atya gyermekei. Ez az élet Isten szívéből fakad, és mindent megújít, helyreállítja az egész mindenséget, amelyet az engedetlenség, az Istentől való elfordulás, vagyis a bűn megsebzett. Szentelendő testvéreink arra kapnak külön kegyelmi ajándékot Istentől, hogy ennek az új életnek a kibontakozását segítsék embertársaik életében. Isten meg akarja tisztítani a szívünket, be akarja gyógyítani a sebeinket, és ő mindent végbe visz, amit akar. A II. Vatikáni zsinat így tanít Jézus Krisztus megváltó művéről. Isten fia megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült. Emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Értünk szenvedvén nem csak példát adott nekünk, hogy kövessük őt, hanem utat is nyitott, amelyen ha járunk, az élet és a halál megszentelődik, és új értelmet nyer. Jézus Krisztus maga az út, és ha ezen az úton járunk, akkor nem csak minden új értelmet nyer, hanem akkor mi magunk is a megszentelődés útján haladunk. 14. Leó pápa néhány nappal ezelőtt üzenetet küldött nekünk, papoknak, Jézus legszentebb szívének ünnepén, amely 2004 óta egyben a papság megszentelődéséért való imádság napja is. Ebben többek között ezt írja. Az életszentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont eszmény. Minden olyan ember legmélyebb identitását érinti, aki részesedni akar a feltámadott életében. Majd hozzáteszi nekünk papoknak, és számunkra, kedves testvéreim, ez a meghívás különösen radikális. Mekkora öröm megélni, hogy Szentatyánk valódi atyai szeretettel törődik velünk, akik hozzá hasonlóan részesültünk a papi hivatásban. De ez a szeretet nem pusztán együttérző a nehézségeinkkel, küzdelmeinkkel, vagy éppen gyengeségeinkkel, hanem határozott meghívás is mesterünk radikális követésére. Ugyanakkor rámutat arra, hogy minden emberi korlátunk ellenére is lehetséges Krisztus hatalmas művében gyümölcsözően együttműködnünk, mert ő maga cselekszik bennünk és általunk. Így folytatja, a tőlünk kért szentség bizalomteljes ráhagyatkozás. Engedni, hogy Szent Lelke által átalakítson bennünket. Együtt ünneplünk tehát, az ünneplés öröme azonban felszínes maradna, ha egyidőileg nem néznénk szembe hivatásunknak a drámai oldalával. A Krónikák második könyvéből hallott olvasmány elénk tárja a prófétai hivatás hiteles megélésével járó következményeket, amely akár a vértanúság is lehet. Jézus maga így tanít, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Az imént hallott evangéliumi szakaszban pedig arra figyelmeztet minket Jézus, hogy a szívünkért folyik a küzdelem. Szívünk természetes ura, a Teremtő Isten, aki erre alkotott minket, hogy vele szeretetben egyesüljünk, egészen őrá hagyatkozzunk, és így megtaláljuk lelkünk békéjét és nyugalmát. De sok kísértés is ér bennünket nap mint nap, amelyek uralmuk alá akarják hajtani lelkünket. Jézus világossá teszi, hogy nem lehetséges egyszerre két úrnak szolgálni. Vagy egészen az övé a szívünk, vagy megosztott, és már is valami más uralkodik a szívünkön. Egy drámai küzdelemben vagyunk, amely végigvonul az emberiség egész történelmén. A jó és a rossz közötti harcban, amely intenzíven zajlik körülöttünk és bennünk, a saját szívünkben is. Jézus meghív arra, hogy tudatosan és nagy bizalommal vállaljuk ezt a küzdelmet, amely természet feletti síkon jelenik meg igazán. Az eszközeink, amelyekre ő tanít, az imádság, sőt, az imádságban való hűség, a bőjt és a jó cselekedetek szüntelen gyakorlása. Szintén elengedhetetlen a katolikus anyaszentegyház tiszta hitének őrzése, továbbadása, egyházunk hiteles tanításának ismerete. Nem hirdethetünk más evangéliumot, mint amit 2000 éve őriz Jézus Krisztus egyháza. Ugyanakkor Jézus bátorít és vigasztal bennünket. Olyan atyának mutatja be az Istent, aki szüntelenül minden pillanatban gondoskodik rólunk, pontosan ismerve szükségleteinket, nehézségeinket, küzdelmeinket is. Kifejezetten óv bennünket az aggodalomtól, hogy az evangéliumban hallottuk, meghív arra, hogy mindenek előtt és kizárólag Isten országát és annak igazságát válasszuk, és minden mást megfogadni mellé. Hogyha az aggodalom leköti a szívünket, az akadályoz bennünket az evangélium szabad szolgálatában. Kifejezetten arra hív Krisztus, hogy a mai napban, a jelenben éljünk. Elég a mának a maga baja, holnap majd gondoskodik magáról. Istennel a jelenben találkozunk. A jelenben van itt a valóság, a jövő az egy elképzelés, a múlt az egy emlék, a jelen az, amelyben Isten újból és újból velünk van, Isten formál bennünket, alakít bennünket az ő Szent Lelke által, hogyha bízunk benne, hogyha újból és újból visszatérünk hozzá. Ahogy a Szent Atya levelében fogalmaz, gyengék vagyunk, és akár el is bukhatunk, de az Isten újból és újból meghív arra, hogy visszatérjünk hozzá, hogy vele legyünk, hogy vele maradjunk, időről időre még arra is meghív, hogy egy kicsit megpihenjünk vele, lelkiekben egészen vele töltsük az időt. Meg kell tehát küzdenünk azért, hogy hűségesek tudjunk maradni. Kérni is kell az Istentől ezt az ajándékot, amelynek alapja, hogy ő maga hűséges. Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe, mondja Szent Pál. Kedves testvérek, kísérjük szentelendő testvéreinket imádsággal és személyes jelenlétünkkel, hogy azt a hatalmas ajándékot és egyben feladatot, amelyet ma reményteli szívvel elfogadnak és vállalnak, életük folyamán Isten dicsőségére és mindannyiunk lelki javára tudják kibontakoztatni és gyümölcsöztetni. Amen.
1: Mohos Gábor püspökatya papszentelésen elhangzott homiliáját hallották.
0: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió júniusi műsoraiban a misszió témaköre kerül a középpontba. Főpapok és lelkivezetők segítségével beszélgetünk arról, mit is jelent a misszió, hogyan és hol van jelen 21. századi életünkben, mindennapjainkban. A mai műsorban Barsi Balázs, Széchenyi díjas, ferences rendi szerzetes, hitszónok, teológiai tanár misszióról szóló elmélkedését hallgathatják meg.
4: Mi az egyház missziója, mi a küldetése? Amikor felkértek, hogy elmélkedjek erről, azonnal azt a sugallatot kaptam, amit Szent Ferenc atyánk, aki ez a későbbi Bernát testvér csatlakozni akart. Szent Ferenc atyánk így szólt hozzá. Ha elszántad magad arra, hogy Krisztusért mindent elhagy, akkor, és most idézem, holnap korán reggel elmegyünk a templomba, és az evangélimus könyv segítségével tanácsot kérünk Krisztustól. Hát valóban ma nagyon korán ébredtem, kinyitottam az evangéliumos könyvet, hogy annak segítségével megkérdezzem Krisztus Urunkat, mi az egyház küldetése. Nem arra kell beszélni, hogy hirdessük a mai világba, az utána következik. És az se, hogy mi mit gondolunk, hanem Uram Jézus, te mit gondolsz? Az evangélium szövege csak eszköz, és ha úgy használom, hogy tudom, hogy kicsoda a názáreti Jézus, az Isten fia, második isteni személy, aki értünk üdvösségünkért, emberré lett, megváltott minket. Csak az ő nevében van üdvösség. Ha ezt tudom, akkor az evangélium szövege csak eszköz, de nem a szöveg szól hozzám, hanem ő maga. Tehát ma jókorán reggel őt kérdeztem meg, az egyház alapítóját, hogy mi az egyház küldetésének lényege. Mert az egyházról sem érdemes más valakit megkérdezni, mint őt, hiszen az egyház Krisztus titokzatos teste. Megdöbbentem, vettem észre, hogy Jézus első szavai, amelyeket apostolaihoz intéz, és utolsó szavai az utolsó vacsorán, éppen a misszióról, küldésről, küldetésről szólnak. Márk evangéliumban ezt olvassuk. Jézus felment egyre, és magához hívt, akiket kiválasztott. Azok hozzá mentek, hogy elküldje őket hirdetni az evangéliumot, hatalmat adott neki, hogy kiűzzék az ördögöket. Itt három lényeges mozdanatról van szó. Háromról, nem egyről, nem arról, hogy küldte őket, hanem egy. Hívta őket. Ez a lényeges meghívás történetük van az apostoloknak, nekünk is. De mire hívta? Azt mondom, arra, hogy hirdessék az evangéliumot, nem igaz. Arra hívta, hogy vele legyenek, vagyis személyes közösségben éljenek vele. De ez nem egy átmeneti közösség, mint egy tanár és tanuló között, hanem maradandó, sőt örökkévaló. minden emberi közösséget végtelenül fölülmúló közösség. És úgy küldi őket majd, hogy ez az együttlét vele nem szűnik meg. Jézus részéről semmiképpen. Akkor sem, amikor indulnak. Tehát hívta őket, kihívta a többiektől, a világból. Mire? Hogy vele legyenek, nem arra, hogy hirdessék az evangéliumot. Hogy vele legyenek, mert ő akar bennük menni a világhoz. Mire? Hirdetni az evangéliumot, amely egyben a gonosz hatalmának a megtörése, aki elszakította az embert az Istentől. Most Jézus, mivel ő maga az Isten kapcsolat, aki benne is megkapja az Isten kapcsolatot. Ezek Jézus első szavai a misszióról. Testvérek, ha ezt egy pillanatra is szem elől tévesztjük, az az egyház küldetésének a megromlása minden jó akaratunk ellenére, minden papi erőködésünk, jó akaratunk, konferenciánk, előadásunk ellenére, ennek állandóan egyre mélyebb megértése életünk lényegévé tétele nélkül, minden ugyancsak hasznos, nagyon fontos módszer, bocsánat a szóért, ócska, pasztorális trükk és irányú. Menjünk ki az utcára, hirdessük az evangéliumot. Persze, igen, de ha benne nem Jézus megy ki az utcára, akkor az csupán általános vallási vállalkozás arról, hogy növeljük a keresztények számát. De mi magunk legtöbbször ebben a vállalkozásban kiüresedünk. Azt hiszük, hogy nekünk kell megvalósítani, belefáradunk, vagyis, ahogy szokták mondani, kiégünk, hozzátenni, mint a villanykörte. Jézus velünk lesz. Ő velünk lesz, de mi vele vagyunk-e? Tehát, hogyha egy pap, egy hívő, nem misztikus, minden pillanatban az Istenbe kapaszkodó ember, akkor vége a küldetésnek. Kiüresedik. Mi vajon erkölcseinkben, tiszta életünkben, vagy szent családi életünkben minden megalkulást elvetve, a világ szellemével teljesen leszámolva, mérgezett ideológiáit visszautasítva, minden érzékenyítést, engedjük el, Jézus bennünk menjen ki a világba? Ez a három mozzanat. Ki hív, ki szólít, de magához, hogy vele legyek. És akkor úgy küld, hogy ő velem van, én meg vele. Együtt van bennem attól a pillanattól fogva, hogy a szólításra kiléptem feléje. Mert ez a kilépés már a vele való létezés kezdete. A küldetésben pedig velem van, de az a kérdés, hogy vele vagyok-e én is. Tehát nem úszhatjuk meg, most jöttem rá, 80 évesen. Csak imádkozni kell megtanulni. Semmi mást. Nem a pasztorászőt kell megtanulni. Az ezen belül van, tehát az Istennel való életkapcsolatot kell megtanulni. És köszönni Jónásról, Jónás a bűneinket elfagyva. Persze, hogy ezt végleg megértsük olyan értelemben, hogy amit megértettünk, azt végleg a szívünkbe hordozzuk is. Most Jézus utolsó szavait kell meghallgatnunk, amelyek azért utolsók, mert az utolsó együttlétkor mondta nekünk, vagyis az utolsó vacsorán. Mikor? A Szent Misza az Eukarisztia megalapításából. Mi tehát küldetés, megértés, misézés nélkül, vagy gyakori áldozás nélkül, anélkül, hogy az Eukarisztiában maradnánk, ő meg mi bennünk. Ezen utolsó együttlétünkkor saját küldetéséről van mindenek előtt az Úr Jézus, amely a mi küldetésünkben folytatódik. De csak úgy az ő világba küldetését bennünk élheti, ha engedjük. Hosszasan, lassan. Testvérek, olvassátok János Evangélium 14. fejezetét. a 15. fejezetét. Nagyon sokat készülök a beszédekre, testvére, kínlódok, és kapok olyan kegyelmeket. Hát tessék, a feladatot is végrehajtja, tessék, most elolvasta ezt a két fejezetet, de ebből a szempontból. Enélkül nincs misszió. Pontosabban enélkül fogalmunk se lehet arról a küldetésed, amelyet Jézus adott nekünk. Enélkül kitaláljuk az egyházat és az egyház küldetését. Sőt, enélkül kitaláljuk a názáreti Jézust, holott egy kitalált Jézus nem az igazi. Az igazi kitalálhatatlan, de elfogadható, vagy visszautasítható. Szóval együtt az egyház és küldetése kitalálhatatlan. Hiszen sohasem volt a történelemben az univerzumban egyház. Ez egy új fogalom, ez nem állam, nem család. Ez egy kitalálhatatlan, mélységű közösség, amely itt van a világban, szervezete van, de nem csak a világban van, hanem az Atyaistenben. Hát az első levél, ami fönnmaradt Szent Páltól, az első tesszalonikai levél azt mondja, hogy üdvözli az egyházat, amely Korintusban van, és az Atyaistenben, Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Mi a gyöker ennek a Jézus kitalálhatatlanságnak? Az, hogy Jézus Istennek kitalálhatatlan, vagyis a Szent Háromság egy Isten. Vagyis Isten belső élete kitalálhatatlan, csak azt fogadja el, akinek hallása, vágyai, szent és igaz szenvedésekkel teli keresése a szívét, a személyen legmélyét Jézus személyének a mélysége felé fordította. Vallásalapítók, a bölcselők csak Isten létének tény elé állíthatnak, de nem vezetnek meg bele Isten belső életébe, ahol a názáreti Jézus valóságos élete van, Atyám, te szerettél engem a világ teremtésed. Én kijöttem az Atyától, most visszatérek az Atyához. Mivel ő maga az Atyával való kapcsolata a Szentlélekben, ő maga az Atyával való kapcsolat a Szentlélekben, ezért csak ő tudja megadni, visszaadni az Istentől elszakadt embernek az Isten kapcsolatot. Ez az Isten országa, és ez az örömhír, és ez a sátán kiűzése. Ez a keresztség és a hit által való új élet, Isten életünk van, halhatatlan. Ezért legutolsó szavait, mely az ő küldetését és az egyház küldetését azonosítja, csak az utolsó vacsora szavaiból érthetjük meg, és ez csak a Szentlélek kiárasztása szívünkbe, személyünk mélyére árasztása pünkös történetében valósítja meg. A 11 tanítvány elment Galileába, így a Máté arra helyre, ahol Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzá, és így szólt: én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványom mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, nevébe, vagyis merítsétek bele Isten belső életébe, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig, pontosabban bennetek vagyok, akik mentek hirdetni az evangéliumot, mert én akarom hirdetni az evangéliumot. Néhányan kételkedtek, megjegyzi Máté, de csak pünkösdig, amíg a Szentlélek által személyük bele nem hozta az Atya és a Fiú kapcsolatát, amely ő maga. Szent János evangélista már a teljes és egyértelmű és biztos meggyőződésben és tudatban írja le az utolsó vacsorá Jézus által már föltárt igazságot, vagyis tudtul ad mindent, vagyis az, hogy Jézus küldetése az Atyával való kapcsolat átadása benne hívőknek a Szentlélekben. Jézusban az Atyával való egység, az Atya küldése. Arra küld Jézus, ezt az egységet árassza ki a tőle elszakadt emberek szívébe. János már a Jézus által megígért Szentlélek által történő teljes megértés fényébe írja le Jézus utolsó szavait, az utolsó vacsorán mondott szavait. Ebben a megértésben rácsodálkozhatunk az egyház missziójára, amely a mi missziónk. Hát muszáj olvasni, ne legyen nyugtalan szívetek. Jaj, hogy most nem megy a térítés, kevesen vagyunk, fogynak, ne legyen nyugtalan szívetek. Higgyetek az Istenbe, és bennem is higgyetek, persze ugyanazzal a hittel. Atyám házában sok hely van, helyet készítek. Ismeritek az utat, Tamás mondja. Nem tudjuk mi az, én vagyok az út. Senki sem jutott az atyához, csak én általam. Hát igen, de az Isten bevezet be Jézus. Nem Isten létét bizonyítja. Belevezet. Ez az út, ez ajtó is, ami befelé nyílik Isten életébe. Uram, mutasd meg nekünk az atyás, ez elég. Oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz szülött. Aki engem látott, az atyát is látott. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, az atya bennem is, akkor majd mit mond? Én bennetek, ti pedig én bennem? Húha! Ezért küldi a Szent Lelket. Aki majd eszetekbe juttat mindent, az én missziómat, amely bennetek folytatódik. Majd eszetekbe juttatja, hogy az a három mozzanat az örökké egy. Kihívlak titeket a világból. Nem az anyagi világból és az emberek világából, hanem a világ szelleméből, ebből a sötétségből, ebből a romlottságból, ebből az őskaoszból, amiben éppen most élünk, kihív, de magához hív, hogy vele legyünk, és így küld, hogy bennünk ő menjen vissza a világba. Azáltal dicsőd meg az atya, hogy bőtermészhosszú tanítvány leszek. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Mi ez az úgy, ahogy? Hát ez a Szentlélek neve. Ez a szentséges úgy, ahogy ez a Szentlélek. Mert az atya a lélekben szereti a fiút. Kiárasztja a szívünkbe őt, kiárasztja az ő küldetését. Ő akar tulajdonképpen bennünk a mai világhoz menni. És a föltámadás után, amikor megjelenik Isten, vegyétek a Szent Lelket, rájuk lehel. Most teremti újjá Ádámot. Orrába fújja a Szent Lelket. Szóval, mint az atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket. Vagyis a Szent Lélekben. Kedves testvéreim, ezután jött mindez, amit előttem meg utána el fognak mondani, és az mind igaz, és nagyon fontos. És én nem vagyok okosabb senkinél. De az Úristen megmutatta, hogy vigyázz, te is prédikálni. Nem másoknak prédikálsz. Neked kell megtérni. Neked kell minden nap kijönni a saját bűnös világodból, és velem lenni. Mert én veled akarok menni az emberekhez. Amen.
3: Kedves hallgatóink! Barsi Balázs, Széchenyi díjas, ferences rendi szerzetes, hitszónok, teológiai tanár, misszióról szóló elmélkedését hallották.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Zsenge korodban, a zsivajt kerülve, puszta odvába menekült a lelked, hogy megóvd élted a világ bűnétől, s tiszta maradhass. Ifjú juhok vagy, te vedurva szőre, fette a testet idegiek ellen.

Vos sanctecos antrologia iuvende, nam te ui ad damutatut megutas, isteni barait. Ekerek földön sosem volt olyan áldott, Szent miként János hiba nélkül élő.

0: Hármas egy Isten, neved áldja minden. Ég dicsérs mi is, kiket a bűn még nyom. Kérünk, irgalmazz bűneink, bocsásd meg, s védd a szívünket. Amen. Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem. Anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Urunk, hatalmadnak örvend a király, és újjongva újjong segítséged miatt. Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját. Kitüntetted boldogító áldásoddal, színarany koronát tettél a fejére. Életet kért tőled, és te megadtad neki, a napok hosszú sorát mindörökre. Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége, méltóságot és díszt árasztasz reá. Áldássá teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt. Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a fölséges irgalma nem hagyja inogni. Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Az Úr a számat éles karthoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet fölséges. Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet. Tíz húrulanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve. Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mi mélységesek. Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen. Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők. Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr számat éles karthoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. János így tett tanúságot Jézusról, aki nyomomba lép, előbb volt, mint én. Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők. Erőt adsz nekem, Mikáéhoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal. Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad szépen zöldellő. Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. János így tett tanúságot Jézusról, aki nyomomba lép, előbb volt, mint én. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általad.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Így szólt hozzám az Úr. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre azt mondtam. Jaj, Uram Isten, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De az Úr így válaszolt. Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, hogy pusztíts és szétszórj, hogy építs és ültess. Azért hát öveszd fel derekadat, kelj föl, és mondd el nekik mind, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg a szemük előtt. Én meg a mai napon erős várossá teszlek, vasoszloppá és ércfallá az egész ország ellenében, Júda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ugyan ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, és megszabadítalak, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből. Keresztelő Jánosnak sajátos módon megszentelt születését ünnepli az egyház. Nincs is más a szentek között, akinek a születése napját ünnepélyesen megülnénk. Megünnepeljük Keresztelő Jánosét, és megünnepeljük Krisztus Urunkét. E tény mellett szó nélkül elmenni nem lehet. De ha történetesen nem is tudjuk e tény nagy jelentőségét teljesen megmagyarázni, akkor annál inkább igyekezzünk majd nagyobb lelki haszonnal ennek a mélyére hatolni. Keresztelő Jánost egy idős meddő asszony hozza a világra, Krisztus Urunkat pedig egy fiatal szűz. János apja megnémul, mert nem hiszi, hogy majd fia születik. Krisztus születését hittel fogadja a szűz, és hite által fogadja méhében. Ezzel elétek tártam elmélkedésünk témáját. Azt azonban már előre is megmondom, hogy sem tehetségünk, sem időnk nincs ennek a nagy misztériumnak minden mélységét kifürkészni, de majd jobban megtanít erre titeket a Szentlélek, aki bennetek szól, még ha én nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataitokat vezérli, akit a szívetekbe fogadtatok, akinek templomává lettetek. Keresztelő János átmenet az Ó és Új Szövetség között. Hogy ő valamiképpen ilyen határ, azt maga Urunk is megmondotta. A törvény és a proféták Keresztelő Jánosig tartottak. Az Ószövetséget személyesíti meg, de egyben ő az Új Szövetség hírnöke is. Mint az Ószövetség megszemélyesítője, öreg szülőktől születik, viszont mint az Új Szövetség megszemélyesítője, már anyja méhében prófétál. Még meg sem született, amikor Szűz Mária látogatásakor már újjong anyja méhében. Már ekkor, születése előtt megkapta küldetését. Már ekkor, mielőtt meglátta volna Jézust, nyilvánvaló lett, hogy ő Krisztus előfutára. Isteni dolgok ezek, és az emberi gyarlóság mértékét meghaladják. Azután megszületik, János lesz a neve, és atyának megoldódik a nyelve. Most nézzük a képek mögött a jelentést. Zakariás hallgat, elveszti hangját mindaddig, amíg meg nem születik János, az Úr előfutára, hogy megoldja a nyelvét. Hát Zakariás némasága nem rejtett jövendőlése? Mielőtt Krisztus tanítani kezdett volna, a jövendőlések mint egy rejtettek voltak, és pecséttel lezártak. De megnyílnak az ő eljövetelével. Megnyílnak, és érthetők lesznek annak eljöttével, akit megjövendöltek János születésekor. Zakariás ajkának megnyílása ugyanazt jelenti, mint amit a templom függönyének kettéhasadása Krisztus kereszthalálakor. János, ha csak önmagát hirdette volna, Zakariás ajkát ugyan meg nem nyitotta volna. Megoldódik azonban ez a nyelv, mert megszületik a szó, Jánostól kérdezték ugyanis, amikor már hirdette az urat, ki vagy te? Mire ő azt felelte, a pusztában kiáltó szó vagyok. János a szó, az Úr pedig, aki kezdetben volt, az ige. János a mulandó szó, Krisztus a kezdetben létező, örök ige. Te gyermek, a magasságbeli prófétája leszel. Az Úr előtt jársz, hogy útjait előkészítsd. Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, hirdetve bűneink bocsánatát. Az Úr előtt jársz, hogy útjait előkészítsd.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismerünk. Téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.

és délben tűző ragyogás. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, Atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalom,

Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek, halleluja. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz. Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére, mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Túlságosan megtelt a lelkünk, a dúslakodók gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek, halleluja. Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael, ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékzó hullámok elsodortak volna. De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául. Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából. A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek, halleluja. Aki az Úrban bízik, akár a Sion-hegy, megmarad örökre rendületlenül. Jeruzsálemet hegye kövezik, így karolja körül népét az Úr,

0: Amen. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Halleluja. Ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem. Anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Könyörögjünk. Istenünk, te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Somlyó Zoltán, nem hiszem. Nem hiszem el, hogy ez az út az utam. Minden bozótja idegen nekem. Valami véletlen.

véletlen, hogy ide borultam, sírtelen kialudt a szövetnékem. Valahol valami nagy hibába estem. S egy hiba átkát a sírig viszem el. De hogy ez az út, az én igaz utam, nem hiszem el. Én nem hiszem el. Idegen szavakat hajtogat az ajkam. Nem az én szavaim, egy sem az enyém. Valami rossz álom uralkodik rajtam, melyből felébrednem nincs semmi remény. Valahol valamely szómat elharaptam, mikor, s melyiket? Elfeledtem. El. De hogy én ezekre a szavakra születtem, nem hiszem el. Én nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ez van rám kimérve. Örök, tehetetlen állni egy helyütt. Ezer szent célok közt egyikhez sem érve várni, hogy a lélek rabsága szíven üt. Lehet, hogy mindenek így járnak a földön, akiket a sorsuk erre kiszemel, de hogy a rosszak közt nem a legjobb voltam, nem hiszem, nem hiszem, sose hiszem el. Somlyó Zoltán, nem hiszem.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Örmény és székely ételekkel vendégelték meg a híveket a Gyergyószentmiklósi Keresztény Zenefesztiválon. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtott a Dél-Szudánban. Jönnek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebők Jázmin Florentinát hallják. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Június 18 és 21-e között tartották Gyergyószentmiklóson a Feltöltő Keresztény Zenefesztivált. A romkat.ról cikke szerint a rendezvény vasárnapján egy közös örömfőzést tartottak a résztvevőknek. A hagyományos székelyfogások mellett az örmény katolikus közösség sátra vonzotta a legtöbb érdeklődőt. A látogatók itt megízlelhették az évszázados recept alapján készülő csurutosz, pacallevest és a homokban főzött örmény kávét. A csurút egy különleges, zöldfűszeres erjesztett tejtermék. A sátor szervezői elmondták, hogy ez a fűszeres étel nem csak gasztronómiai élményt jelent, ez a sokat üldözött örmény nép túlélésének a szimbóluma is. Emellett az identitásukat és a keresztény hitben való megmaradásukat is jelképezi. A gyergyói rendezvény jó példa volt arra, hogy hogyan kapcsolódhat össze a kulturális hagyományok ápolása egy keresztény könnyűzenei találkozóval. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási rítus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásáért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És a méhében fogadál Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi közülünk lakozik.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Égi édesanyám,
3: oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségünket és az egész magyar egyházat, mindazoknak, akik még nem tudnak hinni a Szentlélek ereje és világossága által. Add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a te országod lehessen. Tisztíts meg minket a bűntől, a Szentlélek tüzével, és vezess el szent fiadhoz, Jézushoz. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Június 24-én szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor. A dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával 14 órakor. Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Mozog Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről, melyet Murányi Nikolett Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában hallanak meg 16 óra 30 perckor. Teremtésvédelem 16 óra 35 perckor. Kereszténység a Kárpát-medencében címmel Borsovszky Tibor műsorát hallgathatják meg 18 órától. Vallomásuk Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. A Tábori Lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor készüljünk a nemzeti imára. 19 óra 55 perckor ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. 20 óra 16 perckor Napsugaras tornyok címmel a 100 évvel ezelőtti templomépítészetről Bodó Péter művészettörténésszel Szerényi Péter beszélgetését hallják. Ima óra 21 óra 5 perckor Esztergomból a Szent Anna templom híveinek imádságával. Karácsony Tibor atya műsora 22 órától, Bacsa Dávid atya homiliái hangzanak el 22 óra 30 perckor, Bátor Botond Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el, Székely János püspök atya elmélkedése 23 óra 20 perckor, végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
0: Mária Rádió.
5: Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Szent László nap a győri Káptalandombon. Időpontja 2026. június 26-a péntek. Helyszíne Triangulum Galéria, Győr, Gutenberg tér 2, Fridládak szobor felől. 16 és 17 óra között. Szentek és szakrális művészet a középkorban. Tematikus tárlatvezetés, a tündöklő évszázadok, vallás, kultúra és művészet a középkori győri egyházmegyében című időszaki kiállításban. A vezetés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a középkori győri püspökök életébe, politikai egyházkormányzati működésükbe, mecenatúrájukba, megismerkedhetnek a hívek vallásosságával, zarándoklási szokásaikkal, valamint az egyházmegye középkori művelődésével, oktatásával és írásbeliségével. 16 és 18 óra között kézműves foglalkozás. A kreatív kézműveskedés központi témáját a lovak király Szent László ihletti meg. Életkortól függetlenül bárki részt vehet. 17 és 18 óra között Szent László kultusza és mítosza. Ismeretterjesztő előadás a lovak király koráról. Szent László a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége. A legnépszerűbb magyar szentek egyike, a gyengék védelmezője, akinek számos legenda is őrzi emlékét. A programokon a részvétel ingyenes. Szent László búcsú, búcsú Szent Lászlón. Az időpont 2026. június 28-a vasárnap 11 óra. A helyszín Kegy templom, Búcsú Szent László, Arany János utca. A program 11 órakor szentmise és gyermekek megáldása. Az ünnepi szentmisét vezeti Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök. A szentmisén közreműködik a Kegy templom kórusa és a Zalabrász fúvós együttes. Szeretettel hívják a gyermekeket szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. Az idén 150 éves évfordulóját ünneplő Keresztény Múzeum 2026. július 1-én megnyitja kapuit a látogatók előtt. Esztergomban, a Mindszenty Herceg Prímás tér 2 szám alatt. A Keresztény Múzeum 2025. szeptember 1-től 2026. júniusáig felújítás miatt zárva tart. A megújult intézmény világra szóló gyűjteménye korszerűbb és látogatóbarátabb módon lesz megtekinthető a közelgő nyitás napjától. Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások, kutatószolgálat, fotórendelés levélben kérhető az alábbi e-mail címen: kereszténymúzeum@gmail.com. Addig is az Erdélyi Zsuzsanna gyűjtemény nyitva 2026. március 15-től június 28-áig, szerdától vasárnapig 9 órától 16 óráig látogatható. A Vallási Élet tárgyai című állandó kiállítás a Szent Adalbert központ épületében, Esztergom, Szent István tér 9 szám alatt.
6: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: A dicsőséges rózsafűzért a Tökörről érkezett Szent Antalima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér elsötétka, aki a halálból feltámadt. Amekkora volt Jézus megaláztatása a szenvedésben, oly nagy most dicsősége a feltámadásban. Legyőzte a halált, nem a fájdalmak férfia többé, hanem átszelemült, megdicsőült, ragyogó szépségű új ember. Legyőzte a bűnt, megnyitotta a bukott ember előtt az üdvösség kapuját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A mennybe menő Jézus az ég felé mutat. Égi hazánkban készíti számunkra a helyet, ahol vár reánk. Taníts bennünket, Jézus, az ég felé irányítani gondolatainkat, mert csak egy a szükséges. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a vigasztalót, a Szent Háromság harmadik személyét, a szent lelket. A Szentlélek érkezését várva az apostolok a szűzanyával, a Szentlélek jegyesével együtt, a világ zajától elzárkózva, egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Ez az imádságos lelkület volt alkalmas a Szentlélek eljövetelére. Keressük mi is ezt a lelkületet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
5: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezelben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária élete elrejtett élet volt, de Isten az alázatos szolgáló leányt halála után megdicsőítette, hiszen az a test, amely szeplőtelenül fogantatott, nem porlathatott szét. Isten fölvette őt a mennybe, és az angyalok királynőjévé tette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
7: aki téged szent szűz a mennybe fölve.
8: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
8: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
8: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz bennünket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk óráján méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, s az örök boldogságba eljutni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Oltalmad alá futunk Istennek, szent anyja, könyörgésünket megne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszted meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Emlékezzél meg, ó legkegyesebb szűzanya Mária, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy valaki gyámoltalanul magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád könyörgött. Mély bizalommal sietek hozzád, ó szüzek, szüzek, jóságos anyám, hozzád fordulok, és színed előtt állok, én szegény bűnös, nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem fordítsd rá figyelmedet, és hallgass meg kérésemet. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői mái gyermekének nem kell soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és

0: bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennyek ékessége. Kikértem én segítségedet hasztalanul, kitávozott tőle meghallgatatlanul. Azért viszont mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esetezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Gábor arkangyal,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Rafael főangyal,
0: könyörög érettünk.
1: Szent őrző angyalaink,
0: könyörögjetek érettünk.
1: Magyarország őrző angyala,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyben, a te neved szenteltessen. Jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod,

tenyerünket, add meg nekünk, legyen ünnep. Bocsásd meg a vétkeinket, s mi annak, ki ellenünk tett. Ne tégy ki a kísértésnek, a gonosztól szabadíts meg. Tiéd a föld és a mennyek, add, hogy országodba menjek. A hatalom és a dicsőség mind a tied,

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új rendtagokat avatott a máltai lovagrend a budavári Nagy Boldogasszony templomban. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Jönnek a részletek. A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallják. Új rendtagok beiktatását ünnepelte a szuverén máltai lovagrend június 21-én patrónusa keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódóan, közölte a Magyar Kurír. A lovagrend vezető káplánya Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt annak a szentmisének a főcelebránsa a budavári Nagy Boldogasszony templomban, amelynek keretein belül avatták fel a két új rendtagot, Sumicki Máriát, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat önkéntese magisztrális dámaként, illetve Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára magisztrális káplánként nyert felvételt a rend harmadik osztályába. Az új rendtagok a most megkapott köpenyt és a keresztet Krisztus nevének megvédésére, a hit terjesztésére és a szegények és betegek szolgálatára viselik. Június 17-én adták át a Hajdúdorogi Főegyház megye új szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón, tudósít a Magyar Kurír. A kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára kialakított épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Az ünnepélyes átadót házszenteléssel kezdte, amelyben Sesták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó segítették. Az áldás nem csak a bajok elkerülését jelenti, hanem az Úr Jézussal való találkozást is. Itt a pihenésen kívül lesz lehetőség gazdagodni, gyarapodni, fejlődni és töltekezni is Jézus szeretetében, mondta köszöntőjében a metropolita. Teldik János pasztorális helynök, a fenntartó iroda lelki igazgatója köszöntőjében kiemelte, reméli, hogy az új ingatlan lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy itt is növekedhessenek hitben, reményben és szeretetben. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe, és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja a javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet hirdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is, akik képekben is szeretnék követni, akár az EVTN YouTube csatornáján, vagy a vatikáni rádió csatornáján követheti az audienciát, láthatja, milyen sokan vannak a téren. Szent Atya hamarosan megérkezik a helyszínre. Lélekben készüljünk fel, hallgassuk meg a Szent Atya szavait.

kedvences testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szüzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren.

0: Ezekben a pillanatokban pedig egy spanyol keresztény éneket, feltámadott, feltámadott, alleluja kezdetű éneket hallgathattuk meg, és kezdetét is veszi az audiencia.
1: Introducendola con il segno della
0: a keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel.
1: Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi.
0: Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai. Ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt.
2: De la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres.
0: Et tous les membres. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is.
2: Vous êtes le corps du Christ. Et chacun.
0: Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testté lettünk a keresztséggel. Ez az Isten igéje.
3: A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ, and individually members of it. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern,
0: Szent Pál apostolnak tehát a korintusiaknak írt első leveléből halljuk a szavakat, mai tanítás, a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
5: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
0: Kínai nyelven is meghallgathatjuk a Szent Pál levelét, korintusiakhoz írt első levelet. A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai.
6: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
7: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد
0: فالتهات كورنتوسيوكنك إرت első levelének mai üzenete, a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja, azonban mégis egy test, így Krisztus is. Ti Krisztusnak teste vagytok, és egyenként tagjai. Ez az Isten igéje.
8: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
9: Cari fratelli e sorelle,
0: kedves testvéreim,
9: benvenuti.
0: Jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit.
9: Proseguiamo.
0: Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok. Egyenként pedig a tagjai, és hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen, és ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok. Miután felidézte Jézus az utolsó vacsora emlékét, a liturgiai konstitúció az oltári szentség kapcsán éppen ezekkel az ágostani szavakkal szól hozzánk. A keresztények számára ugyanis az Úr asztalánál való részvétel azt jelenti, hogy Isten igéje formálja őket, az Úr testének asztalánál erőt merítenek, hálát adunk Istennek. Azáltal, hogy befogadjuk őt az igéjében és az oltári szentségben, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek fejét a feltámadt Krisztus alkotja, aki az Atya jobbján ül, és aki helyet készít számunkra a mennyekben. Az oltári szentség így a jövőbeni Isten országának szentsége. Ez az út, és ez az a kenyér, amely a mennyei hazába vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten mindenben minden lesz. A Szent Misére összegyűlt hívek az áldozatot nem csupán a pap keze által, hanem vele egyesülve ajánlják fel Istennek. Ebből a szempontból az oltári szentség a keresztények lelki áldozatának egy formája, mivel az Istenhez való és egymás közötti egység útját jelenti. A szertartáson való részvét tervévén a hívek megtanulják, hogy felajánlják magukat, és napról napra Krisztus által feloldódjanak az Istennel és egymással való egységben. Így Krisztusba olvasztva minket, az oltári szentség megtanít minket arra, hogy Jézus életét tegyük magunkévá, amelyet az önzetlen önátadás jellemez. Ez az ajándék bevezet vezet minket az egység dinamikájába, amely hatékony ellenszert nyújt a megosztottságot szító erők ellen, amelyek mai világunkat aláássák, közösségeinket, családjainkat, szívünket megtörik. Kedves testvéreim, amikor részt veszünk a Szent Misén, arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és vegyünk magunkhoz az Úr testét az ő asztalánál, ahol ő maga ajánlja fel magát a kenyér színe alatt. A Szent Mise két része, vagyis az ige liturgia és az eukarisztikus liturgia olyan szorosan összekapcsolódik egymással, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Ami az ige liturgiát illeti, emlékeznünk kell arra, hogy nem csupán a Szentírásról szóló intellektuális tudást kapunk belőle, hanem élő és hatékony igét Istentől, amelyet Isten mindenkinek és egyúttal mindegyikünknek egyesével is címzett, és amely az eukarisztikus kenyérrel együtt táplál és erősít minket, és átvezet a bűn romlásából a Krisztusban való új életre. Az eukarisztia megnyitja előttünk a Szentírás megértését, ahogyan a Szentírás is megvilágítja és magyarázza az oltári szentség misztériumát. A második vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy szélesebb körben terjesszük a Biblia kincseit, hogy a hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította, amely összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szent Mise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal. A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának, az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk.

0: Très bien, Père. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère
1: apostolique. Francia nyelven köszöntik most a Szent Atyát, és rövidesen hallani fogjuk az előbbi tanítás francia nyelvű összefoglalóját.
0: Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs,
1: kedves testvéreim,
0: nous poursuivons notre catéchèse
1: folytatjuk tehát a második vatikáni zsinat liturgiáról szóló konstitúciójának elemzését. A keresztények számára a Szent Misén való részvétel azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat átformálni Isten igéje által. Az Úr testének asztalánál pedig megerősödünk és hálát adunk Istennek. A kapott ige élő és hatékony szó, amelyet Isten mindenkinek együtt és egyesével is címzett. Ez az ige, amely az oltári szentségi Krisztussal együtt táplál minket és átvezet a bűn romlásából az új életbe Krisztusban. Az oltári szentség a keresztények szám szellemi áldozatának egyik formája, amikor részt veszünk tehát a Szent Misén, napról napra egységbe kerülünk Istennel és egymással is. Megtanuljuk utánozni Krisztus életmódját, amely önmaga önzetlen átadását jelenti.
0: La nuit où il fut livré,
1: az utolsó vacsora alkalmával Jézus létrehozta az oltári szentséget, megalapította az oltári szentséget az évszázadokon át egészen visszatéréséig, megörökítse a kereszt áldozatát, és szeretett mennyasszonyának, az egyháznak, egyházra bízza halálának és feltámadásának emlékét. Merítsünk erőt ebből a forrásból, az oltári szentségből, a Szent Mise részvételből, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amit ünneplünk. Szent Atya, üdvözlünk a francia ajkú zarándokokat.
2: Fratelli e sorelle,
1: kedves testvéreim, az oltári szentségben keresztény nép egységét kapjuk meg, amely ahhoz szükséges, hogy elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus de Belgique, du Cameroun et de France. Frères et sœurs, puissions-nous trouver dans l'Eucharistie source de l'unité
1: du peuple chrétien a keresztények közötti egységre, hogy megvalósuljon a szeretetteljes egyetértés családjainkban, közösségeinkben, amelyet oly gyakran konfliktusok sújtanak.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter.
1: Mint Péter utódáért, mindannyian.
3: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin.
1: Az audiencia végén. Most is, mint mindig, elénekeljük együtt a mi atyánk imádságát latinul, kapcsolódjunk be mi is imádságos lélekkel.
3: A Szent Atya
1: megáldja azokat a tárgyakat, szent tárgyakat, amelyeket magukkal hoztak az zarándokok. Szent Atya áldása természetesen kiterjed mindazokra, akik a szavakat hallgatják, különösen a betegekre és idősekre és a gyermekekre.
2: Today we consider the celebration of the Eucharist as presented by the Constitution and Liturgy.
1: Tehát folytatjuk a Sacrosanctum Concilium tanítását a liturgiáról.
2: The second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity,
1: a szeretet,
2: a bond of charity,
1: az egység,
2: a Paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség, amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket. A dokumentum kiemeli, hogy a Szentmisében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak. Amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket. Az átalakítás a Szentmise mind a két részére érvényes, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája két elválaszthatatlan rész, amely táplál minket, erőt ad nekünk, és átalakítja egész életünket.
2: This morning, all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
1: Zarándokokat és látogatókat, akik ma a Szentpétertérre érkeztek Angliából, Svédországból, Afrikából, Indonéziából, Szingapúrból, Dél-Koreából, Kanadából és természetesen az Amerikai Egyesült Államokból.
2: Upon all of you and Isten
1: áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rátok, Isten áldjon meg titeket.
4: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium über die Liturgie behandelt im zweiten Kapitel das Geheimnis der Eucharistie.
1: In der Feier der Heiligen Messe a Szentmise ünneplése során a keresztényeknek Isten igéje által át kell alakulniuk, és az Úr asztalánál a résztvevők erőt meríthetnek Istenből. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy hálát is kell adnunk Istennek, és fel kell ajánlanunk önmagunkat és életünket is Istennek.
4: Der heilige Augustinus lehrt über dieses Geheimnis
1: Szent
4: des Glaubens.
1: Ágoston is erről tanított minket, amikor azt írta, ha tehát Krisztus teste és tagjai vagytok, akkor titkotok az Úr asztalára helyeztetik. Fogadjátok el, legyetek az, amit láttok, és fogadjátok el, amit vagytok.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, accogliamo il suo invito alla conversione a Cristo.
1: Meg legyünk, fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban.
4: Papst Leo XIV. Sagte, liebe Brüder und Schwestern,
1: a mai napon keresztelő Szent János ünnepe van. Fogadjuk meg tehát keresztelő Szent János felhívását, és térjünk meg mi is Krisztusba. Ismerjük el Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, és kövessük példáját, már szent keresztelő Szent János példáját, és készítsük el mi is az Úr útját a világban, hogy mindenki higgyen a megváltó Krisztusban.
5: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de fiel afecto
1: que acompañan con fervientes
5: oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: A Szent Atya tehát most spanyolul fordul a hívekhez, kedves testvéreim.
2: El ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
1: Folytatjuk tanításunkat tehát.
2: En particular sobre la Constitución Sacrosanctum
1: Concilium zsinati konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
2: Este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos
1: arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál, majd pedig adjunk hálát Istennek.
2: Nos convertimos en aquello que hemos recibido.
1: Oltári szentségben
2: de esta forma
1: átalakulunk.
2: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
1: az Eucharistia szentsége
2: y a la vez
1: az eljövendő isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szent Mise tanító része pedig az ige liturgiája szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
2: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
1: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen!
6: 圣父教宗将中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开祭奠的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献的系列要理讲授。 今天我们省思礼仪宪章中有关感恩圣祭的庆典。该文献的第二章描述这一至圣的奥祭为仁爱的圣事，统一的象征，爱德的联系，愉悦的宴会。在此，基督以自己为食物，心灵充满恩宠，赐给我们将来荣福的保证。
1: Fogadjuk el azt a meghívást, amelyet az Istentől kapunk, és legyünk méltók rá, hogy Krisztus testének tagjai lehessünk, hiszen közösségben is, a Szent Misén résztvevő hívek közösségében is, de minket egyessével is erre hív meg az Isten,
6: 领受无主圣体的滋养。事实上，
1: 组成弥撒
6: 的两个部分，即圣告仪与圣祭仪，
1: 彼此严密的结合在一起，形成一个圣体动。兄弟姐妹们，当我们领受
6: 丰盛的天主性的生命的源泉中滋取养分时，让我们所庆祝的奥祭能够转化我们。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
1: Santo Dio, üdvözli most a kínai nyelvű híveket, ajkú híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség, az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
6: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹们，感恩圣祭是天路行粮，引领我们抵达天乡。我衷心地降服你们。

0: In particolare saluti fedeli delle tante parrocchie
1: nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
0: La quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
1: A konferenciákon, amelyeket a napokban itt Rómában tartanak. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy az apostolok sírjánál tett látogatásotok erősítse meg testvéri közösségeteket, és élessze fel mindannyiótokban a vágyat, hogy csatlakozzatok az egyház evangelizációs küldetéséhez.
0: Del cammino neocatecumenale.
1: Köszöntöm a papokat is, akik itt láthatjuk őket, akik ellátogattak ide a Szent Péter térre, különböző országokból érkeztek.
0: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico.
1: Az eucharisztikus áldozat napi bemutatása legyen számotokra erő forrása.
0: Il mio
1: szolgáljátok Isten népét
0: malati,
1: szeretettel. Végül szeretettel üdvözlöm az időseket, a fiatalokat, a betegeket, az új házasokat. Keresztelő Szent János születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

0: álma sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben. Kedves hallgatók, rövid időre búcsúzunk, hiszen déli 12 órától imádkozni fogunk az úrangyala imát, majd a zsolozsmából a napközi imaórát. További jó rádiózást kívánunk minnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb meg.

0: megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet, ami munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
1: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migránsválságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus 2. eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sepestyén Eszter, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja a javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet érdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelki pásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási ritus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta a fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásáért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiú gyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. nap mi jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megijeszték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen az Úr nyilván vele van. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. De ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Keresztelő Szent János születése 6 hónappal Jézus születése előtt. Pont 6 hónappal, mert ezt tudjuk a Szentírásból, hogy 6 hónappal később született Jézus, ezért 6 hónappal később fogant, és ahogy ezt maga a Szentírás mondja, mi ennek a jelentése, János megfogalmazza, nekem kisebbednem kell, ő neki pedig nagyobbodnia. És valóban Szent János születésének a napjától rövidülnek ismét a nappalok, amíg Jézus születésének a napjától hosszabbodnak a nappalok. Ezzel együtt itt nem valamiféle asztrológiai ünnepről van szó, hanem egyszerűen csak a Jóisten így látta, hogy a kozmosz is rámutasson a megváltó születésére, és a kozmosz is rámutasson az ő ószövetségi végső prófétájának a fontosságára, születésére, a végidőknek a jelei. Tehát ez a Jóistennek a bölcsessége, aki újra és újra csodákat, jeleket, csodás jeleket, vagy pedig konkrétan csodákat tesz azért, hogy higgyünk, mert ő atya, és alapvetően az üdvösségünket akarja. Tehát neki növekednie kell, nekem pedig csökkennem, kisebbednem kell. Miért? Azért, mert az Ószövetség betelt. Az Ószövetség immáron nem tud új gyümölcsöt hozni, a legnagyobbat hozza, a messiást. Ez sem a szó szoros értelme az Ószövetség, hanem az Ószövetséget az emberekkel megkötő Isten, aki az üdvösség történelmét viszi tovább a történelemben a saját bölcsessége, atyai szeretete szerint. Hát nézzük az evangéliumot. Elérkezett Erzsébet szülésének ideje. Tehát látjuk, hogy a foganása olyan értelemben csodálatos volt, hogy már az asszonyi dolgok megszűntek Erzsébetnél. Ennek ellenére Isten termékenyítette. Tehát maga a szülés az nem volt csodálatos, az természetes volt. Az Ószövetségnek ő az utolsó prófétája, aki rámutat a beteljesedésre, és mintegy ez is benne van ebben, hogy Erzsébet a maga erejéből, mint hogy az Ószövetséghez tartozó asszony, vagy őt szimbolizáló asszony, már nem termékeny. De Isten erejéből igenis igenis termékenyé válik. Tehát Isten viszi tovább mindig az üdvösség történelmét. Ez számunkra a legeslegfontosabb tanúság. Fiú gyermeket szült a Zakariásnak adott proféciának megfelelően, ahogy ezt olvashatjuk szintén a Szentírásban az előző részekben. A szomszédok és rokonok meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örültek vele. Hát öregségében lett termékeny, Isten ajándéka, ez teljességgel ezt ismerték fel. A 8. napon jöttek, hogy körülmetjék a gyermeket, ez volt előírva a törvény szerint, a 8. napon kellett körülmetélni a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, azonban anyja ellenezte, tehát egész biztos az anyja tudta Zakariástól, hogy itt mi is történt bent a Szentek Szentjében, amikor Ján Zakariás papi szolgálatot teljesített, illetve nem a Szentek Szentjében, hanem a papoknak a szentélyében. A Szentek Szentjében csak a főpap mehetett be egyszer egy évben. Tehát megkérdezték Zakariást is, és ő is megerősíti, hogy János kell legyen a neve. Miért? Mert ezt mondta Isten. A János név azt jelenti, hogy Jáve kegyes. Ez is szépen kifejezi a maga módján azt, hogy az üdvösség történetét valami jelentősebb módon viszi tovább most Isten. Ezután Zakariásnak megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, hiszen eddig nem beszélhetett, mert bezárta Isten az ő ajkát. A egyesek szerint még a fülét is, tehát sem hallani, sem beszélni nem tudott, és ekkor megszólal, magasztalja Istent, és egy prófétai énekben elmondja azt, hogy ki lesz ez a gyermek. Tehát mi a hivatása a gyermeknek? A magasságbeli prófétája, az Úr útjának előkészítője lesz. Tehát közel az új szövetség, közel a messiás. Ezért volt rettenetesen fontos az emberek számára keresztelő Szent Jánosnak már a születésének a körülményei, és aztán majd a fellépése. Hiszen óriási volt a messiás várakozás ebben az időben, mind a zsidóságon belül, mind pedig a zsidóságon kívül, ahogy erről szoktunk beszélni, különösen nagybőjti időben. Nem nagybőjt, adventi időben. Na, advent ugye az előkészület. És akkor félelem szállt meg az összes szomszédokat, mert Isten különösen közel van és közeledik. Bűnbánat, megtisztulás, számadás. Tehát az ember egyszer csak kiszakad ennek a világnak a konkrét mindennapi szöveg összefüggéséből, és Isten elé áll, hogy Uram, bármi is volt, a veled való szövetséget, az ószövetséget megtartottam. Tehát hiszen így tudok belépni az új szövetségbe. Ha az ót, a kevesebbet, a pedagógust, annak nem engedelmeskedtem, nem tartottam meg, hogyan leszek méltó a teljesség elfogadására. Ezért ott van ez a félelem, hogy Isten az üdvözítő törbe a történelembe, ami jó, amire várakozunk. Te méltó vagyok rá? Ezért bűnbánat, megtisztulás, számadás gondolatai ott vannak az emberekben. És Júdában és az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Pontosan ezért, mert nagy volt a várakozás. Heródes alatt azt lehet mondani, hogy volt egy Heródes, illetve hát Augustus császár alatt, volt egy békés időszak. A római birodalomnak ez egy gazdagabb, békésebb időszaka volt, amikor Jézus keresztelő Szent János és Jézus megszületik, működik, és éppen ezért azt mutatjuk, hogy ez nem volt maga az anyagi összeomlás. Tehát nem az anyagiak miatt történt ez a nagy messiás várakozás. Sokkal inkább egyszerűen a történelmek a tanúságai miatt, de ezt erről máskor sokat beszéltem már, most ezt csak utalok erre a dologra. Az üttörténelemben még csak annyit a gyermekkel kapcsolatban, hogy egy kisgyermeknek a születése, annak a csodás körülményei sokszor voltak előjelei az üttörténet nagyobb eseményeinek. Lásd, Sámsonnak a fogantatása és születése, aztán pedig működése, a kis Sámuelnek a fogantatása, születése, működése, és hát persze a nagy profécia is ott van, a szűz fogan és fiút szül. Tehát, hogy valaki eljön a Istentől valami csodás módon, akivel az üdvtörténelem egy nagyobb új jelentést, magyarázatot és eseményt kap. De Isten, mindig Isten viszi végbe, és ezért figyelnek az egyszerű emberek. Azért az egyszerű emberek, mert a gazdagabb emberek nem nagyon szeretik, amikor az Isten szól közbe, és nem pedig a magunk által összeállított pénzügyi rendszer, amit én uralok, én raktam össze, én ellenőrzöm, és esetleg én tudok fosztogatni általa. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. Az üdvtörténelem nagy eseménye, tehát hogy látjuk, hogy nem volt tiszta a különböző áramlatokban, hogy ha eljön a messiás, milyen lesz, most majd a messiás ki fogja szelektálni a proféciákat, mindent a helyére tesz, és valóban Jézus meg is teszi. A proféciákat értelmezi, saját magára értelmezi, és ilyen módon megadja a végidős magyarázatukat, illetve elhozza az új szövetséget. A gyerek pedig növekedett lélekben, erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy kezdettől fogva Isten kiválasztotta őt, és vezette őt a Szentléleknek a különleges megszentelésével. Ugye a dogmatika azt mondja, dogmatika inkább a szent hagyomány, amelynek alapján a dogmatika újra és újra megemlíti ezt, hogy a szent hagyomány úgy tartja, hogy keresztelő Szent János nem fogant szeplőtelenül, de amikor Szűz Mária és Erzsébet méhükben a két gyermekkel találkoztak, és a lélekben felújongott a magzat Erzsébetnek a méhében, akkor János megtisztult az áteredő bűntől. Éppen ezért a továbbiakban ő az áteredő bűn és következményei nélkül élte már életét, és ilyen módon teljességgel Isten megváltása előkészítéseként töltötte életét. Éppen ezért ott volt a pusztában, teljességgel Istennek adott élettel, várta, hogy nyilvánosan fellépjen, hogy Isten szólítsa őt, és elvégezhesse azt, amiért Isten elküldte őt. Hát, amit itt még el kell mondani ezzel kapcsolatban, tehát az Ószövetségben élt a várakozás, akiben ott volt az a lelki szegénység, lelki alacsonyság, az várakozott és kutatott, és várta azt, hogy a proféciák megvilágosodjanak, elfogadta Jánosnak a jeleit, és ezek a jelek ma is itt vannak. Tehát azok a jelek, hogy is mondjam, úgy, mint Jánosnak az idejében, vagy úgy, mint Mózesnek az idejében, és lehetne sorolni a nagy-nagy eseményeket az üdvösség történetében, úgy nincsenek most itt a jelek. De mindenki érzi azt, hogy valahogy nagyon-nagyon erkölcstelen lett a világ. Tehát éppen ezért a messiásnak, a messiás hatalma, messiás király hatalmának meg kell jelennie. Mert Isten nem engedi el az emberiség kezét, és azt akarja, hogy üdvözüljünk. Ő nem azt akarja, hogy gazdagon elkárhozzunk, hanem azt, hogy lelki gazdagságban üdvözüljünk. És ilyen értelemben valami történni fog. Történik, történni fog. A kérdés az, hogy mikor nyitjuk ki a szívünket, mikor nyitjuk ki a fejünket, mikor döbben rá az ember arra, hogy ez a világ csak részleges, ez a világ csak egy ideig tart, és egyszer számot kell adnunk az életünkről. Isten munkálta ezt az üdvösség történelmet, munkálja most is, és ő fogja befejezni. Éppen ezért mindenek fölött rá kell hagyatkozni, és rá kell figyelni. Ha ezt nem tesszük meg, elveszítjük az örök életet, és mielőtt az örök életet elvesztettük volna, már ebben a világban is csak békétlenséget, és háborút, és rettenetes szenvedést okozunk. Tehát ezt lehet mindig látni, amikor az ember gőgében, gazdagságban felfúvalkodik, és az eredmény az mindig egy kultúra, egy társadalom összeomlása, amíg Isten szövetsége, az mindig kultúrát, társadalmat, békét hozott létre, de mindezt az örök életre irányozva. Amen.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 24-én szerdán, a Jó hírek magazinadását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter a gondolatai után az idei mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szívet templomban június 14-én vasárnap tartották. Plébániai irodai munkatársak szakmai találkozója Szegeden. Legyen más a szenvedélyed. Idén is sikeres volt a Forrás Lelki Segítő Központ vetélkedője. Páduai Szent Antal ünnepén találkoztak a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményeinek lakói Balkányban. Kánoni látogatása érkezett június 19-én Budapest kispesti görög-katolikus parókiára Fülöp Metropolita. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Jézus Istene nem a Jézuska jó istenkéje, aki lobogtatja hosszú szakálát, és időnként kihallgatásra rendeli a csintevésen rajta kapottakat. Az ő szívét nem lehet néhány szépen csengő zsolozsmával meglágyítani. Valószínűleg csak mosolyog az eukarisztia ünneplésén naponta résztvevőkön, aki a templomból kilépve egyetlen mondatra sem emlékszik. Őt nem lehet becsapni, látszatokkal, üres szemfényvesztéssel, vagy helyben sütött látvány pékségi cukormáz illattal. Istent nem érdeklik a szépen kicizellált körmondatok. Az Új és Új Szövetségben egyaránt ismeri és használja a sedekvá kifejezést, amit az Isten és az ember rendezett kapcsolataként ír le. Igaz embernek ismeri el azokat, akikben egyensúlyban van a köztisztelet, a hit dolgaiban való jártasság és a vallásosság. Az idei mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartották, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József, jászberégi főesperes, templomépítő apát plébános volt. Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül volt az egyházközség vezetője, templom plébánosa. Az idei ünnep több szempontból is különleges jelentőséggel bírt. Egyrészt a város immár a 104. Jézus szíve búcsúját ünnepelte, majd a hívek hálát adtak a templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, valamint az aranymisés Szántó Józsefért, akit 50 esztendővel ezelőtt dr. Bánk József egri érsek szentelt pappá. A szentmise főcelebránsa homiliájában örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ezüstmiséjét, valamint a korábbi esztendők eseményeit. Mint elmondta, 2001. június 24-én ugyanebben a közösségben ünnepelte az ezüstmiséjét, ami mára aranymisévé nemesedett. Felidézte, hogy a mezőkövesdi hívek 78 éven át imádkoztak és reménykedtek egy új templom felépüléséért. Nemzedékek vágyakozása és könyörgése teljesedett be, amikor 2001-ben megvalósulhatott a templom felszentelése. Az ünnepi megemlékezés fontos témája a Jézus szíve tisztelet. Hangsúlyozta, hogy a lándzsával áttöfött, megnyílt Krisztus szív Isten határtalan szeretetének legmélyebb kifejeződése. Az a szeretet, amely a kereszten egészen az élet odaadásáig ment el az emberiségért, évszázadokon át formálta mezőkövest hitét és vallásos hagyományait. Befejezésként a szűzanya közbenjárását kérte a jelenlevőkre, a város lakóira, az elhunyt elődökre és az utánuk következő nemzedékekre. Imádságában azt kérte, hogy a hívek Krisztus hűséges tanúiként és a Szentlélek templomaiként járják tovább földi zarándokútjukat. A mezőkövesdi búcsú idei ünnepe így egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségeiért és reményelteli tekintet a jövő felé. Az ünnep ismét megerősítette, a Krisztus szívéből áradó szeretet ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és az emberi szíveket. A Szeged Családi Egyházmegye különböző plébániáin dolgozó irodai munkatársak a pasztorális helynökség meghívására szakmai műhely munkára gyűltek össze június 16-án a Szegedi Katolikus Házban. A résztvevők az egyház községeik úgynevezett arcaként fogadják a jegyeseket, a gyászolókat, az ügyintézésre érkezőket, és közvetlen munkatársai a lelkipásztoroknak. Főként az új anyakönyvezési szabályzat kapcsán felmerülő gyakorlati kérdések adták a közös gondolkodás fókuszát. A tapasztalatcsere révén a jelenlévők nem csak szakmailag fejlődhettek, hanem emberi kapcsolataikban és a jó gyakorlatok megismerésében is jelentősen gazdagodtak. A délelőtt során alkalom nyílt a munkatársi közösség építésére, egymás támogatására és a hivatástudat közös megerősítésére. A Forrás Lelki Segítőközpont 2026-ban is megrendezte az immár hagyományosnak mondható Legyen más a szenvedélyed elnevezésű népszerű vetélkedőjét a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szenvedélyes juniális rendezvény sorozata keretében. A vetélkedő célja a szenvedélybetegséggel kapcsolatos tudatosság növelése mellett sportos, illetve logikai feladatok segítségével a résztvevők kreativitásának, csapatmunkájának és probléma megoldó képességének fejlesztése, mindezt vidám, élménydús hangulatban. A középiskolás csapatok számára meghirdetett vetélkedőre 17 csapat jelentkezett, melyből az első forduló feladatainak teljesítése függvényében 11 csapat vehetett részt a döntőn. A vetélkedő résztvevőit értékes élmény nyeremények várták, amelyeket a közelgő nyári szünet során használhatnak fel. A szervezők örömére a 2026 évi vetélkedő több szempontból is rendhagyónak volt mondható. Első alkalommal vettek részt az esemény szervezésében és a vetélkedő lebonyolításában több debreceni önsegítő csoport képviselői, akikkel két állomáson is találkozhattak a résztvevő diákok. Emellett a jelentkező csapatok között köszönthették a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye társ intézményeinek három csapatát, akik részt vettek a döntőben is. A résztvevő csapatok szép eredményekkel zárták a nemes vetélkedést. Június 16-án a Balkányi Szent Antal idősek otthona adott otthont a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményeinek hagyományos találkozójának. A páduai Szent Antal ünnepéhez kapcsolódóan évről évre Balkányban gyűlnek össze az egyházmegye szociális intézményeinek lakói és munkatársai, hogy közösen adjanak hálát, erősítsék közösségeiket és örömteli együttlétben töltsenek el egy napot. Az ünnepi alkalmon jelen volt Palánki Ferenc megyés püspök, dr. Németh István püspöki titkár, Bakó Sándor balkányi plébános, az egyházmegyek köznevelési és szociális intézményének vezetői, valamint a püspöki hivatal munkatársai. A rendezvény kezdetén Babos Csilla intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be szentmisét. Homiliájában a főpásztor Jézus evangéliumi felszólítását állította a középpontba. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Rámutatott, hogy a keresztény értelmezésben vett tökéletesség nem hibátlanságot jelent, hanem azt, hogy az ember betölti azt a hivatást, amelyre Isten teremtette. Az ember pedig a szeretetre van teremtve, arra, hogy megismerje Istent és szeresse őt, és szeretetét sugározza az embertársai felé. A szent misét követően a Geszterédi Szent Anna katolikus óvoda gyermekei kedves műsorukkal nagyon örömet szereztek a jelenlévőknek. A találkozó közös ebéddel, majd az azt követő jó hangulatú beszélgetésekkel zárult. Kánoni látogatása érkezett június 19-én a Budapest kispesti görög katolikus parókiára Fülöp Ákos metropolita. A háromnapos vizitáció során a főpásztor családokat látogatott, találkozott a közösség tagjaival és képviselőtestületével vasárnap június 21-én püspöki szent liturgián imádkozott együtt a kispesti görög katolikusokkal. A látogatás első napján Sesták István főhelynök segítségével az egyházközség adminisztrációs dokumentumait vették górcső alá. Az ellenőrzésen az anyakönyv vezetését, az iktatást és a hivatalos iratokat is áttekintették. Ezt követően Fülöp atya fogadóórára várta a híveket, akik négy szem közt tehették fel kérdéseiket és mondhatták el az egyházközséggel kapcsolatos észrevételeiket. A kánoni vizit másnapja útrenyével kezdődött, majd a templomi eszközök leltára következett. Fülöp atya és az egyházközség parókusa ifjabb Zúró József atya délelőtt során meglátogatta a 95 esztendős Rabár Tamás atyát. A Munkácsi görög katolikus egyházmegye nyugalmazott áldozópapja nyugdíjba vonulása után költözött a magyar fővárosba. A kánoni látogatás utolsó napját útrenyére, majd püspöki szent liturgiára várták a híveket. A nap evangéliumi szakaszában a kafarnaumi százados története hangzott el. Uram, nem vagyok méltó, hogy betélj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul. Honnan tudta Jézus, hogy ennek az embernek ekkora hite van? Tette fel a kérdést Fülöp atya. Nem csak abból, hogy sokaknak parancsoló emberként egyáltalán megmerte kérni Jézus szolgáljon meggyógyítására, hanem az alázatból is. Nem vagyok méltó. Az ember hite ugyanis nem csak az Úristen hatalmának elfogadását jelenti, alázat is kell hozzá, hogy közeledni merjünk felé. Minél nagyobb a hitünk, annál nagyobb az alázatunk is, amellyel elismerjük Isten nagyságát és a saját méltatlanságunkat. A személyes találkozások, a közös imádságok, a családokkal és a hívekkel való beszélgetések igazán örömtelivé tették ezeket a napokat mindenki számára, és a főpásztor, mint jó pásztor, igazán otthon érezhette magát a rábízott nyájban, Kispesten is. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Szerda van. Keresztelő Szent János születésének ünnepe.

Bárhol is vagyok, Isten szerető jelenléte vesz körül engem. Engedem-e, hogy ez a szeretet átjárjon? A lélegzetvételem ritmusával próbálom magamba szívni Isten szeretetét, és kifújni magamból mindazt, amitől szívesen megszabadulnék. Istent befogadom, magamat leteszem. Így hallgatom a mai igét Szent Lukács könyvéből.

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.

A mai evangéliumban Keresztelő János születéséről hallottunk. Ő Jézus unokatestvére, rokona, előfutár, aki a megváltó jövetelét hirdeti. Milyen jó lehet Jézus rokonságába tartozni. Elképzelem, hogy János lehetett akár büszke is, hogy Jézus az ő unokatestvére. Örült ennek a szoros kapcsolatnak. És milyen jó nekem is, mert Jézus engem is barátjának, testvérének tekint. Örömmel tölte el engem, hogy Jézus így tekint rám. Érzek-e büszkeséget, hogy mi is ilyen szorosan összetartozunk? Ízlelem összetartozásunkat. Hogyan kapcsolódom én Jézushoz? Van-e bennem vágy, hogy szorosabban kapcsolódhassam ő hozzá?

0: Most ismét meghallgatom az evangéliumot, és figyelhetem, mi az, amit ezzel kapcsolatban kérnék Istentől.
1: Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.

János előre hirdeti a megváltó közeledését. Az Isten országa közel van. Nagy buzgósággal és elszántsággal beszél azokhoz, akik odajönnek hozzá a Jordán folyóhoz. Vannak emberek a környezetemben, akiknek erre az örömhírre lenne szükségük? Kik ők? Hogyan, mivel tudom lelkesíteni őket? Szavaimmal, példámmal? Megfogalmazok egy kegyelmet, egy kérést, és Isten elé viszem. Hogyan szeretném megélni a Jézushoz tartozásomat? Hogyan szeretnék az Úr szócsöve lenni? Önmagamban visszhangoztatom, ízlelem a kérésemet. A választ Istenre bízom.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Örmény és székely ételekkel vendégelték meg a híveket a Gyergyószentmiklósi Keresztény Zene Fesztiválon. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban. Jönnek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból.

0: Szeretnén zenefesztivált. A romkat.ról cikke szerint a rendezvény vasárnapján egy közös örömfőzést tartottak a résztvevőknek. A hagyományos székelyfogások mellett az örmény katolikus közösség sátra vonzotta a legtöbb érdeklődőt. A látogatók itt megízlelhették az évszázados recept alapján készülő csurutosz, pacallevest és a homokban főzött örmény kávét. A csurút egy különleges, zöldfűszeres erjesztett tejtermék. A sátor szervezői elmondták, hogy ez a fűszeres étel nem csak gasztronómiai élményt jelent, ez a sokat üldözött örmény nép túlélésének a szimbóluma is. Emellett az identitásukat és a keresztény hitben való megmaradásukat is jelképezi. A gyergyói rendezvény jó példa volt arra, hogy hogyan kapcsolódhat össze a kulturális hagyományok ápolása egy keresztény könnyűzenei találkozóval. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kusala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási ritus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásaért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, az anya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szent Lélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelküdvességét, Leó pápa egészségét, és kedves imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászorom emlékére, és minden hallottunk emlékére, gyermekeim, unokáim és ifjúság kitükére, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és minden kár a szenvedélytől mentse meg őket az ága Jóisten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a Mária Rádió dolgozóiért, hontalanokért, azokért, akikért senki nem imádkozik.
5: Hálaimát mondok kéréseim meghallgatásáért, továbbra is imádkozom család.

0: Imádomért, Léna hétvégi jó teljesítéséért, minden beteg gyógyulásáért, az úton levőkért, a munkát keresőkért és a Mária Rádióért. Köszönöm.
1: Imád kérek, nagyon sok szeretettel Irénkéért, Andrásért, Juhász Annáért. Kérem az Urat, hogy adja meg számukra azt, amire szükségük van, de mindenképpen adjon nekik szeretetet, hitet, reményt, egészséget, hogy minden nap egy új nap, és minden nap szebb lehet, jobb lehet. Nagyon-nagyon szépen kérem, imádkozzunk értük együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Imád kérek az USA-ban élő rokonaimért, Éváért, Gabrielláért, Sensért és Májszért. Isten áldja meg őket, és tartsa meg őket egészségben és békességben. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Egy nagyon súlyos, négy hete tartó tüdőgyulladásom van. Ezért kérnék szépen, már sajnos egyelőre semmi javulás az antibiotikumoknak is ellenáll, úgyhogy ezt is nagyon mindenféleképpen szeretnék kérni. Imád önöktől. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteinért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőért, a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvi Mária Rádió kérőnkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szendékra, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
5: Megköszönöm a jó Istennek és a drága jó szűzanyámnak az eddig kapott kegyelmeket, és kérném a további segítségüket is, hogy legyenek velünk, és mindenben segítsenek nekünk. Közös imát szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szánt. Ebben is kérem a szűzanyának a segítségét, a közbenjárását és az imáját érettünk. Imát szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, a hazánknak a békéért és a háborúknak a megszűnéséért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Közös imát szeretnék kérni édesapámért, aki ma lenne 80 éves. Köszönöm szépen! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
6: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról, hogy a népet előkészítse az Úrnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Hálát tudok neked, hogy oly csodásan alkottál.
4: Uram, te megvizsgálsz és jól ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy fölkelek. Gondolataimat messziről is ismered, szemmel tartod jártomat, keltemet. Jól látod minden utamat.
1: Hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál.
3: Egész bensőmet te alkottad, anyám méhében te szőttél egyre engem. Megasztallak, hogy oly csodásan alkottál. Csodálatos minden műved, lelkem jól tudja mindezt.
1: Hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál.
4: Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor létrejöttem a rejtek ölén, és megformáltál az anyaföld mélyében.
1: Hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
2: Jézus föllépése előtt János a bűnbánat kerességét hirdette egész Izrael népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam. Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.
4: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
3: könyörög érettünk.
4: Szent Ráfál arkangyal,
3: könyörög érettünk.
4: Magyarország védangyala,
3: könyörög érettünk.
4: Mindannyian szent angyalok,
3: könyörögjetek érettünk. Urunk, látogass meg minket a te békességeddel.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
1: könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az arázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad ezeket, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a szent léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formálja. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabárnál kulmmá vársz, mint Mária.
1: szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mit értem mi is, megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozom, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsekre, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben csodálkozó, hát a örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, aki, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell lenni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztálátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe vést a történteket, elgondolkodott adjuk. Szívébe vést az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent József templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te szülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örökség jutalmát. Add meg, kérjük, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Dohánsak elmondása megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új rendtagokat avatott a máltai lovagrend a budavári Nagyboldogasszony templomban. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban érő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Jönnek a részletek. A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallják. Új rendtagok beiktatását ünnepelte a szuverén máltai lovagrend június 21-én patrónusra keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódóan, közölte a Magyar Kurír. A lovagrend vezető káplánya Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt annak a szentmisének a főcelebránsa a budavári Nagyboldogasszony templomban, amelynek keretein belül avatták fel a két új rendtagot, Sumicki Máriát, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat önkéntese magisztrális dámaként, illetve Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára magisztrális káplánként nyert felvételt a rend harmadik osztályába. Az új rendtagok a most megkapott köpenyt és a keresztet Krisztus nevének megvédésére, a hit terjesztésére és a szegények és betegek szolgálatára viselik. Június 17-én adták át a Hajdúdorogi Főegyház megye új szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón, tudósít a Magyar Kurír. A kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára kialakított épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Az ünnepélyes átadót házszenteléssel kezdte, amelyben Sesták István főhelynök és Szakálas Csaba püspöki szertartó segítették. Az áldás nem csak a bajok elkerülését jelenti, hanem az Úr Jézussal való találkozást is. Itt a pihenésen kívül lesz lehetőség gazdagodni, gyarapodni, fejlődni és töltekezni is Jézus szeretetében, mondta köszöntőjében a metropolita. Teldik János pasztorális helynök, a fenntartó iroda lelki igazgatója köszöntőjében kiemelte, reméli, hogy az új ingatlan lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy itt is növekedhessenek hitben, reményben és szeretetben. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe, és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet írdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Csibi Kuti Zsuzsanna vagyok, és arról szeretnék tanúságot tenni, hogy az Úr mennyire szeret engem, mennyire látszik az ő új lenyomat az életemen. 1961-ben születtem Budapesten. A szüleim akkor még egyetemisták voltak, albérletben éltek, és miattam kitették őket az albérletből. A nagynéném fogadott be minket. A szüleim Salgótarjánban kaptak állást a ruhagyárnál, mind a ketten. Ez a város nem a katolikus hitéről híres, vallásos nevelést nem kaptam. Apám kénytelen volt tagja lenni a kommunista pártnak, és ő teljesen meggyőződéses, hithű kommunista lett. A 60-as években nem volt nagy divat a keresztelés, és amikor anyám egyszer otthon volt a szüleinél, és hát a nagynéném is otthon volt, a nagyanyám rájuk parancsolt a lányaira, hogy már pedig ezt a kislányt vigyétek be Dombóvára megkeresztelni. Így lettem én megkeresztelve. A nagymamám imádságos lélek volt, a nagypapát is haza imádkozta a frontról. Nem sokan tértek vissza a férfiak a faluba, de a nagyapám az hazajött. Nyári szünetekben a nagymamánál voltunk elég sokat. Ő vitt minket templomba, de nem vonzott. Messze is volt a templom, sokat kellett érte gyalogolni. Ott volt egy pap, meg egy kántor, meg néhány öreg, akik énekeltek valamiket, nem volt túl szép. És csak azért vártuk a templomot, mert utána járt a fagyi. És én is meg voltam győződve arról, hogy kitaláció. Az iskolában ugye azt tanultuk, hogy a vallás a népek ópiuma, és én el is hittem. Teljesen meggyőző volt, amit az iskolában mondtak, meg a szüleim is ezt vallották. Aztán, ahogy egyetemre kerültem, a család nagyon hiányzott, meg minden kontroll, kerestem magamat, hogy szeressenek, és hát az egyik bűnből a másikba estem. Nagyon gyökértelennek éreztem magamat, teljesen kilátástalannak a jövőt. Angol szakra jártam a Szegedi Egyetemre. Szerettem az angol, de mégis furcsa volt az egész, tehát nem éreztem azt, hogy ez engem teljesen kielégítene. Vágytam családra, de esélytelennek tűnt minden. Sokat bulisztunk, kocsmába jártunk, és hát ennek minden egyéb következménye is voltak. Kicsit belementem az okkultba is, egyszer férjhez mentem, 3 hónap után el is váltunk, és utolsó éves voltam, szakdolgozatot írtam a szürrealista színházról. Ez valahogy egy kicsit a hangulatomat is kifejezte, és közel voltam már ahhoz, hogy na most leszek öngyilkos, mert annyira nincs értelme az egésznek. Volt egy pár amerikai diák az egyetemen, és amikor az egyikkel találkoztam, a kezébe nyomtam a szakdolgozatomat, megkérdeztem, hogy volná-e szíves kijavítani benne a szarvas hibákat. Ő ezt elvállalta, találkoztunk egy hét múlva, visszaadta a dolgozatomat, hogy nem is olyan rossz, de mit csinálok a nyáron? Jönnek barátai az Egyesült Államokból a Balatonra nyaralni. Lenne kedvem tolmácsolni? Boldogan elvállaltam ezt a lehetőséget, előre mondták, hogy 6 hét lesz. Később találkoztam valakivel, aki mondta, hogy nem menjél le oda, hát ezek hittéríteni jönnek. Ez annyira furcsa volt, nekem nem hittem igazán el. Egyébként arra gondoltam, hogy akár hittéríteni jönnek, akár nem, angolul fognak beszélni, és nekem azt kell gyakorolni. Aztán találkoztunk Balatonföldváron, 5-en vagy 6-an voltak, és tényleg hittéríteni jöttek. Ez úgy történt, hogy egy magyar és egy angol bibliával lementünk a strandra, és ahol helyes fiatalok csoportját láttuk, elkezdtünk velük beszélgetni. És előbb-utóbb rátértünk Istenre. Olvastuk a Bibliát 2 nyelven, elég meggyőző volt az, hogy az ember milyen tökéletlen, amit mondtak az amerikaiak, hogy milyen bűnös, és van egy Isten, aki szeret minket, és a mi javunkat akarja. Hát én ezt hittem is, meg nem is, inkább nem. De jártam velük 6 hétig szorgalmasan, beszélgettem az emberekkel. Hát gyakorlatilag azt láttam, hogy senki nem tért meg a kérésükre, mert ugye mindenkitől megkérdezték, hogy elfogadod-e Jézus Krisztust, mint Uradat és megváltódat. Tőlem naponta legalább 5-ször kérdezték meg. A végén már sajnáltam őket. És elhatároztam, hogy szerzek nekik egy jó napot, és azt mondom, hogy készüljenek fel, mert el fogom fogadni. És akkor erre 3 lány, meg én kimentünk egy szép helyre, leültem egy padra, ezek 3-an pedig fölém álltak, és elkezdtek imádkozni. Rám tették a kezüket, a fejem fölé, a vállamra, és közben megkérdezték, hogy elfogadod az Úr Jézust, mint Uradat és megváltódat? És kimondtam, hogy igenis, elfogadom Jézus Krisztust, mint Uramat és megváltómat. Ez hazugságnak indult, de abban a pillanatban megváltozott számomra a világ. Jézus Krisztus az én Uram és megváltóm, a szavamon fogott. Annyira különleges tapasztalat volt, hogy nem lehet rá szavakat mondani. Az, amit én eddig azt mondtam, hogy jó, hát Jézus Krisztus az olyan poros, olyan ósdi, az olyanná vált, mintha tényleg a porba találtam volna egy gyémántot, egy drága követ. Óriási ajándékot kaptam, nem tudom szavakba önteni, hogy ez mekkora. A vágyam, hogy érjen már véget ez az élet, meg már elegem van, meg már kilátástalan, meg hagyjatok békén, már mindenki, a szüleim, a barátaim, már mindenki hagyjon békét. Ez úgy megfordult, és lett bennem egy életigjellés, egy öröm. Na de viszont ők visszamentek, és akkor én megint visszaestem szépen a bűneimbe, meg a rossz társaság, meg minden. Megint olyan negatív hullámba voltam, de a repülőn arra kértem az Urat, hogyha ő tényleg létezik, és már nekem egyszer bemutatkozott, akkor legyen velem Kanadában is. Egy olyan házas párhoz vitt egy magyar közvetítő, aki olaszok voltak, és akkor derült ki, hogy a férje csalja a feleségét. Visszamentem a közvetítőhöz, ő meg bemutatott egy magyar házas párnak, és azoktól kaptam egy névjegyet. Utána ez a közvetítő elkezdett velem erőszakoskodni, és novemberben hálóinkben és a bőrkabátban menekültem meg tőle egy benzinkúthoz, ahonnan föl tudtam hívni ezt a magyar házaspárt, akik vallásosak voltak, a hídgyűlibe tartoztak itthon, és kicsalta őket a férfinak az apja Kanadába, és találtak egy gyülekezetet, oda vittek engem, és ott laktam a visszaútig. Segítettem kicsit a háztartásban, meg a gyerekeknek a leckeírásban, meg jártam velük a gyülekezeti alkalmakra, elvittek más gyülekezetekbe is. Nagyon sokat kaptam tőlük, és az Úr, amit a repülőn kértem tőle, azt teljességgel megadta.
4: Mi érintett meg a gyülekezetben?
3: Hogy milyen szép a nagy család, hogy ez nem lehetetlen dolog, hogy Isten népe nem olyan, mint a munkahelyi közösségem, tehát, hogy derű, optimizmus, közösségi alkalmak, szeretet, csomó mindenben különbözik, mint egy világi közösség. Ez nagyon vonzó volt. Azt a feladatot kaptam tőlük, hogy hazaérve keressek magamnak egy lelki otthont. Nem találtam igazán. Megint vissza a bűnös életembe, és akkor egy szilveszteri bulin megismertem a férjemet, és teherbe estem tőle. Aztán jöttek egymás után a gyerekek, és volt egy pici lakásom, ilyen 30 négyzetméteres, és már 4 gyerekünk volt, én pedig időnként angolórákat adtam a környékben. Ott megismerkedtem egy házaspárral, akik hívtak, hogy menjek hozzájuk angol tanítani 2 gyereknek. És a feleséggel többször sétáltattuk a kisebb gyerekünket. Én a Bartók Béla úton valakitől megkérdeztem, hogy hány óra van. Megmondta, hogy hány óra van. Közben meghívott egy angol-amerikai gyülekezetbe. és hát bekapcsolódtunk. Én is, a férjem is, és jártunk a gyülekezeti alkalmakra. Tetszett is, de valami mégse volt ott igazán gömbölyű. Az ember nem érezte magát szabadnak. Az volt még az érdekes, hogy a férjem nagybátyja látogatóba jött hozzánk, és azt mondta, hogy gyerekek, én megnézném ezt a ti gyülekezeteket. Eljött, és mondta, hogy szép, de hát itt kétségben vonják, hogy Szent Péternek adta Jézus a kulcsokat, meg azt is, hogy működött a Szentlélek az egyház kezdeteinél, és most ők újra felfedezték a Szent Lelket, náluk újra működik, de közben nem volt semmi. Ez nekem olyan furcsa volt. Végül innen kimaradtunk, de közben ezzel az új barátnőmmel sokat sétáltattuk a gyerekeket, és mondta, hogy hát ők imádkoztak házért. Hűha, mondom, lehet házért imádkozni? Hát azt imádkozni én is tudok. És akkor elkezdtem házért imádkozni. Imádkoztam meg 2 vagy 3 éve, és még mindig ott laktunk abba a pici lakásba. Már jött a 4. gyerek, már nagyon nyomasztó volt ez a sűrűség, és akkor még az anyósom és a sógorom oda jöttek hozzánk. Úgyhogy ilyen bőröndökön, csomagokon keresztül éltünk 1,5 éven keresztül. Egy nyugodt percem nem volt a férjemmel, meg a gyerekeimmel, mert anyósom mindenbe beleszólt. Aztán nagy nehezen sikerült eladnunk azt a kis lakást, és majdnem sikerült venni egy házat Budaörsön, de az utolsó pillanatban az eladó másnak adta oda. Azt gondoltam, az úr biztos valami jobbat fog adni, és vettünk egy lakást Gazdagréten. Oda jártak iskolába a gyerekeink, hittalra járt az egyik lányom az iskolába, ő akarta, hogy katolikus hittalra járjon, mert a többiek is arra mennek. László atya volt a hittantanár, és hát így bekapcsolódtunk a gazdagréti szent angyalok plébánia életébe valamennyire. Közben megnősült a sógorom, akivel nem volt jó a kapcsolatom, és mondom, én nem megyek el az esküvőre, mert nem tudom kimondani őszintén azt, hogy sok boldogságot kívánok. Nem megyek el. A sógorom miatt ezt megtehettem volna, de hát a férjem egyetlen testvére, vele nem tehetem meg. Ezért elmentünk az esküvőre. Nem mondom, hogy nagyon jól éreztem magamat aznap, mert a pici 1 évesem, meg a másik 3 gyerekemmel is foglalkozni kellett. De amikor a férjem mondta, hogy na most már menjél vacsorázni, aztán megyünk haza, addig az 1 évest próbáltam elaltatni, de nem sikerült. Visszamentem a terembe, hogy vacsorázzak, de jött egy nagyon erős késztetés. Úgy gondolom, hogy a Szentlélek nógatott, hogy menjek oda a sogoromhoz, és kérjem fel egy táncra. Éppen kanalazták a levest, de oda mentem a sogoromhoz, felkértem egy táncra, a zene ment szépen playbackről, de a zenészek gyorsan megtörölték a szájukat, és visszaálltak a hangszerükhöz. Tánc közben mondom a sogoromnak, hogy én most bocsánatot kérek mindenért, amivel megbántottalak. Érdeklődve figyeltem magamat, hogy miket beszélek, és mondom, megbocsátok neked is, amivel megbántottál, és sok boldogságot kívánok. Ki tudtam mondani? Nagyon érdekes volt, én kaptam ajándékot. Egy nagyon nagy teher esett le rólam ezáltal, hogy megbocsátottam, és én olyan boldogan mentem haza erről az esküvőről. Az úr megsegített, és szabadított egy haragból. Aztán én úgy gondolom, hogy ennek a hatása volt, hogy beindult az ima a házügyben. Sétáltunk a Naphegy utcán, és mondom az úrnak, hogy bár adnál itt egy házat, milyen szép ez az utca, szeretnék itt lakni. Eltelt egy pár hónap, és akkor a férjem talált egy hirdetést, hát körülbelül ott, ahol én ezt kértem az úrtól. Nem volt elég pénzünk, de megvettük. És azon kívül, hogy kaptuk ezt a házat, az volt az érdekesség még, hogy a gyerekeket akartuk átiratni olyan iskolákba, óvodákba kerüljenek, ami itt van, vagy könnyen megközelíthető. A legnagyobb gyerekünket a Szent Margit gimnáziumba vették föl, ami innen egy busszal megközelíthető, a legkisebbet a katolikus óvodába Budaörsön, a két középső meg úgy volt, hogy visszajárnak Gazdagrétre. De amikor elkísértem a fiamat az évnyitóra, két anyukával elkezdtem beszélgetni, akik szintén a Szent Imre Szent Margit gimnáziumban voltak érdekeltek, és az egyik hamar leszállt, a másik meg mondja, hogy őnek is van egy másodikos kislánya, mert az enyém is másodikos volt, aki maradt volna Gazdagréten, és hogy a Mincenti iskolába, a második osztályba pont egy hely van, beszéljek az igazgatónővel. Következő héten már ide járt a kislányom a Mincentibe. A hatodikost végül is az egyes iskolába sikerült. Mivel óvodába, iskolába ugye elkísértem a kicsiket, ott mindig találkoztam a szülőkkel, és akkor hívtak, hogy van-e kedved asszony körbe járni, imádkozni. Hát mondom, persze, hogy van. És akkor két hetente találkoztunk egy kis beszélgetés, sütizés és imára. Ott hallottam arról, hogy a Szent Margit gimnáziumban lesz egy Szentlélek szeminárium nevezetű lelki gyakorlat. Hát mondom, én úgy se tudom, hogy milyen dolog az katolikus szülőnek lenni. Nekem oda muszáj elmennem. Az első alkalom egyáltalán volt érdekes. A másodikon viszont Isten szeretetéről volt szó, Varró István tartotta, és ez engem annyira megérintett, hogy hazajöve nem tudtam aludni. Egész éjjel folytak a könnyeim az örömtől, hogy én hazataláltam. Itt az én helyem, itt is megvan az az öröm, ami tetszett a protestánsoknál, viszont itt megvannak a kulcsok, megvan a folytonosság, és a Szentlélek végig működött 2000 éven keresztül. Az Úr nem csak egy házat adott nekünk, hanem lelki otthont is. Nem volt szentségi házasságunk. Szóba került, hogy kéne rendezni, de a férjem elzárkózott. Ugye el kellett menni életgyónást tenni. A csoportvezetőm azt mondta, hogy ennek a karizmatikus mozgalomnak az atya, a motorja, az a Katona István atya. És én arra gondoltam, hogyha valaki engem fel tud oldozni, akkor az a főnök, mert én olyan bűnös vagyok. Felhívtam a Katona atyát, és elmentem hozzá gyónni. Nagyon féltem ettől, meg a papoktól is féltem. László atyától nem Gazdagréten, mert ő rendkívül közvetlen volt, és nagyon jó kapcsolatban volt a gyerekekkel is, meg a szülőkkel is. Katona atyát, amikor megláttam, egyáltalán nem olyan félelmetes. Nagy izgalom volt, és nagy szabadulás. És ahogy jöttem ki István atyától, ott láttam azt a rengeteg könyvet. És akkor bementem az irodába, és megkérdeztem, hogy fordítóra nincs-e szükségetek. Másnap hívtak is, hogy lenne itt egy könyv, amit le kéne fordítani. Mentem is be, és atya adott nekem egy könyvet, az volt a címe, hogy Küldetés a földre, és a Mária jelenésekről szól. Nagyon furcsa volt az elején, de nagyon gyógyító hatással volt rám ez is. Ahogy készlettem a könyvvel, az első buszon fönt voltam Medjugorjéba, mert a szerző annyi jót mondott Medjugorjéról. Medjugorjéban kaptam egy nagyon különleges jelet. Nem volt rendben a házasságom, ezért nem igazán mehettem kiáldozni, de annyira vágytam az Úrra, hogy az egyik misén kimentem, és felragadt az ostya a szájpadlásomra. Nem tudtam leszedni sehogyse. Az utolsó padban volt a helyem, tehát végigjöttem az egész hosszú templomon, és akkor ott megadtam magam a helyzetnek, letérdeltem, becsuktam a szemem, és elkezdtem imádkozni. És azt láttam egy belső látással, hogy a szájpadlásomon, az ostya helyén, abban a körben Jézusnak a tövis koronás arca jelent meg, olyan volt, mint amikor az ember valami neonreklámba vagy fénybe belenéz, ami erős, és a retinájára ég egy ilyen narancssárga rajz. Na nekem ez a rajz Jézus Krisztus töviskoronás arcát mutatta. Kinyitottam a szememet, körülnéztem, hogy hol lehet valami ilyen üvegablak, vagy valami világító, de semmi nem volt ilyen a templomban. És akkor újra visszacsuktam a szememet, és elkezdett ez a rajz itt szétoszlani, és az ostya is a számban szétoszlott, tehát ez teljes egyértelmű bizonyíték volt arra, hogy a katolikus egyház az én lelki otthonom, és hogy az Úr jelen van a Szent Ostjában. Munkát kerestem, és egy ismerősöm szólt, hogy kézművességet lehetne tanítani, de kéne róla valami papír. És akkor elmentem ilyen népi játszóház vezetői tanfolyamra. Ott meg szakdolgozatot kellett írni, hát milyen témából írjak. Akkor jutott eszembe, hogy hát Budaörsön van ez a nagyon szép népi hagyomány, az úrnapi virágszőnyeg. Miért ne írjak arról? És akkor utána néztem, hogy mi is ez az ünnep. Ez a 13. századra megy vissza, amikor egy Csehországból Rómába tartó pap kételkedik abban, hogy amikor ő felemeli az oltári szentséget, hogy íme az Úr teste, akkor ez tényleg átváltozik az Úr testévé, és akkor, amikor ő ezt felemelte az Úr felmutatáskor, vér ömlött az oltárra, és ilyen oltári szentség csodát ünnepel az egyház ezen alkalommal, és ilyenkor kiviszik az oltári szentséget a szakrális térből a világi térbe. És hát erről írtam szakdolgozatot, és innentől kezdve nagyon elkezdtek érdekelni ezek az oltári szentség csodák is. És hogy magam is gyakorlatilag tanúja voltam egy személyesnek. Közben sajnos a férjem elhagyott minket. Nagyon fájdalmas volt, nagyon sokat imádkoztam érte. Egyáltalán nem akartam, hogy ő elmenjen, viszont már annyira bántott, meg annyira elromlott a házasságunk, hogy én az Úr kezébe tettem ezt a házasságot. És egy héten belül elhagyott a férjem. Az Úr elvette tőlem ezt a házasságot, és magát adja. Sokkal jobban jártam. Belekapaszkodtam az Istenbe, és amikor a legjobban fájt, hangosan olvastam a három ifjú énekét a tüzes kemencében. Csak a templomba volt nyugtom. Aztán jelentkeztem egy gyógyító szemináriumra. A csoportvezetőm egy családjogász lett, amiben megint csak az Isten újját láttam. Segített nekem, imádkozott értem, tartotta bennem a lelket, tanácsokat is adott. Az Úr nélkülözhetetlen. Nagyon-nagyon szükségem van rá. Nagyon érzem a szeretetét. Ha nem a közösségben vagyok, akkor itthon egyedül is tudom őt dicsőíteni. Bűnös emberként az Isten visszaadta méltóságomat. Az embernek lesz egy határozott identitása. Azon kívül, hogy lesz egy határozott Isten képe, ami a távoli, ítélkező, kemény Istenből egy szerető, gondoskodó Isten lesz, és ha te ott vagy lent a porban, a sárban, ő téged fel akar onnan emelni és megtisztítani, arcához emel, mint egy csecsemőt, ahogy Ózeás proféta mondja. Úgyhogy ezt a csodát éltem, élem. Én az Úrnak a kincse vagyok, és ő pedig az enyém.
4: Kedves hallgatók, Csibikütű Zsuzsanna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sepestyén Eszter, a mikrofonnál Sevő Kázmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe, és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet írdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási ritus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta a fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásáért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.
1: Tíz mondat Babits Mihály Csillag után című verséhez. Három halhatatlan nyugatos költőnk jut eszembe, akik éjjeli szobájukból kipillantva a csillagos égboltról elmélkednek. Tóth Árpád a Lélektől lélekig című versében arra jut, hogy a csillag sincs messzebb tőle, mint a magányos szívek egymástól. Kosztolányi szerint a hajnali részegségben, az égben mennyei bál van minden este. Babits elvágyódik a legendás három királyok vagy napkeleti bölcsek, csillagászok nyomába szegődve. Szobáját életontnak érzékeli, teáját hidegnek, így aztán menne valami melegség valami élet felé. Képzeletben el is indul, de a valóság állandóan útjába áll. A hatóságok, a bürokrácia, a törvény emberei hátráltatják, a vám elkobozza a tárgyi ajándékokat, végül csak a mirhája és zarándok szíve marad, azt viszi. Látszólag elkésett, a betlehemi jászol helyett már csak a Golgota véres keresztjét leli. Arany tömjén helyett már csak a halottaknak kijáró mirha marad. Ezt tudja Jézus véres lábára kenni, és szívét tudja Jézus véres keresztje alá helyezni. Ám ez Jézusnak bőven elég, mert ez a minden. Babits Mihály Csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás, fél és köt hálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan, aranyat, tömjét és mirhát vinnék boldogan. Mennék 100 országon át, míg utamat szelni a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. 100-szor megállítanának. Örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet? Te már fügnél a kereszten, és a lábad csupasebb. S ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Nénovák Ágnes felolvasásában.

راديو. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsora a teremtett világ védelméről.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Naphimnusz Egyesület 4 hetente jelentkező teremtésvédelmi magazin műsorában. Harazin Piros vagyok, az Egyesület tagja. Itt a nyár, sokak számára megadatik a pihenés ilyenkor. Élvezzük a természet adta csodákat, szépségeket, a csendet, a hangokat, illatokat és ízeket, és persze ne feledjünk el hálát adni értük. Sajnos a nyárral a hőség is megérkezik, ami még jobban kiemeli az elmúlt hónapok aszályos időjárásának következményeit. Mit tehetünk az aszály csökkentésére? Mik azok a lehetőségeink országosan, közösségileg és egyénenként is, amivel a vizet helyben tarthatjuk, és így felélezhetjük a kis vízköröket, amik aztán lehetőséget teremtenek a helyi csapadék kialakulására. Mai beszélgetésünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ, vízügyi kérdésekben is jártas csaktársunk segítségével. Mindezek mellett megtudhatjuk, miért lenne fontos a GDP-orientált gazdaság helyett az ökológiai gazdaságtan felé elmozdulnunk a jövő generáció érdekében, Szent Péter és Pál napján milyen szokások szerint ünnepelték az aratás kezdetét, és hogyan készítsünk hásvirágszörpöt és faeperlekvárt. Elsőként hallgassák meg, mi történt rovatunkban Nemes Csabát, egy, a jövőnket is, de leginkább a gyermekeink és unokáink jövőjét meghatározó problémát elemez, egy nemrégiben a Nature tudományos folyóiratban megjelent cikk alapján. A gazdaságpolitika, a GDP, mint mérőszám megjelenése óta olyan iránytűvel navigálja az országokat, mely teljesen vakbolygunk fizikai és biológiai korlátaira. Mivel az országok között már kialakult a konszenzus, hogy ez a hozzáállás hibás és fenntarthatatlan, a közgazdászok a már több évtizede kidolgozott ökológiai gazdaságtan figyelembevételére szólítják fel a döntéshozókat. Ehhez már elkészült a cselekvési terv, ami többek között tartalmazza a fenntartható fejlődési célokat is.
2: Mi történt? A mikrofonnal Nemes Csaba. Néhány héttel ezelőtt jelent meg az egyik legrangosabb tudományos szaklapban, a Nature-ben egy kitűnő kis írás a GDP-ről és annak alkalmatlanságáról. Dr. Husmán Kumár az ENSZ környezetvédelmi programjának, a UNEP-nek volt vezető közgazdásza, aki most a Sussexi Egyetem professzora, egy alapvető, a jövőnket meghatározó problémára hívja fel a figyelmet a Nature tudományos folyóiratban. Arra figyelmeztet, hogy a globális gazdaságpolitika évtizedek óta olyan iránytűvel navigál, amely teljesen vak bolygónk fizikai és biológiai korlátaira. Ez az a iránytő, amit bruttó hazai terméknek, azaz a sokak által ismert GDP-nek hívnak. A szerző hangsúlyozza, hogy bár a nemzetközi közösségben, beleértve az ENSZ tagállamait és a Világbankot is, egyre erősebb a konszenzus abban, hogy a kizárólagos GDP alapú mérése a gazdaságoknak nem fenntartható, a valódi továbblépéshez elengedhetetlen, hogy a döntéshozók vegyék komolyan az ökológiai közgazdaságtan sok évtizedes tudományos eredményeit is módszertanát. A GDP eredetileg az 1930-as évek gazdasági világválsága idején is utána fejlesztették ki azzal a céllal, hogy mérjék a piacokon gazdát cserélő áruk és szolgáltatások értékét. Soha nem is volt a társadalmi jólét, vagy a környezet egészségének igazán jó mérőszáma, nem is akart az lenni. Mégis az egész világon a kormányok, mint egy szent grálként kezelik, a GDP növekszik, politika sikeresnek könyveli el magát. Ráadásul, valljuk be, ez az EU-konform megközelítés is. Kumár cikkével rámutat, hogy ez a beszűkült látásmód katasztrofális következményekhez is vezethet. Amikor egy ország kivágja az őserdeit, hogy fűrészállót exportáljon, vagy túlhalásza a vizeit, a GDP mutatók látványosan megugranak, jelezve a gazdasági sikert, vagy csak idézőjelbe téve a gazdasági sikert. A hagyományos könyvelés teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az ország ezzel egyidejűleg megsemmisítette a jövőbeli megélhetését biztosító természeti tőkéjét, gyermekeinek, illetve unokáinak biztosított természeti tőkét. Az ökológiai közgazdaságtan alapvető axiómája, hogy az emberi gazdaság nem egy önálló, elszigetelt rendszer, hanem a földi bioszféra egy részhalmaza. Az anyag és energiaállomás törvényei ránk is vonatkoznak, az emberi társadalomra is. Kumár érvelésében az úgynevezett befogadó gazdaság, az inkluzív gazdaság koncepciójára utal, ahol nem csupán a megtermelt javakat és a pénzügyi tőkét mérik, hanem egyenrangú tőkeként kezeli az emberi készségeket, ideértve akár az egészséget is, a humán tőkét és a természeti kincseinket is, tehát a természeti tőkét. Hogyan léphetnénk túl a GDP-n? Ezzel már sokan megpróbálkoztak, ideértve híres, nagytudású, Nobel-díjas közgazdászokat is. Mostanában az ENSZ és a nemzetközi pénzügyi intézmények már tettek lépéseket olyan alternatív mutatók kidolgozására, többek között ezen Nobel-díjas közgazdászok alapvetései segítségével is, amelyek integrálják a környezeti szempontokat, a megvalósításuk és egy új kötelező módszertan bevezetése még várat magára, pedig ezek a kutatások már a 2000-es évek közepén, csak nem 20 éve elkezdődtek. Ugyanakkor vannak biztató jelek is. Az ENSZ főtitkára által felkért független, magas szintű szakértői csoport, úgynevezett High Level Expert Group on Beyond GDP, tehát a GDP-n túlra mutató szakértői csoport, jelentésének vezetői összefoglalója radikális, mégis gyakorlatias fordulatot sürget a valós globális fejlődés komplex mérésében. A jelentés egyértelmű cselekvési tervet vázol fel a nemzetközi közösség számára, hogy javasolja éves globális, a GDP-n túl haladási jelentés kiadását, amely a fenntartható fejlődési célokkal összehangolva minden országra vonatkozóan egységes alapvonalat teremtene. A cél az, hogy a kormányok, a magánszektor és a multilaterális szervezetek, különböző ENSZ-szervezetek és azon túli szervezetek a jövőben ne vakon a profit növekedést, hanem az ember és a bolygó valós jólétét tekintsék az igazi siker mércéjének. Ehhez hozzátehetjük Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából a következő sorokat. Ha méreható változásokat szeretnénk elérni, tudatában kell lennünk annak, hogy a gondolkodási paradigmák ténylegesen befolyásolják a viselkedést. A nevelés eredménytelen lesz, erőfeszítései pedig hiába valóak, ha nem törekszik arra is, hogy új paradigmát terjesszen el az ember, az élet, a társadalom és a természethez fűződő kapcsolat tekintetében. Különben továbbra is az a fogyasztói paradigma terjed majd, amelyet a hírközlőeszközök és a piac hatékony manipulációi közvetítenek. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Az elmúlt években tapasztalható csapadékhiány és az aszályok egyre inkább felhívták a figyelmet arra, hogy valamit változtatnunk kell az eddig megszokott vízelvezetési módszereinken, és meg kell próbálnunk a vizet a tájban tartanunk. Hála Istennek már nem csak a civil kezdeményezések, hanem országos szintű intézkedések is történnek ennek érdekében. Nemes Gábor mai beszélgetőtársa Réder Ferenc biológus mérnök, vízügyi szakember, a Patak Revitalizáció Facebook oldal létrehozója és működtetője. Megtudhatjuk tőle, mi az, amit a múlt századokban a vizeink szabályozásával, elterelésével, lépcsők és építmények közé szorításával elrontottunk, milyen most a helyzet, és mit tehetünk annak érdekében, hogy hazánk kiszárítása helyett élővizekkel teli ország lehessünk. A civil kezdeményezések és összefogások mellett az enyém döntéseink, cselekvéseink is sokat számítanak.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Réder Ferencet. Nemes Gábor vagyok, a Naphimnusz Teremtésvemi Egyesület részéről, és a mai napon egy nagyon izgalmas témát hoztunk, a vizet, ilyen röviden megfogalmazva. És először én azt szeretném kérni, kedves Ferenc, hogy nyilván sokan ismerik a Patak revitalizációs oldaladat, de azért a hallgatók közül biztos vagyok benne, hogy nem mindenki. Tehát először egy kicsit bevezetésképpen arról, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba a patakkal, a patakokkal, vízfolyásokkal, és miért lett végül is ez a szívügyed?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is minden hallgatót, és nagyon köszönöm a meghívást, és hogy a szívemhez ilyen közel álló témában itt beszélgethetek veletek, és gyakorlatilag a hallgatókkal is, még hogyha nem is tudnak

0: környezettől, és sajnos egy idő után viszont azt tapasztaltam, hogy az én életkoromban, ebben a 50 évnyi időterjedelemben hogyan tudtuk ezt gyakorlatilag szinte 90%-ban tönkretenni. Tehát a patakokat, ahol én gyerekkoromban játszottam, azokat Pécs környékén, Mecsekben, nagyon nagy hosszokon kiegyenesíteni, kikotorni, sok helyen lebetonozni a déli part nádasait, gyönyörű, csodálatos helyeket kiirtani, beépíteni, és ez gyakorlatilag az az ok, ami engem abba az irányba visz, hogy ezzel a vízügyel foglalkozzak. Menet közben nekem volt egy 22 éves pedagógusi pályám is, egészen 2015-ig, akkor a klikrendszerrel bizonyultam egy kicsikét összeférhetetlennek, és akkor léptem vissza az eredeti szakmámban, mert én a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karát végeztem, biológus mérnök voltam, és akkor léptem át a fejlesztéspolitikába, ahol a EU-s forrásokkal kezdtem foglalkozni, amik környezetvédelmi és természetvédelmi célokra érkeznek Magyarországra. És borzasztó lelkesen álltam neki, hiszen EU-ban is azért az ökológia, a vízpolitika egy kiemelt cél, tehát gyakorlatilag Európa szinten érzékelik már a műholdak azt, hogy a felszín alatti vizeknek a mennyisége annyira csökken, hogy a kis gravitációs szenzorok is ki tudják mutatni, tehát az, hogy a baj nagy, az jól látszik, ezért egy prioritás ez a téma, és erre bizonylag elég sok forrást is allokál.
1: Igen, én azért vágok csak így közben, mint beszélgető partner, illetve mint hallgató, hogy azért ezt tisztázzuk, hogy egyáltalán miért beszélünk víz problémáról Magyarországon, amikor sokan úgy gondoljuk, vagy gondolják, hogy egy víz nagy hatalom van, hiszen sok folyónk van, tavaink, és miért mondjátok szakemberek, hogy vízhiányos ország lettünk, tehát hogy alakult ez így ki?
0: Igen. Most igazából itt az életnek minden területén a kérdések sokkal komplexebbek, és amikor ilyen nagyon-nagyon egyszerű választ adunk valamire, hogy több folyik ki, mint be. Tehát ezek a válaszok mindig félre visznek, és valami olyan irányba tolnak, hogy az ember nem is veszi észre, de halad a robogó vonattal befele a szakadékba. Tehát egy komplexebb szemléletre van szükség, amikor a vizet nézzük akkor is. Az első szakmai kör, aki jelezte a problémát, az az ökológusok voltak, tehát a 90-es évek környékén. Hiszen rengeteg olyan faj és élőhely van, ami a vízhez kötődik, és ezeknek az eltűnése számukra riasztó volt. Tehát ők voltak, akik legelőször ezeket a jelzéseket leadták, hogy itt bizony baj van. De amíg még az ökológusok egy-egy faj és egy-egy élőhely kapcsán jelzik a problémákat, a társadalom nem reagál. A társadalom akkor kezd el reagálni, amikor már sokkal szélesebb körben, például az agrárgazdálkodóknál minden évben aszály problémákkal küzdünk, a terméseket nem lehet learatni se, gyakorlatilag homokhátságon már, akik állattartással foglalkoztak, tehát nem is az, hogy kukorica vagy napraforgó termesztés, hanem legeltető állattartás már nincsen, gyakorlatilag az állatoknak táplálék sem, tehát le kell vágni az állatállomány egy jelentős részét, vagy a Dunántúlról próbálnak meg még annyit oda átszállítatni a szénabálákból, hogy gyakorlatilag fenntarthassák azt az állatállományt, ami éppen van egy-egy ilyen vészes időszakban. Tehát ilyenkor kezd el a társadalom is megindulni ebbe az irányba. A másik pedig maga a tudomány. Tehát, hogy az előbb is említettem, amikor a gravitációs műholdak képesek jelezni és kimutatni, hogy a felszín alatti vizeink hogyan tűnnek el évről évre, az már egy nagyon súlyos állapotot jelez.
1: Ez megint egy ilyen egyszerű kérdés, hogy tulajdonképpen mi történik a vízzel? Tehát, hogy ugye azt gondolná az ember laikusan, hogy a talajban ott marad, patakokban, rétegvizekben, de hova tűnik ez a víz?
0: Igen, tehát a víznek a fő szerepe az lenne, hogy ebben a tájban legyen, hiszen gyakorlatilag itt a sok milliárdos evolúció során úgy alakult ki maga az ökológiai rendszernek az evolúciója, és maga a vízkörnek a fejlődése is, hogy egy komplex olyan tájat hozott létre, amiben a víznek abszolút helye volt. Ugye a nagyon híres Magyarország idézőjelesen a Pocsolya térképe, hogy körülbelül mennyi hely volt az, ahova a víz kilépett, amit elöntött, amik vízjárta területek voltak, hogy az ember egy jó darabig mind a vizet, mind a tájat inkább ellenfélnek kezelte, és

0: saját magának lobbát, vagy a teret szorítani, minél több teret elnyerni a víztől, a természettől, az ökológiai rendszerektől. Egy darabig ez így igazából így teljesen jogos is, hiszen az ember is szeretne élni, a közösségei, családját, magát fenntartani. Csak a gépesítéssel eljutottunk odáig, ez már körülbelül a múlt század 60-as, 70-es éveiben, hogy akár hatalmas vasbeton vízlépcsőket tudunk a folyókra építeni, a nagy teljesítményű gépeinkkel villámgyorsan elvégezni azokat a földmunkákat, amiket előtte csak tömegek tudtak megcsinálni, akkor egy olyan léptéket ért el ez a tájátalakítás, hogy már visszaüt abban a részben, ahogy elveszítjük a tájnak ezt a víztározó képességét. Tehát a felszín alatti vizeink lennének a legeslegfontosabbak, hiszen ezek azok, ahova a víz akár évtizedek, vagy évszázadok, vagy évezredeken át csorogva kerül, beszivárogva, és válik egy olyan minőségű vízzé, amit mi például el tudunk fogyasztani és ivóvízként kezelni. Most lehet ivóvizet nyerni, ugye a tengervízből sótalanítással méreg drágán, most ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Lehet akár a szennyvízből is, még sokkal drágábban, ezeknek meg ára van. És a természet ezt mind legyártja nekünk gyakorlatilag ingyen. És itt jön az a probléma, hogy amit ingyen kapunk, azt nem tiszteljük. Tehát ott nincs bennünk az az érzék, hogy ezt meg kéne becsülni. Ezért furunk utat, és nem baj, hogy most ezt egy golfpályaszerű gyepre vagy tujákra öntözzük, de van egy-két napelem is a házon, automata szivattyúval, az áram nem kerül semmibe, csak pumpáljuk, és nem gondoljuk végig, hogy ez a víz, amit most én esetleg egy ilyen tujás golfpályaszerű gyepre kilocsolok, az igazából az unokámnak lenne a vízkincse.
1: Ugye, ahogy szokták mondani, hogy kölcsönvesszük tulajdonképpen, akkor ez mondható a vízre is, hogy kölcsönvesszük az unokáktól igazából. Igen. Vagy elvesszük.
0: Igen, tehát ezt a környezeti tőkét éljük föl pazarolva. Mert ott, ahol szükség van rá, tehát tényleg arról van szó, hogy egy kis családi gazdaságnál meg kell itatni az állatokat, otthon is inni kell, ott egyértelműen van helye az ilyen rétegvízkutaknak, de ott, ahol pazarlóan bánunk vele, ott nincs. Tehát a medencetöltésre használjuk fel, és kukoricaöntözésre, vagy a golfpályaszerű gyepeköntözésre, ott nincs helye az ilyen pazarlásnak. És ehhez a legfontosabb dolog például az lenne, hogy egyáltalán tudjunk róla. Tehát legyen minden ilyen rétegvízkuton mérőóra, és tudjuk, hogy ki mennyit használ és hogyan, és a társadalom ezt a közvagyont, mert ez egy közvagyon, be tudja árazni.
1: Ez működ is, ugye? Ez hozzájárul bizonyos ismereteknek a megosztásával, úgyhogy a hallgatók részére ez fontos, meg a felelősség, meg az, hogy ugye nincs elég, ezek mind talán ezt a gondolkodásmódot segítik, vagy erősítik.
0: Igen. Én is gyakran kapok kérdést, én pusztazámaron élek, még helybeliektől is, hogy régebben annyi forrás volt, régebben bővízűbb volt a patak, hogy most miért nincs a patakban víz, hogy tényleg, hogy hova tűnik ez a víz. És akkor próbálok segíteni, tehát akkor gondoljuk végig. Mi történt régen a csapadékkal? Mi történik most a csapadékkal? Most szinte minden harmadik vagy negyedik háznál is a háztetőn összegyűlő csapadékot az ereszt csatornával szépen kivezetjük a telekről, bele egy vasbeton csatornába, ami utána villámgyorsan beszalad a patakba, de a patak azt a vizet egyből el is viszi. Régebben ez a víz a mezőgazdasági területeken ott szikkasztódott el, és a felszín alatti vizeknek a mérlegét javította egy kis pozitív vízmérleggel, minden terület így hozzájárult ahhoz, hogy a felszín alatti vizeinknek a mennyiségi állapota javuljon, és így, hogy a forrásokban legyen víz. Csak emellé jár ez, hogy gyakorlatilag nem tudjuk felmérni se, hogy hány ember furratott már olyan kutat, hogy a réteg vízből veszi ki a vizet, és talán egy automata locsoló rendszerrel öntözi a kertjét, hogy ezzel megint egy negatív hatást érünk el. És ezek a hatások rakódnak egymásra, hogy a végén a hajtapatak mellett egy Natura 2000-es vizes élőhely, ahol 5 évvel ezelőtt mondjuk még úgy évente 60 ezer számra kellett kimenteni a kétéltűeket, hogy a járművekkel, amikor mennek vándorolni a szaporodási időszakukban, ne gázolják el az autók. És gyakorlatilag ez a állomány azon a vizes élőhelyen a 60 ezerről az idei évre 60-ra. Tehát három nagyságrendet zuhant. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy lássunk ugye a felszín alá, hogy mi a felszín alatti vizek szintje, és lássuk a tájat, mint ökológiai rendszert, hogy milyen számokkal próbál nekünk kiabálni és jelezni, hogy baj van. Ez például a kétéltűek, milyen ilyen faj, ami jelzi a víz problémát.
1: Na most a másik, ami érdekes, és ami közel áll hozzád, ahogy tudjuk, ez a, ugye a patakok szerepe. Hogy, ugye azt mondaná az ember, hogy ez egy csak kis vízfolyás, kis csík a térképen, hogy miért mégis ilyen kulcsfontosságú ez a vízmegtartás szempontjából.
0: Már nagyon örülök ennek a csík szónak is, mert általában csak vonal szokott lenni. Ugye van egy kék vonal, és ráadásul egyenes, és időnként van benne valami töréspont, és akkor így alakítottuk ki, és ez a koncepciónk a patakról. És nagyon érdekes, mert van egy ilyen eltolódó alapvonal szindróma is, hogy hogyan kellene kinézni egy vízfolyásnak a tájban, hogyan működik az a tájjal együtt jól, és ehhez képest akkor egy előrelépés, hogyha annak van egy sávja, annak a kis vonalnak, és akkor nem csak egy vonal, hanem egy sáv, amin belül az a kis patak vagy vízfolyás mozoghat. Ha ezt tud meanderezni, vagy kanyarogni, akkor az egész rendszer még szebb, de a legjobb igazából az, amikor egy völgytalpom, tehát ameddig a patak, hogyha elárasztaná azt a völgyet, és ki tud terjedni, azon egy ilyen kis hálózatos szerkezetben, egy ilyen erek hálózatában tud végig csordogálni, mert ilyenkor a leglassabb a vízútja, hiszen a legnagyobb felületet kell bejárnia, ilyenkor a leghosszabb az az idő, amíg ez a víz tudja a tájat éltetni, be tud szivárogni, a felszín alatti vizeket gazdagítani tudja, és a legszélesebb az a sáv, amiben az életet gyakorlatilag megtámogatja. Az ember is egy szegély kedvelő élőlény, ezek a szegélyek, amik a vizek és a szárazföld között vannak a létező legfontosabb élőhelyek, és gyakorlatilag ezzel egy kis vonalszerű valamiből egy idő után tényleg egy élő kék és egy nagyobb területté válik. Ezért nagyon fontos, hogy a patakoknak ki kell tudniuk önteni. El kell, hogy tudják önteni az ártereiket. Amikor kicsit több bennük a víz, mint a minimális, akkor ne egy árokban fusson le ez a víztöblet sem, hanem kiléphessen. Most lehet, hogy ez valahol kellemetlenséget jelent, ha mondjuk elönti egy kertnek az alját, ahol éppen egy zöldséges kert is van. De a kérdés mindig az, hogy most elönti, mennyi ideig tart az öntés? Most csak egy napig, fél napig, vagy pár órán keresztül? Akkor lehet, hogy azt tűrnünk kéne, hogy hadd öntse el. Ott nincs semmilyen extra infrastruktúra, nem egy házat önt el mondjuk a patak, és azáltal, hogy hagyom a pataknak, hogy elöntse a kertek alját, ezáltal igazából árvízvédelmi szempontból is lényeges dolgot cselekszem, mert a vizek nem gyülekeznek össze gyorsan ezekben a kimélyített, kiegyenesített csatornákban, és a végén egy települést öntenek el valahol, hanem azt teszik, amire a táj működése őket igazából idegen szóval, ugye nem szeretem az idegen szóvalkat használni, hogy predesztinálja, hogy szépen életben tartsa, és a lüktetésével betöltse a tájat élettel. Tehát néha nekünk kéne embereknek tűrnünk ezt a kis hátrányt.
1: Na most én egy nagyon magyar szót hozok föl, ami nagyon érdekes, hogy víz megtartás. Hát eleve ugye az, hogy megtartok valamit, az azt jelenti, hogy érték, hogy fontos nekem, és ugye eldobáló kultúra van, vidd el magaddal, majd dobd el, hogy mi történik majd vele, azzal nem nagyon foglalkozom. Ez nagyon elterjedt sajnos ez a nézet, és ebből a szempontból nagyon jó ez, hogy víz megtartás, tehát nyilván mert érték. Na most az új környezetvédelmi minisztérium, illetve hát majd a pontos neve nem is így hangzik, de a prioritása a vízmegtartás, ahogy tájékozottunk itt a sajtóból, tehát a vízmegtartás lett egy prioritás ebben az új minisztériumban, hogy tulajdonképpen ez a gyakorlatban mit jelenthet? Mit csinál egy egész ország, ha megtartani akarja a vizet?
0: Köszönöm ezt a kérdést is, és nagyon találónak érzem ezt a párhuzamot az eldobós világgal és a megtartással. Tehát ezt az ellentétet, ahogy mondtad, mert ez az egyik kulcskérdés. Mert akkor próbálunk mindig foglalkozni a vízzel is, amikor valami olyan baj van, hogy éppen nincs, vagy mondjuk ha kinyitom a csapot, és büdös a víz, ami belőle folyik. Igen. És amikor meg sok víz van, akkor nem foglalkozunk vele. Holott pont akkor kellene megbecsülni, amikor sok víz van. Hiszen amikor nincs, akkor nincs már mit megbecsülnem. Tehát, hogy akkor kellene az értékeket, és ugyanígy a, gyakorlatilag ez az összes többi eldobós dologra, de akár még az emberi kapcsolatainkra is vonatkozik, hogy amikor van, akkor kell nagyon megbecsülnöm. És az fog akkor lehetőséget adnom arra, hogy akkor is tudjak élni vele, amikor szűkösek a feltételek és az adottságok. És ha ezt így végig gondolom, akkor az első dolog ez a hozzáállásunk, ami társadalmi szinten kell igazából így megváltoztatni. Hogy társadalmi szinten is akár a kapcsolatainknak nagyobb értéket adni, akár a általunk használt dolgoknak, és ugyanígy ezen a láncon végigmenve egészen a víznek is. És ugye a víz megtartás nagyon sok esetben, ilyen több nemzetközi projektben is benne vagyok, nekem ilyenkor mindig a spanyol kollégák jutnak az eszembe, ott a 70-es évekig volt körülbelül rendben a tájban a felszín alatti vizek szintje, a táji vízkörforgás. És akkor azt mondták, hogy ők ettől kezdve mérnöki rendszerben minden vizet biztosítani fognak arra, hogy akinek vízigénye van, azt a vízigényt kiszolgálják, mivel a legnagyobb területen az agrárium működik, ezért ott is az agrárium kapta a legnagyobb prioritást, és az összes folyót belépcsőzték vízlépcsőkkel. Tehát idézőjelesen erre is mondhatnám, hogy egyfajta vízmegtartás, hogy hatalmas nagy vasbeton duzzasztógátakat építek a rendszeremben. Akkor elengedték mellette a kutaknak a fúrását, tehát mindenki fúrhatott kutat úgy, ahogy ő akart, olyan mélyre, amilyenre szeretett volna, és az északi területekről, ahol sok víz volt, azt mondták, hogy mi egy vízbő ország vagyunk, több folyik ki, mint amennyi befolyik, tehát ezeket a vizeket is el fogjuk oda vezetni, hol megtarthatjuk, és szépen hatalmas beton viaduktokban délre vezették. Tehát a 70-es években ezt elkezdték, és 100%-ig ilyen mérnöki munkákkal átalakították a tájaikat. És a 2000-es évekre, tehát egy emberöltő alatt abszolút mértékben elérték a katasztrofális helyzetet, amíg mi nagyon nagy problémának látjuk a felszín alatti vizeknek a 6-8 méteres süllyedését, ami folyamatosan süllyed, jelenleg is süllyed, és nem tudtuk még megállítani, nagyon nagy problémának látjuk. Ők a mérnöki megoldással eljutottak a 150 méteres felszín alatti vízszint süllyedéshez, ami egy abszolút mértékben tragikus helyzet. Tehát, hogy azt mondom, hogy megtartás, hogy hogyan tartom meg. Tehát, hogy valamilyen mérnöki, a tájra ráerőltetett megoldással akarom mindenáron megtartani, vagy megnézni, hogy az hogyan működött, amikor jól működött, és akkor olyan módszerekkel szeretném megtartani. És itt ezt érzem egy nagyon-nagyon kulcspontnak. És ebből a szempontból ez az új minisztérium és az új kormánynak az a megmozdulása nagyon-nagyon pozitív volt, hogy az létező legelső kormányülést ópusztaszeren tartották, de mielőtt odaértek volna, megálltak a Maris-pusztai vízőrzőknél, annál a kis civil csoportnál, akik ott helyben a kiegyenesített csatornán ugye a lefele rohanó vizet megállították, és elöntöttek saját területeket, amik előtte agrár területek voltak, és itt ilyen kis léptékű megoldással ott helyben tartották meg a vizet. Tehát az, hogy a kormánynak ez volt az első megállása, ez egy nagyon-nagyon pozitív és biztató irány, hogy mi lesz belőle, és egy ilyen nagyon nagy tehetetlenséggel küzdő rendszert, mint amilyen egy társadalom, amilyen a társadalmunknak a gondolkodása, amilyen a vízügyi igazgatóságoknak a felépítése és működése, az hogyan és mennyire tudják átfordítani, ezt igazából majd később fogjuk meglátni. Ami egy nagyon-nagyon nehéz ügy ebben a kérdésben, hogyha a minisztérium szempontjából is nézzük, az igazából mindig az EU-s források. Tehát ahogy látjuk, a támogatás politika az nagyon sok esetben segít a helyzetem, de igazából igen sok esetben ront. Tehát amikor a patakok lebetonozása országszerte a Mecsektől a Mátváig, az is EU-s pénzekből történt. És nem mindegy, hogy ezek a források, amikor megérkeznek Magyarországra, akkor milyen elvek alapján, és mire fogjuk elkölteni. És amikor sok forrás jön, nagyon rövid határidővel, azt viszont sajnos igen ritkán szoktuk jól felhasználni. Tehát ez a rendszernek meg egy kicsit egy ilyen, most egy negatívabb dolgot mondtam. Tehát kapcsoltam ugye a pozitívat, hogy nagyon-nagyon jól indul, és akkor a veszélyt mellé. Mert mindig ezeket is mérlegelnünk kell, a kockázatokat, veszélyeket, hogy mivel állunk szemben. Tehát azért igen nagy a kockázata annak, hogy ezek a forrásokat nem fogjuk tudni egyből ezen elvek mentén elkölteni. De ezt majd ugye a jövő fogja megmutatni, hogy mi történik. De nem is annyira a távoli jövő, mert ugye ezek már meg fognak érkezni augusztusban, és szeptemberre egy jó részét már igazából fel is kell tudnia használni az országnak. Tehát itt meglátjuk, hogy ez a minisztérium hogyan fog tudni majd működni.
1: Jó, hát itt nagyot ugrottunk, ugye Spanyolországtól Maris pusztára, de egyben már ez egy pozitív példaként említetted, ez nagyszerű, és így a műsor második felében, illetve a vége felé a műsornak próbáljunk egy picit a pozitív dolgokra fókuszálni. Ha esetleg gyakorlati dolgot tudnál említeni, hogy falvakban, városokban, hogy mit lehetne tenni helyben, tehát ez lenne egy fontos kérdés, és utána pedig majd átnyergelünk a másik témánkra, hogy a kapcsolódás a katolikus hithez, a teremtésvédelem ügye és a víz. Ez lesz majd utána a témánk. De előtte talán, hogyha gyakorlati jó tanácsod lenne, mit lehet tenni helyben, a falvakban, városokban?
0: Igen. Én igazából egy kicsikét olyan lázadóbb ember vagyok, megfordítom a sorrendet most így, mert szerintem nagyon fontos az alap. Tehát, hogy úgy keressek megoldást, hogy az alap rendben legyen. És most mi itt együtt ebben a rádiós műsorban és a beszélgetésünkben is az alapot ugye a teremtésvédelemre és a katolikus hitre próbáljuk tenni. Tehát ennek kéne lenni az alapnak. És ebből kellene kiindulva nekem mindenféle konfliktusomra és problémámra megoldást keresni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az alapot tegyük rendbe. És akkor mi ez az alap, ugye a katolikus hitem és a teremtésvédelem? Igazából már ezt is említettük, hogy az ember egy jó darabig itt a teremtés történetben is az elemekkel mindig küzdött. Az elemek az mindig valahol egy ellenfél volt, amit le kellett győznöm, és valahogy uralnom kellett. És azért Jézussal is eljutottunk már odáig, hogy nem csak uralkodok, és nem csak küzdök, hanem szolgálok is. Tehát, hogy van egy olyan a megváltás történetben, hogy ebből az uralkodói pozícióból nekünk át kéne menni egy ilyen szolgálóba. Tehát egy ilyen fenntartó, a jó pásztor jellegű szemléletbe. És itt valahol most van azon a ponton, egy forduló ponton az emberiség, hogyha tovább viszi azt, hogy én küzdök az elemek és a természet ellen, akkor ott abszolút mértékben megsemmisítem a környezetemet, vagy egy ilyen idézőjelesen, mondom, egy ilyen ökológiai megtéréssel át tudunk-e állni arra, hogy meglássuk azt, hogy ez a környezet, ez a táj, milyen elvek, milyen szempontok alapján működik a teremtett világ, és hogy ezt én, mint ember, hogyan segítsem. Tehát, hogy ebbe ezekbe a folyamatokba én bele tudok-e segítően nyúlni, vagy pedig rombolóan, pusztítóan nyúlok továbbra is bele, mint aki védekezni akar, távol tartani, megszüntetni, egy irányba helyezni. Tehát szerintem ez lenne az alap dolog, hogy ezeket a folyamatokat próbáljuk meg átlátni, hogy hogyan működik, és akkor ebben én nekem milyen segítő szerepem lehet. És ha innen indulok ki, akkor rengeteg megoldást tudunk találni, már azok alapján is, amikről eddig beszéltünk. Ha eddig az ereszemmel ugye a csapadékvizet kivezettem a beton csatornába, akkor a zárjam le. Tegyek rá egy vízlopót, tegyek be egy műanyagkordót, építsek esetleg egy ciszternát, tehát minél több csapadékot próbáljak a saját területemen megfogni. Az lenne a szuper, hogyha a területeinkről, kertjeinkről, tetőinkről egy csepp eső sem hagyná el felszínen kifele lefolyva árkokban a a területet, hanem mind ott helyben szivárognál és gazdagítaná. Tehát minden egyes ilyen esőcsepp hozzájárulna a tájnak a gazdagodásához.
1: Gyakorlatilag egy ilyen játékosság, hogy az a terv, az a cél, az a feladat, hogy minél inkább ezeket összegyűjteni. És mint ahogy egy gyerek a vízben játszik, ugye magához öleli szinte, és észreveszi, hogy a tenyeréből az ugye kifolyik, de mennyit tud megtartani. Ez a kép jut most valahogy eszembe.
0: Igen, nagyon tetszik nekem ez a kép, mindig a léptékek és az arányok, amik borzasztó fontosak. Ugye a spanyolok is ezt próbálták a folyóknak a vasbeton vízlépcsőkkel való teljes mértékű belépcsőzésével, és az meg a katasztrófához vezetett. És a gyerek, meg a tenyér, meg egy ciszterna, meg hordó, tehát ezek meg azok a léptékek, amik a tájat nem pusztítják, hanem igazából építőleg járulnak hozzá. És ugyanígy azt is végig kell gondolnom akkor, hogy mennyire etikus, hogyha egy golfpálya-szerű gyepet az unokámnak a vízkincsével öntözök. És akkor ez kell, hogy a fejembe járjon, hogy biztos, hogy nagyon fontos, hogy ott, ahol normálisan augusztusban kiég a gyep, én mindenképpen zöld gyepet lássak mindenáron, vagy ne adj Isten, el tudom fogadni, hogy jó, most augusztusban az én füvem is sárga lesz, majd ha jönnek az őszi esők, akkor újra ki fog zöldülni, mert ki fog zöldülni. Tehát így ezek a döntések, és itt biztos, hogy mindenkinek másút van a saját tűrés határa is, és nem csak a sajátja, hanem a körülötte élő embereké is, meg a családjáé is. Tehát nagyon fontos, hogy próbáljuk egymást megérteni, és ne konfliktusokat generáljunk, hanem próbáljuk egymást meggyőzni, és amelyik lépést meg lehet tenni, azt a lépést viszont lépjük meg és tegyük meg.
1: Nagyon fontos, ahogy így említetted a teremtett világ megőrzése, teremtésvédelem, ugye, hogy Ferenc pápa Laudato Si, áldott légy enciklikában külön megemlékezik a vízről több helyen, és hogy Leó pápa mennyire folytatja ezt, és hivatkozik rá, és állandóan ezt ugye észben tartja, ez rendkívül fontos, ez a folyamatosság.
0: És gyakorlatilag, ami ezekből az enciklikákból is kiderül, és számomra is nagyon-nagyon fontos, hogy úgy beszélnek mindig a vízről, hogy nem csak a vízről beszélnek. Tehát, hogy Szent Ferenc is, hanem az egészről, tehát az egész teremtett világ. Tehát nem lehet egy dolgot kiragadni, hogy hú, most aszály van, akkor ettől kezdve én most akkor foglalkozok a vízzel, most gyorsan víztémában megoldok mindent, a többivel meg nem foglalkozom. Hanem gyakorlatilag az egész rendszerrel foglalkoznom kell. Tehát ahhoz, hogy egy vízben gazdag terület és ország lehessen, bármelyik régió is, ahhoz foglalkoznom kell a hegy- és dombvidéki erdejeimmel. Tehát nem mindegy, hogy az erdejeimmel hogyan gazdálkodok, hogy ott a védett erdőket tarra vágom, vagy nem vágom tarra. Nem mindegy, hogy a nagy tavaink, Velencei tó, Balaton, mit csinálok a parti régióba, hogy beépítem, megszüntetem a nádast, vagy kibetonozom, kőszórás rakok oda, megszüntetem az élettereket, vagy pedig annak az eredeti tájnak a funkcióit igyekszem megtartani, ami azokon a területeken valamikor volt, még az én gyerekkoromban, ahogy én emlékszem rá. Tehát ennek az egésznek a rendszerben való kezelése, amiből nem lehet egyetlen egy elemet sem kiragadni. Tehát nem lehet úgy, hogy én mondjuk csak a vizet védem, de akkor nem foglalkozok az erdőkkel, vagy a nádasokkal, vagy akár az agrártermeléssel is. Hiszen a agrárium az, amik a létező legnagyobb területet fedi le az országban. Tehát nem mindegy, hogy az agrár gazdálkodó ehhez a Kárpát-medencéhez úgy járul hozzá, hogy az adott talajt ő gazdagítja, a vízrendszert gazdagítja, vagy pedig kizsarolja. És akkor nem mindegy, hogy mi mint közösség, mi mint magyar nemzet, magyar állampolgárok, mit támogatunk közpénzből. Hogy azokat támogatjuk, akik ezt a rendszert éltetik, vagy esetleg a pusztítását támogatjuk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, amiket igen, minden egyéni szintről, a közösségi szinteken át, egy országos szintig végig kell együtt gondolnunk.
1: Amit így említettél, hogy a víz, ne csak a víz, hanem az egészre, eszembe jutott rögtön ez a szó, ami olyan gyönyörű magyarul, hogy egészség. Tehát amikor az nem csak a betegség hiánya, hanem az is az egészről szól. Testlélek, szellem, tehát egészség, és az embernek van egészsége, az állatvilágnak, állatoknak, és magának az egész bolygónak. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmasak ezek az összefüggéseket, amelyeket említettél.
0: Meg szeretném ezt ragadni, mert nagyon tetszik nekem is ez, és most így ilyen szempontból a kulcspont az a táj. Tehát, hogy a táj egészsége. És a táj egészségén belül ugye van, azt mondhatom, hogy egy vízfolyásnak is van egészségi állapota. És itt van egy EU-ban a vízkeret irányával, mérni tudom az adott vízfolyásomnak az egészségi állapotát. És akkor itt ez a táji egészségnek a helyreállítása. Tehát, hogy ahhoz, hogy esetleg mondjuk az Alföldön, homokhátságon több csapadék eshessen, ahhoz lehet, hogy nekem helyre kell állítanom a Koppány völgyében a kicsatornázott vízfolyásoknak az eredeti, az egész völgytalpat nedvesítő állapotát, hiszen az fog tudni majd annyi vizet párologtatni, ami segít ahhoz, hogy egy zivatar ne haljon el a Dunántúlon, hanem mondjuk akár a homokhátságig is jusson el. Tehát ez a fajta komplex szemlélet, hogy ez a hogy ennek, igazából ennek a Kárpát-medencének lettünk mi itt a gazdái, hogy ebben gondolkodni. És itt a folyók sem állnak meg a határokon, a zivatarok sem állnak meg a határokon, az élőlények sem állnak, tehát együtt kell itt a környező népekkel ezzel valamit kezdenünk.
1: Befejezésül én azt szeretném kérni tőled, kedves Ferenc, hogy próbáljuk még ezt egyszer kicsit összefoglalni, mit tehet egy egyszerű ember. És utána pedig majd a záró kérdés is már felvillantom, hogy ugye sok nehézségről beszéltünk, problémákról, de miért van mégis remény? Mert ez a vízhelyzet ez komoly, de mégis, ahogy hallgatunk téged, reménytelinek tűnik a hangod, és hogy személyesen téged mi az, ami bizakodóvá tesz?
0: Igen, akkor egy kicsikét megint megtöröm a sorrendet, de azért, mert nagyon-nagyon fontos az alapod. Tehát, hogy mi most a helyzet? Tehát ahhoz, hogy eljussunk a reményig, ahhoz nagyon tisztán kell látnunk a helyzetet, az alaphelyzetet most. És az alaphelyzet most gyakorlatilag, ha kikéne, akkor azt kell mondanom, hogy reménytelen. Tehát borzasztó rossz a helyzet. Tehát az, hogy a 20-as évektől kezdve évente, nem is tudom, most így a hasamra ütök, fél köbkilométernyi vizet veszítünk el, és a felszín alatti vizeink évről évre. Tehát amik eddig a múlt évszázadban még minden évben helyre tudtak állni, vagy mindig halljuk azt is, hát régen is voltak a szájuk. Igen, régen is volt a száj, csak akkor ahhoz nem járult hozzá egy ilyen felszín alatti vízszint süllyedés. Azok mindig pótlódni tudtak. És most gyakorlatilag elmaradtak a pótlódások. Tehát évről évre egyre alacsonyabb a felszín alatti vizeinknek a szintje, és a helyzet ilyen szempontból nézve tragikusan rossz. Nem vagyunk ott, ahol a spanyolok, ugye a 150 méter felszín alatti vízszint süllyedésnél, de nagyon rossz a helyzet. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a súlyosságát is átérezzük. És akkor, hogyha ezt így átérezem, akkor utána keresem meg a saját döntéskörömet és helyzetemet, hogy bele kell néznem a tükörbe minden nap, hogy igen, ha katolikus vagyok, hívő vagyok, akkor számot kell adnom a tetteimről, végig kell gondolnom, hogy ehhez a körülöttem lévő világhoz aznap mennyiben járultam hozzá, mi az, amivel hozzátettem, mi az, amivel elvettem, akár a közösségeinkhez ugyanígy, mivel járultam hozzá, hogy a közösségem is jobb legyen, előrébb lépjen, vagy mivel romboltam azt a közösséget. Tehát innen indul az, hogy mit tehetek. Ezeket végig kell minden nap igazából gondolnom. És valahol ezt a víztudatosságot is hozzá kell tennem ehhez a gondolkodáshoz, hogy bekapcsoltam-e azt a szivattyút olyankor, amikor nem is kellett volna, vagy nem kapcsoltam be, vagy a csapadékvizet akkor egy hordóban összegyűjtöttem, nem a betonárokba engedtem el, hogy a kertemben hagyom, hogy nem csak ez a golfpályaszerű fű és túlja legyen, hanem ott lehessen helye akár egy kicsit a csalánnak is, amin lepkék, hernyók tudnak élni. Tehát, hogy másnak is adok életteret az én kis rám bízott élettéren belül, és ezeket meg tudom tenni. Ezeket minden ember meg tudja tenni, hogy komposztálja a zöld hulladékot valamelyik sarokban, de szintén élőlények fognak élni, hogy denevérodut rakok ki a házfalára, hogy nem rohanok az önkormányzathoz, hogy megszúrt most egy szúnyogi, és vegyszeres szúnyogírtás kell azonnal, amivel ugye kiírtom a ízelt lábba 99%-át, amiben csak egy lesz mindig az, amelyik a csípős szúnyog. Tehát, hogy elviselem a környezettel kapcsolatos konfliktusokat, szeretettel, mosolyogva, és megpróbálok ezt pozitívan hozzáadni. Még szeretnék itt a hogy miért van remény. És az egyik igazából az önmagában az élet. Tehát, hogyha megnézzük, a vizes élőhelyek és a vizeink azok, amik a legjobban ki vannak téve a sérülékenységnek, a kockázatoknak, a pusztulásnak, viszont ha valahol vissza tudjuk állítani, és tudunk vizet adni a tájnak, ezek a leggyorsabban helyreálló, legjobban regenerálódó területek is. Tehát az meg egy fantasztikus dolog, amikor például azon a Maris-pusztai területen is egy ilyen száraz, korábban pusztuló részre visszatér az élet. Tehát ezek csodavilágok, és ezeket megélni, ez az egyik, ami a reményforrás. A másik pedig a közösségek. Tehát az, hogy most is itt vagyunk, beszélgetünk ketten, hallgatják többen, és hogy rengeteg kis közösség van, akikről lehet alulról fölfele építeni. Ilyenek például, amikben én is így mondjuk benne vagyok, a vízkoalíció, ahol vízszegénységgel, ivóvíz, szennyvíz problémákkal foglalkoznak, akkor ilyen a vízválasztó mozgalom, ahol szinte minden egyetemünkről vannak benn kutatók, és a tudománynak a elért elméleti és gyakorlati dolgait teszik bele mögé, hogy hogyan kellene együtt jobban csináljunk, és ilyen a vízőrző mozgalom, ahol pedig országszerte, mint ott a Marispusztán is, kis civil sejtek, közösségek együtt próbálják meg annak a tájnak valódi gazdái, tehát nem kihasználói, hanem gazdái lenni és segíteni ezeket a folyamatokat. Tehát az egyrészt maga az élet, másrészt pedig a mi közösségeink. Szerintem ez a kettő, ami reményre ad okot.
1: Hát nagyszerű, tehát az élet, a kisebb közösségek és az egyéni napi lelkiismeret vizsgálatba bele tenni valahogy azt, hogy a teremtett világ irányába hogyan és mit tettem, vagy mulasztottam el azon a bizonyos napon, tehát az egyén, a közösség felelőssége egyaránt. Én remélem, hogy jövőben tudunk még beszélni. Réder Ferenc, nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon köszönöm.
1: Örülök, hogy beszélhettünk, és ezzel a Mária Rádió teremtésvédelmi műsora a mai napon véget ért. Hallgassák máskor is a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület honlapját, pedig keressék fel, és szép napot kívánok mindenkinek. Sok reményteli gondolat hangzott el itt a végén, úgyhogy még egyszer köszönöm, Réder Ferenc. Dicsértessék a Jézus Krisztus, minden jót kívánok a rádió hallgatóknak.

0: Sípos Gyula kis színes rovatában ismét ráirányítja figyelmünket a teremtett világ szépségére. A hangyák és levéltetvek közötti különleges kapcsolatra, az órunk előtt rejtőzködő madárfészekre, az ember által nemesített fajták sokféleségére. Mennyivel több csodát rejteget a természet titkainak szemlélése, mint a digitális világ adta élvezetek, még akkor is, ha történetesen valamilyen természetfilmet néznénk a tévében. Talán nyáron több időnk van. Ajándékozzuk meg magunkat olyan idővel, amikor csöndesen figyeljük a minket körülvevő természet apró csodáit.
1: Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és a napokban újra rácsodálkoztam, hogy milyen sokszínű és csodálatos ez a teremtett világ, és ennek az volt a kezdete, hogy olvastam egy cikket arról, hogy a kertünkben, hogyha sok hangya van, akkor esetleg lehet feltételezni, hogy levéltető van a fán, mert hogy a hangyák nagyon szeretik a levéltetveket, és ahol vannak oda, egy ilyen szimbiózist alakítanak ki velük, és gondoltam, hogy ne ezt rögtön megnézem, és kimentem, és hát tényleg azt tapasztaltam, hogy a fánkon, amelyik tele lett levéltetővel a levelek, hogy az ágakon ott masíroztak a kis hangyák, és mentek oda a levéltetőkhöz, és ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes élmény volt, hogy megint rácsodálkoztam, hogy micsoda összetett és egymás segítő kis szimbiózisok tudnak kialakulni, aminek mi emberek nem feltétlenül örülünk, de ettől ez még létezik. És hogy mennyi minden rejtve van előttünk, még a teljesen ilyen nyilvánvaló, vagy akár szemmel látható dolgok is hogyan elrejtve tudnak maradni. Szintén a kertünkben most történt meg, hogy egyszer csak szól a feleségem, a képen kötözte föl a szőlőt, ez úgy van, hogy van nálunk néhány tűr szőlő, rögtön a körtefák mellett, és egy sarokban, hogy össze van bújva még más növényekkel is, és hogy kötözte föl a szőlőt, egyszer csak észrevette, hogy ott van egy madárfészek a körtefáknak az ágaknak a sűrűjébe. És ugye ez ott van rögtön nem messze a bejáratunktól, tehát gyakorlatilag minden nap elmentünk ott mellette, gondolom valószínűleg rigófészek lehetett, már madár nem volt benne, talán kiköltötte már a fiókákat, de hát látunk fekete rigókat sokszor, meg hát egy színegét meg ilyesít élen, de ez valószínűleg fekete rigó lehetett, de akármilyen gyönyörű szépen megcsinált, egészséges, épp, jó fészek, tehát valószínűleg ezt még az idén is használták, és úgy tudott élni ez a kis fekete rigó pár ott tőlünk néhány méterre az orrunk előtt, hogy gyakorlatilag nem vettük észre őket. Hogy mennyire vakok tudunk lenni olykor az orrunk előtt lévő dolgokra is, és közben mennyire csodálatos dolog van, ha csak így rácsodálkozunk. Hogy például eper hányféle van, ami a kertünkben is nő, amit a különböző nemesítő munkával az emberek abból a egykori, valamikori régi eper fajtából kinemesítettek. Hogyha az ember ezt a nemesítő munkát, ezt a jó szándékot természet egészében tudná gyakorolni úgy, ahogyan azt a teremtés könyv az elején mondja, hogy művelje és őrizze ezt a földet, és nem kihasználná, és nem elferdíteni, hogy milyen csodáknak lehetnénk még tanulni, mennyi minden összefüggést felismerhetnénk arról, hogy mi hogyan működik, hogy mit kell csinálni az, hogy még szebb és még gazdagabb legyen az emberi élet. De hát sajnos nem ezt tesszük, hanem helyette inkább a számítógépen nézzük a szerintünk még színesebb, még érdekesebb, még vonzóbb világot, és nem veszük észre, hogy közben hogyan szürkülünk bele ebbe a mesterséges világnak a életébe, ami látszólag nagyon csillogó, nagyon érdekes, de ha egyszer ráéreztünk a természet szemléletére, akkor rádöbbenhetünk, hogy tulajdonképpen nincsen érdekesebb ennél. Még akkor is, hogyha ezt esetleg csak ilyen természetfilmeken keresztül nézzük, de ha hajlandók vagyunk leülni egy tópartra, akár csak egy ilyen kis nagyítóval nézni, mi minden történik ott a víz alatt, a kis szúnyoglárvák a potraukkal felfelé, hogy veszik a levegőt, mellettük a vízben a szitakötő lárvák, miközben fent a nádasnál ott repked a szitakötő, azt a nádast, amit ugye kitisztították a tavat tőle, de nem ástak eléggé mélyre, és ezért a gyökeréből újraindult, mert hihetetlen ellenálló képességgel és túlélő képességgel rendelkezik. Hogyha ezen elgondolkozunk, hogy akkor nekünk is a gyökerei kellene ásnunk a problémáinak is, meg a tehetségeinek is, hogy aztán abból valami olyan dolog nőjön ki, ami szembé jobbá és igazabbá teszi a világot. Hát adja Isten, hogy ezt az elmélkedő, szemlélődő életet meg tudjuk élni az egész teremtett világgal kapcsolatban. Mindannyiunk örömére. Amen.
0: Gyula gondolataira rímelve indítja, mit tehetünk mi rovatát a két teremtésvédő anyuka, Réfi Júlia és Darányiné Szabó Eszter. A nyár teli van illatokkal, csenddel és hangokkal. Érdemes magunkba szívni, sok időt kint tölteni. Aztán az ízek sem maradnak ki. Megtudhatjuk a hársva szörp és a faeper lekvár receptjét, és hogy hogyan hasznosítsuk a gyümölcsmosó vizet és a megmaradó gyümölcsöket.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, így, hogy tényleg már belecsaptunk a nyárba. Én Réfi Júlia vagyok, és Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetünk arról szokásosan, hogy mit tehetünk mi. És hát, hogyha már itt nyár, én nekem ugye tényleg olyan szemben elkezdődik a nyár, hogy én ugye tanítással foglalkozom, tehát ugye még van egy kis vizsgáztatás, de azért nagyjából letesszük a lantot, és egy picit nyilván itt is vannak nagyon sok egyéb kötelezettségünk, de hogy azért azt a napi bejárást azt el lehet felejteni. Úgyhogy én itt egy kis csendbe szeretnék belefeledkezni a nyáron, meg ténylegesen itt pihenni, és most is így kóstolgatom ezt az egészet. Én múltkor meséltem arról, hogy ez a reggeli futás, ami nekem egy ilyen egyórás én idő, ha úgy tetszik, ez már ugye egy csomó mindent megmutat, hogy egyrészt ugye mindig akkor futok, amikor bekapcsolnak a locsóberendezések, majd egyébként esett is az eső, és még a locsóberendezések is be voltak kapcsolva, ami megint nekem ezt a gyeplocsolást ugye bekapcsolta a fejemben, hogy ez milyen kellemetlen, hogy még mindig itt tartunk. A másik, most meg az újdonság nekem, hogy engem ezek az illatok, ezek teljesen lenyűgöznek, amik itt vannak. Én a hársfa, az nekem gyerekkorom óta nagyon kedves, és a végét járjuk, de hát az, ami csodálatos, hogy hársfák között szaladgálni. De igazából engem az is zavar, hogy az arcomba csak valamilyen kis virágoság, én azt is nagyon szeretem. Eszter, neked erről van valami?
3: Nyilván mindenről a konyha jut eszembe, és a hársfáról is a konyha jut eszembe, és a hársfa virágzatból nem csak teát lehet készíteni, tehát megszárítva, hanem fantasztikus szörpöt. Úgyhogy Juli, én nem tudtam eddig erről, hogy neked ilyen különös vonzalmad van a hársfa illata iránt, de akkor az idei hársfa szörpömből majd juttatok egy kis üvegcsével neked, mert
2: köszönöm, az nagymamám készített régen mindig, de hát ez már jó régen volt egyébként. Uh-huh. Jó régen volt, én még nem csináltam, őszintén szólva.
3: Pontosan ugyanúgy kell készíteni, mint a bodzaszörpöt, kicsit beáztatjuk a vizet, cukorszirup, kis citrom. Én nem szoktam bele tartósítószert rakni, viszont emiatt fel kell forralni ugye a végén, és kifőzött üvegekbe rakjuk, és tényleg, mint ilyen hársfa eszencia. És én is egyébként abszolút hársfa addikt vagyok, és ebbe az a szép, meg a teremtésvédő, hogy ugye ott van adott esetben a kertbe, vagy az utcánkba, és hogy egészen közeli helyekről lehet gyűjteni, kézműves módon, saját kezünk munkájával, és hát mint az összes saját készítésű élelmiszer, ugye általában itt is bekapcsol az a pszichológia, hogy akkor kevésbé fogjuk kidobni, mert tudjuk, hogy mennyi munka van benne. Adott esetben még a gyerekeket is bele lehet vonni, és akkor nekik is meg lehet mutatni, hogy milyen egyszerűen lehet ilyen finom szörpöket készíteni.
2: Na igen, ez az egyik dolog egyébként. A másik, ami és mindjárt el fogunk visszatérni, szerintem a konyhába, ha nem. De a másik meg a hangok. Tehát, hogy igazából én annak betege vagyok, amikor most is osztálykirándulásra megyünk mondjuk a gyerekekkel, és a óriási dübörgő hangfalat hoznak magukkal a nyári táborokban is ez van, hogyha Balatonmenti bicikli úton ott leülök így nézni a szöcskéket, meg egyáltalán akkor is mindig eldübörög mellettem néhány társaság a üvöltő zenével, és igazából a reggeli futásnál is azt látom, hogy az emberek nagy része az füldugóval a fülében fut, miközben én meg így teljesen lebilincselve hallgatom a madárcsicsergést, meg mindent, és azt veszem észre egyébként, hogy miközben tényleg sokkal inkább látjuk egymást, meg a érzékeljük a közvetet így futás közben is, hogyha nem hallgatunk például valamit, mert hát integetni szoktunk az egyéb kocogókkal, de akinek fülében ez a füldugó van, a sokkal kisebb esélye vesz észre egyáltalán bármit a világból. És egyébként én nem tudom, Eszter, valószínűleg ezt nem biztos, hogy osztani fogod velem, de én igazából azokra is haragszom, akik a forgalomban, a biciklin ülve hallgatnak valamit, amitől nem tudják a forgalom zajait hallani, de hogy ez egész olyan, hogy soha nem ott vagyunk, tehát itt szerintem a nyáron van lehetőségünk ott lenni a tényleg a természet hangjainak, meg a természet illatainak, meg látványainak, az nagyon nagy feltöltődést és pihenést jelentett.
3: Hát két dologra is reagálnék, egyrészt a biciklin valami mást hallgatni, de azért beletrafáltál, hogy én azt szoktam csinálni, hogy amikor ugye sokat biciklizem, én biciklivel közlekedek a városban, és az egyik fülemen szokott lenni sokszor a füles, egyébként inkább reggel, tehát amikor megyek be a munkába, akkor még úgy frissebb az agyam, akkor még befogadóbb vagyok gondolatokra, és általában én beszélgetéseket, podcasteket szoktam hallgatni az egyik fülemmel, a másikon meg nincsen semmi, hogy halljam ugye a közlekedést, tehát egyszerűen biztonsági okokból nyilván két bedugott füllel nem szabad közlekedni, se biciklin, se máshogy. Visszafele általában már túlfáradt vagyok ahhoz, hogy gondolatokra vágyjak, ilyenkor zéró fülemben van fülhallgató, és csak butulok ki a fejemből, úgyhogy azért legalább felesben jó vagyok, így a te standardjaid szempontjából is. Viszont a másik, ami egy nagyon érdekes élményem volt idén tavasszal, vagy egy koranyáron, hogy a kertünkben, és a hangokhoz kapcsolódik, hogy a kertünkben több madárodú is van, és hát bevallom, még nem sikerült egészen pontosan kitalálnom, hogy mi alapján foglalják el az egyik vagy a másik odút a madarak, tehát hogy miért költöznek be az egyikbe, és miért nem költöznek be a másikba. Amelyikben rendszeresen beleköltöznek, azt ott hagyom, ahol volt. A másik kettőt azt így szoktam próbálni ide-oda-amoda helyezni, vagy sikerül megtalálni a madarak szempontjából jó helyét, vagy nem. Na de az a lényeg, hogy idén nézegettem, hogy vajon beköltöztek-e a kis madarak, és úgy nem vettem észre. És egyszer csak azt hallottam, amikor ott kint sertepertéltem a kertbe, hogy ez olyan madárcsicsergés, mint amikor a kis fiókák követelik a szülőtől a hernyót. Tehát ennek van egy ilyen, ha az ember ezt már hallotta párszor, akkor ennek van egy ilyen nagyon jellegzetes hangja.
2: És innen mi a postaládánkban szokunk fülelni.
3: És innen vettem észre, hogy beköltöztek. Tehát először a hangot hallottam, és akkor elkezdtem figyelgetni, és akkor tényleg kiderült, hogy beköltöztek. És egyik pillanatról a másikra, az egyik szerdán azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon-nagyon hangosak a kismadarak, tényleg olyan szokatlanul hangosak, és a másik napon, a következő napon teljes néma csönd volt. Úgyhogy valószínűleg ez volt a kirepülés napja. Élmény volt, és nagyon izgalmas volt, hogy tényleg a hangok vezettek rá, hogy mi történt.
2: Igen, nagyon nem tudunk odafigyelni erre, én nekem pedig a nyár nagyon szól erről, hogy tényleg itt elnémújtom magam körül a többit, és akkor nagyon figyelek a természet hangja, és ahogy vénülök egyre inkább egyébként, egyre több örömmet találom ebben. De vissza a konyhába egyébként, mert hogy így mondtad ezt a házsfát, és hogy tényleg ez itt, én is, ez a másik, hogy jövök, megyek az utcán, hogy látom ezt a lehulló faepret, most megint nekiülünk annak is lekvárt főzni belőle, meg hát egyáltalán mindenből, amit látunk, és hát ugye itt a fő témánk az a víz volt, nekem ez a másik heppem, hogy amikor lekvárt teszek el, vagy valamit, akkor én a gyümölcsmosó vizet is akkurátusan kihordom a kertbe, és szétlocsolom, hogy ebben a nagy szárazságban azért kapjanak egy kis vizet a növények, de azért vannak itt a befőzéssel kapcsolatban egyéb tippek is, Eszter, ugye? Tehát hát, biztos tele vagy ilyenek, jó?
3: Ugye a fekete faeper az valóban nálunk is most érik, és én minden évben elszántan gyűjtöm, de hát azért az rettenetesen pepecs munka. Nem tudom, Juli, te mennyire tudsz közben így, mennyire éled meg meditatív tevékenységnek Azért az na, iszonyú
2: kínos. Életemben egyszer csináltam eddig, és akkor nem sokat tapasztaltam vele őszintén.
3: Aha. Maga a szedése, az azért eltart egy darabig. Tehát ott jó, hogyha beállítjuk az egész családot epret szedni, ahogy a fa epret. De nagyon-nagyon finom a dzsem is belőle, én szörpöt szoktam még belőle készíteni, és hát oltári finom, meg igazi különlegesség. És ugye maga az eper, az nagyon édes, ilyen szinte cukrosan édes, szinte jellegtelenül csak az édes íze van, és ehhez képest a lekvárba is, meg a szörpbe is ilyen karakteres, ilyen nem is tudom, ilyen pirosbogyós, ilyen savanykás íze jön elő. Nagyon
2: izgalmas. Nem is cukrozod, vagy azért kell.
3: De azért egy kis cukrot.
2: A tartósítás miatt is kell.
3: Igen, egy kis cukrot, meg egy kis citromot szoktam hozzá rakni, de nem attól lesz savanykás íze, hogy annyi benne a cukor, hanem valahogy így a főzéstől ezek a savanykásabb ilyen jegyek jönnek belőle elő. És hát a másik ilyen gondolatom, vagy tanácsom a befőzéssel kapcsolatban, hogy ugye gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy valamiből így túlvásároljuk magunkat, vagy mégse azt főzzük, és akkor megmarad egy fél kiló, nem tudom, én most éppen ugye eper szezon volt, már földi eperre gondolok, vagy aztán jön a cseresznye, megy, és ugye ott kallódik akár a hűtőszekrénybe, akárhol, még mielőtt megromlik, azelőtt főzünk belőle lekvárt. Abból baj nem lehet. Tehát, hogyha ha valami, látjuk már, hogy nem fog elfogyni, úgy kezd így romlásnak indulni, és már úgy finnyogja az egész család, akkor vagy adjuk oda a szomszédnak, vagy nagyon gyorsan főzzünk belőle lekvárt. Nekem most a héten egy ilyen mindent bele keveréklekvárom született így. Volt egy pár fonnyat rebarbara a hűtőszekrénybe, ami a szüleimnél terem egyébként. Volt egy maximum fél kilónyi eper, és egy kicsi olyan cseresznye, amit szintén az az anyósomtól érkezett. Rengeteg volt, és úgy azt már nem, rengeteget ettünk belőle, de mégis megmaradt. És akkor körülbelül egy ilyen egy-másfél kilónyi vegyes gyümölcsből mindent bele, lesz, ami lesz, és tök finom lett. Úgyhogy nyugodtan ezzel is lehet játszani, hogy ami megmaradt, tehát nem kell ragaszkodni mindig ahhoz, hogy már pedig én most, nem tudom, karamellás alma lekvárt fogok készíteni, és akkor veszek hozzá 12 kiló almát, meg nem tudom mennyi cukrot, hanem ami van, azt kavérnyáljuk össze, és szinte biztos, hogy nagyon-nagyon finom lekvárjaink lesznek belőle. És egyediek.
2: Igen, hát akkor reméljük, hogy adtunk elég tippet mindenkinek így a nyár elejére, és hát mindenki élvezze a nyarat, itt nem tudom, hallják-e a hallgató, de nekem itt örömmel csiripelnek bele a madarak, úgyhogy én ebbe bele is feledkezem, és mindenkinek hasonló örömeket kívánok a nyárra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!

0: Utolsó blokkunkban először hallgassuk meg néhány gondolatot Ferenc pápától arról, hogy milyen komoly kihívás a fogyasztói társadalom kényelméhez szokott fiatalok környezeti nevelése még akkor is, ha az érzékenység megvan bennük a földünk megóvására. A Laudato Si pontjaiból Hallupka Gábor olvas fel nekünk néhányat. Végezetül pedig hallgassuk meg Nemes Csabát, Szent Péter és Pál napjának hagyományairól, és csodálkozzunk rá, hogy a természettel együtt élő ember milyen tisztelettel, hálát adva, Isten áldását kérve tekintett a munkájára, megállva és megpihenve az ilyen ünnepeken.
1: Második fejezet. Az emberiség és környezete közötti szövetségre irányuló nevelés. 209. pont. A kulturális és környezeti válság súlyosságának tudata új szokások kialakításához kell, hogy vezessen. Sokan tudják, hogy sem a jelenlegi fejlődés, sem a tárgyak és élvezetek puszta halmozása nem elegendő ahhoz, hogy értelmet és örömet adjon az emberi szívnek, mégsem érzik képesnek magukat lemondani arról, amit a piac kínál nekik. Azokban az országokban, amelyeknek a legnagyobb változtatásokat kellene végrehajtaniuk fogyasztói szokásaikban, a fiatalok új ökológiai érzékenységgel és nagylelkű szellemiséggel rendelkeznek, és néhányan közülük csodálatosan küzdenek a környezet védelméért. De olyan erősen fogyasztói és jóléti közegben nőttek fel, amely megnehezíti más szokások kialakítását. Következésképpen egy nevelési kihívással állunk szemben. 210. pont. A környezeti nevelés fokozatosan terjesztette ki célkitűzéseinek körét. Ha kezdetben főleg a tudományos ismeretek átadására, valamint a környezeti kockázatok tudatosítására és megelőzésére törekedett, manapság általában már magában foglalja az instrumentális észen alapuló modernitás mítoszainak, individualizmus, korlátlan haladás, verseny, fogyasztás, szabályok nélküli piac kritikáját, és a törekvést az ökológiai egyensúly különböző szintjeinek visszaszerzésére, e szintek pedig a belső kapcsolat önmagunkkal, a szolidaritás másokkal, a természetes viszony minden élőlénnyel és a lelki kapcsolat Istennel. A környezeti nevelésnek is fel kellene készíteni minket, hogy végrehajtsuk ezt az ugrást a misztérium felé, amelyből egy ökológiai etika a legmélyebb értelmét nyeri. Ugyanakkor vannak pedagógusok, akik képesek újra gondolni az ökológiai etikát segítő oktatási módszereket oly módon, hogy azok ténylegesen segítsenek növekedni a szolidaritásban, a felelősségvállalásban és az együttérzésen alapuló törődésben.
2: Naptár. Hamarosan itt van Péter Pál napja. Június 29-e. A magyar néphagyományban az egyik talán legfontosabb gazdasági és szakrális határnap, amely Szent Péter és Szent Pál apostolok vértanúságára emlékeztet egyben, de a paraszti kalendáriumban leginkább az aratás kezdetét jelölt nálunk Közép-Európában. A közhiedelem szerint ezen a napon szakad meg a búza töve, vagyis a gabona fejlődése leáll, beérik és készen áll a betakarításra. Bár a tényleges, nehéz munka sok helyen csak egy-két nappal később indul meg, persze időjárás függő, tehát plusz-minusz 10 napot is beleérthetünk, június 29-én jelképesen mindenképpen vágtak a hagyomány szerint néhány kaszasóhintást a mezőn. Ezt a napot alatonapnak is nevezték, a munkások ekkor szerződtek le a gazdákkal, és sok helyen ekkor mutatták be az alatószerszámokat a templomban, hogy áldás legyen a

0: nehéz nyári munkán. A naphoz számos tilalom és időjárás jóslás is kapcsolódott. Ilyen például a munkatilalom a női munkákat, különösen a kegyésütést és a dolog tiltó napokhoz köthető házi munkákat tiltották, mert a hírelem szerint a tűzfejéből kipattanó szikra felégethetné a határ. Időjárási jóslás is tartozik ehhez az ünnephez, ha Péter Pál napján esett az eső, a borosz termésre, sőt a kukorica megpenészedésére is következtettek. Azt mondták, Péter Pál, ha esik, a hernyő a fát megeszi. Már most lehet, hogy jobb lenne nekünk, ha éppen akkor esne. A halászok számára is kiemelt ünnep volt, hiszen Szent Pétert a halászok védő szentjeként tisztelték. Ezen a napon a vízi emberek nem mentek ki a vízre, helyett nagy lakomákat csaptak és halászlével ünnepeltek. Péter Pál napja a nyári napforduló utáni időszak egyik nagyon fontos ünnepe, a remény és a sorsfordító nyári munka kezdetének szimbóluma a magyar falvakban. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a közel másfél órában, és meghallgatták a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorát. Reméljük, akik olyan helyen élnek, hogy tehetnek valamit a víznek a tájban tartásában, kaptak ihletet és bátorítást mai riportunkban. Akiket részletesebben is érdekel a téma, esetleg társakat, szakmai anyagot keresnek, azoknak szeretettel ajánljuk a Patak Revitalizáció Facebook oldalt. De kérdéseikkel, kapcsolódó gondolataikkal egyesületünket is felkereshetik az info@teremtésvedelem.hu e-mail címen. Áldott nyári pihenést, befőzést, jó nyári záporokat kívánunk. Arazin Pirost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Örmény és székely ételekkel vendégelték meg a híveket a Gyergyó-Szentmiklósi Keresztény Zene Fesztiválon. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtott a Dél-Szudánban. Jönnek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebbők Jázmin Florentinát hallják. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a Szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Június 18 és 21-e között tartották Gyergyó-Szentmiklóson a Feltöltő Keresztény Zene Fesztivált. A romkat.ról cikke szerint a rendezvény vasárnapján egy közös örömfőzést tartottak a résztvevőknek. A hagyományos székelyfogások mellett az örmény katolikus közösség sátra vonzotta a legtöbb érdeklődőt. A látogatók itt megízlelhették az évszázados recept alapján készülő csurutosz, pacallevest és a homokban főzött örmény kávét. A csurút egy különleges, zöldfűszeres erjesztett tejtermék. A sátor szervezői elmondták, hogy ez a fűszeres étel nem csak gasztronómiai élményt jelent, ez a sokat üldözött örmény nép túlélésének a szimbóluma is. Emellett az identitásukat és a keresztény hitben való megmaradásukat is jelképezi. A gyergyói rendezvény jó példa volt arra, hogy hogyan kapcsolódhat össze a kulturális hagyományok ápolása egy keresztény könnyűzenei találkozóval. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidész. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási rítus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta a fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásáért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jázmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
0: A mikrofonnál Borsaszki Tibor. Kedves hallgatóink! Ma egy több részes sorozatot kezdünk el az önök számára, amely a kereszténység alakulását történelmi és régészeti dimenziókban mutatja meg a Kárpát-medencében. Szeretnénk visszatekinteni az időben, hogy miképpen alakult keresztény elődeink élete, és milyen régészeti emlékek maradtak fenn utánuk. Az első résznek azt a címet adtam, hogy a Római Birodalom és a kereszténység kapcsolata Pannonia provinciában. Ehhez a részhez segítségül hívtam dr. Nagy Levente tanárurat, aki ennek a korszaknak kiváló tudója. Segítségül hívtam még emellett Fúró József urat is, aki szintén történelemtanár, és kiválóan tudja ezt a korszakot. Szervusztok, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban. Ne húzzuk az időt, tisztelt hallgatóink, szerintem vágjunk is bele a témába, mert igen izgalmas, és sokat fogunk megtudni az ókori kereszténységről tanár úr által. Engedd meg, Levente, hogy mindjárt egy kérdéssel kezdjük ezt a riportot. Mikor jött létre a Római Birodalmon belül Pannonia provincia?
1: Tisztelettel üdvözlöm én is a rádió hallgatókat, és hálásan megköszönöm a felkérést. Augustus császárnak, a principátuszár uralkodásáról sokat tudunk a történelem könyvekben. Hozzá kötődik az, hogy stratégiai szempontból fontosnak látta azt, hogy Itália és a Balkán között legyen egy összeköttetés. Erre a Száva és a Dráva völgye volt a legalkalmasabb, hogy el lehessen jutni Észak-Itáliából a Balkán felé. Ezért uralkodásának az idején nagy valószínűséggel a Drávától délre elfoglalta a későbbi Pannonia provinciának a területét. Önéletrajzában, amelynek a feliratos töredékeit Ankarából, egy tiszteletére épült templomból ismerjük, azt állítja, hogy eljutott egészen a Duna folyóig, a birodalom határait a Dunáig kiterjesztette. Régészeti adatok alapján úgy tűnik, hogy a Drávától északra ekkoriban még a római birodalommal békességben élő közösségek éltek, ezért amennyire a régészeti adatokból következtetni tudunk, a következő császár idején, Tiberius császár idején történt meg a Dunántúlnak a meghódítása Drávától északra. Nagyon fontos kereskedelmi útvonal volt a Borostyánki út, ami Magyarország nyugati részén keresztül vezet végig, és Ausztria keleti részén is, Carnuntumnál elhagyja a Dunát, és egészen a Baltikum felé vezet. Ez már az őskor, a bronzkor óta nagyon fontos kereskedelmi útvonal volt. Borostyánt hoztak rajta, rabszolgákat is, akár, amelyek nagyon fontosak voltak Itália számára, hiszen a borostyán ékszereknek nagyon fontos szerepet tulajdonítottak a rómaiak, és ez a Borostyánki út, ez egyúttal hadi útnak is számított, hiszen ezen az útvonalon tudtak a római katonák a Duna felé haladni. Jelenleg ismereteink szerint Tiberius császár idején már a Borostyánki útnak a zónáját akár elfoglalhatták a rómaiak, kinézték maguknak a győri belvárosban talált püspöki székhelynek a területét, a káptalan dombot, ott már Tiberius császár idején egy faszerkezetű palánktábort építettek, és a legújabb vizsgálatok alapján Tiberius császár idején eljuthattak egészen a Budáig, a vízivárosig, ugyanis a Bemtér környékén, a víziváros területén van egy erőd, ahol a legújabb vizsgálatok alapján Tiberius császár idejéből származó kerámia töredékeket sikerült találni az ásatások során. Az azt jelenti, hogy a mai Budapest első és második kerületében a víziváros területét már kinézték maguknak a rómaiak, mint nagyon fontos stratégiai szempontból nagyon fontos helyet. Későbbiekben a Duna mentén, Claudius császár idején legkésőbb még több erődöt építettek, a mai Paks Dunakömlőd területén felépítették Lusszónium erődjét, a Dunaszekcsőnél felépítették Lugió erődjét, ezek nagyon fontos erődítmények lettek a Dunaparton, és a Lugió erődje az is volt nagyon fontos, mert a Dél-Alföldön keresztül vezetett egy út, ugye a mai Szegeden keresztül Erdély irányában, amely majd Dácia provincia elfoglása után nagyon fontos lesz. Tehát a rómaiak nagyon fontosnak tartották azt, hogy a Dunáig kiterjesszék birodalmuk határait, és ez egyébként Augustusnak a koncepciója is volt. Miért is volt fontos a Duna a rómaiaknak nem csak a határ szempontjából, hogy a birodalmat védje a barbárokkal szemben, hanem nagyon fontos kereskedelmi útvonal is lett a Krisztus utáni első századtól kezdve, de főleg a második és a harmadik században, hiszen gyakorlatilag a Bajorországtól a Fekete tengerig nagyon fontos kommunikációs folyosó és kereskedelmi útvonal lett a Duna, hiszen a szárazföldi szállításokhoz képest a vízi úton történő kereskedelem, vízi úton történő áruszállítás nagyon fontos lehetett nekik. Stratégiai szempontból indokolt volt, tehát Pannónia is ezzel együtt a Dunántúl elfoglalása, és még egy másik nagyon fontos stratégiai szempont, amit meg kell említeni, hogy Itáliához ez a terület volt a legközelebb. Az azt jelenti, hogy amikor polgárháborúk voltak, későbbiekben trónkövetelők léptek föl, két alkalommal is, Krisztus után 69-ben a polgárháború idején, 400 évében és, vagy 193-ban a Szevirusz dinasztia uralomra jutása idején is, a római hadsereg, a pannóniai római hadsereg volt legközelebb Itáliához, ők értek el leggyorsabban, hogy átvegyék Rómában a hatalmat a Borostyánki úton keresztül.
0: Tanár úr, következőt szeretném tőled még megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a provincián belül milyen népek éltek itt abban az időben? Ha néhány mondatot mondaná a hallgatóinknak.
1: Részben írott források alapján tudunk ezekről a népekről, az idősebb Plinius egy természettudományos enciklopédiát írt, amelyben földrajz is van a harmadik könyvben, emellett a Strabón földrajztudósnak Geografika című művében, emellett pedig feliratokon szereplő névanyag alapján és régészeti leletek alapján is azt látjuk, hogy Pannóniában kétféle népcsoport élt, és kétféle nyelven is beszéltek az itteni őslakosok. Az egyik ugye az illír nyelvcsaládhoz tartozó Pannon nyelv lehetett, és a pannonok, pannon törzsek éltek itt, ezen kívül pedig a Krisztus előtt 5.-4. századtól kezdve kelták népesítették be a későbbi Pannónia területét, tehát pannonok és kelták voltak az őslakosok, és a Krisztus utáni első században pedig római bevándorlók, római telepesek, veteránok, kiszolgált katonák érkeztek, akik számára földet osztottak, például a Szavária kolónia, a Dunántúl első római városa így jött létre, és a kelták és pannonok mellett az Itáliából érkező rómaiak is birtokba vették a területet.
0: Értem. Tisztelt hallgatóim, kérem hallgassanak meg egy ókori keresztény himnuszt.

0: Menjünk tovább, tanár úr. A kereszténység milyen módon terjedt itt el végül?
1: A legkorábbi adataink ezzel kapcsolatban a Krisztus után 3. századból, inkább a 3. század második feléből származnak. Pötóvió városa nagyon fontos gazdasági és kulturális központ volt a római birodalom idején, Pannóniában, az illirikumi, tehát a közép-dunavidéki illirikumi vámkerületnek volt a központja, és számos kultúrának és vallásnak a központja volt itt Pötóvió városa, és Pötóvió városában a 3. század második felében megjelenik a szemünk előtt egy püspök, Viktorinosz püspök, aki a legkorábbi ismert pannóniai püspök. Véletlenül maradtak fent a művei, mert Szent Jeromos 4. század végén olvasta és használta ezeket a műveket. Ez a Viktorinusz püspök Biblia magyarázatokat készített. Sajnos a Biblia magyarázatoknak a többsége elveszett. A Teremtés könyvének magyarázatából egy részlet maradt fönt, a Jelenések könyve magyarázata ismert, és még egy kis töredék is, ami talán a Máté evangélium magyarázatából származik, és itt a Teremtés könyvének és Jelenések könyvének magyarázatából kirajzolódik egy olyan kép, hogy itt egy virágzó kis keresztény közösséget vezethetett Viktorinus 3. század második felében. Azt tudjuk, hogy vértanú halált halt, nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Legkésőbb a nagy keresztény üldözések idején halhatott meg 303-ban, de az is lehet, hogy egy korábbi üldözés idején, még ugye a 258-260 körül, vagy a kettő között időpontban. Azt viszont tudjuk, hogy nagyon tudós ember volt ez a Viktorinusz püspök, ugyanis az ókeresztény irodalom számos művét ismerte és felhasználta a Biblia magyarázataiban, és olyan ókeresztény irodalmi műveket olvasott és használt, amelyek második és harmadik századiak voltak. A legkésőbbi forrás, amit felhasználta a műveinek megírásakor, a 250-es évekre keltezhető. Az azt jelenti, hogy valamikor a 250-es évek után írhatta a műveit harmadik század második felében.
0: Tisztelt hallgatóink, most pedig hallgassunk meg egy részletet Fúró József tanár úr által, ami a dr. Nagy Levente tanár úr könyvének egy része, amelynek a címe Pannóniai városok, mártirok és erekék. Én átadnám a szót Fúró József tanár úrnak, tiéd a szó, parancsolj!
2: Iréneus püspök szenvedés története. A Diokleciánus és Maximianus császárok alatti keresztényüldözés idején, amikor a keresztények sokféle küzdelemben harcoltak együtt, a zsarnokok által rájuk mért halálbüntetéseket Istennek fölajánlott szívvel vállalva örök jutalmakban részesültek. Így esett ez meg Isten szolgájával, Szirmium városának püspökével, Iréneusszal is, akinek küzdelmét nyomban előadom, és dicsőségét megmutatom nektek. Ő méltónak találtatott nevének viselésére, vele született szerénysége és Isten iránti félelme okán, akinek helyes cselekedetekkel szolgált. Eképpen fogták el és vitték Próbus, Pannónia helytartója elé. Próbus ezt mondta neki: az isteni parancsoknak engedelmeskedve áldozz az isteneknek. Iréneus erre így válaszolt: aki az isteneknek és nem az Istennek áldoz, gyökerestől kipusztul majd. A legkegyesebb uralkodók parancsolták, hogy áldozz, vagy kínzásoknak kell alávetned magad. Nekem az a kötelességem, hogy inkább alávessem magam a kínzásoknak, mint sem, hogy Istent megtagadva a démonoknak áldozzak. Áldozz, vagy megkínoztatlak. Örülök, ha megteszed, hogy az én uram szenvedéseinek részese lehessek. Próbus erre megparancsolta, hogy kínozzák meg. Miközben igen kegyetlenül gyötörték, ezt mondta neki: mit mondasz erre, Iréneus? Áldozz hát! Az én Istenemnek áldozok, akinek mindig áldoztam a helyes hitvallás szerint. Amikor megjöttek rokonai, kínvallatását látva, könyörögtek hozzá. Gyermekei lábát áltörelve kérték: könyörülj magadon és rajtunk, apánk! majd fiatalságát sírató felesége is gyászos arccal kérlelte őt. Szülei egyre gyászolták és síratták, rokonai nyöszörögtek, szomszédai üvöltöttek, barátai siránkoztak, és mind azt kiabálták neki, könyörülj zsenge fiatalságodon. De őt állítólag visszatartotta erősebb vágyakozása az örök életre, az Úr parancsát szem előtt tartva, amely így szólt, aki megtagad engem az emberek színe előtt, azt én is megtagadom atyám színe előtt, aki az égben van. Egy szó mint száz, szóra sem méltatva őket, egyiküknek sem válaszolt. Ehelyett sietett, hogy az égi hívásnak eleget téve eljusson az Úrhoz. Próbusz helytartó ezt látva így szólt. Mit mondasz most, Iréneusz? Nézd könnyeiket, és fejezd be ezt az őrültséget. Még fiatal vagy, és áldoz hát! Iréneusz erre azt válaszolta. Ha nem áldozok, azért teszem, mert az örök életemre gondolok. Próbusz erre megparancsolta, hogy ismét vessék börtönbe, ahol hosszú időn át sanyargatták különféle büntetésekkel. Egy alkalommal az éjszaka közepén, amikor Próbusz helytartó bírói székében ült, újra elé hozták a legáldottabb vértanút, Iréneuszt. Áldozd már, Iréneusz, megkímélve magadat a további büntetésektől. Tőlem ezt ne várd. Tedd, amit parancsoltak neked. Próbusz erre újra megkínoszta őt, megparancsolta, hogy botozzák meg. Iréneusz azt válaszolta. Van egy Istenem, gyermekkorom óta őt megtanultam, hogyan tiszteljem. Hozzá imádkozom, aki mindenben megerősít, neki mutatok be áldozatot is. Kézzel készült isteneket nem tisztelhetek. Mensd meg magad a haláltól, legyen elég annyi kínzás, amennyit eddig elszenvedtél. Szünet nélkül megmentem magam a haláltól, mindazon büntetések révén, amelyekkel azt hiszed, hogy sújtasz engem, holott nem is érzem őket. Isten által örök életben részesülök majd. Vannak-e gyermekeid? Nincsenek. Szüleid vannak-e? Nincsenek. Akkor kik voltak azok, akik a legutolsó kihalkadásodon itt sírtak? Az én Uram Jézus Krisztus parancsa ez, aki ezt mondta, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, testvéreit vagy rokonait, mint engem, nem méltó hozzám. Ekképpen vallotta meg az égben lakozó Istenre tekintve, az ő ígéreteihez igazodva, mindeneket megvetve, hogy nincsenek családtagjai, és nem is ismeri őket. Tudom, hogy vannak fiaid, legalább rájuk való tekintettel áldozz. A fiaimnak ugyanaz az Istenük, mint nekem, aki meg tudja menteni őket. Te csak tedd azt, amire utasítottak téged. Gondolj magadra, ifjú, áldozz, hogy ne kínosztassalak meg újra. Tégy, amit akarsz. Rögvest látni fogod, mekkora türelmet adott nekem az Úr Jézus Krisztus a te fondorlataiddal szemben. Akkor el foglak ítélni. Hálás leszek, ha megteszed. Próbusz ítéletét meghozva így szólt. Megparancsolom, hogy az uralkodói utasításoknak nem engedelmeskedő Iréneuszt dobjátok a folyóba! Iréneusz így válaszolt. Vártam változatos fenyegetéseidet és a sokféle kínzást, hogy ezek után majd kard általi halára ítélsz. Te viszont még ezekből a módszerekből semmit sem vetettél be. Ezért kérlek, tedd meg, hogy megtudd, miképpen szokták a keresztények Istenbe vetett hitük miatt megvetni a halált. Próbusz végül dübegorult a legáldottabb férfiú bátorsága miatt, megparancsolta, hogy kard által végezzék ki. Isten igaz vértanúja, szinte elnyerve a győzelem második pálmaágát, hálát adott Istennek, és azt mondta. Hálát adok neked, Uram Jézus Krisztus, mivel a változatos büntetések és kínzások révén türelmet adsz nekem. És arra méltattál, hogy örök dicsőséged részesévé legyek. Miután megérkezett a Bázenciusznak nevezett hídhoz, levetette ruháit, és kezeit az ég felé tárva, így imádkozott. Uram, Jézus Krisztus, aki a világ megváltásáért szenvedni méltóztattál, nyíljanak meg egeid, és fogadják be az angyalok a te szolgád, Iréneusz lelkét, aki a te nevedért és a katolikus egyházból formálódott népedért ezeket elszenvedem. Kérlek téged, és irgalmadért esedezem, méltóztass engem befogadni. Őket pedig a benned való hitben megerősíteni. Így halt kard általi halált Iréneusz. A helytartó szolgái testét a Száva folyóba dobták. Vértanú halált halt Isten szolgája, Szent Iréneusz, szirmiumi püspök április 6-án, Dioklecianus és Maximianus császársága, Próbusz helytartósága és a mi úrunk Jézus Krisztus királysága idején, aki a dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.
0: Hú, köszönöm tanárul, ez nagyon szép volt. Nem is tudok szóhoz jutni, megmondom őszintén. De menjünk tovább, szerintem ismét tanárulhoz szólnék. Egyrészt köszönöm, hogy ezt a könyvet rendelkezésünkre bocsájtottad, és szívesen ajánlom ezt a könyvet hallgatóink számára is. De engedjél meg egy pár kérdést, amit még szeretnék a műsoron belül feltenni az ókori keresztényekkel kapcsolatban. Milyen tárgyi emlékek utalnak a kereszténységre a Pannonia provinciában?
1: A legfontosabb forrásaink éppen a nagy keresztény üldözés idejétől kezdve jelennek meg leginkább Pannoniában. Dioklecianus és társcsászárai 303-ban és 304-ben egészen 305-ig birodalmi szintű keresztény üldözést indítottak el, 4 rendeletben írták elő, először csak a keresztény papoknak, püspököknek, aztán később a birodalom valamennyi lakójának, hogy áldozatot mutassanak be a pogány isteneknek, és ha nem tették, akkor a engedetlenségük miatt, a császár rendeletek megszegése miatt üldözték őket. Pannoniában ekkoriban egy közigazgatási reform történt, 303-ban alsó Pannonia provinciát kettéosztották, és Sirmium lett a déli résznek a székhelye, amit Pannonia Secundának hívtak később, és az északi rész székhelye pedig Copiánia, mai Pécs lett, Valéria provinciának a székhelye, ezért természetes, hogy 303 után már volt az új közigazgatási székhelyen helytartó, Próbusznak hívják a helytartót, és a helytartó elé vitték a keresztényeket, Sirmium egy, mint helytartói központ lett a központja ezeknek a keresztény üldözéseknek. Jelenleg írott források alapján 12 mártírt tudunk biztosan, akik Pannoniában vértanúhalált haltak, és 16 mártír valószínűleg vértanúhalált halt. Honnan tudunk ezeknek a mártíroknak a történeteiről? Léteznek mártír listáink, ahol a mártírok halálának napját, a kivégzésük napját számon tartották a keresztény közösségek. Ezek a mai katolikus egyházban ezek a névnapokként tovább élnek, ugyanis a keresztények hite szerint a halottak halálának a napja, a kivégzés napja volt a mennyországbeli születésnapjuk, és számon tartották ezeket a napokat. Iréneusz Szirmiumi püspök esetében április 6-a, ahogy hallottuk, valószínűleg 303-ban végezték Iréneusz Szirmiumban, és azt is tudjuk, hogy a 4. század második felében legkésőbb Szirmium keleti temetőjében tisztelték is Szirmium keleti temetőjében Iréneusznak a sírját. Ugye a részben francia, részben jugoszláv, aztán később szerb ásatások megtalálták a temetőben Iréneusznak a temetőbazilikáját, találtak egy feliratot is, amelyet azok a keresztények állítottak, akik a mártírnak, Iréneusznak közelébe akartak temetkezni, tehát régészeti bizonyíték is van arra, hogy Iréneusz nem csak a szenvedéstörténet szerzője szerint létezett, hanem valóban volt Szirmiumban kultusz a keleti temetőben, és volt egy temetőbazilikája, és valószínűleg április 6-án, az ő emléknapján összegyűltek a keresztények a bazilikánál, a sírnál, és ott miséztek a mártír tiszteletére, és a feltételezések szerint az imént hallott szöveget, a szenvedés történetben az ő történetét, ezen a minden évben április 6-án celebrált misén valószínűleg fel is olvasták. Erre Észak-Afrikában vannak bizonyítékaink, de lehetséges, hogy Szirmiumban is ez történt. Tehát az egyik funkciója ezeknek a szenvedés történeteknek az volt, hogy megerősítsék a közösségi keresztény identitását, és felolvassák a szenvedés történetet. Másik nagyon fontos központja Kelet-Pannóniának Valéria provincia székhelye 303 után Szopiánlé volt, a mai Pécs, és a mai pécsi belvárosnak a területén helyezkedik el a Szopiáni városának északi temetője, ahol több mint 35 falazott sírkamrát ismerünk. Ezeknek közül legalább 6 vagy 7 olyan sírkamra volt, ahol biztosan tudjuk, hogy ókeresztények temetkeztek oda, vagy keresztény leletek, vagy keresztény falfestmények kerültek elő. Tehát nagyon érdekes, hogy Sirmiumból nagyon sok forrás és régészeti adatunk is van, a Irénaeus mártír kultuszára, Szopiánéból egyetlen nyitott forrás sincs a szopiáné keresztények életéről, nem tudjuk még azt sem, hogy volt-e püspöke vagy nem, viszont régészeti forrásokból azt tudjuk, hogy 4. század második felében és végén sírkamrákat építettek maguknak a keresztények, kétszintes volt a sírkamrák többsége, a felső szinten összegyűlt a család, ahogy olvastuk a szövegben, a halottnak a rokonai, barátai, családtagjai összegyűltek, és megünnepelték a halottnak a mennyei születésnapját, és imádkoztak a halott üdvösségért, a felső szinten halotti lakomákat tartottak, Sirmiumban is egyébként Irénausznak a bazilikájára sikerült megtalálni ezeknek a halotti lakomáknak a bizonyítékait, amelyeket a halálának a napján, és a minden évben a mennyei születésnapján rendeztek a keresztények, és az alsó szinten pedig a halottnak a birodalma volt ezekben a sírkamrákban, ahol falfestmények, bibliai témájú falfestményeket látunk. Pécsett a két leghíresebb sírkamra, amik egyébként világhírűek is lettek, az egyes számú Péter Pál sírkamra bibliai jeleneteket ábrázol, Pétert és Pált, a két főapostolt, Krisztussal és emellett Ó és Új Szövetség jelenetek láthatók, érdemes őket megnézni, másik pedig a 33-as számú sírkamra, amely a Szent István téren van, ott Ádám és Évának és Dánielnek, az oroszlánverembe vetett Dánielnek az ábrázolásai vannak. A sírkamrában ezek annyira jelentősek ezek a falfestmények, és annyira jelentős az építészeti változatosság ezeknek a sírkamráknak, hogy az UNESCO 2000-ben úgy döntött, hogy világörökségé nyilvánítja ezeket, mint egyedülálló emlékeket. 2000 óta a pécsi északi temetőnek a nyugati része, amelyet a ókeresztény temetőnek is szoktak hívni, a világhírű ókeresztény festmények és leletek miatt, ez, mint ókeresztény temető, UNESCO világörökségi helyszín lett, ezért érdemes megtekinteni, ha valaki arra jár.
0: Hú, meg se tudok szólalni, hisz olyan történeteket meséltek itt el nekem, amiről nem is hallottunk. Viszont menjünk tovább a műsorra. Szeretném megkérdezni, hogy már abban az időben, itt a provinciában, kialakultak-e az egyházi hierarchiák, esetleg templomok is épültek?
1: Igen, a Drávától délre több írott forrásunk van róla, hogy Sirmiumban, esetleg ugye a Cibalé városában, a Sirmium egyébként Száva Szent Demeter, középkori Magyarországon, ma Sremska Mitrovica, Szerbiában, Cibalé ma Horvátországban, ami Vinkovci, és Mursa pedig ugye Eszék Horvátországban, itt voltak püspöki központok, emellett a Jóvia nevű városa, a Ludbreg Horvátországban, ott is volt püspök. Ezekről a püspökökről azt tudjuk, hogy részt vettek különböző zsinatokon, és hogyha részt vettek zsinatokon, és ott nem késtek el a zsinatról, és aláírták a jelenlétívet, a jegyzőkönyvet, onnan tudjuk, hogy ezeknek a városoknak voltak püspökei. A Dunántúl területéről egyetlen püspököt sem ismerünk, vagy azért, mert nem voltak püspökök, papok vezették az egyházközségeket, vagy azért, mert ezek a püspökök otthonülők voltak, nem utazgattak a birodalomban, nem járkáltak zsinaton, ezért nem hagyták ott a nyomukat a birodalom egyház történetében. De minden esetre Drávától délre biztosan voltak püspökségek, és Sirmiumban a temetőkben előkerült feliratok alapján tudjuk, hogy ott a sirmiumi püspök mellett, akit láttuk, hogy 303-ban a mártír Irénaeus volt a püspök, mellette működhettek papok, presbiterek. Tudjuk, hogy 6. századig működött Sirmiumban az egyházi hierarchia, a püspökség, és azt is tudjuk, 4. század második feléből tudjuk, hogy egy ördögűzőt is eltemettek a keleti temetőbe, és mert az ördögűzőt egy apáca temette el, és az ő neve is szerepel a csirkövön, ezért tudjuk, hogy ördögűző is volt, Sirmiumban is apáca is volt, és emellett tudjuk, hogy voltak apácák felszertelt szüzek, akik valószínűleg 378 környékén Szent Ambrus püspököt meg akarták lincselni, mert egy számukra nem kedves püspöket, Anémiuszt akart kinevezni Sirmium püspökének, és miután a Szent Ambrus életrajzából tudjuk, hogy ezek a ariános eretnekséget hirdető szüzek, ezek elég agresszívek voltak, de Innen tudjuk, hogy léteztek felszentelt szüzek Szirmiumban, mai apácákhoz hasonló módon. Tehát írott források és fegyatok elszórt utalásaiból tudjuk, hogy létezett egyházi hierarchia legalábbis Szirmiumban biztosan.
0: És templomok voltak?
1: A temető bazilikákat ismerjük Szirmiumból, a keleti temetőből Iréneusz bazilikáját, az északi temetőben egy Szinarosz nevű mártírnak a bazilikáját ismerjük, és fegyaton ismerjük egy harmadik mártírnak a bazilikáját, Szirmiumból Anasztázia mártír nőnek, de neki csak a felirata van meg a bazilikának. A Dunántúlról egyelőre nem ismerünk ilyen templomokat, elképzelhető, hogy lakóházak reprezentatív helységében, nagyszobáiban gyűltek össze a keresztények. A legkorábbi biztosan ókeresztény bazilikát csak a 6. századból ismerjük, a Keszthely fenékpusztai erődből, de az már a népvándorláskornak az ideje.
0: Viszont a történelem halad, és az idő is halad. Szeretném megkérdezni tőled, tanár úr, hogy a római birodalom szétesése után tulajdonképpen mi lett Pannonia provincia sorsa és az itt élő keresztényeknek a sorsa, ha néhány mondatban tudnál erre válaszolni.
1: Igen, a Theodosius császár halála után, aki egyébként a katolikus, a nikaiai zsinat szerinti ortodox kereszténységet, amelyet ugye a Theodosius rendelete óta ugye a katolikus kereszténységnek hívunk, államvallásra tette a kereszténységet a birodalomban, 390-ben meghalt, és keleti és nyugati római birodalom részre oszlott szét a birodalom. A keleti birodalom az tulajdonképp 1453-ig fennmaradt épségben, a nyugati birodalom 476-ban elbukott, viszont Pannonia provincia, a négy pannoniai provincia, akik a nyugati birodalom részhez tartoztak, nem érték meg 476-ot, a 430-as években legkésőbb Aetius nyugat-római hadsereg parancsnoknak a szervezésével, szerződésben feladták a rómaiak és átadták nagy valószínűséggel a hunoknak Pannonia provincia területét, és a szomszédos Alföldön, Dél-Alföldön található nagykirályság, vagy Attilának a hun nagykirályságának a területe lett tulajdonképpen Dunántúl is, Kelet-Dunántúl biztosan, tehát 430-as években megszűnt a római közigazgatás Kelet-Pannoniában és nem sokkal később Nyugat-Pannoniában is. Egy biztos dátumunk van, 441-ben Szirmiumot elfoglalták, megostromolták és elfoglalták a hunok.
0: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni azért még, hogy fennmaradtak itt keresztény falvak és templomok, tehát a birodalom bukása után és a hunoknak a bejövetelével kapcsolatban? És milyen volt a viszony tulajdonképpen egy-két mondatban a betörő hunok és az itteni keresztényekkel?
1: Erről nagyon keveset tudunk, az írott források nem írnak róluk. Régészeti adatok viszont vannak. Aquincumban tudjuk, hogy a 5. század második felében még éltek a hunról balat keresztények, és hát a keresztények a falakkal körülvett egykori katonai táborokba húzódtak vissza, amelyek ugye kisvárosok lettek, és a tokodi katonai erőd területén élhettek keresztények, ugyanis ott a, még a 6. század elején, 5. század végén is kereszt, vagy egy sztaurogram kereszt és róábrázolásos cserepeket készítettek, tehát az erődök falai mögött 5. század végéig most úgy gondoljuk, hogy tovább éltek a keresztények, tehát még a hun birodalom összeomlását is túlélték, és Dunavidéken úgy tűnik, hogy ezek a tovább élő keresztényeket meg tudjuk fogni 5. század végéig, viszont egy helyen a keszthelyi fenékpusztai erődben, az erődfalak mögött elképzelhető, hogy még a 6.-7. században is tovább éltek a keresztények, és különböző rómaiak és bevándorló germánok együtt éltek az erődfalak mögött, minden esetre a 6. század második felétől kezdve láthatóvá válnak régészetileg ezek a keszthelyi fenékpuszti erődben élő keresztények, és a bazilikát építenek, és bizánci kulturális kapcsolatokra utaló keresztény tárgyakat kezdenek el használni egész a 7. század első harmadáig, amikor elpusztul a bazilika és elpusztul az erőd. Ez már az avarok idején járunk.
0: Egy utolsó kérdésem viszont lenne, és hogyha segítenél ebben, ha néhány mondattal mondanál egy olyan dolgot, hogy régészeti maradványok ma hol találhatók, hogy a hallgatóinkat ez a téma érdekli, akkor esetleg el tudnának oda menni, és megnéznék ezeket a maradványokat. Egy pár mondattal.
1: Természetesen az UNESCO világörökségi helyszínünket lehet legjobban ajánlani Pécset. Pécsi belvárosban az északi temetőnek a sírkamláit, a Cella Szeptikora látogató központban több ókeresztény sírkamrát bemutattak a nagy közönség számára. Meg lehet nézni ott az egyes sírkamrát, a kettes a sírkamrát, a korsó sírt, Ha persze vitatod, hogy pogánya vagy keresztény, hiszen keresztény szimbólum nincs a falképeken, de az ötös sírkamra valószínűleg keresztény volt, mert egy Krisztus monogram látható a falon, és a Szent István téren a 33-as sírkamra, a Szent István téri ókeresztény mauzólomban meg lehet nézni a freskókat, és a ókeresztény bazilikát akarnak látni a látogató, a Keszthely fenékpuszti erődben be vannak mutatva a 6. század második felében, már talán felépült ókeresztény bazilikának az alapfalai.
0: Hát nagyon elment az idő, tisztelt hallgatóink. Én nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én még órákig tudnám hallgatni a Kárpát-medencében élt keresztény elődeink életét és sorsuk alakulását. Természetesen ebben a rövid időben csak a teljesség igénye nélkül tudtuk önök elé tárni ezt a korszakot. Bevallom önöknek, hogy én sem tudtam sokat erről az időszakról. De dr. Nagy Levente tanár úr és Fúró József tanár úr tudása által most már több információval rendelkezem keresztény elődeinkről. Életük és nevük legyen áldott mindörökké. Köszönöm dr. Nagy Levente tanár úrnak és Fúró József történelem tanárnak, Molnár Péternek és a Mária Rádiónak, hogy sorozatunk első részét el tudtuk készíteni. Sorozatunk következő részében, amelynek a címe a honfoglaláskori Magyarország és az akkori kereszténység kapcsolata Szent István királyig. Hogyan alakult őseink sorsa itt a Kárpát-medencében? Köszönöm nektek, hogy itt voltatok a rádióban, és el tudtuk készíteni ezt a sorozatot. Borsaszki Tibort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek. Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk. Engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

Íme tenyeremre rajzoltalak téged, falaid előttem vannak szüntelen. Sietnek építőid, rombolóid és pusztítóid pedig kivonulnak belőled. Azért nagyon kedves nekem ez az idézet, mert érzem az életemen az Úr kezenyomát, érzem a segítségét, a szeretetét, azt, hogy nap mint nap velem van a nehézségeimben, és hogy sokszor kihozott belőlük, megszabadított egy rossz házasságból, és nagyon szerető, gyógyító közösségeket adott nekem. És önmagát adja nap mint nap a Szentírásban, az Eukarisztiában, a Szentmisén, úgyhogy rá kellett jönnöm, hogy nagyon-nagyon nagy szükségem van az Úrra. És az, hogy tegyétek tanítványokká a nemzeteket, ez egy olyan kérés, ami ha az ember tényleg szereti az Istent, és szereti az embereket, akkor ez belső vágyá is lesz. Szeretnéd ezt az örömöt továbbadni, amikor látod a csügget, pessimista embereket, akkor szeretnéd továbbadni nekik is ezt a tüzet, ezt a lángolást, amit az ember az Úr iránt tud érezni.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új rendtagokat avatott a máltai lovagrend a budavári Nagy Boldogasszony templomban. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Jönnek a részletek. A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallják. Új rendtagok beiktatását ünnepelte a szuverén máltai lovagrend június 21-én patrónusra keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódóan, közölte a Magyar Kurír. A lovagrend vezető káplánya Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt annak a szentmisének a főcelebránsa a budavári Nagy Boldogasszony templomban, amelynek keretein belül avatták fel a két új rendtagot, Sumicki Máriát, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat önkéntese magisztrális dámaként, illetve Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára magisztrális káplánként nyert felvételt a rend harmadik osztályába. Az új rendtagok a most megkapott köpenyt és a keresztet Krisztus nevének megvédésére, a hit terjesztésére és a szegények és betegek szolgálatára viselik. Június 17-én adták át a Hajdúdorogi Főegyház megye új szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón, tudósít a Magyar Kurír. A kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára kialakított épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Az ünnepélyes átadót házszenteléssel kezdte, amelyben Sesták István főhelynök és Szakálas Csaba püspöki szertartó segítették. Az áldás nem csak a bajok elkerülését jelenti, hanem az Úr Jézussal való találkozást is. Itt a pihenésen kívül lesz lehetőség gazdagodni, gyarapodni, fejlődni és töltekezni is Jézus szeretetében, mondta köszöntőjében a metropolita. Teldik János pasztorális helynök, a fenntartó iroda lelki igazgatója köszöntőjében kiemelte, reméli, hogy az új ingatlan lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy itt is növekedhessenek hitben, reményben és szeretetben. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe, és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet írdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Keresztelő Szent János születése főünnepén az esti dicséret zsoltárait a Szent Férfiak közös olozsmájából imádkozzuk.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Ígéretéhez híven Dávid utódai közül támasztotta Isten Izraelnek megváltóul Jézust. Föllépése előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam.

keresztelő Szent Jánost Isten arra választotta ki, hogy Krisztus közelgő országát hirdesse az embereknek. Örvendezve kérjük Istenünket.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess minnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. év folyamának 620. adását hallják. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először műsorunk tartalmáról. A katolikus tábori püspökség hírei között többek között megemlítjük, hogy a hagyományoknak megfelelően idén is nemzeti katonai zarándoklatra várta a honvédségben dolgozó katonákat, civil alkalmazottakat a katolikus tábori püspökség. 60. születésnapját ünnepelte Berta Tibor katolikus tábori püspök. Ennek apropóján idézem a vele készített beszélgetést, annak egy részletével.
1: Mindig voltak olyan emberek, olyan személyek, akár a gyerekkoromban, a családban, a rokonságban, ahol azért több papi személy is volt, és hát elég sok pappal is találkoztam gyerekkoromban, akik minden bizonnyal egyfajta érdekes ráhatással voltak az életemre.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Már azt sem tudom, kinek panaszkodjam. Jelentsek, mikor látom ezt a sok szerencsétlenséget saját hibánkból. Szegény családok azt hiszik, hogy szeretük a hazáért halt hős jalát. A valóság pedig az, hogy lelkiismeretlen, ostoba, részegeskedő, nemi bajos ténylegesek a pillanatnyi helyzetre nem tudják átváltani beskatujázott katonai elméleteiket.
0: A katolikus tábori püspökség híreiből válogatok. Egy interjú hallható, olvasható Vadis Péter katolikus tábori lelkésszel a katonai ordinariátus honlapján. Ebből idézek egy részletet.
3: A tábori lelkészi szolgálatban a legfontosabb, hogy ott legyünk, hogy a pap közel legyen, a rábízottakhoz, hogy elérhető legyen. Ismernünk kell papként azt a közeget, ahol azok élnek, akikhez az evangélium örömhíre szól. Hiszen igazán hatékonyan akkor tudjuk képviselni az Isten szeretetét, akkor tudunk eszközök lenni, hogyha ismerjük azokat, akik felé ezt az üzenetet tolmácsolni szeretnénk. Akkor jönnek megkeresések, beszélgetések, szentségi felkészítések. Ha ott vagyok jelen az alakulat életében, akkor el tudják mondani, hogy szeretnének mondjuk szentmisét, ilyen programot, olyan programot, ebbe tudnék segíteni, abba, de ehhez ott kell lenni, megszólíthatónak kell lenni, és jelen kell lenni az alakulat életében. A szolgálat, a másokért élt élet, ez az áldozatvállalásra való készség. Amikor azt mondjuk, hogy a papon keresztül az Isten szeretni és kormányozni az ő választott népét, és esetünkben, tábori lelkészek esetében, ugye a katonák és a Magyar Honvédséghez tartozó katonacsaládok, honvédelmi alkalmazottak, tartalékos katonák is ide tartoznak. Tehát, hogy a Jóisten a tábori lelkészeken keresztül szeretni a katonákat is. Budapesten szenteltek diakónussá tavaly augusztusban. Ez a papság rendjének is ugye az első fokozata. Itt már az átmeneti diakónus megfogadja a Isten országáért a cölibátust, hogy engedelmességet fogad a főpásztorának, és el is köteleződik az egyházmegye szolgálatára. Az elmúlt egy év az tulajdonképpen gyakorlati időszakként telt. Folytattam a teológiai tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, aminek hétvégente az Istenhegyi Szent László plébánián szerezte pasztorális gyakorlatot, illetve most mivel október 1-ig a Magyar Honvédség Ludovik az ászlóaljának vagyok a megbízott tábori lelkésze. A Ludovik az ászlóaljtól rengeteg örömet és tapasztalatot kaptam eddig, és bízom, hogy kapok a jövőben is, amit az egész további papi és tábori lelkészi szolgálatomban tudok továbbvinni.
0: A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. A 12 perces kisfilmet megtekinthetik a Katonai Ordinariátus honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. De itt tudósít az oldal arról is, hogy megtartották az idei nemzeti katonai zarándoklatot is a Budapest tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. Itt adták át a szokásoktól nem eltérve a kapisztrán Szent János elismeréseket. A tudósítás beszámol arról, hogy az ünnepi szent misét Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatta be. A Szent Beszédben többek között hangsúlyozta, hogy az egyház fennmaradása önmagában is bizonyíték arra, hogy azt egy sokkal nagyobb erő tartja fenn. Isten országa nem földrajzi hely, hanem a Krisztussal való személyes kapcsolat, említette Berta Tibor. Amikor Jézus azt mondja, hogy elközelgett az Isten országa, épp ezekből a bálványimádásokból akar kiszabadítani bennünket, abból, amibe nap mint nap belesüllyedünk. A Szent Mise után adták át a kapisztrán Szent János elismeréseket, amelyet a katolikus tábori püspökség évről évre a nemzeti katonai zarándoklaton ad át honvédségben dolgozó civil alkalmazottaknak és katonáknak. További részleteket is olvashatnak, megtudhatnak a katolikus tábori püspökség honlapján, amelyben beszámolnak részletesen a nemzeti katonai zarándoklatról és a kapisztrán Szent János elismerések átadásáról. A díjazottak nevei is itt olvashatóak. Ajánlom szíves figyelmedbe.

0: De ajánlom szíves figyelmükbe a Magyar Kurír oldalát is, amelyen Berta Tibor tábori püspökkel készült egy beszélgetés, abból az alkalomból, hogy idén ünnepelte 60. születésnapját június 19-én. Ehhez kapcsolódva idézem fel a vele készített beszélgetést, annak egyik részletét megosztva most.
1: Milyen a te hited, atya?
2: Hát bízom benne, hogy fejlődőképes. Hát ezt tapasztalom 50-valahány esztendeje.
1: Te ugye látsz egyenes irányú fejlődést a saját hited megérésében?
2: Egyenes irányút abszolút nem látok benne.
1: Uh-huh.
2: Ilyen,
1: de hullámvölgyes?
2: Igen. Mint az EKG görbe. Én azt szoktam mondani, amikor fölteszik azt a kérdés, hogy mit csináltam volna másképp az életemben, és ugye erre általában az szokott lenni a válasz, hogy hát mindent ugyanúgy csinálnék. Én nem. Én csomó mindent másképp csinálnék.
1: Na mondj egy kettő olyan dolgot, amit már...
2: Hát az a probléma, hogy ez egy ilyen belső fórum, tehát erre nem tudok válaszolni. De pap lennék minden bizonnyal, csak más tennék a gyerekkorom helyzeteibe, más tettem volna. De hát ugye ez az embernek a mostani tapasztalatom.
1: És úgy gondolod, akkor más ember lettél volna?
2: Nem tudom, de hát ugye ez annak a hordozása, hogy az ember megpróbál mindig valamilyen... Hát ezt ki kell mondani, ha nem mondjuk ki, és nagyon becsülöm azokat, akik kimerik mondani, tehát nekünk nagy feladatunk az a nagyon szerényen mondva, de szentté válni. Ez mindenkinek feladata, nem az enyém, hát ez mindenki.
1: Nagy felelősségnek látom.
2: Persze, de hát jó, és nem úgy kell nekifogni minden napnak, hogy most szent leszek, dehogy is. Valójában a szentek soha nem tudták magukról, hogy ők szentek.
1: Ez nem a szó igazi értelmében, a nyomasztó valamennyire?
2: Kicsit, nagyon néha.
1: Vannak olyan meghatározó gyermekkorodra tehető események, momentumok, amelyek mély nyomot hagytak benned?
2: Meglehetősen elég sok van, ugye én egy vallásos, vagy hagyományosan vallásos családban nőttem föl. Ami azért annyit jelent, hogy itt tehát nem voltak, tehát senki nem volt bigott vallásos a családban, ugyanakkor pedig hát egy templomba járó, a maguk módján a hitüket megvaló, ami egy Dunántúli, egy Somogy megyei faluban szokásos volt. Ott a Balatontól nem messze. De hát ezzel így volt mindenki. Én... Nem volt különösebb olyan ugyanakkor az apai nagyanyámnak voltak olyan nagyon érdekes megnyilvánulásai felém az én gyerekkoromban, amiből én nagyon sokat tanultam, persze ezek később ugrottak be, és amikor ilyenkor advent közeledik, meg a karácsony, akkor mindig eszembe jut, és elkezd egy kicsit fájni a bal kezem, mert emlékszem rá, hogy talán első-másodikos elemista voltam, és ott álltunk a falunkban levő templomnak a Betlehem előtt. Nagyon szép Betlehem volt, a mai napig megvan egyébként. És egyszer csak ugye ő fogta az én bal kezemet, és elrántott onnét a Betlehemtől, és oda mentünk a templomnak a templom hajó közepére, és szembeálltunk az úgynevezett főoltárral, ahol az oltári szentség van, ahol az oltárszekrény van, és oda mutatott a anyám, hogy ott van a Jézus Krisztus. Tehát, hogy nem ott a betlehembei kis jelenetbe, ott a jászolba a kis Jézus, hanem ott van. És persze, hát én nem értettem ebből semmit. És nem is mertem nagyon kérdezni.
1: Na, de ott akkor ebben a szituációban egyrészt nem értetted, másrészt ez egy negatív?
2: Másrészt pedig egy, nem volt negatív, hanem abban, hát a vállamnak a, persze most nem fáj már, csak mindig ilyenkor szembe jut, akkor azért kicsit olyan fájdalmas volt, hogy akkor döbbentem rá, hogy hát én neki azért igaza van. Tehát Jézus Krisztus az eukarisztiában, az oltári szentségben valóban ott van. Ehhez sok-sok idő kellett. Nagyon sok idő. Mondjam azt, hogy valójában ez a bevillanás, ő neki volt még egy ilyen története az eukarisztiával kapcsolatban, amit elmondott nekem, de ez az én papszentelésem után
1: Világosodtam
2: meg valójában, vagy jöttem rá, hogy mit akart ő ezzel mondani. És hogyha jól megnézzük a karácsonyt, akkor, és ha jól megnézzük a mi egyházunkat, a kereszténységet, akkor mi Jézus Krisztus, az eukarisztia, a Szent Mise nélkül, tehát semmit érünk. Tehát akkor az egész egy ilyen nagyon érdekes moralitássá, vagy ilyen etikai szabályzóvá válik, na de hát annak mi értelme van? A mi hitünknek valójában Jézus Krisztus nélkül nem sok értelme van. És valójában az egésznek a milliójét és az egésznek a körülményét, hogy mi miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, azt egyedül az határozza meg valójában, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy. Hogy mi a Szent Háromságban hiszünk.
1: Említetted azt, hogy nagy mértékben hatott rád az a pillanat, amikor ott félrehúztak a Betlehem elől. Neked van-e most az életedben, vagy vannak-e olyan emberek, akiket így félrehúzol a jelképes Betlehemtől, és megmutatod nekik az oltári szentséget, vagy felmutatod nekik?
2: Endre, hát ez a feladat. És lehet, hogy ezért vagyok egy kicsit most olyan depresszívebb állapotban, mert hogy látom, hogy ez egy, tehát egy óriási súllyal nehezedik ez rám. És annyira szeretném, és ugyanakkor látom a magam kicsinségét, az együgyűségét, a szavaimnak, meg a tetteimnek a gyengeségét, és a nem elég voltát.
1: Te a hívőket látod, vagy látod az egyes embereket?
2: Az egyes embereket. Az a nagy helyzet, hogy van egy füzetem, vagy hát egy ilyen kisebb, hát most már lassan kisebb. Ez még annak idején kiskapkoromban valahogy hozzájutottam egy ilyen kis könyvszerű valamihez, ami üres lapokból állt. Nem is határidőnapló. És abban elkezdtem akkor írni, nem tudom, egy punkta, egy ilyen elmélkedés hatására annak idején, hogy hát kikért kell imádkoznom naponta. És ez most már ilyen sok-sok lapból áll. De ott konkrét nevek vannak. Tehát nem, hogy csak a katonákért, hanem ott vannak nevek például.
1: Van úgy, hogy vissza is lapozol, gondolom.
2: Nem, hát azt én reggel átlapozom. Tehát végig siklik a szemem, és átlapozom, és most már sokat kell lapozni, és amíg mondom reggel az imádságot, addig azt lapozom, és ott végigfut a szemem a neveken, és ők előttem vannak.
1: Ez szép.
2: Na most vannak olyan emberek tényleg az életemben most is, akinek olyan nagyon szeretném elmondani, hogy szereti őket az Isten, hogy az Isten ott van velük, és ugyanakkor pedig hát a gond ott van, hogy nagyon sokszor tényleg érzem a magamnak a
1: korlátjaidat?
2: Igen, a korlátaimat is, lehet így is megfogalmazni, a kicsinségemet, hogy nem tudom jól elmondani, nem tudom jól kifejezni, nem tudom jól...
1: Nem vagy egy kicsit maximalista önmagaddal szemben?
2: Nem, hát ez hol van ahhoz? Ja, csak...
1: Nekem ez szimpatikus, hogy te ennyire meg akarod élni ezeket a pillanatokat.
2: Igen, persze, és is attól van a lejtmenet mindig, hogyha ez nem sikerül. És ettől igen, hát ettől el tudok keseredni. Így van. Persze. Ez nem jó. Fölülemelkedem ezen egy idő után, és újult erővel megint nekiállok, és persze hát nagyon sokszor tényleg nem sikerül. Most is vannak az életemben olyanok, akiknek komolyan tényleg szeretnék elmondani dolgokat. Nem tudom, hogy sikerül, aki nagyon szeretné.
1: És érted, van, aki szokott imádkozni?
2: Igen, vannak. Meg bízom benne, hogy egyre többen lesznek. De konkrétan tudom, hogy emberek, közösségek, a katonalelkészekért is imádkoznak egyébként. Egy szerzetes nővéri közösség imádkozik, de tudom, hogy értelmi személy szerint van, aki imádkozik.

0: Folytatjuk sorozatunkat Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvas föl.
1: 3 órakor temettem. Ismét nem partizán támadás, hanem vonatgázolás. Már azt sem tudom, kinek panaszkodjam. Jelentsek, mikor látom ezt a sok szerencsétlenséget saját hibánkból. Szegény családok azt hiszik, hogy szeretük a hazáért halt hősi halált. A valóság pedig az, hogy lelkiismeretlen, ostoba, részegeskedő, nemi bajos ténylegesek a pillanatnyi helyzetre nem tudják átváltani beskatujázott katonai elméleteiket. A főtisztek kezéből lassan kimegy a fegyelem, mert minden lépést nem lehet ellenőrizni. A legénység egy része éppen ezért nem tartja be szigorúan a parancsot és az utasítást. Nem utolsó sorban a túlzott rum és pálinka miatt. Aztán jönnek naponta a szerencsétlenségek, a robbanások. Terjeszkedtünk. Tovább mentünk egy szobával. Butyán Kornél, Szabó Kálmán és az új orvosunk Brankován Konstantin. Nagyon intelligens, kedves, nagy tudású orvos. Úgy veszem észre, hogy barátkozni akar velem. Készséggel viszonzom én is. De azt is látom rögtön az első nap, hogy a magyarsághoz nem sok köze van. Szabadkai szerb. Jól beszél magyarul? Azt még megértem, hogy megírta a feleségének, hogy mondta, hogy ezentúl a Konstantin helyett Szilárdot írjon a levél címzésére. Ez okos alkalmazkodás. Nem is lenne baj, de ez csak tünet a többi mellett.
0: Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 620. adását hallották. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A műsorunk visszahallgatható a Mária Rádió honlapján. Akik nyaralásukat töltik, azoknak nagyon jó pihenést kívánok, akiknek pedig munkával telnek a hétköznapok, azoknak kitartást és türelmet. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt majd egy hét múlva is. Lizői Szent Teréz gondolataival köszönöm meg a figyelmüket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. A legfontosabb dolgunk a Földön Jézust szeretni és mindent megtenni, hogy az emberek minél többen, mindörökké szeressék őt. Ámen.

0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sepestyén Eszter, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe, és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja a javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges ima kilencedet írdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási ritus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta a fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásáért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebő Kázmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Meg kell értenünk egymást. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, őrizzen meg minket. Őrizzen, segítsen bennünket. Őrizze, segítse a magyarokat, de ne mások rovására. Tudjuk a történelmünkből, voltunk mi is kárára más nemzeteknek. De azt is tudjuk, hogy az főleg a mi kárunkra lett. Megtanultuk, hogy csak másokkal együtt boldogulhatunk. Egy emberként kell ezt tudnunk, és ekként kell cselekednünk. Erről szól hozzánk Ignótusz is. Nem az egyes ember, egyes faj és egyes nemzet eltűnése a szociális ideál, hanem az egyeseknek közös munkában való összefogódzása. Éppen arra a célra, hogy ez az összefogódzás minden egyesnek az ő egyéni élete, joga és fejlődése teljességét biztosítsa. Mindnyájunknak meg kell értenünk egymást, hogy mindnyájan igazságosak lehessünk egymáshoz, és minden könyök szabadságát tisztelnünk kell, hogy mindenki elvégezhesse a maga munkáját. A kis népek munkájának, a kis népek nyelvének is meg lehet a maga jelentősége, az abban bizselgő erőnek a maga rendeltetése, mondja Ignótusz.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl, tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit Szlovákiából, a Kassai Főegyházmegye Makranci Szent István Király filiális templomból.
3: Kedves testvéreim, Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fényességét fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket,

0: este idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. 111 esztendővel ezelőtt, 1915. június 2-án a magyar püspöki kártagjai Csernok János bíboros prímás érsek vezetésével az Úr Jézus szentséges szívének oltalmába ajánlották országunkat és népünket. A felajánlást Erdő Péter bíboros úr 2015. június 2-án megújította. A következő imában adjunk hálát, hogy a sok történelmi katasztrófa és megpróbáltatás ellenére vagyunk, és hogy ezt a felajánlást ezekben a napokban ismét megújíthatjuk.
1: Urunk Jézus Krisztus, imádandó megváltónk, aki szentséges szívedet mindenkor kitárod az egész emberiség előtt, és irgalmasságod számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához. Esedezve kérünk, terjeszd ki oltalmadat szeretett népünk fölé. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj világosságot és erőt népünk vezetőinek, hogy napjainkban, amikor az emberiség és az egyház történetében nagy változások zajlanak, felismerjék és kövessék szent akaratodat. Védelmezd népünket és országunkat, amely magát ismét teljesen szent szívednek ajánlja. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket. Áld meg bűnbánó és hűségre térő népedet, és tarts távol tőlünk a kor szellemének fenyegető veszélyeit. Erősítsd szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink olyan hűségesen ragaszkodtak. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Építsd és szilárdítsd meg köztünk a szívek egységét, hogy mint egy népnek és egy hazának gyermekei megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősítsd meg szívünkben a hívő odaadást, az erényességet és az álhatatosságot. Add meg mindnyájunknak szent szíved békéjét. Alakítsd szívünket a te szent szíved példája szerint. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk közösen úgy, ahogyan az Úr Jézus parancsára édesanyánk tanított bennünket imádkozni.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Szent Pál apostol írja. Ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. az Úr lelkének segítségül hívásával győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Ha vétettünk, kérjünk bocsánatot, és bocsássunk meg egymásnak. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Istenünk, mennyei jó atyánk, a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket.
1: Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy örömmel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuknak az imádság és a béke példaképei legyenek.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben éljünk.
1: Adj erőt, hogy ellen tudjunk mondani a sátánnak. Segíts minket legyőzni magunkban és körülöttünk mindaz, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez minket, másokat és teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, de az igazak igazára és szeretetére épül.
0: Boldog asszony, az örök igének szülőanyja, Mária, jó anyánk! Szent István királyunk oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk szent fiadnál. Könyörögj érettünk, hogy mindig örömmel tegyük meg azt, amit fiad mond nékünk.
2: Urunk!

0: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Történelmünk folyamán egyetlen nemzedék sem volt mentes a harctól. Mi sem. Miért is lennénk kivételek? Nekünk is meg kell harcolni a jó harcot. Az igazi szabadságért, az életért, a házasságért, a családért, az iskoláért, a kultúráért, az anyanyelvért, az Istenért, a családért és a nemzetért. Vagyis mindazért, ami szülőföldünket és életünket keresztényé teszi. Nem véletlenül fogalmazott Isten szolgája Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya, amit bátran ismételgetünk. Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz többé Európa. Lelki egységünk erősödését segítse az Anya Szent Egyház áldása.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen áldás.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Mária Rádion. Ezen belül pedig a Napsugaras Tornyok című műsort hallgathatják. Vendégünk dr. Bodó Péter, aki beszél nekünk a 20. század elejei templom építészeteiről. Köszöntelek, Péter. Pár szót, aki esetleg nem hallgatta a múlt heti műsort, miről is van szó ebben az műsorban?
1: Köszöntöm szépen a hallgatókat. A műsorban a 20. század első felének templomépítészetéről lesz szó. Az első két részben a történelmi stílusokat vettük sorra, és ezt folytatjuk majd ebben a részben is. Az első néhány rész erről szólna, és a későbbiekben azután a szecessziót, illetve a modern stílusokat is körbe járnánk. Ugye 1945-ig, körülbelül 50-ig tervezem a templomokat bemutatni. Ezzel foglalkozok igazság szerint, ez a kutatási területem, úgyhogy ezért vállalkoztam erre a műsorra is.
0: Egyébként lehet ilyen határozott vonalakat húzni a stílusok között? Tehát lehet azt mondani, hogy na ez egyértelműen, nem tudom, neogótikus, a másik neoromán, a harmadik neo, nem tudom mi. Ez egyértelműen húzható, vagy inkább jelzik bizonyos dolgok?
1: Általában azért vannak karakteres jegyek, amik egy-egy stílusoknak az igazi jellemzője, de ebben az időszakban a historizáló stílusok azért eléggé vegyesek, tehát hogy a neoromán és a neogótika sokszor párban jár, ez főleg ez, de hát ugye a reneszánsz és a barokk is néha összevegyül, úgyhogy igazából nem lehet stílus, ritkán lehet teljesen stílustiszta épületekről beszélni. Az első részben volt szó az Árpádházi Szent Erzsébet templomról Budapestről, az például egy igazi neogótikus templom, de például, amit most a következő templomunk lenne, Budapest egyik külső területén, a Pest Erzsébeten, a Szent Erzsébet templom, ez neogótikus alapvetően, de azért vannak neoromán elemek is benne. Ugye a műsorvezető kolléga látja a képeket, úgyhogy neki mondom elsősorban, de persze minden hallgatónak is, hogy a bejárat fölött van egy rózsaablak, ami viszonylag kisméretű, és a kőrácsok azok kis karikákat, köröket adnak ki. Ez inkább ilyen neoromán stílusra jellemző körablak. Viszont az épület legtöbb nyílás a csúcsíves, ugye, ami közismerten a gótikának a jellemzője. Úgyhogy itt ez nem alapvetően neogótikus, de van benne egy ilyen néhány neoromán jegy is. A későbbiekben, hogyha lesz még jellemzően vegyes stílusú épület, akkor arról is mondom, beszélek majd. Ugye egyébként erre van egy szakszó, hogy az építészetben ezt szokták eklektikus stílusnak hívni.
0: Hogyha... Az eklektikus az nem azt, bocsánat, nem azt jelenti, hogy zavaros?
1: Nem, ez a olyan szempontból zavaros, hogy nem teljesen stílus tiszta. Tehát az eklektikát már manapság már nem annyira szívesen használjuk, általában inkább historizálónak nevezzük. A historizáló nem zárja ki azt, hogy nem jelenti azt, hogy csak egy stílus lehet. Régebben, korábban szívesebben nevezték eklektikusnak azokat az épületeket, amik egy-egy több különböző stílust vegyítettek. Manapság inkább historizálónak nevezzük ezt is. Úgyhogy itt a Pest Erzsébet, ez egy egész jó példa erre. De hogy konkrétan az épületnek a történetéről is kicsit beszéljünk, így 1907-ben írtak ki egy pályázatot a megvalósítására. Ugye Budapest ebben az időszakban élte az egyik a növekedésének a fénykorát tulajdonképpen. Ugye 1873-ban egyesítették Budát, Pestet és Óbudát, ekkor jött létre Budapest, és szédületes népességnövekedés zajlott a következő 50 évben, vagy annyi se. Háromszorosára nőtt a lakosság, alig 300 ezer ről több mint 1 millióra nőtt a lakosság száma, így a századfordulóra, és nem csak a belváros, hanem elsősorban a külvárosok. Pest Erzsébet még külön település volt ekkor, ezt csak 1950-ben csatolták Budapesthez, de hát a külső városrészek is szédületes tempóban növekedtek, ezért volt szükség egy hatalmas templomra, vagy hát ugye a korábbiakhoz képest nagyon nagy méretű ez a Pest Erzsébeti templom is. 1908-ban kezdték építeni, és pont azért, hogy a megfelelő befogadó képessége legyen, keresztházat is építette hozzá. Az előző részben azt hiszem említette más templomokat is, előszeretettel adnak a templomoknak latin kereszt alaprajzot, ugye ami fölülről nézve is egy kereszt, tehát formál, és ami a vízszintes szára a keresztnek, az a keresztház, azt hívjuk, hogy a másik, ami bejárattól indul, az a hosszház. Ja, a befogadó képesség növelése tette indokoltá a keresztház.
0: Ha valaki kívülről nézi itt, mert az elmúlt adásokban beszélgettünk a tornyokról is.
1: Igen.
0: Ugye volt olyan, ami sarki templom volt, hogy több torony volt. Ezen is 3 torony van, ugye?
1: Így van. Hát ez leginkább a látvány miatt. A egy tornyosnak mondanánk alapvetően, ugye középen van egy torony, alatta a bejárat, a karzata vezető lépcsőházakat koronázták még egy-egy kisebb toronnyal, hát a látványosság miatt, ugye ez a gótika szívesen alkalmazott magasba törő formákat, nagyon hegyes torony sisakjai vannak ezeknek a lépcsőházi tornyoknak is. Ezek ugye 8 alaprajzúak, míg a nagy torony, ami egyébként 32 méter magas, az 4 alaprajzú. És ugye egy bérletes kapun keresztül lehet belépni az épületbe, és belül pedig a nagyon gazdag díszítő festése érdemel szót. Ez későbbi, a 1937 és 41 között készült, és egy híres festőművész, Nagy Sándor készítette, ő nem köze, semmi köze nincs a nagy hódító vezérhez, de így a 20. századi magyar festészet történetében nagyon jelentős művész volt, a gödöllői művészteletnek az alapítója. És ide az euharisztikus kongresszus kapcsán készített festményeket, freskókat. Ugye 1938-ban Budapest adott helyszínt az euharisztikus világkongresszusnak, és ennek kapcsán nagyon sok templomot feldíszítettek. Ekkor készült a freskó díszítés ide Pest Erzsébetre is. Egy részben ugye alakos, tehát bibliai jelenetek is láthatók, a diadalíven például mennyei Jeruzsálem, Krisztus születése, a kereszthajóban Jézus életéből vett jelenetek. A kereszthajó és a fő hajó találkozása fölött pedig azt úgy hívjuk, hogy négyezet, pedig nagyon szép szecessziós díszítő festés található. És ő festette, Nagy Sándor festette az oltárt is, az oltár képet, ami egy szárnyas oltár. Ugye ez a középkorban volt divat, a szárnyas oltár típusa, és ugye egy középkort imitál a templom, ugye ezért nagyon jól illik ez az oltár típus ebbe a templomba. Ugye ennek az a lényege a szárnyas oltárnak, hogy a középen lévő részeket be lehet takarni a oldalsú szárnyakkal, be lehet hajtani. Így van, ugye ez elsősorban a bőti időszakban beszokták hajtani a szárnyakat, és akkor amik alapvetően nem látszódnak, mert hogyha ki van nyitva, ugye a szárnynak a hátoldal nem látszódik, de ha becsukják a szárnyat, akkor látszódik, akkor csak az látszódik. Így van, és akkor azon általában passió jelenetek szoktak lenni, Krisztus keresztre feszítése leginkább.
0: De ezek a szárnyas oltárok így a római területen is, vagy inkább a görög területeken jellemzők?
1: Én úgy tudom, hogy itt a nyugati egyházban, tehát ugye a görögöknél általában ikonosztázok szoktak lenni, azt pontosan nem tudom, hogy náluk is van ez a szokás, hogy eltakarják a képeket így szárnyakkal, de itt a latin egyházban ez gyakori, ugye ha nem szárnyas oltár van, minden templom ma is ugye beszokták takarni, ha más nem egy lepellel az oltárképet. Uh-huh. Úgyhogy itt a szárnyakat használtak erre a letakarásra.
0: Itt egyébként, hogyha bemegyünk ebbe a templomba, a fal díszítése az már azóta rekonstruálva lett, vagy ez az eredeti, vagy ez új? Ugye itt aki beérkezik, az a díszített falakat lát. Ugye ezt azért említem, mert gyakorlatilag amikor a múlt héten beszéltünk, ott azok a templomok fehér falak voltak. Ez az első olyan, ami egy picit díszítettebb. Ezek a nem szent képek, ezek csak díszítések. Ezek már akkor ott voltak, vagy ezt utólag festették?
1: Én úgy tudom, hogy a díszítő festés az eredeti templom része. Általában azért valamennyi díszítő festés, ha más nem, legalább a bordákat, már úgy értve, hogy úgy bordáknak hívjuk azokat az építészeti elemeket, amelyek a boltozatot erősítik. Ha felnéz az ember a mennyezetre egy templomban, általában keresztboltozat, általában bordás keresztboltozat szokott lenni a középkori stílusokat követő templomokban, tehát a román neogótikus templomokban, és ezeket a vastagabb erősítő elemeket szokták valamilyen erő díszítő festéssel hangsúlyozni. Úgyhogy ez a
0: esetben olyan festést látok, ami olyanná teszi, mintha térbeli lenne, tehát ilyen árnyékolt képek.
1: Igen, amelyek, ez a közkedvelt
0: eljárás. Igen, tehát nem sík, hanem mintha 3D-s lenne, igen. Tehát hogy kiemelkedik a valóságban.
1: Illuzionisztikus kép, ugye ez a baroktól kezdve nagyon előszeretette használják.
0: A következő templom bemutatása előtt hallgassunk egy kis zenét.

0: És a következő templomunk egyébként elég is hasonló elrendezésű, ez a Zugligeti templom, még mindig Budapesten vagyunk, csak most ez már nem a pesti, hanem a budai rész. A Zugligeti templomnak, amely a Szent Család a titulusa, egy egészen híres építész tervezte, Hülhül Dezsőnek hívják, ő inkább a két világháború között volt nagyon kedvelt építész, de már az első világháború előtt is tevékenykedett, és de Zugligetben ő is egy középtornyos épületet tervezett, egy négyzet alakú torony magasodik az épület elején, és hasonlóan egy két-két lépcsőházi torony van a két oldalán, és ezt is tégla borítja, mint a Pesterzsébetit. Ennek egy kicsit barnásabb a tégla, amit itt alkalmazta, a Pesterzsébeten ilyen pirosas tégla volt, és az a különlegessége egyébként ennek a templomnak, az maga az építési kora, az ideje, ugyanis nagyrészt az első világháború éveiben építették. Ugye ekkor azért általában minden építkezés megállt, ugye elvitték a frontra a munkásokat, viszonylag kevés épület valósult meg, vagy kevés, nagyon lassan folytak az építkezések. Ugye 1913-ban már elkezdték. Ugye ez indokolja, hogy ha már elkezdték, akkor befejezik. Szép lassan 1917-re épült csak fel. 1917. május 17-én szentelték fel. És ez is, hát ugye a neoromán stílusú inkább, bár a körablak, a rózsablak, ami itt a bejárat fölött van, azért ez már inkább a gótikához áll közel. Itt se teljes stílus tiszta épületről van szó.
1: Én nem értek hozzá, de minden esetre elég nekem olyan picit, nem tudom, nem jó szó az, hogy zavaros, de több stílus irányzatot vélek én, aki nem értek hozzá, felfedezni, mert hogyha valaki meglátogatja ezt a templomot, akkor például még egy rózsaablakot talál, vagy nem tudom, hogy azt hogy hívják, két emelettel följebb is van egy ilyen kerek valami, aminek a stílusa egészen más, mint a nevezzük fő rózsaablaknak. Tehát ez szokás volt, hogy tudom én, két, vagy azt nem is rózsaablaknak hívjuk? Tehát a felső olyan, mint egy tümpanon lenne.
0: Igen, egy háromszög oromzat van ugye a torony.
1: És akkor ilyen... ott is van ilyen rózsaablak motiváció.
0: Hát igen, tulajdonképpen hasonló.
1: Viszont stílusában azt inkább románnak
0: nevezni. Igen, azt ilyen kis köröket formálnak a kőrácsok, alul pedig ugye, és tulajdonképpen ilyen falevélhez hasonlítanak már. Ilyen, hát háromkaréjos végződésűek ezek a...
1: De már maga ez a két ablak nem illik ablakon. Egymáshoz. Már úgy, hogy nem illik egy túlzás, de más stílus,
0: hát
1: nem?
0: Igen, hát nem stílus tiszt. Ezért is mondtam, hogy a neoromán és a neogótika...
1: Mert egyrészt kerektorony, már úgy értem, hogy kerekre építették, a másik meg ilyen sokszor...
0: Igen, a lépcsőházi tornyok azok ugye kerekek, a harangtorony, ami középen van, az pedig amúgy egészen széles alapból indul, és felfelé keskenyedik. Kicsit úgy hívják ezt szaknyában, hogy sudarosodik a torony, és olyan lépcsőzetesen is, mert hogy az alap után van egy ilyen kisebb beúró, azt ilyen körüljáró van az épület a toronynak a kétharmadánál körülbelül, korláttal védett körüljáró, és ott van, mögötte vannak a harangablokok. És egyébként nyilván ide is érdemes bemenni is, mert hogy maga a bejárat is, amin keresztül bemegyünk, nagyon szép, ez igazi neoromán viszont a bejárat, erről is hoztam képet a kollégának.
1: Igen.
0: Egy bérletes, viszonylag kevés lépcső, bármint, hogy a bérletes kapuk ugye lépcsőzetesen haladnak befele, rézsűt szűkül a kapuk. Néhány lépcsőfok van csak így a kapuban, de látszódik azért, hogy bérletes, és a kapu egy vízszintes záródású maga a ajtónyílás, viszont fölötte van egy félkoríves orom, vagy egy mező, ezt lunettának hívjuk, így a hold, a félhold alakú, innen jön a neve, ugye a luna az a holdat jelenti, és egy nagyon szép dombormű tölti ki ezt a félkoríves mezőt a bejárat fölött, és ha bemegyünk a magába az épületbe, akkor az oltár kép az igazán nagy szenzáció. Zsellér Imre készítette, a Szent Családot ábrázolja, és egy mozaik. Tehát viszonylag kevés mozaik kép van a Magyarországon, a templomokban, és egészen konkrétan a meránói zárda templom mozaikját másolja, vagy hát azután készült, egy Olaszországban található Merano városa, egy hatalmas nagyméretű mozaik kép található a szentélyben. És a nagyon szép még a négyezet fölött pedig a Szentlélek galambja látható üvegablakként, tehát hogy fentről is kap megvilágítást a templom.
1: Egy templom ugye felépül, ugye falak minden kifestik, és az oltár az általában egyidős a templommal, mert például ha valaki ebbe a templomba megy, akkor egy nagyon szép, én szerintem az ilyen fehér márvány, vagy valami ilyesmi típusú oltárt látunk.
0: Ez különösen egyidős, a boldahínja szép, ugye a ilyen csúcsos boldahín, tehát a tabernákulum fölött. Igen, én úgy tudom, hogy ez egyszer épült a templommal. Stílusban legalábbis beleillik, ez inkább gótikus az oltárépítmény.
1: Ahogy említetted már, ugye ez 1913 és 17 között épült, tehát nem volt semmi, azon kívül, hogy persze háború volt, ami indokolta tenne egy templomépítést. Történtek-e olyan nagy események, amit alkalmat adtak arra, hogy templomot építsenek?
0: Igen, hát sajnos a nagy tragédiák általában azok, amik templomépítésre sarkalják az embereket, főleg, hogyha egy nagy tragédiát túlélnek az emberek, ugye emlékezés gyanánt, vagy leginkább hála gyanánt, hogy túlélték ezeket a kataklizmákat, sokszor ilyen járvány, pusztítás is szokott háttérben lenni, főleg a barokk korban. A mi időszakunkban így a 20. század elején már nem voltak ilyen hatalmas járványok, leszámítva a spanyol náthát persze, de az kicsit más. Ugye az első világháború előtti időszakban, amit így hoznék templom építésre okot adó esemény, az Erzsébet királyné halála. Ugye őt 1898-ban egy egész pontosan 1898. szeptember 10-én egy anarchista merénylő leszúrta a Genfi tó partján, Svájcban, és még aznap meg is halt, és nagyon szerette Magyarország Erzsébet királynét, ugye Sziszinek is nevezte, és hatalmas nagy gyászba borult az ország a halála hírére, és Budapesten hoztak létre egy egyesületet arra a célra, hogy egy templomot építsenek, az Erzsébet örökimádás templomot az ő emlékére. Egész pontosan a Budapesti Középponti Oltár Egyesület döntötte arról, hogy templomot épített, és ennek az a egyesületnek az volt a célja, hogy az elszegényedett templomokat általában oltárokkal és egyéb kegytárgyakkal látták el, és ennek az egyesületek a magyar arisztokrácia nőtagjai voltak elsősorban a zászló vivői, és az fontos volt még az is számukra, hogy az oltári szentség folyamatos imádása az biztosítva legyen, úgyhogy egy kápolnát építettek először maguknak, de azután a 20. század elején, néhány évvel a királyné halála után egy templom építésére is beruháztak. Írtak ki tervpályázatot 1904-ben, amit egy bizonyos Aigner Sándor építész nyert meg. És ekkor már persze megvolt a telek, ahová építették az Üllői út Ferencvárosi oldala, mert ugye, hogyha Budapesten vagyunk, az Üllői út az pont a két kerület határát képezi, Ferencváros és Józsefváros határát. Ez az Üllői út jobb oldala, hogyha kifele megyünk a városból. Egy viszonylag keskeny telket sikerült erre a templomépítés céljára megszerezni, és ugye a budapesti középponti oltáregyesület egy szerzetes rend volt tulajdonképpen, vagy szerzetes rend is, és ezért a templomon kívül zárdát is építettek, zárdát és bérházat, és a zárdába az örökimádó nővérek kerültek. 1905-ben elsőreként a zárda készült el, és maga a templom az pedig néhány évvel később, 1908-ra készült el, pontosan a királyné halála után 10 évvel, és 1908. szeptember 8-án szentelték fel az épületet, amit, hogyha megnézünk, akkor látható, hogy ez is egy egytornyos épületnek
1: tűnik. Hát ez azért így ebben a formában elég érdekes megfogalmazni, sok tornyos épület. Van neki egy központi nagy tornya, és akkor ezen kívül, igen, de... ahogy beszéltünk, eddig volt a lépcsőház fölött két torony, de ennek van még pluszban még két tornya.
0: Igen, igen.
1: Tehát ez egy
0: nagy harangtornya van, és a kisebb lépcsőházi tornyok, azok valóban ezek kis tornyok, hasonló elrendezésben vannak, láthatók, mint az előző, a Zugléti templom, azzal a különbséggel, hogy a középső harangtorony, itt 8 szögletű, és hasonló a 8 szögletűek a kisebb lépcsőházi tornyok is, csak...
1: Mondjuk, az hasonlít, csak mindenben más.
0: Így van. Viszont a másik kettő, amit toronynak tűnik, az valójában csak kisebb
1: tornyocska.
0: Hát fiálénak mondanánk, leginkább ilyen fiatorony magyarul. Ez a pillérek tehát fölött
1: nem igazi torony, tehát nem lehet bele menni.
0: Ez csak képes kesket.
1: Nagyon érdekes egyébként.
0: Neoromán, inkább a neurománhoz áll közel, itt is vegyül a kettő, de ez inkább neuromán.
1: Nagyon érdekes, mert ha valaki megkérdezi tőlem, hogy milyen templom, református, katolikus, evangélikus, mindig azt szoktam mondani, hogy aminek a tetején kereszt van, az katolikus templom, ez egyértelmű. Most ennek a tetején semmi nincs.
0: Lehet, hogy ez a kép még...
1: De én most a neten nincs, is megnéztem,
0: de egyébként katolikus,
1: nincs kereszt a tetején.
0: Katolikus templomról van szó. Ezen a képen valóban nincs. Kereszt rózsa az van a harangtornyok, ugye a lépcsőházi tornyok fölött. Kereszt rózsa...
1: Meg kereszt van ugye az ajtó fölött is, a rózsa ablaknál, de magának a legtetején ugye nincsen kereszt, ugye, mert az úgy szokott lenni, hogy a templomoknak a legfelső tornyán azért, hogy lehessen tudni, hogy milyen templomról beszélünk, azért szokott lenni egy torony. Torony tetején egy jelzés, ha mondjuk ez az eredeti képen sincs már, tehát egy ilyen képes lapot lehet nézni, azon sincs rajta.
0: Mindenesetre attól függet, hogy ezek hiányoznak, a homlózaton azért viszonylag elég sok érdekes építészet jelen van, most nem akarok szakszavakkal dobálózni, de amit viszont anélkül is el lehet mondani, az, hogy a bejárat két oldalán van két fülke, szoborfülke, és azokban szobrok, és ugye ez, ahogy említette, a Erzsébet királyné emlékére épült az örökimádás templom, ezért az egyik szobor az nem Erzsébet királynőt, hanem az ő védőszentjét, Árpádházi Szent Erzsébetet ábrázolja, a másik pedig az ő férjének, Ferenc József császár és királynak a védőszentjét, Assisi Szent Ferencet ábrázolja. Tehát ez a két szobor áll a bejárat két oldalán. És a bejárat itt is ugye, csúcsíves béletes bejárat, eléggé sok lépcsőn keresztül lépcsőzik be a szűkül a bejárat, viszonylag mély, és a rózsablak is hatalmas nagy méretű így az épülethez képest, és maga a torony is nagy, a korábbi templomokhoz képest, hogy 58 méter magas a harangtorony, és a belsőben az oltár maga is hatalmas nagy, 9 méter magas a főoltár, 3 emelet méretű, és a maga a belső tér is szép magas, a mögötte keskeny, de magas szentélyablakok láthatók, nagyon szép üvegű ablakok vannak az udvar felé, és a belsőt pedig kék színűre festett keresztboltozat, pontosabban ez nem is keresztboltozat, ez már hálóboltozat, ami fedi, ez is igazi neogótikus jellegzetesség, ez a bordás boltozat. Ugye a kék szín, ami a boltozatot fedi, ez az eget akarná utánozni, ugye ez égre hajaz. Sokszor a gótikában csillagokkal is díszítették, tehát ez egy gótikus, a gótikában is kedvelt eljárás volt, hogy kékre festették a boltozatot. Ezt láthatjuk most ebben a templomban is.
1: Igen, valóban egy nagyon szép oltár. Ez egy, nem tudom, vajon az, hogy milyen anyagokat használnak, fölgondolom, az elsősorban a anyagi helyzetüktől függ. De jellemzően ezek, gondolom, márvány vagy márványhoz közel álló anyagokból van.
0: Így van, így van.
1: Az oltár elkészítésehez valami nevet tudunk, vagy ugyanaz az oltárakat általában ugyanazt készíti, mint aki a templomot?
0: Nem, külön cégek szokták ezeket csinálni. Most nem írtam fel a jegyzeteimbe őszintén szólva, hogy ki készítette az oltár, de arra emlékszem, hogy egy híres oltárkészítő volt, és kararai márványból van, ha jól emlékszem. Uh-huh. Úgyhogy valóban. Ugye erre a pénzre, ami Erzsébet királynéhez kötődött, mindenhez nagyon sok pénz állt rendelkezésre. Erzsébet királynéről egyébként, hát ahhoz képest, hogy mennyire szerettük, vagy szerették eleink őt, nagyon kicsi emlékmű látható Budapesten. Jelenleg, ugye egyébként az Erzsébet híd, Budai híd főjénél van egy kis szobra, de sokkal nagyobb emlékművet akartak. Az egész fél Budai hegyet be akarták építeni egy kis túlzással az ő emlékére, mert rengeteg pénz, óriási pénz állt rendelkezésre, rengetegen adományoztak, hogy legyen egy méltó emlékmű, és hát aztán a túl sok pénz se tett jót az ügynek. Nem akarok így elterelni a témát, de ez is okozta többek között azt, hogy nagyon sokáig nem készült el. 30 évvel halál után lett csak egy emlékműje Budapest.
1: Mert a híd az nem róla kapta nevét.
0: De a híd is kapta nevét, de nem volt egy figurális ábrázolás róla.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, együtt fér bele a mai műsorban. Legközelebb is beszélgetni fogunk a napsugaras tornyokról, vagyis a 20. század első felének katolikus templomainak építéséről. Bodó Péterrel köszönöm, hogy minket hallgattak, és köszönöm Péternek a felkészülést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Örmény és székely ételekkel vendégelték meg a híveket a Gyergyószentmiklósi Keresztény Zenefesztiválon. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Liubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtott a Dél-Szudánban. Jönnek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebők Jázmin Florentinát hallják. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Június 18 és 21-e között tartották Gyergyószentmiklóson a Feltöltő Keresztény Zenefesztivált. A romkat.ro cikke szerint a rendezvény vasárnapján egy közös örömfőzést tartottak a résztvevőknek. A hagyományos székelyfogások mellett az örmény katolikus közösség sátra vonzott

0: a legtöbb érdeklődőt. A látogatók itt megízlelhették az évszázados recept alapján készülő csurutosz, pacallevest és a homokban főzött örménykávét. A csurút egy különleges, zöld fűszeres erjesztett tejtermék. A sátor szervezői elmondták, hogy ez a fűszeres étel nem csak gasztronómiai élményt jelent, ez a sokat üldözött örmény nép túlélésének a szimbóluma is. Emellett az identitásukat és a keresztény hitben való megmaradásukat is jelképezi. A gyergyói rendezvény jó példa volt arra, hogy hogyan kapcsolódhat össze a kulturális hagyományok ápolása egy keresztény könnyűzenei találkozóval. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kusala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási rítus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásaért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
0: Mária Rádió.
6: Kedves testvérek, kérem tartsanak velünk és kapcsolódjanak be az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent Pál apostol azt mondja a levelében, hogy a hitünket cserépedényben őrizzük. Hányszor és hányszor tapasztaljuk, hogy bizony ez a cserépedény összetör. Ha valami nem úgy alakul, akár a saját életünkben, ahogy mi szerettük volna, ha valami nem sikerül, ha valamit nem tudunk megoldani, vagy esetleg valami veszteség ér bennünket, amikor betegséggel vagy egyéb más szenvedéssel kell szembenéznünk, bizony hányszor és hányszor törik össze ez a cserépedény. Hányszor és hányszor kételkedünk ilyenkor a hitünkben, talán még néha az Isten létezésében is. Pedig a hitünket állandóan táplálnunk kell. Táplálni pedig csak, megint csak Szent Pál apostol szavaival, az Isten kegyelmével lehet. Ki kell tárni a szívünket, a lelkünket az Isten előtt, be kell fogadnunk a kegyelmet, hogy aztán megerősödjön a hitünk. A mai imaóránkon a hitünkről szeretnénk egy kicsit gondolkodni és elmélkedni.
2: Néhány alkalommal ezelőtt, amikor a bűn misztériumáról elmélkedtünk, azt mondtam, hogy hitünkkel kapcsolatos fogalmainkat időnként érdemes átgondolni, pontosítani. Körülményeink folyamatosan változnak benne mi magunk is, így fontos az Isten kapcsolatunkat is elevenen, frissen tartani. Ma is egy fontos dologról fogunk elmélkedni. A mottónk egy Sik Sándor vers címe, Hívők és hitetlenek. Fontos tisztázni, tudatosítani magunkban a keresztény hit fogalmát, tartalmát, titkát, különösen is abból a szempontból, hogy önmagunkra mindez hogyan is érvényes. Hívőnek valljuk magunkat, de életvitelünk megfelele Jézus kritériumainak. Vagy esetleg a hitetlenek táborához jobban hasonlítunk. Zavaros világunkban jó, ha legalább önmagunkkal igyekszünk tisztában lenni. Tudjuk, hogy a hit ajándék, amit elfogadva élni is kell vele. Ez bizony erőfeszítésbe, mentalitásunk ráhangolásába kerül. Nem csak úgy terem. Kezdjük is mindjárt közös imával. Uram, Jézus Krisztus, kevés az időm, az erőm, a hitem. Te mégsem azt kéred, hogy tökéletes legyek, hanem azt, hogy adjam oda neked azt a keveset, amin van. Kérlek, fogadd el gyengeségeimet, hiányaimat, és formáld azokat bőkező adományá mások számára. Hadd legyek általad áldássá embertársaim számára. Add, hogy higgyem, neked semmi sem lehetetlen, még akkor sem, ha én semmit sem látok előre. Erősíts meg abban a bizalomban, hogy minden helyzetben számíthatok rád. Amen. Az előbb említett Sik Sándor verssel folytassuk, hiszen ez a piarista, paptanár, irodalmár, költő nagyon sok szép versben foglalkozott a hit kérdéseivel, tartalmával. Ma ezekből többet is megidézünk majd. Lássuk az ő vallomását, hogyan is osztályozza az embereket ebből a szempontból.
0: Sik Sándor, hívők és hitetlenek. Szeretem a hívőket. Amikor mennek a körmenetben, a méltóságos baldahin után, és férfi, asszony, lány, gyerek a tavaszi ég alatt egy szívvel énekli a himnuszt, föltámad Krisztus-e napon, és a kisfiú megrázza a csengőt, és minden fej egyszerre lehajlik a titokzatos szent kenyér előtt, és köztük az Isten. És szeretem a hitetleneket, amint szegény kisiklott életüknek arcuk verejtékével gyötrelődnek, könműveskedni filozófiát és erőlködnek úgy tagadni, hogy nem hitükben hinni tudjanak, és tagadásukkal imádják az Istent. És a kételkedőket, a becsületes inaszakadtakat, akik sem hinni, sem nem hinni nem elég erősek, és félszeg állítattal tátongnak a Krisztus után, és életük egy imádság. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. És akiket, ó, jól tudom, előbb-utóbb vállán viszen aklába az igaz juhász, és akikhez engem is küldött. Ó, mind-mind szeretem őket, csak egy van, akit gyűlölök. A cinikus, a röhögő, akinek nem szent az igazság, és nem legnagyobb a szeretet, aki nem sajdul a szépség után, és nem tiszteli az életet. Aki a minden mindegy hullamérgét oltja mi az más ördög mosolyával az édes élet organizmusába. Az ilyen előtt zárva kilincsem. Az ilyen neve ne is említessék. Az ilyennek alkottatott világnak kezdetétől a pokol, az ilyen, ha van ilyen, legyen örökre átkozott.
2: Már itt el is kezdhetjük az endvizsgálatot. Én vajon melyik csoportba vagyok sorolható? Folytassuk az ő vallomásával. Mit gondol a saját hitéről?
3: Sík Sándor, hiszek. Halljátok meg, hívők és hitetlenek, élethalára szóló eskümet. A szív bősége zúg fel ajkamon, az kényszerít a Krisztust vallanom. Hallják meg rokkant, vén apostaták, s a vétekben vajúdó új világ. A forradalom a vak leviátán, és hallja meg a settenkedő sátán. Isten nevében vallomást teszek, hiszek. Hiszek, és hitem súlyos és kemény. Nem tündetan, nem pille vélemény. Nincs benne így, úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni át elében, ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok. Akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam. Aki mozdítja minden mozdulásom, s én jóban, rosszban, boldogan imádom, intéző, édes, mély akaratát. Hiszek Istenben, hiszem az Atyát. Égnek és földnek testé vált Frigyét, hiszem a Krisztust, hiszem az igét, akit az Atya örök óta szül, és akiben szépségé lesz az űr, kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia. Ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adta a rejtelmes ostját. Benne az élet, és benne az út. Hiszek Istenben, hiszem a fiút. Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet. Aki Szent Péter ajakán rival, hegyeket bont, szíveket áthidal, és hét csatornán csorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét. Ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölében őhetsz tenn magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz, hiszek Istenben, hiszem a szent lelket. Hiszek, és tudom honnan a hitem. Házamat én kőszirtre építem. Négy élőlény az erős alapok, ember, oroszlán, sas, tulok. Hallottam a piacon szólni Pált, Hallottam Ágostont és Ottokárt. Látom a szirten Péter kulcsait, s bennem a mélyben hallom döbbenettel, kimondhatatlan gerjedezésekkel a Szentlélek sóhajtozik. Ó, tudom kinek, ó, tudom kinek, én az eleven Istennek hiszek. Élő hitemmel vagyok én szabad. Mankó helyett kötöttem szárnyakat. Ami akad a földön emberi, gazdag szívem testvérnek ismeri. És ami túl az emberkörökön, a végtelenség, ígért örököm. És mikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjon koporsóm gubója, hitem gyertyája utolsót remeg, és Istennek ajánlom lelkemet.
2: De jó is lenne, ha mi, akik keresztények, gondoljuk magunkat, ilyen tisztán, ilyen világosan meg tudnánk fogalmazni a hitünk lényegét. Ó, én tudom kinek, az eleven Istennek hiszek. Ellenségeink hitünket kigúnyolják, sötét középkori dolognak tartják, ami egyfajta szellemi rabságban tartja az embert. Én Sik Sándorral értek egyet. Élő hitemmel vagyok én szabad, mankó helyett kötöttem szárnyakat. Ez az Isten fiainak a szabadsága. Jézus erre hívott meg bennünket, ezt tanította szavával, cselekedeteivel, megváltást hozó halálával és feltámadásával. Ez nem a szabadságnak kikiáltott szabadosság, ami tulajdonképpen a bűn rabszolgasága. Énekünkkel tegyünk vallomást Jézus mellett.

0: Hitünk tehát Jézusra alapul, és ebből levezethető a keresztény értékrendünk, egész emberségünk.
1: Joseph Kipling, ha fejedet megőrzöd zavarban, bár csak szidás ér jóságodért. Ha kétkedők közt bízni tudsz magadban, de megérted a mások kételjét. Ha várni tudsz, s a várás el nem fáraszt, rágalmaznak, s nem ejtesz csalfa szót, nem gyűlölködsz, bár a gyűlölség eláraszt, s mégse játszod a bölcset és a jót. Ha álmodol, de nem úr az álom rajtad, gondolkodol, de végcélod nem ez. Ha balsors sújt is, megmarad nyugalmad, s nincs oly siker, mely lábadról levesz. Ha az igazságot, amit kimondtál, más aljas eszközül használja fel, ha élted munkája tisztarom már, störcer számmal előről kezded el. Ha van szíved, hogy mindazt, mit elértél, ha kell, egyetlen kockára ragd, s túl tegyed magad, ha veszteség ér, s ne legyen róla többé egy szavad. Ha tudsz még küzdeni, mikor a lelked, ideged, izmod réges-rég halott, sejtálnak, mikor nincs más benned, csak a tudat, hogy ki kell tartanod. Ha tiszta tudsz maradni tömegben, s király előtt is őszinte emberi, ha nem bánthat meg sem barát sem ellen, ha nem szolgálva, de tudsz segíteni, ha az egész órát úgy betöltöd, hogy benne érték 60 percnyi van, minden kincsével bírod ezt a földet, s ami még több, ember vagy, fiam.
0: A nyugati világ egyre jobban elfordul az Istentől, hittől, keresztény értékrendünktől, időnként már a normalitástól is. Isten meg a hit jelentette, állítólagos korlátok nem kellenek a mai embernek. Az új Istent úgy hívják, hogy én, Szent Tehene pedig a korlátlan szabadság és a jólét. Nos, a legutóbbi választások alkalmával nemzetünk tagjainak nagyobb része is csatlakozott ehhez a klubhoz. Valami nagyon újat akartak, vártak sokan. Mintha csak a jelen helyzetről írta volna a következő verset Sik Sándor még 1941-ben, amit Reményik Sándornak ajánlott.
2: Sik Sándor, dalolj, ne félj! Egy új világ van születőben, mondják, kik felkötötték az idők kolompját. A vének, kiknek szája a félsírásra, megérett a világ a pusztulásra. Ne higgy nekik, magadnak higgy te lelkem, én egy órával mások előtt keltem. De fáradt nem vagyok, és bizalmasaim a csillagok. Én nem hiszek a teleszájas újban, az új csendben jön és oldott saruban, vagy magasból aranypille szárnyal a szívbe, mit az istenség megárnyal. És akinek igéjét megfogantja, az szánva néz a kérkedő kalandra, amely ma szerteszét elfojtja a szemérmes új neszét. Én hiszek benne, mind a világ ellen, ő ráesküdtem ifjú életemmel, s azóta minden évszakújuláson még újabbnak, ifjabbnak látom, és örökebbnek. Ó, hogy vissza fényét, hogy zsendül rajta az új sarj, új reménység, mely örököt akar. Csak ami örök, az a fiatal. Ne higgy én lelkem, csak makacs magadnak. Megy a karaván, kiskutyák ugatnak. Vénhetebek vonítanak a holdra, ahol csak hinti harmatát mosolygva. Eredj én lelkem, elrendelt utadnak szolgálatodra, keletről nyugatnak, előre, mint a nap, a pillérek erősen állanak. Meleg a nap, és hűvös szellők fújnak, ki mondja őket réginek vagy újnak. Csorog a forrás, szüntelen szülemlő, embernek őznek örök anya emlő. Vedlik és újul az emberi öltő, meleg a nap, és énekel a költő. Lelkem, dalolj, s ne félj, te napsugár, forrásvíz, enyhe szél.
0: Igen, az Isten, az ige örök. A teleszájas új dolgokról meg hamar kiderül, hogy megvezetett, megtévesztett emberek vágyálma, a sátán mézes madzagja, nagy átverés. Imádkozzunk! Uram, Jézus Krisztus, hozzád jövök most én is, mint egykor Nikodémus, kérdésekkel, kételyekkel, és a szívem mélyén egy kimondhatatlan vágyal, hogy több legyek annál, aki most vagyok. Te azt ajánlod, kéred, hogy szülessek újjá. Segíts, hogy ne féljek ettől a titokzatos úttól. Add meg nekem a Szentlélek szabadságát, hogy ne ragaszkodjak görcsösen a régi viselkedésformákhoz, ne kapaszkodjak önmagamba, hanem rábízza magam a te szavadra, mint a vitorla a szélre. Vezess új életre, és gyújts meg bennem újra a hitlángját, amely nem alszik ki az éjszaka sötétjében sem. Amen. A mai kor embere keresi a helyét a gyorsan változó világban, és nagyon sokan önmagukat sem találják, elveszettnek érzik magukat. Nehezen megy az elköteleződés valami vagy valaki mellett. Így aztán nagyon sok fiatal él a mama hotel, papa bank kényelmében, vagy éppen a szingli életformában. Pedig mindannyiunknak van valami hivatása, feladata az életben. Isten így gondolt el bennünket. Lehet, hogy néhány kanyar után, de aki komolyan keresi, az meg is találja a neki szánt helyet.
1: A te helyed, hová az Isten állított, bizonnyal az a te helyed. Csak ott lehet ő a pajzsod, csak ott lehet mindig veled. Áldást, ha kíván adni, a földön szerte nem keres. Csak ott keres a helyeden, és jaj neked, ha az üres. Áld meg híven helyedet, akármi súlyos a kereszt, s ha tűz próbálja hitedet, ne óhajtsd elkerülni ezt. S ne nézz sóvárogva másfelé, hatán helyed igénytelen, dísérd az Istent éppen ott, az elrejtett kicsiny helyen. Amit mulasztasz, úgy lehet elhagyván a magad helyét, aztán áldástól fosztja meg Istennek egy más gyermekét. Gondold meg jól, a te helyed te töltheted be, senki más. Az Úr rád bízta, s ő vele tiéd lesz majd a számadás. Fogadd naponként a helyet, mint Istened ajándékát. Ne szőj magad más terveket, add őket mind az Úrnak át. Győzelmet akkora csupán imád, csak úgy hallgatja meg, ha mint az ő hű harcosa, el nem hagyod az őrhelyed. Halálodig légy hűs, igaz, úgy nyersz majd égi koronát. Benned az Úr, ha hű maradsz, megdicsőítheti magát. Örvendbe töltsd be tisztedet, boldog reménnyel vár Urad. Hadd lássák azt meg mindenek, hogy ő békét és üdvöt ad. S ha majd királyod megjelen, a földön szerte nem keres, csak ott, saját kis helyeden, s örvendve látja, nem üres. Ó, boldog nap számodra az, ha itt helyeden megtalált. Magával visz a mennybe fel, s a trónon ott fent helyet áld.
0: Isten szeliden terelget, noszogat, hogy a nekünk szánt helyet betöltsük, mert csak ott lehetünk boldogok. És ő pont ezt szeretné, és nem szivatni akar a nehézségeinkkel. Jeleket küld helyzeteken, testvéreinken keresztül.
3: Olá Lajosné, hányszor? Az Úr Jónáshoz másodszor is szólt, megismételve a küldetést. Azt a parancsot, ami ellen tiltakozott a szíve, a lelke, amiről futott és menekült, amíg az Úr utol nem érte, még meg nem járta azt a mélységet, ahol megtanulta az engedelmességet, és fölismerte, hogy az Úrnak különös terve van vele. Isten ma is számít gyermekére. Terve van veled és velem. Mert oly sok még a bűnös város, ahol nem tudják, mi a kegyelem, és mennyi a halálra ítélt ember, saját vesztébe rohanó ember. Ki mondja meg nekik, hogy közel a vég? Ki látja a sok vergőzdő szívet, nyomorral, bajjal terhelt életet? Ki adja át az üzenetet, hogy van számodra, van megoldás még? Az Úrnak terve van velem és veled, és bárhová futnál előle, a küldetést el nem kerülheted. Szólt egyszer, talán szólt másodszor is. Mondd, hányszor várt hiába reád? Saját terveid, vagy üvöltő zene nem nyomhatja el többé szavát. A szíved mélyén egy halk hang egyre sürget. Ne várj addig, míg a mélybe vet. A küldetést el nem kerülheted.
0: Jól tesszük tehát, ha hiszünk ő benne, bízunk benne, és nyitott szívvel, füllel, szemmel ráfigyelünk. Persze a sátán éppen ezt nem akarja. Minden trükköt be is vett, hogy erről az útról letérítsen. Azután megyünk őszüleink után. Ádám és Éva is olyan okosnak gondolta, vagy legalábbis remélte magát, mint Isten. Néha mi is belesétálunk ebbe a csapdába.
4: Siklós József, homlok vallomása. Homlokom magaslik, hogy abban nincs hiba. Micsoda sugárzó intelligencia. Sok pompás gondolat, tehát mástól orozva, Istennel csatázó eszmék Bábel tornya. S míg válaszra vártak a végső miértek, helyükbe lépett a pillanatnyi érdek. Van ám az embernek éles logikája, ügyes helyezkedés így válik hasznára. Az igéből némi józan paraszti ész kiszűri, mi fájó, kényelmetlen, nehéz. Jézus, aki nékünk a boldogság titkát bölcsen tanítottad, bölcsességed add át. Kereszt borondsága volt a bölcsességed. Számodra kinhalál, nékem örök élet. Tiszta homlokodat tövis koronázta. Porba hull homlokom, talmi koronája. Uram, te adj nekem bölcsesség kezdete, az Isten félelem. Szent igazságodat hadd érthessem jobban. Tégy találékonnyá hű szolgálatodban. teljes elmémmel is szeretlek, Istenem, aki megváltottál a Koponya hegyen.
0: Isten irgalmas, nem tévegéseink alapján ítél meg bennünket, hanem a szívünk szándéka szerint. Amikor önteltségünkből visszatérünk őhozzá, hálásan köszönjük meg mindazt, amit kaptunk, amit értünk tett. Énekeljünk.

0: jó néhány szempontot említettünk, ami alapján látszanak a hit és a nem hit közti különbségek. Még egy szempontot idehozok. Egy homiliából olloztam a gondolatot, a zsidókhoz írt levélből vett mondat alapján. A hitetlenség az komoly dolog, mert bűn. Jézus megdorgálta azt, mint bűnt. Egy súlyos bűn, amire a zsidó levél figyelmeztet minket. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Ez a hívőknek szól. Hogy is hívja a hitetlen szívet? Egy gonosz hitetlen szív. Egy hitetlen szív el tud szakítani minket az élő Istentől. Látjuk tehát, hogy ez is egy olyan bűn, amit komolyan kell vennünk, mert az sértés Istenre nézve. Ha Isten mondott valamit, és te nem hiszed el azt, az egy sértés Istenre nézve. Eddig az idézet. Ahogy hallottuk, ez a tanítás a hívőknek szól. Nem álcázhatjuk magunkat hívőnek, ha közben gonoszság, irigység, gyűlölet, harag lakik a szívünkben. Vagy éppen hitellenes, egyházellenes mozgalmakat, embereket favorizálunk. Imádkozzunk, hogy félrecsúszásunkat idejében észrevegyük, és mielőbb visszatérjünk hozzá. Uram, irgalmas Jézus, te nem elítélsz, hanem felemelsz. Köszönöm, hogy nem a bűneim szerint bánsz velem. Könnyű lenne másokra mutogatnom, de te szeliden rám nézel, és kérdezed, hol vannak a vádlóid, én sem ítéllek el. Taníts irgalmasnak lenni, hadd hújjanak ki kezemből és szívemből az ítélkezés kövei. Taníts tisztelni a másik ember útját, és látni benne a küzdelmet, amit nem ismerek. Szükségem van rád, Uram, hogy ne legyek bíró, hanem testvér. Segíts, hogy ne a vádló tömeg tagja, hanem megbocsátó tanítványod, és irgalmat hirdető egyházad tagja legyek. Amen. Igyekszünk őszinte hittel élni, életvitelünkkel, szavainkkal is hirdetni az örömhírt. Mesterünk parancsa szerint, de van úgy, hogy teljesen ellenséges környezetbe, szituációba keveredünk. Ez Jézusról is előfordult. Egy pár mondat János evangéliumából, amikor a zsidók körülfogták és meg akarták kövezni, mert Isten fiának mondta magát, és hogy én és az atya egy vagyunk. A zsidók újra köveket ragadtak, és meg akarták kövezni. Jézus megkérdezte tőlük, láthattátok, mennyi jót vittem végbe atyám erejéből. Melyik jó tettemért akartok megkövezni? Nem jó tetteidért kövezünk meg, felelték a zsidók, hanem a káromlásért, azért, hogy ember létedre Istenné teszed magad. Ezután Jézus ismét átment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Ehhez a szituációhoz is találtam egy homilia részletet.
1: Jézusnak még nem jött el az órája, ezért kitér ellenségei elől. Jeruzsálemből, ahol kiéleződtek az ellentétek, elmegy csendesebb helyre, és ott folytatja a munkáját. Jézus példája arra tanít, hogy olykor szembe kell szállni a hitetlenséggel, de néha hátat kell fordítani neki, és magára kell hagyni. Azokkal, akik ellene fordultak, már nem tud mit kezdeni. El kell kezdeni a vetést máshol, mert Isten munkája sohasem állhat le. Meglepő, hogy az eredménytelen munka után Jézus túl a Jordánon, a pogányok között termőtalajra talál. Ezt olvassuk. Sokan hívének ott benne. Voltak ellenszegülők, de voltak olyanok is, akik hálásan és kitárt lélekkel fogadták. Mert az igevetésének valahol mindig van eredménye. Ha vannak bezárkózó szívek, vannak nyitottak is. Pál római igehirdetéséről ezt mondja Lukács. Némelyek hittek benne, mások nem hittek. A Jézusért való munkának ez az állandó jellemvonása. Vannak, akik elvetik a felajánlott kegyelmet, vannak, akik befogadják. Ezt vegye tudomásul az, aki uráért dolgozik. A munkájában elért eredménytelenség ne keserítse el. Dolgozni kell az Úrért, szívünkre véve az apostoli intést. Álljatok erősen, buzgolkodván az Úr dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban.
0: Vannak olyan helyzetek, személyek, ahol nem tudunk eredményesen tanúságot tenni. Ilyenkor tanácsosabb egy kicsit hátrébb húzódni. Persze nem feladni a hitünket, elveinket, hanem máshol, más módon újra nekilendülni. A mai utolsó gondolatkör is ehhez kapcsolható, idézek a II. Korintusi levélből. Ne húzzatok egyigát a hitetlenekkel. Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Béliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja, közöttük lakom majd, és közöttük járok, az Istenük leszek, ő meg a népem. Ezért távozzatok körükből, és különüljetek el tőlük, mondja az Úr, s a tisztátalant ne illessetek. Akkor fölkarollak benneteket, és atyátok leszek, ti meg a fiaim és lányaim lesztek, mondja az Úr, a mindenható. Ha a világ feje tetejére állt, hogy önmagunkat legalább megmentsük, érdemes hátra léptünk egy kicsit, elvonulni, kivonulni. Persze ez nem végleges elkülönülés, hanem egyfajta erőgyűjtés, felkészülés, hitünk elmélyítésére felhasznált idő, lehetőség. Egyfajta edzőtábor önismeretünk, hitünk erősítésére. Erről szól a mai utolsó versünk. Sík Sándor, mentsd meg lelkedet! Motto a II. Korintusi levélből. Mi egysége Krisztusnak Béliállal, és miképp egyezik meg Isten temploma a bálványokkal? Vágd el a kötelet, ha másképp nem lehet. Taszítsd a csónakot, siess, nem tudhatod, még meddig engedik a kandibálok szennyes karmai. Ott a szűz magány klastromi csónakán, a tiszta tengeren, lelked szeplőtelen szellők melengetik, s a mélységet hallod morajlani. Siess, ne bánd a partot, hisz ami visszatartott, amit elhagyni fájnál, a tiszta régi táj már, a szentséges, harangos templomi tájék nincs sehol. Szerelmes csarnokod ma, mint kikötői kocsma ivója, bamba részek, bicskázó tengerészek rekedzajától hangos, s a szentség benne sírva haldokol. Közöttünk dúlva jár egy aljas új ragály. Ó, látni, hallani, hitványan hullani a legjobbak sorát. Orcájukon fekély, sötét, mint őserdőn tenyész alattomos penész, és hősi koronás szálfákat elgyaláz, erőkbe lokva át egy nemtelen törzsvér keringetét. Úgy, sirasd el őket, aztán az evezőket. Hajold, míg mélyre rántod, mondj el egy mi atyánkot szegényekért, de aztán előre, mentsd meg lelkedet. Ha szál magad maradnál, téged a mély ragad már, hív a temérdek tenger. Jöjj, maradjon ember legalább egy, de szabadon, de tisztán, kiben az Istenség lakást vehet. Igen, időnként úgy tűnik számunkra, mint az autópályás vízben, hogy mindenki szembe jön velünk. De ha Jézus útját választottuk, jól tettük, mert ő az út, az igazság és az élet. Bár nagyon zavaró a szembe jövő forgalom, nekünk mégis az ő útján érdemes haladnunk, hogy majd meg is érkezzünk ő hozzá. A szembe jövők nem oda tartanak. Közös imánkkal kérjük a segítséget, mielőtt mára elköszönünk tőle. Uram Jézus Krisztus, Nehéz a világosságot választanom. Könnyebb elbújni, mentegetőzni, másokat hibáztatni. De te nem ítélni jöttél, hanem megmenteni, megváltani. Köszönöm, hogy úgy szerettél engem, hogy az életedet adtad értem. Taníts meg engem is a te világosságodban élni, nem hibátlanként, hanem őszinte emberként. Tedd világossá előttem is, hogy a te szereteted nem tökéletességemhez, hanem nyitott szívemhez kötődik. Adj bátorságot, hogy ne féljek attól, amit a fény megmutat, hanem reménnyel nézek rád, aki a sötétségből is életet támasztasz. Amen.

Ma egy kicsit körüljártuk, értelmeztük, mit is jelent hívőnek lenni. Ugyan itt az elvilágiasodott Európában a létszámunk rohamosan csökken, sajnos hazánkban, városunkban, egyházközségünkben is, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk kellene ehhez a tömeghez alkalmazkodni, sőt ellenkezőleg. Pont hitelesen megért kereszténységünkkel mutathatunk utat, példát ebben az önzésében vergődő világnak, testvéreinknek. Nem ítélkezni, hanem példát adni, ezt kéri tőlünk Mesterünk. Ő is ezt tette, nekünk is ez a feladatunk. De nem összeszorított csikorgó fogakkal, parancsot teljesítve, hanem derűsen, örömmel. Ezzel az örömmel, meggyőződéssel énekeljük mai záróénekünket.

Kedves testvérek, köszönjük, hogy velünk tartottak és bekapcsolódtak az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új rendtagokat avatott a máltai lovagrend a budavári Nagy Boldogasszony templomban. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Jönnek a részletek. A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. Új rendtagok beiktatását ünnepelte a szuverén máltai lovagrend június 21-én patrónusra keresztelő Szent János ünnepéhez kapcsolódóan, közölte a Magyar Kurír. A lovagrend vezető káplánja Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt annak a szentmisének a főcelebránsa a budavári Nagy Boldogasszony templomban, amelynek keretein belül avatták fel a két új rendtagot, Sumicki Máriát, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat önkéntese magisztrális dámaként, illetve Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára magisztrális káplánként nyert felvételt a rend harmadik osztályába. Az új rendtagok a most megkapott köpenyt és a keresztet Krisztus nevének megvédésére, a hit terjesztésére és a szegények és betegek szolgálatára viselik. Június 17-én a

0: bombázták át a hajdudorogi főegyházmegye új szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón, tudósít a Magyar Kurír. A kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára kialakított épületet Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita áldotta meg. Az ünnepélyes átadót házszenteléssel kezdte, amelyben Sesták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó segítették. Az áldás nem csak a bajok elkerülését jelenti, hanem az Úr Jézussal való találkozást is. Itt a pihenésen kívül lesz lehetőség gazdagodni, gyarapodni, fejlődni és töltekezni is Jézus szeretetében, mondta köszöntőjében a metropolita. Teldik János pasztorális helynök, a fenntartó iroda lelki igazgatója köszöntőjében kiemelte, reméli, hogy az új ingatlan lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy itt is növekedhessenek hitben, reményben és szeretetben. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe, és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges imakilencedet érdetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz. Ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás: Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, halványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsinekkel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára, régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karos székbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felírat, vastag fekete ákon-bákon betűkkel: Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel s távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alább hagy, egy kedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyűrkélve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap. Az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákon-bákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon ráz fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek. Ajándékom a dohányzó asztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy összetudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve Malcolm-Bacon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislákoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra, vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál. Egyhangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni, azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor pohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprő földi ostobasággal. Pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosoly csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám, önmagadat.

Aranyosi Ervin, ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világba vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitednek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobokkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

0: Könnyítsa lelkeden. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus 2. eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!

0: szeressétek egymást. Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne féljetek az emberektől, mert semmi sincs elrejtve, amire fény ne derülne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, ám a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak, és egy sem esik közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitokat is számon tartják. Ne féljetek hát, hisz értékesebbek vagytok ti sok verébnél. Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
2: Kedves testvéreim! Az ószövetségi olvasmányban a próféta arról tanúskodik, hogy rettegés van, félelem van, szorongattatás van. De az Úr megóvja az övét. Hogyan? Nem múlik el a szorongattatás, nem múlik el a rettegés érzése. Az Úr tudatosítja a szolgájában azt, hogy ő vele van. És az idő a szolgának, az Úrhoz tartozónak dolgozik. Mert nincs az a fenyegetés, birodalom, izmus, amely véget ne érne. Minden erő is ki fog egyszer fáradni. És mi marad utána? Az újabb erősebb, a következő rendszer, a következő izmus. De aki az Úrhoz hűséges, az tudja, hogy hova tartozik. De az nem akar olyan fegyverekkel harcolni, amivel őt támadják. Ő nem akar rettegést okozni másnak. Nem akar megfélelmíteni mást. Nem akar valakit fenyegetni, vagy ahogy tetszik, feljelenteni. Az Úr megóvja szolgáját önmagától is, hogy rosszat tegyen, mert az neki is rossz. Mert ha olyan fegyverrel harcolunk mások ellen, ahogy minket bántanak, nem vagyunk különbek másoknál. És ugyanaz a feszültség bennünk is van. És hogy fekszünk le éjszakánként? Hogy nézünk tükörbe? Mit mondunk? Tetteinknek milyen következményei vannak? És életem végén visszatekintve, mit mondok el? Hogy éltem az életem? Ebben segítenek a példák. A Szenteszkében példákról hallunk. Ádám példájáról és Jézus példájáról. Egynek bűnbesése sokakat bűnbe vitt. Vesz Ádám és Éva a jó és rossz tudás fájáról, el akarják dönteni, mi a helyes, önmaguk a mérce, köszönjük szépen 10 parancsolat, Isten törvénye, nem, én el akarok távolodni az Istentől, majd én, és azt hiszem észre, hogy sebeket okozok másoknak, és magam is sebes leszek eközben. De Jézus példája, hogy engedemeskedik az atyának, és életét egy küldetésbe, hivatásba teszi. Ezért mondja Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán, mert botránkoztatsz, mert mit mond Péter neki? Hogy nem lehet, hogy veled ez történjen, tehát el akarja téríteni őt a hivatásától, a küldetésétől, az áldozatvállalásától, a kereszt fölvételétől, és egy élet odaadásától. El akarja téríteni őt Péter Jézust, és Jézus példája megmutatja azt, hogy egy hivatásban, egy küldetésben élni érdemes. akkor is, amikor annak nehézségei vannak, vagy keresztjei vannak. Mert az lesz egy tartalmas, csordultig teli élet. Jézus azt mondja, hogy attól féljetek, aki a lelket kárhozatba taszítja. Ugye a sátán az csak befolyásol minket, kísért. Kísért minket a rosszra. Vedd meg, tedd meg, legyen a tiéd. A döntést nem a gonosz hozza meg. A döntést mi magunk hozzuk meg. Mi atyánk imádságban mondjuk, hogy ne vigy minket a kísértésbe, mert félek, hogyha a kísértésbe esek, elbukom. És kérjük az Istent, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amelyben elbotlanánk, mert ismerjük magunkat, és félünk attól, hogy nem leszünk erősek. És ez az alázat segít minket abban, hogy ne menjünk be olyan utcákba, amelyben elbukhatunk. Eltávolodhatunk az Istentől. Ugye a pokol ilyen teológiai értelemben jelenti azt is, hogy az Istentől való távolság helye. Hogy nincs ott az Isten, mert én azt mondtam, hogy nem kell az Isten oda. És az Isten, mivel szabad akaratom van, megengedi azt, hogy nélküle éljek. Persze ennek vannak következményei. Itt a Földön, hiszen pokollá tudjuk tenni magunk meg mások életét, és oda át meg, köszönöm szépen, én el vagyok én magamnak. De magunkat nem tudjuk megölelni. És a pótcselekvéseink, meg a javaink sem ölelnek meg bennünket. Bizony, Jézus élete példát ad arra, hogy hogyan éljük az életünket. Az ő megigazulása, az életének az igaz volta, mutatja azt, hogy mi a mi életutunk is. Lehajolni a másikhoz, türelmesnek lenni, megbocsájtani, esélyt adni, irgalmazni. Arra figyelni, aki ott van. Nem mondja se az irgalmas, pontosabban a szamaritai asszonynak, a kútnál, meg éppen Nikodémusnak, hogy majd holnap. Ő akkor jönnek oda. A gazdag ifjú is akkor jön oda. És hát mond neki Jézus kemény szavakat, és amit nem fogadnak a gazdag ifjú, de Jézus nem későbbre halogatja a lehetőségét annak, hogy ő jót tegyen. Persze a Lázár feltámasztásánál még vár 3 napot, de azért, hogy Lázár feltámasztásában az Isten ereje mutatkozik meg. Bizony, nekünk is van egy életutunk, amelyben Jézus életútja szerint járhatunk. Halljuk az evangéliumban, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt. És aki nem megtagad, én is megtagadom őt. De ez a megvallás az nem az utca sarkon való kiállásról szól. Nem feltétlen vallásos póló viseléséről, vagy éppen a kereszt hordozásáról a nyakunkban, medál formájában, vagy fűbevalón, esetleg tetoválás formájában, hanem a kis tettekben, életünk tetteiben. Hogy én hogy beszélek másokkal? Milyenek az emberi viszonyaim? Hogy a életem lakásában milyen a nappalim? Rendezette? Tiszta-e? Fogadok be másokat is, vagy csak a magam kis elefántcsont tornyában ülök. Életünk döntéseiben mutatkozik meg, hogy kik vagyunk valójában. Apró döntésekben, hogy tudjuk-e értékelni azt, amink van. Hogy örülünk az igazságnak is, a nem igazról kimondjuk, hogy nem igaz. Hogy van belső szabadság. Nincs irreális elvárásunk magunkkal szemben, és mások irreális elvárására sem hallgatunk. Van bennünk bátorság dönteni. Nehéz döntés hozni. A görög filozófia ismeri az okosságot, mint sarkalatos erényt. Ami nem azt jelenti, hogy valami tudományos végzettségem van, meg nyelveken beszélek, hanem azt, hogy okosan vezetem az életemet. Ami az életállapotomhoz tartozik, azt én megteszem-e? Gyerekként tanulni, középkorúként elköteleződni, idősebbként meg tanítani a fiatalabbakat az életigazságaira. Minden más kertészkedés az relatív meg ételvásárlása. Okosan vezetni. És éppen ezért fontos, hogy olyan döntéseket hozunk, amely hosszú távú jó döntés. Okos döntés. Hogy van méltóságom, és nem adom el a méltóságom. Hogy van bennem önállóság, alázat, és végül remény, hogy jóra fog fordulni minden. Hogy az Úr velem van, az Úr számon tart. Ugye két verebet adnak egy fillérért. Miért kellett verebet vásárolni? A veré volt a legértéktelenebb, bocsánat, termék a piac, élő állat a piacon. 12-esével árulták, azért, mert akkor nem volt még macska eledel, vagy alutasakos, hanem macska eledelnek használták ezeket a musmadárkákat. És mégis a veréb tollát az Isten számon tartja. Akkor mennyivel minket inkább hozzátartozókat? És tudjuk, hogy az Isten mindent a javunkra fordít. Mint Szenti József, nem elnézést, Szendi József, Veszprémi püspök, újmisei szentképén szerepel, hogy, Isten, hogy legyünk megbizonyosod arról, hogy a nehézségeket az Úr miattunk engedi meg. És ez a szentkép 1944. december 24-én lett dátumozva, mert előző, aznap szentelték pappá, és aznap volt az új miséje, előző nap diakonussá, mert jött az orosz front, Budapest ostroma van ekkor. És az ostromlott városban írja a leendő püspök azt, hogy a nehézségeket a jövünkre engedi meg az Úr. Mert megmutatkozik az emberi erény mások iránti segítségben és odafigyelésben. És az évek elmúltával visszatekintünk arra, hogy én mit tettem az életemben. Mit tettünk mi az életünkben. Hogy tudunk számot vetni. Tudunk tedeumot zengeni. Ma az áldozás után tedeumot énekelünk a tanév lezárása véget, de mi is hálát adunk azért, ami történt velünk az életünkben. És engedjék meg, hogy Sik Sándor gondolataival zárjam gondolataimat, aminek a szavait kicsit, vers idézeteket beemeltem a prédikációba is, hogy bátorság, belső szabadság, önállóság, méltóság és végül remény. Téged Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót. Hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem. Hála legyen, hogy értenem adatot másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek. Hála legyen, hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel. Hála legyen, hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút. Hála legyen, hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút nem tett boldogtalanná. Hála legyen, hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek. Hála legyen, hogy akik szerettek, szépen szerettek. És nem kellett nem szépen szeretnem. Hála legyen, hogy amim nem volt, nem kívántam. És sohasem volt elég, aki voltam. Hála legyen, hogy az ember lehettem akkor is, amikor az emberek nem akartak emberek lenni. Hála legyen, hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, és talán nem kell a városban mennem a lámpásomba olajért. Hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen. És ma is kiálthatom, úgy legyen. És holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram! Hála legyen! Amen.

Fájt, korgott, hangos, szemtelen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Olyan világban élünk, amikor az emberek azt gondolják, hogy a külső dolgok megváltoztatásával minden rendbe fog jönni. Vonatkozik ez a politikai életre, vonatkozik ez nemzetünkre, közösségeinkre, vagy éppen a családjainkra. Nagyon sokat vádoskodunk. Másokat hibáztatunk azért, ami rossz. Nyilván megvannak az objektív tények, ezt nem is akarom kétségbe vonni. Mégis nagyon fontosnak tartom, hinni kell abban, hogy nem a külső világ, a politika, a társadalomnak az összetettsége fogja megváltoztatni a mi életünket. Nem az fogja megadni a belső harmóniát. Nyilván küzdenünk kell azért, hogy az emberi igazságosság, az emberi méltóság ne legyen sértve. Mégis hinnünk kell abban, hogy bennünk, a szívünk mélyén kell megteremteni azt a békét, amit csak Isten segítségével tudunk megteremteni. Ő adja hozzá a kegyelmet. Az ő igéje, a Szentírásnak a tanítása, szenteknek az élete nagyon sokat tud segíteni abban, hogy valóban meg tudjuk szerezni azt a békét, ami után vágyódjunk. És én úgy gondolom, nagyon fontos. Hagyjuk el az ítélkezést, a vádaskodást. Tanuljunk meg mi magunk felelősséget vállalni. Persze vannak külső tényezők, de hogy hogyan és miképpen viszonyulunk ezekhez a tényezőkhöz, ez kizárólag csak rajtunk múlik. A Szentlélek Úristen töltse be életünket, szívünket, lelkünket, hogy ezt meg tudjuk érteni.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A dél-koreai államfő szerint 14. Leó pápa koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti megbékélésnek. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Ryubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sepestyén Eszter, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. 14. Leó pápa 2027-es dél-koreai látogatása új lendületet adhat a két Korea közötti párbeszédnek, adja hírül a Fidesz. Lee Jae-myung dél-koreai elnök európai útjáról beszámoló sajtóközleményében bejelentette, hogy a Vatikánban arra kérte a pápát, hogy a szöuli ifjúsági világtalálkozó alkalmával látogasson el a demilitarizált övezetbe és lehetőség szerint Észak-Koreába is. A pápa jelezte, hogy megfontolja a javaslatot. Egyházi és civil vezetők szerint egy esetleges észak-koreai pápa látogatás jelentős hatással lehetne a megbékélésre a koreai félszigeten. A koreai katolikus püspöki konferencia ennek jegyében júniusban különleges imakilencedet édetett. 9 püspök látogatott el a két ország határán található demilitarizált övezetbe, ahol imádkoztak azért, hogy a béke és a párbeszéd ismét meghatározóvá váljon a két Korea kapcsolatában. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját.

0: Jézus szentsége szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási rítus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta a fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásaért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szentmise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
2: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az Úr asztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
2: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az Atyának. A Szentmise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
2: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A második vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget, a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
3: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakuló vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök számos tanítmánya volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székesegyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetés jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippo új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsületetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erejkéjé átvitelének az éve. Más források, többek közt Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston erekéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a transzlációra, az erekék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szentestét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston erekéjét. A Rómának súlyát Szent Péter erekéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston erekéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyakat a szaracénoknak. Liutprand kortársa, az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja. Liutprand megtűrván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyaláztak azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pavia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiáró tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő Karolin korig kell várnunk, Adone, Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homíliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradmányait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális elöljáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmánya a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa a homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Papszentelést tartottak június 13-án a szombathelyi székesegyházban. A következő percekben Székely János püspök atya szentbeszédét hallják.
2: Kedves paptestvérek, kedves testvéreim, kedves szentelendő testvérek! Az olvasmányban Sámuel próféta meghívását hallottuk, és azt, hogy a kis Sámuel lassan érti meg, nehezen érti meg, hogy maga Isten szólítja őt. Valahogyan úgy, mint Mózes is, ott az égő csipkebokornál, amikor az Úristen küldetést ad neki, mindenfajta módon tiltakozik. Azt mondja, nem fognak nekem hinni. Azt mondja, nem tudok beszélni. A végén, amikor már nincsen érve, azt mondja, ne haragudj, Uram, küldj valaki mást. De gondolhatunk Jeremiás prófétára is, az ő vívódásaira, amikor azt mondja, már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna bensőmben, átjárta minden csontomat. És ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Isten szólítgat, és nem adja föl a meghívást. Kitartó, hűséges, udvarló és szerető, mert nagy kincset akart nektek adni. Önmagát, a barátságát. Be akart költözni a szívetekbe, hogy aztán adhasson benneteket a világnak. Sokfajta módon kopogtatott az életetekben. Kedves Marci, talán érezted már az ő titokzatos szeretetét, közelségét, amikor nagymamát imádkozni tanított. Vagy akár, amikor Császár Gyula atya néha benézett hozzátok. Vagy kicsit később a kántor képző alatt, hogy érezted, hogy Isten valami többet vár tőled. Vagy egy-egy beteg ágy mellett ülve, hogy fogtad egy beteg egy haldokló kezét, és érezted Isten szent közelségét, és a küldetést, amire téged hív. Kedves András, te is érezted, ahogy Isten szólítgat szüleid szeretetében, a plébánián, ami szinte második otthonod lett, minisztrálások, nyári táborok, nagyszerű káplánok, aztán ahogy a Caminón zarándokoltál, vagy a koronajárvány idején, amikor a végső nagy igent kimondtad, kopogtatott Isten a szívetek ajtaján. És nagyon örül annak, hogy igent mondtatok. Ez a mai nap örömünnep az égben is, Isten szívében is. Ez által, az igen által tud az életetekbe egészen beköltözni. És így tud benneteket valóban ajándékká, megtört, odaadott kenyérré tenni az emberek javára. A Szentleckében erről hallottunk. Jézus kezébe veszi a kenyeret. Megáldja, megtöri, és odaadja. Ezt teszi a pappal is. Kezébe vesz minket, meghív. Ezt tette a fölkészülés évei alatt is, amikor formált, alakított, vezetett. A mai napon megállt, hogy a kenyeret átváltoztatja, benneteket is fölszentel. Talán szentelés körül az emberben kérdések is megfogalmazódnak, félelmek, méltó vagyok erre, eléggé bölcs vagyok, van elég erőm, elég szent vagyok-e, fogom-e tudni ezt derűsen végigcsinálni. nem jó kérdések. Fölszentelt, a meghívott ember nem önmagában bízik, nem önmagára épít, hanem Isten kegyelmére. Ő lesz veletek, ő költözik belétek, átformál. Nem a magatok bölcsességét kell hirdetni, hanem a kereszt balga, egyszerű bölcsességét. Ő fog rajtatok keresztül cselekedni, kegyelmet osztani. Ezt élitek majd át minden nap az oltárnál, a kezeitek között, úgy, ahogy valaha Betlehemben megszületik az élő Krisztus. Őt emelhetitek a magasba, őt adhatjátok az embereknek. Vagy ezt élitek majd át a bűnbánat szentségében, ahol Isten bocsánatát adhatjátok, közvetíthetitek, s átélitek, hogy emberek válláról szinte láthatóan hull le az óriási teher, átélik a megtisztulás katarzisát. Az ő örömük munkatársai lesznek, ahogy Pál apostol mondja. Jézus nem csak megáldja a kenyeret, hanem meg is töri. Kedves Marci, kedves András, ez is része az útnak, a megtöretés. Isten boldogságra hív minket, teljes életre hív. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen, s bőségben legyen. Ám ehhez a boldogsághoz egyetlen út vezet, csak a szeretet útja, az önátadásé. És ennek része a megtöretés, a kereszt is. Ahogyan így van ez a házas ember életében is, a szeretet útjának kikerülhetetlen része az áldozat is. Az, hogy valaki életének a terhét, a sebeit is, nehézségeit is vállamra veszem, elfogadom, hordozom. Kilépek önmagamból. Ráhangolódom a másik emberre, az ő boldogságát szolgálom, sebezhetővé teszem magamat, darabokat adok oda az életemből. De a pap életének is része a megtöretés. Az, hogy az énünk elkezdjen csökkenni, hogy ő növekedhessen bennünk, hogy valóban önmagát adhassa általunk. Kedves Marci, kedves András, ahhoz, hogy Jézus odaadhasson benneteket, ahhoz nektek is nagyon nagy lelkűen oda kell adnatok az életeteket neki, és az emberekért, időtöket, minden energiát, magánéletet, szorgalmadat, szíved szeretetét. Meg kell nyitni a szívedet, csak plébánia ajtót is. Sok-sok Istent kereső embernek, hogy odaadhasson, mint kenyeret, oda kell adnod magadat az ő kezébe. Az evangéliumban pedig arról hallottunk, hogy Péter a vízen elindul Jézus felé. És amíg őt nézi, addig tud a vízen járni. De ahogy a hullámokat nézi, akkor süllyedni kezd. Központi szemináriumban délután gyakran ültem kápolnában, és a leggyakoribb evangélium rész, ami elém jött, mindig ez volt. És azt éltem át, hogy a papi élet nem természet ellenes, de nem is egészen természetes, hanem természet fölötti, és addig tudok a vízen járni, kegyelemben élni, amíg Jézusra nézek, amíg ő emel. Őt nézzétek, ő benne bízzatok, az ő kezébe kapaszkodjatok. Kedves Marci, a szentelési jelmondatod szándékod szerint vezetsz engem. Nem kell mindig tudnod az utat. Nem kell előre látni. Nem kell mindig tudni a miértet. Elég tudni azt, hogy veled van. Vezet. Fogja a kezedet. Ő tudja merre. jobban, mint ahogyan mi tudjuk. Minden reggel, hogy elkezded a zsolozsmát, az ő kezét fogod meg. Minden reggel, ahogy odalépsz az oltárhoz, vagy belépsz egy hittanterembe, lenyomod a kilincset, tudod, hogy veled jön, vagy elkezdesz egy beszélgetést, ő vezet, engedd, hogy vezessen, bíz benne. Kedves András, szentelési jelmondatod, íme eljövök, hogy megtegyem, amit kívánsz. Átforrósodott a szíved, amikor a kántor énekelte ezt a sort. Egyszerűen meg kell tennünk, amit ő kíván. Ahogy az a kisfiú az 5 kenyeret csak 2 halat nagy lelkűen odaadta Jézus kezébe. Így kell nap mint nap, amit ő kér, amire hívott, egyszerűen megtenni. És Jézus kezében ez a kevés megsokszorozódik. Bőséges kenyér lesz sokaknak. Kedves testvérek, a világnak mindenek előtt Istenre van szüksége. Erről is ír 14. Leó pápa a gyönyörű új enciklikájában, amely a csodálatos emberségről szól. És többek között arról, hogy ahhoz, hogy ne váljunk géppé, a technika rabszolgáivá, ne Bábelt építsünk. Ahhoz az embernek mindenek előtt Istenre van szüksége. Hogy rádöbbenjen ő Isten képmása. Óriási kincs, végtelen méltóság, szeretetre született. Alkotásra, kapcsolatokra, örömre. Az ember nem haszontermelő eszköz. A célja nem a profit maximalizálása. Emberek vagyunk, végtelen kincsek. Az emberiségnek mindenek előtt erre van szüksége. Erre a távlatra, hogy Isten arcát lássa, az életének az igazi tartalmát. A pap ezt adja, ezt hordozza. Az embernek ezért mindenek előtt papra van szüksége, aki az örökké való zarándoka, az ő szeretetének a jele. Mai napon szeretnénk köszönetet mondani és hálát adni András és Marci szüleiért, az ő szeretetükért, sok-sok áldozatukért, jóságukért, hitükért. Ennek a mai napnak a fényében benne van az önök élete, szeretete, nagy szíve, hogy ilyennek formálták, alakították a gyermekeiket, hogy képesek legyenek és akarják ezt a nagy igent kimondani Istennek és a világért. Az egyházunk nevében is köszönetet mondok ezért. Legyenek továbbra is a gyermekeik mellett, mint szerető, imádkozó, tenyér, ott levő, közelben levő szív, amely mindig segít, amikor kell. Kedves paptestvérek és kedves testvéreim, mi is legyünk Andrásnak, Marcinak a tágabb lelki családja. Álljunk mellettük imádsággal, jó szóval, segítséggel, szeretettel, hogy megvalósuljon az életükben, amit Viennai Szent János, a papok védőszentje mondott, a pap Jézus szívének szeretete, és Isten egyik legnagyobb ajándéka egy plébániának, egy szíve szerinti pap, ebben segítsen benneteket, a szűzanyának, a papok édesanyjának imádsága, oltalma, Szent Márton és Boldog Brenner János példája és közbenjárása.
1: Papszentelést tartottak június 13-án a szombathelyi Székesegyházban. Az elmúlt percekben Székely János püspök atya szent beszédét hallották.
0: jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: رادیو. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pogány István plébános 25 éves papi szolgálatáért adtak hálát a Munkácsi Székesegyházban. Örmény és székely ételekkel vendégelték meg a híveket a Gyergyószentmiklósi Keresztény Zenefesztiválon. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtott a Dél-Szudánban. Jönnek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallják. Pogány István plébános ezüstmiséjét ünnepelték június 16-án a Munkácsi Székesegyházban. A Magyar Kurír beszámolója szerint a katedrális teljesen megtelt hívekkel a jeles alkalomból. A szertartás ukrán, magyar és latin nyelven zajlott, és az egyház egyetemességét és a hit erejét hirdette a nehéz sorsú régióban. Pogány István kiemelte, hogy ez a jubileum elsősorban a teremtő felé érzett hálájáról szól. Isten hívta meg őt erre a pályára, és végig megtartotta a szolgálatában. Lucsok Miklós főpásztor a szentbeszédében a papi hivatás 5 szakaszáról beszélt. Rámutatott, hogy az ünnepelt már elérkezett a papság legérettebb korszakába. Ez a stabilitás és a hűség időszaka, amikor a lelkipásztor teljes bizalommal adja magát Jézus kezébe. A Munkácsi Egyházmegye hívei meleg szavakkal köszönték meg a plébános negyedszázados kárpátaljai munkáját. Június 18 és 21-e között tartották Gyergyószentmiklóson a Feltöltő Keresztény Zenefesztivált. A romkat.ról cikke szerint a rendezvény vasárnapján egy közös örömfőzést tartottak a résztvevőknek. A hagyományos székelyfogások mellett az örmény katolikus közösség sátra vonzotta a legtöbb érdeklődőt. A látogatók itt megízlelhették az évszázados recept alapján készülő csurutosz, pacallevest és a homokban főzött örmény kávét. A csurút egy különleges, zöldfűszeres erjesztett tejtermék. A sátor szervezői elmondták, hogy ez a fűszeres étel nem csak gasztronómiai élményt jelent, ez a sokat üldözött örmény nép túlélésének a szimbóluma is. Emellett az identitásukat és a keresztény hitben való megmaradásukat is jelképezi. A gyergyói rendezvény jó példa volt arra, hogy hogyan kapcsolódhat össze a kulturális hagyományok ápolása egy keresztény könnyűzenei találkozóval. Jézus szentséges szívének ajánlották fel Riubu városát a helyi katolikus hívek a háború sújtotta Dél-Szudánban, írja a Fidesz. Az ünnepélyes szertartás, melyen több ezer fő vett részt, Eduardo Hiboró Kuszala püspök vezette. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felajánlás nem csupán egy vallási rítus, hanem elköteleződést jelent a béke, a remény és a megbocsátás mellett. Az országot ugyanis évek óta fegyveres konfliktusok és humanitárius válság sújtja. A szertartás során a helyiek közösen imádkoznak a törzsi ellentétek felszámolásáért és a kiengesztelődésért. A püspök kiemelte, hogy a dél-szudáni keresztények hite a nehézségek és távolságok ellenére is erős. A hívek a Szent Szív oltalma alatt készek újjáépíteni a közösségeiket. Ez az esemény a remény erőteljes üzenetét küldi a világnak, és bizonyítja, hogy a szeretet erősebb a félelemnél. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebők Jászmin Florentinát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A mai dicsőséges rózsafűzért a Mária Reáló budapesti stúdiójának kápolnájából az Akci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola diákjai tanárai imádkozzák. A rózsafűzért a hallgató imata szándékok mellett Magyarország lelki megújulásáért, a Mária Rádió hallgatóságának további gyarapodásáért, iskolánk diákjaért, azok szüleiért, tanáraért és iskolánk lelkipásztoráért is imádkozzuk. Kérjük a kedves hallgatókat, imádkozzanak velünk!
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
5: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézusom, ha úgy érzem, magamra maradtam, vagy eluralkodnak rajtam a nehézségek, juttasd eszembe szavaidat, én veled maradok minden nap a világ végéig. Erősíts meg engem ezen szavaiddal, és árazd lelkembe az imádás ajándékát, hogy tekintetemet rátszegezve érhessem napjaimat egy békés összeszedettségben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráját.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
5: Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentlélek Isten, betöltötted az apostolokat, lángra lobbantottad őket. Már nem aggódtak, hogy nem elég okosak, nem elég szentek. Tudták, hogy nem a maguk okosságát, hanem a te kereszted bölcsességét kell hirdetniük, nem a maguk erejére, hanem a te kegyelmedre kell építeniük. Szentlélek Isten, töltsd be minket is fényeddel. Szabadíts meg minden lehúzó, minket húsba kötő lánctól, a bűnök és a rossz szokások rabláncaitól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy szárnyalhassunk és szerethessünk. Te, az Atya és a Fiú közös szeretete, önátadása vagy. Taníts minket az önátadásra. Add, hogy az egyházban felismerjük, felszínre hozzuk a te ajándékaidat. Segítsd a papjainkat, hogy a közösség művészei legyenek, akik kibontakoztatni engedik mindazt, ami jó, akik harmóniába foglalják a sok-sok karizmát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Ámen.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Szentséges szűz Mária, jelenéseiddel szüntelenül arra emlékeztetett gyermekeidet, hogy eljön az idő, amikor mi is felemelkedtetünk majd a felhőkbe, hogy az írás mondja. Arra hívsz minket, hogy minden erőnkkel forduljunk fiat felé, és mérhetetlen szeretettel szeressük őt, aki majd értünk is eljön. Ég édesanyám, Mária, fogd a kezem és est ki számomra álhatatosságot, így vezess át engem is az élet nehézségein. Te légy az út számomra, amely Jézushoz vezet, és az ég kegyelmét hozza nekem, hogy majd egykor én is az égbe jussak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk szűzanyánk minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közben járunk, és el ne hagy abban a nagy harcban, amelyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz minket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk korája méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, és az örök boldogságba eljutni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
9: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiadat, fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Linka Gábor tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
2: Az előző részben Gábor elmesélte, hogy egy sokszerű anyagi megrázkodtatás miatt Horvátországba betért egy katolikus templomba, ahol nem várt meggyógyulás, talált nem hív lelke is. Ezután eltervezte, hogyha hazatér, megismerkedik a liturgiával, szeretne hívő lenni. Majd ezután egy súlyos epeműtét következtében az altatógáz benne maradt része elvette időre a józan eszét, zárt osztályra került. Innentől folytatódik a második rész.
3: Hazaérkezésem után hát mondhatnám, hogy a család közel ennyire nem örült neki, mint amennyire én örültem, hogy hazamentem. Abban a pillanatban visszavittek a kórházba, és mindjárt sikerült utat nyernem a zárt osztályra. Azonnal becsuktak és bezártak a zárt osztályra, ami ismételten megviselt, hogy nem, hogy jobb nem lett a helyzetem, de még rosszabb lett. Ott még több gyógyszert adtak, hogy próbáljak pihenni, és majd kifogom aludni magamat. Én ezért még többet imádkoztam. Szobatársaim bevallása szerint aludtam sokszor olyan mélyen, és beszéltem magamba, és az egyik szobatársam jegyzetelte, hogy mit motyogok magamba, és a rózsafüzért mormoltam folyamatosan magamba, tehát nem volt semmi más kiútam ebből az egész dologból, mint Istenhez fordulni, és folyamatosan imádkoztam hozzá. Itt az történt, hogy kértem az ápolót, hogy ha lehet, vigyenek le egy kápolnába, ott szeretnék Istenhez imádkozni, de azt mondták, hogy aki zárt osztályon van itt, konkrétan innen nem lehet csak úgy kimenni, imádkozni. Aztán meg egyáltalán, mert nincs, aki vigyázzon rám, hogy elszöktem a kórházba, már nem vállalta a felelősséget senki, hogy nem fog másodjára is megtörténni. Ezért kértem tőle egy ceruzát, kaptam egy ceruzát, és arra gondoltam, hogy ha nem lehet eljutnom egy kápolnához, akkor a falra fogok egy keresztet rajzolni, és ott fogok imádkozni, és ott fogom Istent kérni azért, hogy mentsen meg, mert mivel én nem szedtem soha gyógyszert, vagyis az elmúlt 20 évben nem szedtem gyógyszert, hogy én nem éreztem úgy, hogy a gyógyszerek pont segítenének, hanem napról napra egyre mélyebbre sikerült csúsznom. Akkor tényleg meg is tettem, nem rontottam a falnak a helyzetén, mert nem volt a legtisztább, de a falra rajzoltam egy szép méretes keresztet, és letérdeltem a kereszt elé, és ott imádkoztam Istenhez, és óriási meglepetésemre, amikor hátra néztem, ugyanúgy az ott lévő betegekből egy páran, 5-6 ember ugyanott térdelt, és azt mondták, hogy valamire emlékeznek, hogy igen, hogy a keresztnél Istenhez tudunk imádkozni, aki fog nekünk segíteni, hogy ebből a helyzetből ki tudjunk jönni, és ezt nap mint nap megtettük. És itt éreztem Istennek ismét a kegyelmét, hogy ezt a lehetőséget, hogy ha nem is sikerült eljutni egy kápolnáig, de a kereszt által térdet tudtam előtte hajtani, és a lehetőségekhez képest tudtam hozzá imádkozni. Igaz, nem ment mindig a leggyorsabban, mert a gyógyszerek miatt eléggé be voltam lassulva, de időm annyi volt, mint a tenger, tehát nem számított semmi, csak az, hogy tudjak imádkozni. Innen a családom ebből a kórházból egy idő után elvittek, mert úgy érezték, hogy ha ők nem visznek innen ki, innen már nem biztos, hogy lesz kiút. Átvittek egy másik kórházba. Igaz, ott már a falra nem rajzoltam keresztet, de ott is minden nap lelkesedéssel imádkoztam és térdeltem, hogy Isten segítsen azért, hogy ebből a helyzetből ki tudjak jutni, és változást tudjon létrejönni az életemben, mert én folyamatosan azt éreztem az egész dologban, hogy nem ott vagyok, ahol lennem kellene. Tehát az orvosok másképp gondolták. Ez a kis kiruccanásom a kórházba, ez közel 3 hetenket vett igénybe, és karácsonyra ennek örömére elengedtek haza, 2 darab gyógyszerre, amire mondták, hogy az egyik olyan erős, hogy akár mérgezést is tud okozni, tehát óvatosan kezeljem a dolgokat, hogy csak annyit vegyek be belőle, amennyire éppen szükség van. Amikor elkerültem haza, akkor a 2 gyógyszer szedésével napról napra még mélyebbre sikerült süllyednem. Kezeimet már nem tudtam felemelni, és a lábaim is egyre makacsabbak lettek, és nem akartak megtartani. Tehát legtöbbet feküdtem az ágyba. Amikor elsőre arra gondoltunk, hogy hát ezektől egyszerűen meg kell szabadulni, és egy más megoldást kell választani. És ekkor gondoltuk ki azt, hogy ki fogjuk váltani a gyógyszereket olyan gyógynövény alapú készítménnyel, ami nyugtató hatással van, hogy a gyógyszerek mellékhatásait ki tudjuk kerülni. Első próbálkozás után először nem sikerült, mert akkora volt a mellékhatás, hogy még rosszabbá vált az állapotom, de 1-2 nap után ismét megpróbáltuk, és akkor gyakorlatilag sikerült, tehát onnantól kezdve most már közel 1 hónapja egyáltalán nem szedek gyógyszert, amivel azt gondoltuk, hogy akkor most már viszont megoldottunk mindent, és előre tudunk haladni, és innentől kezdve már nincs akadály a mi életünkbe. Aztán itt jött csak az igazi csapás. Egy hétre való dadogásra tettem szert, mert a mellékhatás ilyen szinten hatott rám, és annyira nem tudtam kommunikálni a környezetemmel, hogy egyáltalán meg se tudtak szinte érteni, és az a napszak bármelyik pillanatában képes volt előjönni, és napjaimat szinte tönkretettem, mert egyáltalán nem tudtam beszélni. Tehát szépen az én magam élete a csendbe kezdett burkolózni, mert hogy hallgattam, és más dolgom nem volt, csak figyelni tudtam, mert beszélni már nem ment, ezért egy újabb érdekes dologra lettem figyelmes, hogy elkezdtem megfigyelni azokat a dolgokat, amik körülöttem történnek, és amit ideig észre se vettem, hogy mennyi változás és mennyi jó dolog történik körülöttem. Ezáltal, hogy nem tudtam beszélni, egy új nézőpontból láttam meg a világot. Én mindig is egy cserfes, egy nagybeszédő ember voltam, és egy olyan helyzetbe sikerült belekeverednem, ahol meg kellett tudnom hallgatni azokat az embereket, akik a környezetemben beszélgettek, mert nem tudtam hozzászólni ezekhez a dolgokhoz. Akkor még nem tudtam, de így utólag ismét azt mondom,

és nem hívtunk akkor sem már mentőt, hanem éreztük azt, vagy éreztem azt a dolgot, hogy ha föl tudnék valamilyen szinten állni, és lenne hozzá segítség, akkor ismét el tudna indulni a vérkeringés a testemben, és ismét tudnék járni. És ami előtte nagyon nehezen ment, hogy kérni másoktól, hogy segítséget kérni, amikor az ember bajban van. Hát mindjárt tudtam kérni, és sok-sok testvér segített. És négyen lábra állítottak, sétáltattak, és lelkesítettek, hogy minden fog működni, és új-új erővel fogok tudni tovább menni. És tényleg rövid időn belül ismét a lábamba visszatért az élet a karjaimba, az erő, és tudtam megint járni. Aztán még mindig csak süllyedtem nap, mint nap, mert sokat szédültem, nem tudtam járni. Akkor a négy kézláb magatehetetlenségtől feküdve pedig folyamatosan azon gondolkoztam, hogy vajon milyen élet lesz ez számomra és a családom részére, hogyha ez így fog maradni. Aztán bekövetkezett az a dolog, hogy egymás követően napokon át, mint egy darab fa feküdtem az ágyban, és nem tudtam magammal mit kezdeni. És akkor megint jött bennem egy érzés, ami valahogy azt sugallta, hogy föl kell innen állni, mert nem ez az utam, hogy egy ágyban feküdjek, mint egy darab fa. Közben óriási szerencsém, hogy egyházközösség részéről rengetegen imádkoztak értünk, amit én előtte soha nem éreztem, de ez fantasztikus dolog volt, hogy ugye mindig mondták, hogy az imádságnak mekkora ereje van, és éreztem azt a testvérektől kapott imát, hogy egy indítatás által elkezdtem azon gondolkozni, hogy fel fogok tudni innen állni, és teljes életet fogok tudni ismét élni, és elkezdett ez forogni a fejemben, hogy ennek működnie kell, és az a sok-sok segítség ott lesz mellettem, és fel fogok tudni állni. És még egy-két nap eltelte után, egyik reggel valahogy lekúsztam az ágyról, és akkor azt mondtam rá, hogy innentől kezdve föl fogok állni, és akarni fogok járni. Nem fogom engedni azt a dolgot önmagamban, hogy elsüllyedjek, és romoljon az állapotom. Azt nem mondom, hogy egyszerűen ment, és hosszú métereket mentem. Pár lépés után komolyan kifáradtam. Először bánkodtam, és azt gondoltam, hogy ha ez ilyen nehezen fog menni, akkor ennek sose lesz vége, de pihentem egy kicsit, és ismét elkezdtem, és egyre többet és többet bírtam, és két hónap után először merészkedtem ki az utcára egyedül, és érdekes dologgal szembesültem, hogy olyan újnak láttam a magam környezetét, mintha nem is ott laktam volna. Megtettem az első sétámat a lakókörnyezetem és környékén, és a nagy csendben, amiben sétáltam, szinte minden zajra, minden csicsergő hangra fel tudtam figyelni, és akkor jöttem rá, hogy milyen gyönyörű helyen is lakom, amit ez ideig nem vettem soha észre. Ezek a séták nap mint nap egyre hosszabbak lettek, és egyre többet tudtam fennlenni. Most jelen helyzetemben már nagyon jól érzem magamat. A fáradtság, a nehézség egyre inkább elmúlóban van. Őszintén elmondhatom, hogy a leghálásabb ember én vagyok, mert Isten a kegyelmébe fogadott, és olyan lehetőségeket mutatott meg az életemben, amit előtte soha észre nem vettem volna. És nagyon-nagyon köszönöm ezt a sok-sok megtapasztalást, amin végigmentem. Amikor benne voltam a helyzetekben, akkor először gondnak éreztem, de így utólag áldás az egész. És megköszönhetem az egyházközösségünk összes tagjának, akik imádkoztak a családom és értem.

0: és Istennek, hogy ott volt velem mindig, és a legelkeseredettebb helyzetben is ott állt mellettem, és segített. Köszönöm.
1: Kedves hallgatók, Rinka Gábor tanúságtételét hallották. A felvételt Kovács János készítette.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, hazánkban és hazánk határain túl. Köszönti önöket Sós Károly, a műsor szerkesztője és a műsor vezetője. Márton Áronról szóló havi műsorunkat hallják. A mai alkalommal, kedves testvérek, a püspök úrnak a hegyi beszédről írt beszédeit fogjuk megismerni. Hát valószínűleg egy vagy kettő fog beleférni a mai adásba, de aztán a következő adásokban majd folytatjuk. Ennek a beszédnek a címe Népek és kultúrák sorsa. Idézet következik a Máté Evangélium 4. fejezet 23. 24. verséből és az 5. fejezet 1.-2. verséből. Így szól az idézet. És körüljárá Jézus egész Galileát, tanítván a zsinagógában, és hirdetvén az ország evangéliumát, és elterjede az ő híre egész Szíriában, és hozzája vinnének minden beteget, különféle nyavajákban és gyötrelmekben sínlődőket, ördöngősöket, holtkorosokat és inaszakadtakat, és meggyógyította őket. És nagy sereg követte, látván pedig Jézus a sereget, felment a hegyre, és miután leült, hozzájárulnak az ő tanítványai, és megnyílt a szája, tanítani kezdte őket. Eddig az idézet. Krisztusban szeretett testvéreim, ezévi beszédeim tárgyául az evangéliumnak a hegyi beszéd elnevezés alatt ismert részét választottam. Úgy szokták mondani, hogy ez a programja a hegyi beszédben adja Krisztus a törvényeit annak az országnak, amelynek alapításáért a földre jött. És erről ezt mi tudjuk, hogy ez az Isten országa. Korunk egyik legnyugtalanabb és legzseniálisabb elméje így nyilatkozik róla. Idézet. A hegyi beszéd a legfőbb jogcímünk az embereknek arra, hogy létezzenek. Arra, hogy az emberek itt legyenek a végtelen világegyetemben. És a mi kielégítő igazolásunk. Okmánya emberi méltóságunknak, hogy lelkes lények vagyunk. Zálog, hogy magasra emelkedhetünk, tulajdon magunk fölé, és többek lehetünk, mint csak emberek. Ígérete ennek a legmagasabb lehetőségnek, ennek a reménységnek, felülemelkedhetünk az állatokon, az idézetet Márton Áron Papini Krisztus története című könyvéből vette. És amikor így ír Papini, érezzük, hogy meglepő állításokat, nem egy megáldott, nagy tehetségnek az írói bravúroskodása, hanem legbelsejéből feltörő meggyőződése, egy keserves értelmi munkával, öngyötrődések árán világnézethez jutott embernek a hitvallása. Könyvének bevezetőjében írja magáról, hogy egykor szennyes volt, mint Dante fekete kerubja, Istentől elszakadva, magát a törvényeiből kitépve, istenné akart lenni. És 6 év múlva, izgatott töprengések után, félbeszakítva egy évekkel azelőtt megkezdett munkáját, valami nyugtalanság sodrában egy nála hatalmasabb erőtől hajszolva elkezdte írni ezt a könyvet, amelyben így beszél Krisztusról, így nyilatkozik Krisztus híres hegyi beszédéről. A hegyi beszéd arról szól, hogy az ember a világnak a porgára. Törvényei is egyetemesek, az égből nyúlnak le a földre, áthogják a földet, kötik az embert. Bevezető beszédemben, írja Márton Áron, ma arról lesz szó, hogyha az emberek ezeket a szálakat eltépve, először mindig bemenekül a természetbe, azaz a naturalizmusba, de ezek a népek ezzel a kultúrával együtt mindig eltűnnek. Második, eltűnés, ez a sors fenyegeti korunkat is, amelyik megdöbbentően ezen az úton halad. Ahogy Ádám a lelkében beállott meghasonlás után a természet védelme alá menekült, úgy menekült az Istennel meghasonlott ember a naturalizmusba. Az Isten ellen lázadva mindig lázasan a külső kultúrára vetette magát. A testvérgyilkos Káin utódai a keniták voltak, a lélek nélküli civilizáció első úttörői. Amint a Szentírás elmondja, városokat építettek, közülük támadt a nemzetsége, ők lettek kovácsok, bronzművesek, tehát a mechanizmus és mesteremberek, kézművesek ősi képviselői. De náluk honosodott meg a több nejűség is. Ők rontották meg szép és ledér asszonyaikkal a szetitákat, az Isten fiait is. Ez a teremtés körvényben a 4. fejezet 25-ös versben olvasható. És náluk vette kezdetét az az erkölcsi rothadás, amit az Úristen aztán a vízözönben fullasztott. Teremtés könyve 6. fejezet 11. 13. vers. A bábeli toronyépítés az óriás gépek építőinek régi kísérlete, aminek történelmi valóságát az ásatások újabb eredményei igazolják, csak egyetlen kiemelt figyelmeztetés arra, hogy a civilizáció önmagában csak felszabadítja az emberben lakó ellenséges erőket. Még ma is csodálattal állunk meg ezek előtt a hatalmas nyomok előtt, amelyeket a kultúrtörténelem a letűnt népek életéből felkutatott. A technika gigantikus teljesítményei látják kiásott városok törött darabjaiban a művészet gazdagságát és hatalom merész fikcióit a feltárt romokból napvilágra hozott leletekben, és azok a népek, amelyek ezeket megcsinálták. A sumérok, egyiptomiak, babilóniaiak, asszírok, médek, perzsák, görögök, rómaiak eltűntek. Hatalmas kultúrájukra csak a múzeumokban összegyűjtött romokból következtethetünk. A nagy alkotások, s velük együtt a büszke alkotások is utódok nélkül tűntek el a földről. Mindannyiukat kivétel nélkül a bűn öröme, az erkölcsi süllyedés hullámai sodorták le a történelem színpadáról, s nagy tömegű hullát a keleti kultúrával együtt. Krisztus egy ilyen nagy, fenyegető, iszap hullám felmozdulásakor egy korszak forduló küszöbéről állott szembe, és boldogságról beszélt a halálra ítélt világnak a hegyről. Beszédeim tárgyául, írja Márton Áron, ennek a beszédnek első és egyúttal legmerészebb részét, a 8 boldogságról szóló meglepő tanítását veszem. Ugyanolyan meglepően hangzanak máma, mint akkor, amikor az isteni ajkokról először hangzottak bele egy merőben ellentétes világba. De ugyanolyan meglepően és megdöbbentően hasonlít egymásra a két korszak is, a miénk és a Krisztus korabeli, mint ahogy egyezik minden letűnt korszaknak, és így a miénknek is a másikkal az arca. Sötét éjszaka, s ez jobbant végzett súlyosodott a világra akkor is, amikor Krisztus e beszédét elmondta. Az antikkor berendezkedését, rabszolgarendszerét, plurokratáinak vagy önzését ismerjük. Az állam egy mindent elnyelő molok volt. Zsarnokok és gazemberek akkor élték idejüket. A mértéktelen erkölcsi süllyedését is tudjuk. Vergilius hiába jött egy jobb, tisztább kor bágyat üzenetével, inkább olvasták Horácius filozófiáját a borról és a szerelemről, a gyönyörnek aljasságába fulló kiélvezéséről. A helyzet különben ilyen volt a zsidóknál is. Első pont. A zsidóknál a farizeusi szekta és annak a gondolkodása uralkodott. Farizeusok voltak az igazi, a felső fokra emelt zsidók. Rajongtak a mózesi törvényért, de azt példátlan csűrés csavarással eredeti tisztaságából kiforgatták. Állítólagos hagyományokra hivatkozással a törvényekből 1001 jogi szabályt, szertartásos előírást vezettek le. Idézet: Keszükben a prófétáknak erős nemzeties jellege mellett is erkölcsi, emberszerető és fenséges vallása odafajult, hogy a külső törvény és a szertartás teljesen háttérbe szorította, sőt sokszor megfojtotta az erkölcsöt, a belső vallásosságot, melynek helyébe elfoglalta a külsőségek nevetséges túltengése, az arcátlan képmutatás és a vallásnak a politikába való felszívódása. Idézi Márton Áron Székely István könyvét a 35. oldalról. És így folytatja Márton Áron püspök: A lelkesedésben és elszántságban tehát nem volt hiba, de az isteni átok azért jött rájuk, és Jeruzsálemnek azért kellett elpusztulnia, mert ez nem az önfeláldozás szent üze, hanem a fanatizmus lobogása volt, amelyik mindig rövidlátó, egyoldalú és önző, amelyik valaki ellen tör, és valakiket ki akar zárni, amelyik a reformot sohasem magán, hanem másokon és erőszakkal kezdi. Felfogásuk szerint Jahve az égnek és a földnek és minden népnek egyetlen ura, aki nekik, a kiválasztott népfiainak nagyobb hűséggel kell szolgálniuk. De tragédiájuk az, hogy felcserélték az Isten gondolatait a saját gondolataikkal, az üdvösség tervét az ő politikai terveikkel. Kellett a törvény, de csak úgy, ahogy ők értelmezték. Várták a messiást, de a királynak képzelték el, aki az idegen népek fölé is kiterjeszti a választott nép hatalmát. A farizeusok közül alakult, és vált ki később a zelóták fanatikus pártja, akik elégedetlenek voltak a farizeusok passzív magatartásával. Ezek aktív programmal jöttek, nyílt felszabadító harcokba kezdtek a rómaiakkal szemben. Még radikálisabb hajtás volt a szikáriusok, a tettek embereinek a csoportja. Tagjai állandóan tört hordtak, és kilátástalan véres lázadásokba vitték bele a népet. Második pont. A pogány világ arcát pedig egész borzalmas teljességében talán annak az embernek az arca mutatja be, aki Krisztus születésekor a civilizált világ ura volt. Augustus, a cselszövő gyáva katona, áruló barát, aki emellett még bosszúálló és aljas is. Quintus Gallius prétornak, mielőtt megfojtotta volna, puszta gyanú alapján saját fenséges kezével tolta ki a szemét. Mikor az árulások és a különböző cselszövések árán kezébe kaparinthatta a hatalmat, legyilkoltatta összes ellenfelét, magára ruháztatott minden főbb hivatalt és hatalmat, és a legféktelenebb életmód mellett a közerkölcsiség megjavításának a szerepét játszotta szemérmetlenül. Midőn egyszer törvényt ült a vádlottakkal, egyiket a másik után halálra ítélte. Mecénász egy cédulát küldött hozzá figyelmeztetéssel: Állj fel, már egyszer te hóhér! És ez az ember egy roppant kiterjedésű, körülbelül 109 ezer mérföldön elterülő birodalomnak és az azt lakó 120 millió népnek, köztük 60 millió rabszolgának volt ezzel a jellemmel a korlátlan ura. Clinus Mecénászról azt ismerjük, hogy római államférfi, személyes befolyása Augustusra igen nagy volt, és ezt mindig jó arányban érvényesítette, főleg ahol arról volt szó, hogy az uralkodó szenvedélyességtől, a kegyetlenségtől visszatartsa. Nevezetes mondatával: Kelj fel valahára, hóhér, sok ártatlan ember kivégzését gátolta meg. Olvasható a lexikonban. Márton Áron így folytatja: Augustus nevét az a az a történelem, amelyik rendet csak a külső renden csak a külső nyugalmat érti, aranybetűkkel irogatja. Valami igazsága is van. A fárasztó és sok áldozatot követelő háborúknak véget vetett, az ő szempontjából káros visszaéléseket kitiltotta, és az elfáradt agyonhanszolt tömeg ennek a viszonylagos külső nyugalomnak is örült. Megnövekedett bajaival inkább megküzdött így, és a tobzódó bűnt is tűrte. De a nagyarányú rothadás nem lehetett sokáig leplezni, az eresztékeiből meglazult birodalom óriás várát nem lehetett flastromokkal megkötni. A roppant birodalomnak szét kellett feltartóztathatlanul hullania, és vele együtt kultúrának meg kellett semmisülnie, mert a rendelkezések csak másoknak szóltak, kifelé irányultak, külsőleg alkalmazott orvosságok voltak, de az egyénnél kezdődő belső reformoknak hiányzott a szándéka, és még a szükségességének a belátása is. Ezzel a világgal állott szemben, és ennek beszélt a hegyről Krisztus. A hegyről, ami különben csak az evangélista nagyításában nevezhető hegynek. Egy összefogó isteni látással látta a mérhetetlen nyomort, a vonagló fájdalmat, a lelkek feketén háborgó tengerén egy pompázó, büszke kultúra maradványai, büszke kultúra márvánnyal és aranyjal ékes partjai között. Az emberek évezredek óta játszó tragédiája ismétlődik. Mindig így volt, amióta az ember az első bűnt elkövette, és így lesz, ha az egyéni bűnök tömegbűnökké lesznek. A halálra ítéltek akkor nem hallották meg. Elméleteik a kezükben tartották a hatalmat, a maguk köré teremtett álkultúra, filozófiájuk, zseniális jogrendszerük, a saját használatra alkotott kényelmes vallásuk fogjai voltak. Vakmerően bíztak. Szemükben ott vigyorogott a megidézett halál, de ők fölséges mosolyt elültettek kiélt arcukra. Boldognak hazudták magukat, akkor, amikor boldogtalanok voltak. Hitték, hogy a boldogság útját ők jobban tudják, részegen dőltek el, amikor a megsemmisítő végzet rájuk szakadt. Az idők mélyét, a történelem mélyén rejlő okokat figyelő ember, ha ilyetten is, de kénytelen bevallani, hogy a nyugat kultúrájának hanyatlásáról való vélekedések nem alaptalanok. A mostani világ is okulhat, és mi lehetünk egy haladó, haldokló korszak gyermekei. Kultúránk nem kultúra, hanem elsősorban és nagyobb civilizáció lélek nélküli tartozéka. A természet fölötti rendből kiszakadt embernek a menekülése a materializmusba. Bölcseletünk önfejű bölcselet, technikánk menekülés a gépek közé, hogy erőnket az azokba befogott természetes erőkkel megtolva minden hatónak hazudhassuk magunkat. Hencegünk egy álkultúrával, egy hamis tudománnyal, egy önmagával meghasonlott, kimerült művészettel. És élünk olyan állami, társadalmi, gazdasági viszonyok között, hogy boldogságunk nagyobb már nem is lehet. Eszkergette Papinit is, akit a beszédem elején említettem. Lobogás, nagy átfogásokra képes intellektusa hajtotta, hogy az élet értelmét megkeresse, a zavaros jelenségeket egy nézetbe összefogja, a sötétségből kijusson a napfényre, a jajongó hangok éjszakájából csendes vidékre. A tömegek, a középszerűek lassan, botorkálva haladnak, de ez a kiváltságos tehetség végig rohanta egy lélegzett vételre a mai ember keserves útját, és megérkezett. A sötét vidékek ijesztéséből megmenekülnek, a boldog fellélegzésével roskadt térde a hegyről beszélő Krisztus előtt. Eljutott a belátásra, hogy képtelenség a földön az Isten ettől független és végérvényes berendezkedés. Meg lehet kísérelni a tudományt, művészetet, technikai fejlődésnek szédítő eredményeit az ember kezébe és használatába lehet adni. Merész tervekkel, politikai erőfeszítésekkel, társadalmi rendszerekkel lehet kísérletezni. De a Földön nem lesz elviselhető hazája, ha csak a Földet nézi, csak a saját ösztöne vezeti, és nem felsőbb végtelen értelem. És nem egy öröknek nevezett ország örök törvénye. Ezekről az időben és térben élő ember számára nélkülözhetetlen. Jobban mondva, az ember számára is érvényes örök törvényekről van szó a hegyi beszédben. Meglepő fogalmazásban mondta el Krisztus a Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusból összegyűlt népnek és az őt körülvevő tanítványuknak. Az akkori világ felfogással ezek az elvek mind ütköző ellentétek, mint váratlan paradox állítások hangzottak. Az elégedetlenek tömege megnőtt, és reformátorokban sem volt hiány. A fanatikusok, a legkülönfélébbek, így nem hiányoznak a zelóták, a szikáriusok, a babérkoszorús augusztusok ellen sem. De ezeknek a reformoknak az eredménye csak akkor lesz, a sok jó karat akkor nem sikkad el, és őszinték, ha őszinték lesznek. Kultúrák érdemes része csak akkor menthető meg, ha reformot nem másokra erőszakoljuk, hanem magunkon kezdjük. A kereszténység a kultúra lényegét, azt, amiben a lélek is van, meg fogja menteni, mivel hogy ő mentette meg az antik kultúrából is azt, ami érték volt. De hogy a történelem azt írhatja médekről, perzsákról, egyiptomokról, görögökről, hogy voltak és volt kultúrájuk, ugyanígy emlékezhetünk majd egykor angolokról, németekről, olaszokról. Voltak, volt kultúrájuk, s eltűntek, mert az életet egy irányba élték, az igaz életre nem törekedtek. Krisztus egyszerű szavai azt hirdetik onnan a hegyről. Az ember teremtmény, az ember test és lélek. Egy mindent átfogó rend érvényesül a mindenségben, és az embernek is bele kell abba illeszkednie. Az ember két világnak a polgára, s boldog csak akkor lesz, ha mind a két világ törvényeit betartja. Eddig Márton Áronnak a hegyi beszéd sorozatához való bevezető gondolatai, és itt még meg kell említenem három gondolatát a püspöknek, amelyeket a beszédhez jegyzetként készített. A rá jellemző precíz eszmefuttatással. Tulajdonképpen ez a három gondolata is egy prédikáció vázlatának beillik. Az első. Az idők mélyét, a történések mögött rejlő okokat figyelő ember, írja Márton Áron, ha ilyetten is, de kénytelen bevallani, hogy a nyugat kultúrájának hanyatlásáról való vélekedések nem alaptalanok. Lehet ez egy egyszerű elfogadás annak, hogy az élet a történelem folyamán mindig ismétlésekkel dolgozott, és ezt a megállapítást tudomásul vehetjük apatikus lemondással is, mint elcsüngett, szánalomra méltó emberek, akik a végzet kikerülhetetlenségében hisznek. Ennek a nyugtalan, ízig-vérig, modern, az evangélium előtt csodálkozásra pattant szemei és önfelett ujjongása halálos szomorúságok után a boldogsághoz eltalált boldogtalan modern embernek a hálát mondó éneke. A boldog ébredés egy rémes éjszakából a napfényes valóságra. A gyermek öröme, amikor lidérc nyomásos, szorongó álomból felriadva rámosog az jog az édesanyja jóságos arca. Hogy nem az álom szörnyűségei a valóságok, hanem az a fölénk hajló jóságos két szem, hogy az éjszaka ijesztését csak árnyak, a zuhogó fényben csak békés nyugodt dolgok, nem vad összevisszaság, hanem megnyugtató rend van. A második gondolata, az ember örök tragédiájának egyik nagyon szemorú felvonásában vagyunk szereplők. Ádám a bukott ember bukása után, mikor nem az Istenre, hanem az idegen szellemre hallgatott, az Isten elől a fák alá menekült. Elbújt, elrejtőzködött, bevette magát a paradicsom fái közé. Szabadságának védelmét, úrvoltának megőrzését a természetben, a természet erőitől remélte, és az ember azóta is valahányszor az Isten ellen cselekedett, mindig így tett. Menekülésszerűen beledobta magát a külső kultúrába. Azt hitte, hogy a tudomány és művészetek, a tudás és az egészségügyi berendezkedések, gazdasági újítások, politikai és társadalmi átalakulások, és mindezek előtt a technika lehetőségei és fejlesztése megvédik önállóságát. Birtokolják számára azokat a külső körülményeket, és megadják lelkének azt a belső tartalmat, amely az embernek, hogy úr maradjon, elég is kell, hogy legyen. De az első embert is utolérte Isten hangja. Hol vagy, Ádám? Kérdezte az úr. És Ádám a természetes kultúra ölénrezkedett, nyomorultnak érezte magát, a rend, amiből kitépte magát, a nagy törvények összhangja, amiben lázadó hanggal rikoltott bele, hívta, nyugtalanította. Eddig Márton Áron kiegészítése ehhez a bevezető gondolatokhoz. És akkor, kedves hallgatók, most ismerjük meg Márton Áronnak a Boldogok a lelki szegények az első 8 boldogság első mondatát, a Máté 5. fejezet 3. verséhez írt és elmondott gondolatait. Krisztusban szeretett testvéreim, a keresztény középkor nagy bölcselőjének, Aquinoi Szent Tamásnak az értelmezése szerint a lelki szegénységnek ebben a krisztusi fogalmazásban kettős jelentése van. Jelenti a külső élettől való függetlenséget, és jelenti a belső alázatosságot. A bölcs tanítása szerint figyelmeztet arra az Úr Jézus, hogy úgy a külső dolgokhoz való túlságos ragaszkodás, a földiekhez való odatapadás, mint önmagunk belső túlértékelése, az Istennek a világrendet jelentő törvényekben kifejeződő akaratához hűtlenné tesz, és ezzel bajt, boldogtalanságot okoz. Ma erről a másodikról, az intellektuális szegénység értelméről elmélkedjünk. Első pont, lelki szegénységen a triviálisra hajlamos magyarázat az együgyűséget emlegeti. A vele járó boldogságon pedig a fogyatékos szellemi képességekkel ellátott szegény embernek azt a közömbös, sokszor jókedvű magatartását érti, melyel problémákkal zsúfolt életét egykedvűen elintézi. Az élet problémái nem izgatják, ne töpreng rajtuk, nem számol az esetőségekkel, nem veszi tekintetbe a körülményeket. Egykedvűen, sokszor bosszantó könnyelműséggel vesz mindent. Megy bele a nehézségekbe, vagy csinál ügyetlenségeket, okoz károkat magának és másoknak. Közönségesen bárgyúnak szokták nevezni. S tetteikre nem is alkalmazhatjuk a rendes mértéket, inkább felügyelet alatt tartjuk, mint az életrend gyermeket, mert az értelmi képesség kisebb vagy nagyobb fokú hiánya nyilvánvaló. Igaz, hogy a töprengő, az értelmileg fejlett vagy pláne túlfejlett ember nem egészén indokolatlanul mondja ezeket boldognak. Boldognak látszanak. És azok is, ha a boldogság jelének vesszük azt az együgyű mosolyt, amit ezeknek az arcáról nem törölt le a gondolkodás, a külső és belső gondokkal való folyamatos viaskodás. Fejtörés és lázadás törődés nélkül élnek, ahogy adódik. A problémákat és a gondokat, járó aggodalmakat rábízzák az emberekre. De nagyon szomorú lenne, ha az Úr Jézus a boldogság egyik feltételéül az együgyűséget jelölné meg. Az emberi méltóságot éppen a lélek és a képességei, az értelem és az akarat adják. Ezek emelnek a többi földi teremtmény fölé, és nélkülük lehetetlen volna a földi teremtmények között az embert egyedül jellemző életstílus is. A kultúra megvalósítása annak az isteni parancsnak, hogy hagysátok a földet uralmatok alá, a Teremtés könyvében az első fejezet 28. vers. Ha ezt értené Jézus a lelki szegénységen, akkor egy vak végzetnek a kegyetlen igazságtalanságát szembesíteni. Boldogok lennének személyes érdem nélkül azok, a szemünkben saját sajnálatra méltó szegények, akik bárgyúnak születtek, vagy később elszerencsétlenedtek. Boldogsággal lennének megverve megint csak indokolatlanul azok, akik normális képességeket, és még jobban azok, akik nagy tehetséget kaptak. Lelki szegényeken az Úr Jézus egyszerűen az igazság elfogadását érti. A boldogság feltétele nem az önmagunk lebecsülése, nem a tehetség véka alárejtése, letagadása, nem a magunkra erőszakolt nyugalom és kitérés a problémák és a kutatás elől, hanem felismerése annak a ténynek, hogy egy legfelsőbb adakozó hatalom kegyeltjei vagyunk, s hogy minden emberi erőfeszítéssel elért tudás csupán egy töredéke a tudás végtelen orcájának, mely az emberi szemek előtt feltárulhatott, minden rendszerünk, ha még oly nagyszerű is, csak egy igen kis köre az előttünk titokzatos és tőlünk független világrendnek. Nietzsche, az intellektuális tehetségek ez a csodája, mint egy üstökös, sorozatos robbanásokkal rohant a filozófia egén, és aztán belezuhant egy tébolydába, mint megvakult meteor, kialudt értelemmel. Hajnagy Lajos, Erdély egykori nagypüspöke, főiskolás korában minden évben megtanult egy világnyelvet. Szónoki tehetségével pedig bámulatba ejtette a vatikáni zsinat atyáit. Itt az első vatikáni zsinatra kell gondolni a kedves hallgatóknak. De eljött az idő, amikor a nevét az íróasztalán eléje helyezett tábláról másolta, ha alá kellett írnia. Hát itt a fej gőgös mozdulata a legtermészetellenesebb. Alázattal kell meghajtanunk valaki előtt, mert a tehetség annyira nem tőlünk függ. S ha megvan is, nincs a hatalmunkban. Egyetlen egy, az anyám vérével vérembe átjött láthatatlan rossz hajlamú parány, vagy egy megrepett hajszálér, egy lélekbe belenyilalt vékony repedésre kiolthatja bármikor a legerősebb értelmi lobogást közben a legcsodálatosabb értelem fényét is. Megfelelbezhetetlenül, abszolút hatalommal tartja kezében az a valaki, aki adta. És a tudásban is csak a munka a miénk. Denauer, a Frankfurti Egyetem tanára, a Technika bölcselete című könyvében így ír, idézet. Ha egy lokomotívot veszünk szemügyre, a lényege nem a ragyogó acél, lehetne más anyag is, egyáltalán nem az anyagi, nem a látható rész, hanem a szellemi. Csak egyetlen alkatrész álljon ellentétben a másikkal, csak egyetlen milliméter eltérés legyen a csapágyak, dugattyúk, sugarak illeszkedése kiszámításában, egyetlen rész mozogjon a megállapítottól különböző ritmussal, a gyönyörűen épített szerkezet csődönt mondana. Ha nem a transzcendentális, a nem látható törvény benne a döntő. Az autónak lehet sokféle modellje, de csak egyetlen legjobb megoldás van. A technikusok és gyárak a sokféleséggel ezt az egyetlen legjobb megoldást keresik. A színkeresés változatainak végtelen sorában egyetlen legjobb megoldás van, és a festészet évezredek óta ezt kutatja. Az építészetben az arányokat egyetlen tökéletes képlet határozza meg, a szobrászatban a vonalvezetésnek, a formáknak egyetlen tökéletes összhangja van, és a művészek ezrei izzadva lázasan önfelett rángolással dolgoznak, hogy ezeket megragadják, és anyagba öntve a látható világba hozzák. Mert mindenik képlet létezik, előre van adva a gépé, színkeverésé, összhangé, az arányoké, és a művész, a tudós, a technikus, a feltaláló, amikor rádöbben a megoldás nyitjára, amikor az elrejtetről a fájtlat félrehajtotta, a megoldást a lét titokzatos mélyében, úgy, mint búvára gyöngyöt a tenger mélyén megfogta. Érzi, hogy a kezébe vett értéket nem teremtette, hanem megkapta a meglévőből. Rátalálta a képletek zsúfolt sűrűjében az igazira. És találkozott azzal a titokzatos mindenütt jelen lévő értelemmel, aki minden gondolatot amit a feltaláló, az alkotó ember testbe öltöztetett, azt ő nagy látnok örökre elgondolt. A lelki szegénység csak ezt a magától értetődő szerénységet jelenti. Tényleges helyzetének a felismerését és elfogadását, a legtermészetesebb magatartást, a gyermeki egyszerűséget, a becsületes és egyedülálló helyén való együgyűséget olyan értelemben, hogy az ember nem akar több lenni annál, mint ami. Kedves testvéreim, eddig Márton Áron Boldogok a lelki szegények című beszédének egy részlete. Megköszönöm a kedves hallgatók mai figyelmét, érdeklődését. Kérem, hogy imádkozzanak Márton Áron boldogávatásáért, imádkozzanak önmagukért, családjaikért, fiatalokért, a betegekért, a világ békéjéért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hónap múlva folytatjuk Márton Áron ezen beszédének a megismerését. Addig érdemes elgondolkoznunk azon, hogy ez a beszéde Márton Áronnak mennyire aktuális mai korunkban, mai életünk során is. Jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elköszön a műsorvezető Sós Károly.
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Krisztus azt akarta, hogy felajánlása folyton jelen legyen, így összekötve a keresztény közösséget. Az oltári szentség egyszerre Krisztus áldozata és az egyház áldozata, mert benne Krisztus egyesíti az egyházat megváltó munkájával, és megengedi, hogy az egyház részesüljön az áldozatból. Milyen fontos hát a hívek számára, hogy amikor részesülnek az oltári szentségből, maguk is személyesen részt vegyenek az áldozatban. Nem elegendő, ha csak meghallgatják Isten igéjét, sem az, hogy közösen imádkoznak. Krisztus áldozatát a sajátjunknak kell éreznünk, fel kell ajánlanunk saját fájdalmainkat, nehézségeinket, megpróbáltatásainkat, és mi több, önmagunkat. Vele és benne, hogy ajándékunk az Atyáig is feljusson, azzal az ajándékkal együtt, melyet Krisztus önmagából oszt meg, velük, velünk. Akik részt vesznek a megváltó szentségi felajánlásában, részesei is lesznek az általa aratott győzelemnek a világ gonoszsága felett. Amikor megráz bennünket annak a látvány, hogy a gonosz tért nyer a világban, mindazzal a pusztítással együtt, melyet létrehoz, nem szabad felednünk, hogy a bűn erőinek garázdálkodását megfékezte Krisztus megváltó ereje. Amikor a megszentelés igéi elhangzanak a misén, és Krisztus teste és vére megjelenik az áldozati aktusban, akkor a szeretet diadala a gyűlölség felett, a szentség győzelme a bűn felett is jelen van. Minden eukarisztikus ünnep erősebb, mint minden gonosz a világegyetemben. A megváltás valódi, konkrét beteljesítését jelenti, és a bűnös ember egyre mélyebb megbékélését Istennel, egy jobb világ reményében.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Horváth Anita, aki arról fog mesélni nekünk, hogy csecsemő otthonból indult az élete, és hogy hogyan formálta át magát, hogyan ment végig egy olyan úton, hogy most itt ülhet velem szemben, és ennek az életnek a tanulságairól mesél nekünk. Szervusz, Anita!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Amikor írtál nekem egy üzenetet, akkor azt a címet adtad a beszélgetésnek így előzetesen, hogy csendből hang. Szóval most akkor hallani fogjuk a te történetedet. Kérlek, hogy mesélj arról, hogy hogyan is indult a te életed, mit lehet erről tudni.
4: Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és a csendből hang címet azt azért adtam a levelemnek, mert annyi ideig és évig hordoztam magamban a némaságot, a csendet, hogy most szeretnék hangot adni minden érzésnek és minden gondolatnak, amit eddig hordoztam magamban. Születésemtől fogva csecsemő otthonban nőttem fel. A csecsemő otthonról sajnos nincsenek emlékképeim. Édesanyám fiatalon szült, egész fiatalon, és ő maga egy nehéz helyzetben lévő fiatalkorú nő volt. Ő akkor nem szeretett volna gyermeket, így aztán valahogy sikerült beleszületnem a csecsemő otthonba. Tehát 3 éves koromig ott voltam, erről sajnos emlékképeim nincsenek, ami számomra nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen valami kis emlékképet szeretnék ebből megfogni magamnak, hogy mi van ott, mi történt. Úgyhogy ezt valahol még keresem és kutatom. 3 éves koromban nevelőszülőkhöz kerültem. Ott már pár hónap után úgy tűnt, hogy szeretne visszahelyezni az állam falai közé. Kicsit nehezebben nyitottam, nehezebben tudtam megnyílni érzelmileg. Így feltételezhető volt, hogy újra visszakerülök. Elmesélte egyszer, hogy jött egy hölgy, tehát kérte is, hogy jöjjön el egy hölgy, és talán esetleg jobb lenne, hogyha visszakerülhetnék. És elmesélte, hogy ez novemberben volt, egy nagyon havas, esős időben. Bejött a hölgy az akkori otthonomba, és én pici gyerekként nagyon megijedtem. És én akkor hirtelen a nevelőszülőnek a lábát átkaroltam. És akkor itt valami történt, itt talán érzelmileg úgy gondolhatta a nevelőszülő, hogy na most sikerült akkor megnyílnom, de ez nem megnyílás volt, hanem félelem volt részemről. Arra emlékszem, hogy egy fekete kabátban volt, és valóban vizesen és megázottan jött a hölgy, de én akkor megijedtem, és én nem a szeretetet fejeztem ki, hanem a félelmet. Így akkor aztán maradhattam a nevelőszülőnél, és akkor így tovább tudtam családban élni, mert mellettem volt egy, mondjuk úgy, hogy egy csoda gyerek. Ő szintén állami gondozottként volt kiemelve, ő már csecsemő korában. Tehát őt már csecsemő korától nevelte, de ő volt a csoda gyerek. Tehát mindig volt kettőnk közt egy ilyen megkülönböztetés. És én ebbe is éltem. Aztán emlékszem, hogy ez így nagyon sokszor elhangzott a családban, hogyha én nem vagyok elég jó, vagy ha én nem leszek jó, akkor ő visszaad az ilyen-olyan anyámnak. Hát akkor gyerekként én nem tudtam, hogy milyen az a ilyen-olyan, csak